0: arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű, webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet, az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
1: Az időjárásról.
0: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, miskolci református gyülekezetek első találkozóját rendezték meg vasárnap. A Diósgyőri református templom adott helyet az alkalomnak. Közösségi tér, kanapébeszélgetés, bizonyságtétel is szerepelt a programok között. Helyszínen készült összeállításunkban elsőként Szombati Dénest, a Szirmai református gyülekezet lelkipásztorát hallják.
2: Ez úgy volt ez a kezdeményezés, hogy többen is már régóta vágytunk arra, hogy találkozzanak a miskolci gyülekezetek. Előzetesen már a H2-n tavaly találkozhattak a miskolciak is, a miskolci gyülekezetek is, de így, hogy most mi akartunk találkozni, és ott, ahol a gyülekezetek vannak, ez valóban az első, és számomra egy nagyszerű és felemelő alkalom. És azért is döntöttünk úgy, mert mi is szeretnénk megmutatni, hogy a Miskolc Szirmai gyülekezetben élet van, és a mi kis lelkiségünket, imádságainkat hoztuk most ide a közösségbe, úgyhogy ezért vagyunk itt.
1: Az egyik fő vezérgondolat a miskolci reformátusság jövőjéről, a miskolci református gyülekezetek jövőjéről való gondolkodás. Mit gondol erről, mit jelent ez ma itt Miskolcon?
2: Azért is fontos, hogy találkozzunk és hogy együtt legyünk, mert egy egységet kell először is felmutatni. Lássák, hogy mi összetartozunk, és bárhová is megy Miskolcon a hívő ember, és szeretne csatlakozni ahhoz a református lelkiséghez, szellemiséghez, amelyet képviselünk, akkor bárhol megtalálhassa a helyét. És ezért is nagyon fontos, hogy ezt az egységet mi fel tudjuk mutatni. A jövő az azon múlik, hogy a mi közösségeink, ezek mennyire tartoznak egybe. A közösségeken belül is mennyire tudjuk megmutatni az egységünket, mennyire látszik az, hogy mi nekünk küldetésünk van. A küldetésünkön belül pedig mennyire tudjuk megmutatni az Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a szívünkben való életét, a békességét, azt a fajta lelki életet, amelyet meg akarunk mutatni, és élni akarunk, és ez úgy működik, hogyha a gyülekezetekben valóságos élet zajlik, úgyhogy mi így gondoljuk ezt.
1: Mennyire zajlik valóságos élet a Szirmai református gyülekezetben? Ott ugye van egy református általános iskola is, tehát azért ott azt gondolja az ember, hogy fiatalos a gyülekezet, élettel teli.
2: Ez így is van, tehát nagyon sokan fiatalok járnak a gyülekezetbe, meg vannak az időseink is, tehát hála Istennek, de valóban egyre több fiatal érkezik a gyülekezetbe, és nekünk nagy feladatunk most az, hogy őket olyan igei látásmódra vezessük, amely meg is tartja közöttünk, amelyből élni tudnak, meríteni tudnak, amely az élet céljukká válik, és amelyben kaphatnak tőlünk mindenféle segítséget. Tehát azt az élettapasztalatot, amelyet esetleg már gyűjtöttek az idősebbek, azt meg tudják ismerni, meg tudják tapasztalni a fiatalabbak. Nagyon sok olyan gondolat van, ami az útmutatásról szól. Nekünk van az asszonyoknak egy különleges körük, ahol például egy coach az, aki vezeti, aki egy hívő ember, és a Krisztusi út különleges útját mutatja meg azon a különleges látásmódon keresztül, amit például ő képvisel. És ezekre szükség van. Van egy csodálatos énekkarunk például, ahová lehet csatlakozni, és az énekkar egy eleve egy összetartozó kis közössége a közösségen belül. De van a istentisztelt párhuzamos, egy olyan gyermekistentisztelt is kiskör, amelyben vannak öten szolgáló asszony testvérek, akik hűségesen végzik a szolgálat, és az istentisztelt párhuzamosan a szülők be tudnak ülni az istentiszteletre, a gyerekek ott lehetnek a gyermek istentisztelete. De számomra a legfontosabb, ami az, hogy egy olyan légkört alakítsunk ki, egy olyan hely legyen a szirmai gyülekezet, amely azt mondhatja, hogy ez az én lelki otthonom. És hogyha ezt meg tudjuk érni, akkor valóban nem hiába való a mi szolgálatunk az Úrban.
1: Keresztúri Csaba, a Görömbölyi és Tapolcai gyülekezet lelkipásztora rádiónknak arról szólt, mindkét gyülekezet örült a találkozónak, és szívesen jöttek az alkalomra.
3: Hát ez békesség és dicsőség Istennek. A két gyülekezetben mindkét helyen örömmel fogadták ezt a felkérést, hiszen mi egyébként is, tehát hogyha azt veszük, Miskolc egy nagy város, de azonban ilyen kis kertvárosi gyülekezetek vagyunk, és amikor vannak ilyen közös megmozdulások, mindig szeretünk ott lenni, különösebbképpen amikor, hogyha egy házi berkeken belül történik ez.
1: A gyülekezetekről mondjunk azért néhány gondolatot, két kisebb típusú gyülekezetről van szó, mind a Görömbölyit, mind a Tapolcait tekintve, de azért gondolom mégis különböznek.
3: Igen, különböznek a gyülekezetek, hiszen ember az ember mindenhol, ez egyértelmű, de valamiképpen azt látom, hogy Görömbölyön bár kisebb templomunk van, de nagyobb számban vannak jelen a reformátusok, mint a tapolcai városrészben. Ennek az okait mai napig keresem, nem tudom megmondani, hogy miért van így.
1: Beszédében megfogalmazott többek között két gondolatot. Az egyik az, hogy fontos, hogy meglegyen az összhang. A lelkészek és a gyülekezet, illetve a lelkészek és a lelkészek között. Mire gondolt ekkor?
3: Hát elsősorban arra gondolok, hogy egy lelkipásztort, amikor egy gyülekezet befogad, akkor lényegében saját fiaként, lányaként kell, hogy kezeljen, és hogyha nincs meg ez a úgymond szülő-gyermek viszony, ezt ne értsük félre, akkor ott igazából nehéz dolga lesz mind a gyülekezetnek, mind a lelki pásztornak. Onnantól kezdve, hogy egy lelkészt beiktatnak, vagy csak egyszerűen helyettes lelki pásztor, együtt kell járni a gyülekezettel. És az a gyülekezet, hogyha nem úgy látja a lelkészét, vagy a lelkész a gyülekezetét, akkor én úgy gondolom, hogy ez a szolgálatnak a rovására megy, és nem tud kiteljesedni sem maga a lelki pásztor, sem a gyülekezet.
1: A másik gondolata többek között az volt, hogy fogy az egyház. Itt a gyülekezeti tagokra gondolt elsősorban?
3: Igen, sajnos, ahogy a beszélgetésekben itt megszólítottam a helyi diósgyűrűeket is, ugye mondták, hogy 10 évvel ezelőtt, mikor itt voltam segédlelkész, akkor többen voltak, most már kevesebben vannak, és hát ennek az a sajnos azt lehet mondani, hogy általános eredője van, hogy temetjük a gyülekezeti tagokat, és ritkábban jönnek újak. Most jól hallottam, talán nincsen a 11-es alkalom se, ugye az a keresőknek volt az alkalma. Ez egyébként egy nagyon jó lehetőség, hogyha egy gyülekezet meg tudja tenni, hogy külön réteg alkalmat is tart, azt mindenképpen jónak látom. És hát én azt gondolom, hogy ez a mai nap egy ilyen alkalom lehet, amikor megszólíthatnánk nem csak egymást gyülekezeteinkben, hanem a kívülállókat vagy az utcáról betérőket. Hát szomorú vagyok, mert nem látok itt hosszú sorokat ilyen szempontból most, de hát ez most egy ilyen nap. Hát.
1: Mi egyébként a miskolci reformátusság jövőjének a legfőbb feladata? Mert hogy azért ugye sok-sok feladat van egy nagyvárosban, pláne egy megyeszékhelyen. Itt azért a 15 gyülekezet, akár összefogva, akár pedig kisebb csoportokban is sok mindent tud tenni. Ön mit lát legfőbb feladatnak?
3: Hát én azt gondolom, hogy az egész Miskolcot kevés a 15 gyülekezet, hogy megszólítsa. Hiába mondjuk azt, hogy sokan vagyunk, és a lelkipásztorok is úgymond sokan vannak. Ez egy nagy áldás, de én azt gondolom, hogy kevés, mert azért Miskolc mégiscsak egy nagy város. Tehát szükség van itt a gyülekezeti tagokra, a presbiterekre, akik ugyanúgy önjáróvá teszik magukat, és megszólítják az embereket, az utcabélieket, a szomszédokat, és sorolhatnám. Ezen felül a lelkésznek fontos, én azt gondolom, a megszólíthatósága, és hogy ő is másokat is megszólítson, mert én azt vettem észre, hogy amikor ismeretlenül megszólítunk embereket, annak megvan a veszélye, nyilván, hogy elutasítás lesz, de egyébként sok esetben én azt tapasztalom, és most az utóbbi időknek van egy ilyen, Istennek hála, pozitív tapasztalatom, hogy a megszólított emberek komolyan veszik, és még el is jönnek a templomban.
1: A Miskolc-Avasi Református Egyházközség tagjai is szép számmal képviselték a gyülekezetet. Tőlük Petróni Nyéri Zsuzsannával, a Miskolc-Avasi Örömhír Kamara együttes vezetőjével és Iván Csuhai Melindával, a Gyülekezet Nőszövetségének elnökével is beszélgettünk az alkalmon.
4: Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Én úgy gondolom, hogy már éppen ideje volt, hogy fölvegyék egymással a kapcsolatot ezek a gyülekezetek, és örülünk ennek a 15 gyülekezetnek. Reméljük, hogy jövőre vagy később még többen is leszünk. De elsősorban az, hogy megismerjük egymást, hogy kapcsolatokat építsünk, bemutatkozzon minden gyülekezet a maga módján, ahogy szeretne, a fiatalokat is, a gyerekeket is megszólítsuk.
1: Ön mit vár ettől?
4: Azt gondolom, hogy a belvárosi gyülekezetek tekintetében van egy szorosabb együttműködés, ez már évek óta gyakorlatilag egy szoros együttműködést jelent, közös rendezvényeket szervez a három gyülekezet, és gyakorlatilag ennek a kiterjesztését látom én ebben, és azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy együtt összefogva tudjanak a városi gyülekezetek hittel előre haladni, és összefogni a reformátusságot a városban.
1: A jövőről való közös gondolkodás is az egyik fókusza ennek a mai alkalomnak. Mi a Miskolci reformátusság jövője? Önök hogyan látják?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz most megtartani, összefogni és továbbvinni a reformátusságnak ezt a bensőséges együttlétét, a hittel való együttműködésünket, és azt gondolom, hogy ezek a típusú összefogások, rendezvények tudják megteremteni annak a lehetőségét, hogy igenis a gyülekezeti tagokat meg tudjuk tartani, illetve hogy megpróbáljuk bevonni a fiatalokat is megtartani és itt tartani a gyülekezetekben.
5: Leginkább kihívások várnak ránk a református egyházra, nem csak Miskolcon, hanem egész Európában, de Miskolcon, amit elmondott Melinda, hogy a fiatalokat kellene. Tehát az a probléma szerintem, hogy amikor konfirmálnak, utána általában eltűnnek. Még az egyházi gimnáziumokban még vannak, az még ugyan érettségi kitart, de az érettségi után ezt a ifjúságot, ezt nagyon nehéz megszólítani, és ezzel kellene szerintem nagyon sokat foglalkozni.
1: Mi lehet ebben egyébként az út, akár itt a Nőszövetség tekintetében, itt a Avasi Református Egyházközségnél, akár pedig tulajdonképpen a zenei oldalon, mert azért én például utóbbi helyen azt látom, hogy azért nagyon sok a fiatal.
5: Igen, ez Melindának köszönhető egyébként többek között, aki itt áll mellettem, hozza a gyerekeit, a gyerek fia barátnőjét, vagy barátok is jönnek, ők egy kis baráti kört. Valószínűleg egyébként ez. Közösséget úgy lehet építeni, a fiatalok akkor érzik jól magukat, ha a saját korosztályukban vannak, vagy a saját korosztályukból is vannak többen, és akkor hát, ha még bevonzák egymást. És, ja, és a másik, hogy olyan énekeket, olyan zenét is kell játszanunk, énekelnünk, ami az ő szívükhöz közel áll.
1: Nőszövetségi vezetőként, hogy látja, jönnek a nők, jönnek a hölgyek a gyülekezetbe?
4: Egyelőre én azt látom, hogy a városi gyülekezetekben sokkal nehezebb összefogni a női közösséget is, csak úgy, mint ahogy az egész gyülekezetet, én azt gondolom, és igaz ugyanez a fiatalokra, a gyerekekre is, ahogyan Zsuzsa is említette, hogy a konfirmációig, amíg a szülők hozzák, viszik őket, addig ez nagyon nagy biztonsággal működik. Amikor már ugye önállóvá válnak, akkor ez sokkal nehezebb, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a hosszú távú példamutatás azt tudja meghozni hosszú távon azt a fajta lehetőséget, ami biztosítja azt, hogy itt is maradjanak. És ezt pedig nem tudjuk szerintem másképp tenni, csak így, hogy ha ott vagyunk, tesszük, csináljuk, akár a zenével, akár ezekkel a közös rendezvényekkel, azokkal a kis kézműves dolgokkal, kis együttsütéssel, együtt játszással a gyerekekkel, ami meg tudja őket tartani ebben a közösségben, és a közösségnek a példamutatása. Én ebben hiszek.
6: Kovács Sándorné, a Perecesi Református Egyház gyülekezetéből vagyok.
1: Miért jött most el erre a mai napra? Mit vár ettől a mai találkozótól?
6: Hát én azt várom, hogy a lelkem egy kicsit feltöltődjön, sok emberrel meg tudjak ismerkedni. Elhoztuk az unokáinkat is, hogy ők is az egyház közösségünknek tagjai lehessenek, és nagyon szép ige hirdetéseket hallunk, és ez úgy feltölti az ember lelkét.
1: Mit tudhatunk erről a gyülekezetről? Egy kicsit meséljen nekem. Sokan szoktak lenni?
6: Hát sajnos elég kicsi gyülekezet, de annál kedvesebb. 65 fő az egész, de nagyon összetartó kis csapat. Szoktunk sokat ilyen szeretett délutánokat rendezni, amin egy kis süteményeket szoktunk vinni, beszélgetünk, és istentisztelet fél 12-től kezdődik, és nagyon jó ott lenni együtt egy kicsit.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a Miskolci Református Gyülekezetek első találkozóján készült összeállításunkat. Maradjanak velünk!

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, vasárnap lezajlott a miskolci református gyülekezetek első találkozója, melynek a diósgyőri református templom adott otthont. Folytatjuk itt készült helyszíni összeállításunkat, melynek első részében Fodor Bertalannal, a Miskolc diósgyőri református egyházközség főgondnokával beszélgetünk.
2: Rendkívül megtisztelő volt a felkérés, Hangó István, nagy tisztelt úr és felesége, Hangóné Birta Melinda, az ötletgazda tulajdonképpen, ami összetalálkozott a mi vágyunkkal, hiszen egy több keresztény rendezvény, nagyobb szabású rendezvényre is sor került korábban Péter András nagy tisztelt úrékkal közös szervezésben. Nagy örömmel álltunk elébe a felkérésnek. Nagy szeretettel készültünk, nagy izgalommal, úgy gondoljuk, hogy ez a gyülekezetnek is a javára volt, a szűkebb pártjának, a diósgyőri gyülekezetnek. És most, ahogy látjuk a rendezvényt, így nagy öröm van bennünk, hogy a miskolci reformátusság, és azt gondoljuk, hogy egy fontos mérföldkőhöz érkezett, akár az által találkozó által is.
1: Ön ugye még itt a találkozón is megosztotta gondolatait egy bizonyságtétel során. Milyen gondolatokkal készült, milyen gondolatokat szeretett volna átadni a megjelenteknek?
2: Hát igazából az identitás kérdése, hogy ez engem is nagyon régóta foglalkoztat ez a kérdés, hogy ki is vagyok, kik is vagyunk, mitől vagyunk reformátusok, vagy egy tágabb kontextusban, ugye hívő emberként hogyan éljük a mindennapjainkat. És ez volt a vágyam, mint ahogy mindig is családommal együtt

0: Pontos, és nyilván ezeket figyelembe kell venni, hiszen nagyon sokszor építő dolgokkal, jobbító szándékkal közelít a világ az ember felé, de ugyanakkor látjuk azt, hogy bizony napjainkban különösen elharapózik a vádlások árhoztatása, ami nem az Istennek a terve, hanem az ellenkező oldalnak, és ebben világosan kell látnunk a Krisztus lelke által, hogyha világosságot ad nekünk, hogy melyik oldalról jön. Krisztus nem vádol minket, hanem azért jött, hogy megmentsen, és mindjártunknak örök élete legyen. Ezt szeretük volna itt is elmondani.
1: Ugye itt a diósgyőri református gyülekezet fő gondnokaként azért rengeteg feladat is hárul önre. Hogyan zajlik ez most, hogy ugye nincsen állandó lelkésze itt a gyülekezetnek?
0: Nehezen, rendkívül nehezen, hiszen egy hosszabb idő, és megterheli a gyülekezetet, megterheli a presbitériumokat, megterheli a gondnokot, főgondnokot. Nehéz időszak ez, valamiért nem nagyon értjük, de egyenlőre úgy látjuk, hogy még Isten nem készített el. Nagyon sok emberi akarat, emberi gondolat volt ebben a folyamatban. Van még most is egyházunk minden szintjén, a gyülekezeti tagoktól, gyülekezet vezetésen keresztül az egyház kormányzatig. Valamiért még nem talált egymásra gyülekezet és lelkipásztora. Hiszük azt, hogy mindenek rendelt ideje van.
1: Azért néhány gondolatot magáról a gyülekezetről is mondjunk, hogy nagyjából hány tagot számlál, illetve ami sokszor felmerül manapság, hogy milyen a kor összetétel a korfa.
0: Igen, hát azt gondolom, hogy ez teljesen megfelel a magyar református valóságnak, hiszen azt látjuk, hogy a korfa az egy előregedő korfa, és a taglétszámot nehéz megbecsülni, tehát nyilván a klasszikus gyülekezeti modellben ugye az egyház fenntartói járulékot fizetők száma alapján, nyilvántartás alapján, ami nyilván nálunk is működik, de nagyon sok olyan támogató tag van, és nagyon sok olyan tagunk vagy olyan érdeklődő, aki formálisan akár nem is tagja a gyülekezetnek, ugyanakkor adott esetben lelkesebben vagy lelkesen jelen van a gyülekezet életében, de hogyha nagyságrendet kell elmondani, egy olyan 500 fő körüli, akit ismerünk, akár gyülekezeti tagként is, de nyilván azt gondoljuk, hogy sokkal nagyobb és szélesebb köre van ennek a gyülekezetnek, az egész diósgyőri lakótelep. Korábbi lelkipásztoraink, Péter Andráséknak volt egy látása, mi 5000-ünk, ugye, hogy körülbelül, hogyha a statisztikai adatokat nézzük, körülbelül ennyi reformátuson, milyen jó lenne, hogyha meg lehetne őket szólítani. Ez is a vágyunk ezzel, hogy a miskolci reformátusság egy kicsit aktivizálódjon, megismerjük egymást, úgyhogy most nagy öröm van a szívünkben.
1: Itt Diósgyőrben milyen lehet a református gyülekezet, vagy akár a reformátusok jövője, kifejezetten itt ebben a városrészben, ami még nem találta meg, nem találkozott össze a újabb lelkészével?
0: Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés. Most szívesen visszakérdeznék, hogy mi a reformátusságnak a jövője, és mi a jövőképünk. Úgyhogy lehet, hogy most itt a szünet után majd erről még részletesebben fogunk hallani, hiszen még most készülünk egy kanapé beszélgetésre, ahol különböző struktúrális elemekben is, oktatás, gyülekezetvezetés és így tovább, szakavatott szolgáló testvérek fognak egy beszélgetés keretében a jövő reformátusságáról beszélni. Nem tudjuk, tehát ezt látjuk, hogy mint forma, ugye van egy nagy társadalomlélektani átrendeződés, és mint református forma más értelmet kap a mai világunkban, és akinek nincs köze Istenhez, az már most nem születik bele ezekbe, sokszor nem is érti a világ embere, tehát egy nagy identitás krízis van, én azt gondolom. Itt a leglényegesebb nyilván református keretek között, a református alapokon, de mindenképpen Isten országának az építésén, ez nekem meggyőződésünk, hogy ez a legfontosabb. Nyilván ebben a református keretben, ahova Isten elhívott minket szolgálni, gyülekezeti szolgálókat, presbitereket, tehát ebben a formában, de ugyanakkor egy élő kapcsolatot alapozni az emberekben.
1: Hangóné Birta Melinda lelkipásztor volt a gyülekezeti találkozó főszervezője.

0: szervezője. Mint elmondta, az avasi református gyülekezetből indult a kezdeményezés az alkalomra, de szívesen mellé állt a többi miskolci gyülekezet is.
1: Volt már nálunk az avasi gyülekezetben kezdeményezés arra, hogy így tanév kezdetén legyen ilyen családi nap, ahol egy kicsit elcsendesedünk, de egy kicsit szabadabban tudunk találkozni, és valamilyen útmutatást kérünk az elkövetkező tanévre, és igazából ez bővült most ki, mert hogy a többi gyülekezetet is megszólítottuk, és megkérdeztük, hogy van-e kedvük. És hát elmondhatom hálával a szívembe, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy erre rábólintottak a többiek, és nagyon lelkesen készültek is rá, és hát amint itt tapasztaljuk, valóban sokan vagyunk, hiszen megtöltöttük a diósgyőri gyülekezetnek a hatalmas udvarát.
0: Ahogy én itt körbenéztem és körbementem, nagyon sok a fiatal, nagyon sok a család, de azért vannak idősek is, szóval, hogy minden korosztály úgy tűnik képviselteti magát.
1: Tulajdonképpen ez volt a szándékunk, hogy megmutassuk, vagy felmutassuk, amit sokszor nem értenek, hogy az idősek, vagy az idősebb generáció és a fiatalabbak tudnak együtt, egy térben olyan dolgokban egyek lenni, például az Isten dicsőítésben, amelyre mindenki megszólítható. És itt most ezt láttuk, hogy ezen a mai délutánon tényleg tudtunk a gyerekektől kezdve az idősebb korosztályig mindenkinek olyan lehetőséget készíteni, amelyen megszólíthatóvá váltak.
0: Már lezajlott jó néhány programelem a mai napból, többek között volt ugye igehirdetés, a lelkipásztorok közösen énekeltek, és ugye számos kis műsor elem van, most például fiatalok énekelnek, itt a Belvárosi Református Egyházközség fiataljai énekelnek, és közben beszélgetés zajlik. Minden padnál, minden asztalnál, mert hogy ugye a gyülekezetek is asztalokkal vannak kint.
1: Így van, és hát én azt gondolom, hogy ez az, ami a mai életünkből, vagy az életterünkből nagyon kiveszőfélben van, akár gyülekezeti szinten is, hogy le tudunk egymás mellé ülni, hogy tudunk egymásra időt fordítani. És hát megmondom őszintén, hogy amikor beszélgettünk az időpontról, akkor sokunkba felmerült az, hogy vajon a vasárnap délutánt erre áldozzák-e, és lám, igen. Tehát jó úton haladunk afelé, hogy az embereknek a szükségét, mert igazából én azt gondolom, hogy szüksége van mindenkinek erre, hogy legyen egy olyan hely, legyen egy olyan idő, amikor egymáshoz is tudunk fordulni, amikor egymást meg tudjuk szólítani, amikor akár régi ismerősök is összetalálkoznak, és milyen jó, hogyha akár 5 percet is, de beszélgetnek egymással.
0: Az elcsendesedésre, elmélyülésre is van plusz lehetőség, méghozzá egy imaséta által. Néhány gondolatot mondjunk erről.
1: A mai világban az elcsendesedés az megint csak egy olyan kérdés, hogy egyrészt az embernek nagy vágya, hogy legyen csend az életében, ugyanakkor ez a felpörgött világ nem engedi ezt. És ezért gondoltuk azt, az imádság éve egyébként is adta magát, de arra gondoltunk, hogy amikor egy csendes sétával, olyan igei gondolatokkal, olyan imádságokkal felvértezve tölthetünk el akár 10 percet, akár fél órát, kinek hogy adódik ez, akkor egy kicsit valóban befelé tud fordulni, és a belső megerősödés, a belső elcsendesedés az erőt adhat a mindennapokhoz. És ezért gondoltuk azt, hogy bár egy ilyen forgatag ez a mai délután, de mégis van benne egy ilyen lehetőség is.
0: Ennek az első miskolci református gyülekezetek találkozójának az egyik vezérgondolata a miskolci reformátusság jövője és az arról való közös gondolkodás. Tiszteletes asszonya, hogy itt körbenézett és látta, hogy mennyien figyelik akár az igehirdetést, akár a zenei szolgálatot, akár mennyien ülnek az egyes asztaloknál, összenevetnek, beszélgetnek. Hogyan látja a közös együtt működést, együtt gondolkodást a gyülekezeteknél?
1: Én talán abban éreztem ezt leginkább, ahogy a lelkipásztorok együtt énekeltek. Szóval az a fajta együtt gondolkodás, az a fajta együtt Istenre figyelés, ami amire sokszor talán azt mondjuk, hogy ez nem működik. Mégis működik. És nyilvánvalóan ez nem tőlünk emberektől függ, de én azt gondolom, hogy ha a jövőre gondolunk, a jövő reformátusságára gondolunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy az Isten tervében benne van a jövőnk. És hogyha mi erre hagyatkozunk, hogyha valóban ő a világosság, akire nézhetünk, akkor ő valóban megsegít bennünket abban, hogy legyen jövőnk.
0: És jövőre lesz újból ilyen jövőref találkozó?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen, még akkor is, hogyha most tulajdonképpen tapasztalatokat gyűjtöttünk, hogy hogyan lehet, hogyan kell, ezt nyilván lehet jobban, és még felépítettebben csinálni, de én szerintem, én legalábbis úgy érzékelem most ebben a pillanatban, ebben a helyzetben, hogy ez a vágy, ez ott lesz a gyülekezetekben, hogy legyen ilyen, sőt, hogyha egy kicsit közelebbre megyünk, akkor akik ezt szerveztük, akkor már az a gondolat is megfogalmazódott bennünk, hogy a reformáció táján, vagy a reformáció ünnepe táján akár egy több napos, más jellegű, konferencia jellegű alkalmat is szervezünk, szintén valamennyi gyülekezetnek a közreműködésével. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy nagyon izgultam, hogy hogyan és mint fog alakulni, de most valóban azt érzem, hogy a fogadtatás jó volt, hogy lesz folytatás.
0: És végül így, hogy tulajdonképpen még amikor ezt a riportot készítjük, javában benne vagyunk ebbe a különleges alkalomba, mi ennek a napnak az üzenete tiszteletes asszony számára?
1: Az, hogy Isten jövőt készít nekünk, és hogy a számunkra Krisztus a jövő, és mi őt követjük.
0: Kedves hallgatóink, miskolci református gyülekezetek első találkozóját rendezték meg vasárnap. Az alkalomnak a Diósgyőri Református templom adott helyet, itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Kedves hallgatóink, országos diákpolgármesteri találkozónak adott helyszínt a napokban Miskolc. Az első alkalommal megszervezett esemény legfőbb célja az volt, hogy a fiatalok tapasztalatot cseréljenek, jó gyakorlatokat osszanak meg egymással. A kezdeményezésről Szombati Benedeket, a Miskolci Diák Önkormányzat vezetőjét kérdeztük.
2: Ez az országos diákpolgármester találkozó itt Miskolcon, sőt az országban először. Ennek a programnak a lényege az, hogy megismerkedjenek a diákönkormányzatok egymással, hisz ez a kapcsolatépítési forma eddig nem volt jellemző a diákönkormányzatokra, főleg ilyen nagy távolságokat átívelve, mint például Miskolc és Gyula. Így hát ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény így a diákönkormányzatoknak az életébe. A mai napon főként arra fogunk majd fókuszálni, hogy más városokban milyen problémák vannak, azokat hogyan oldották meg, milyen megoldásokat kerestek az ilyen jellegű hibákra, problémákra, valamint majd szeretnénk fellépni bizonyos ügyekért közösen. Fontosnak tartom azt, hogy ez a kapcsolat, ez ne csak egy ilyen időszakos átmeneti kapcsolat legyen, hanem hogy majd a későbbiekben is sokáig együtt tudjunk dolgozni, akár csináljunk együtt programokat, vagy más nem a közösségi médiában jelenjünk meg együtt egy tartalommal, és így tudnánk majd fellépni mondjuk közös érdekekért is.
1: Ez a mai rendezvény, ez a mostani miskolci rendezvény a Miskolci Diák Önkormányzat kezdeményezésére jött létre, vagy közösen formálódott?
2: Ez abszolút a Miskolc Városi Diák Önkormányzat kezdeményezésével valósult meg ez a program. Amikor megírtam az első e-mailt, egyből csak pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy a többi város is nagyon nagy mértékben támogatja ezt a rendezvényt, és hát így jöttek el ezek a városok a mai rendezvényre.
1: Beszéljünk egy picit általánosságban a városi diák önkormányzatokról. Minden megyeszékhelynek van diák önkormányzata, vagy ezt hogy képzeljük el, ezt a szervezeti egységet?
2: Ez igazából változó, hisz vannak megyei jogú városokban is, mint Miskolc, vagy Békés Csaba, de van például Gyulán is. Szóval igazából ebből nem tudunk levonni egy abszolút következtetést, mert ez sok helyen az önkormányzatoktól függ, hogy kikarolja fel a diák önkormányzatot, vagy egyesületektől, hisz ugye sok városban egyesület működteti a diák önkormányzatot.
1: Ide most Miskolcra honnan jöttek diákok?
2: Szegedről, Egerből, Kecskemétről érkeztek, valamint Szombathelyről és Békés Csabáról, valamint Gyuláról.
1: Mi egyébként Miskolcon a legfőbb feladat, amit a diák önkormányzat így tulajdonképpen lát, illetve hall a diákoktól, hogy mire lenne leginkább szükség?
2: Legfőbbképpen a programszervezés az, amit így szeretnének tőlünk, és amit mi is a legmagasabb fokon csinálunk. Hisz, ha megnézzük, hogy itt volt az elmúlt időszakban a több mint 120 fős sportnapunk, itt volt a strandnap, ott is több mint fél százan voltak. Igazából ebből azt tudjuk levonni, és ezt is halljuk, ezt is mondják, hogy az a legfontosabb, amit így szeretnének, hogy szervezzünk programokat, jó, élvezetes és nagyszabású programokat. Úgyhogy nekünk itt Miskolcon elsősorban ez a prioritásunk.
1: Ezek gondolom általában a középiskolás korosztálynak szólnak?
2: Igen, abszolút, hisz ők azok a réteg, az a generáció, akiket már be tudunk vonni ebbe az egész rendszerbe, ebbe az egész szervezetbe, meg a közösségi médiában is elsősorban őket tudjuk elérni, ezért igen, a középiskolásoknak szervezzük általában ezeket a programokat.
1: Említette, hogy ugye az még majd formálódik, hogy itt a találkozón tulajdonképpen miről lesz szó, és milyen dolgokért fognak közösen majd esetleg fellépni, de gondolom azért szervezőként itt a miskolci csapatnak már van néhány téma ötlete, ezekből esetleg árulhatunk el néhányat.
2: Igazából mi úgy terveztük, hogy nyilván nekünk van tervünk, de ez, amit már említettem, hogy máshol milyen problémák vannak, hogy ezeket beszéljük meg, és egyébként a többi város is mondhat témákat, és egyéb eseményeket mondjuk, amiket szervezhetnénk együtt, vagy egyéb ilyen. Tehát van egy napirend, de ezt már ugye az előbb említettem, igazából viszonylag egy kötetlen megbeszélés lesz, én arra számítok.
1: A találkozón többek között a gyulai diákpolgármester is megjelent, mint Maros M. Vivien rádiónknak elmondta, a diák önkormányzatuk több évtizede működik, ráadásul itt az általános iskola felső tagozatosai is delegálnak DÖK elnököket.
3: Nálunk fontos tudni azt, hogy mi ketten vagyunk ugyanabban a pozícióban, tehát mi ketten vagyunk diákpolgármesterek, és van egy alelnökünk egyébként.
1: Mióta van Gyulán egyébként diák önkormányzat?
3: Nagyon régóta, tehát ez nem egy új keletű dolog, szerintem több mint 30 éve. Tehát nagyon régóta működünk, mindig frissül az állományunk, és nálunk ez nagyon különleges, mert nem úgy van, mint a legtöbb helyet, sőt, szerintem sehol máshol nincs úgy, hogy nálunk az általános iskolások is velünk vannak egy diák önkormányzatban, és felső tagozattól kezdve delegálnak ők is dökelnököket az iskolákból.
1: Milyen témák merülnek fel legtöbbször? Mert azért minden város, azt gondolom, más és más feladatok előtt áll, minden városban más és más témák adódhatnak.
3: Egyébként minden. Tehát nálunk egyébként kortárs segítő képzéstől kezdve minden van. Leginkább programszervezés, pályázatok kiírása, jogi dolgok, kapcsolatépítés a várossal, a polgármester érdekképviselet egyébként. Szervezzük minden évben a Dél-Alföldi Ifjúsági Konferenciát, ami nagyon fontos rendezvényünk. Most idén volt egy újabb keletű rendezvényünk, egy nagyobb is, a DÉN, Diák Élmény Napok, ahol mindegyik középiskolából voltak delegált csapatok, akik különböző versenyszámokban mérkőztek meg, és eredetileg egy diszkóval zártuk volna az eseményt, ami sajnos az időjárás miatt nem valósulhatott meg, de bepótlásra fog kerülni.
1: Először találkoznak Miskolcon a diák önkormányzatok polgármesterei. Ön mit vár ettől az alkalomtól?
3: Egyébként az, hogy meg tudjuk vitatni a problémáinkat, gondjainkat, amik mondjuk város szinten felmerülhetnek, és nálunk is, és náluk is hasonlóak, mert nyilván ugyanúgy megvannak, előnyeket, hátrányokat tudunk megfogalmazni, és leginkább azt, hogy olyan tanácsokkal tudunk gazdagodni, amik mondjuk itt beváltak, de nekünk még mondjuk nem jutott volna eszünkbe, tehát, hogy megoldásokat várunk olyan problémákra, amik nálunk felmerülnek, és mi is megoldásokat kínálunk olyan dolgokra, problémákra, amik itt felmerülhetnek.
1: Egyébként a diák önkormányzatnak milyen a kapcsolata a várossal, Gyulám?
3: Nagyon jó. Én azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból kifejezetten szerencsések vagyunk, mert polgármester úr és tényleg az egész városháza nyitott Gyulán a fiatalokra, a fiatalok véleményére, hangjára, és nagyon segítőkészek mindenben, támogatásokkal szokták ezt díjazni, egyébként a rendezvényeinket is szokták támogatni, és mindenben partnerek, hál' Istennek.
1: Tócentai József Miskolc város polgármestere is üdvözölte a fiatalokat, és mint rádiónknak elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy az első találkozónak Miskolc adhat helyet.
4: Mindenek előtt nagyon örülök és nagyon büszke vagyok arra, hogy első alkalommal itt találkoznak a diák önkormányzati vezetők Miskolcon. Az ország különböző pontjairól jöttek ide fiatalok, akik hát nyilván azokról a kérdésekről beszélgetnek, ami leginkább a diákokat, a fiatalságot foglalkoztatja. Ez nem csak arra jó, azt gondolom, hogy az ország különböző részéből érkező fiatalok beszélgetnek az őket érintő témákról, hanem arra is jó, hogy megismerik egy kicsit Miskolcot. Az ország nyugati részéből vagy déli részéből érkező diákok lehet, hogy gondolnak, hallanak rólunk valamit, de én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban, ha megmutatjuk nekik, hogy milyen ez a város, akkor ez egy picit hozzátesz, vagy hozzátehet ahhoz is, hogy milyen kép alakul ki Miskolcról.
1: Miskolc mindig is hangsúlyozta a fiatalok fontosságát, a fiatalok itthon tartásának fontosságát. Ugye egyetemvárosként egyébként is sok diák van itt, sok miskolci diák választja az egyetemünket. Mi az, amit most tud tenni a város azért, hogy valóban itt maradjanak a fiatalok Miskolcon? Mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen diák önkormányzati esemény során fontos kérdés.
4: Abszolút, teljesen egyetértek. Ugye a városvezetésnek van egy programja, aminek az a neve, hogy Miskolc a BÜK városa. És ennek a programnak van egy alapmondata, ami a következőképpen szól, itt kell tartani a fiatalokat bármi áron. Ugye Miskolc városa az elmúlt 30-35 évben elveszített közel 70 ezer miskolci lakost, akik elmentek, elköltöztek innen, és ezzel egy időben nem csak a népesség csökkent, hanem átalakult a város korfája. nagyon sok idős ember él ebben a városban, akiről a városnak gondolkodnia és gondoskodnia kell, de valamilyen módon meg kell próbálni tartani a fiatalokat. Nekünk van most erre egy ötletünk, ami remélhetőleg rövidesen az Európai Unió elé kerül majd, egy olyan gazdasági program, a neve Net Zero Völgy, ami nem csak Miskolcot, hanem az egész Sajó völgyét újra pozícionálhatja, ahol olyan minőségi munkahelyek, olyan 21. századi technológiák jelenhetnek meg, ami a fiataljainkat itt tarthatja. Mert hát mi kell egy fiatalnak, elindítja az életét? Kell egy jó munkahely, kell lakás, ahol családot tud alapítani, és kell egy élhető városi környezet. És hogyha ezeket megtalálják a fiatalok Miskolcon, akkor én azt gondolom, hogy van jövője a városnak. Mi ezen dolgozunk, és remélem, hogy rövidesen kézzelfogható, látható eredmények is lesznek.
1: Kedves hallgatóink, országos diákpolgármesteri találkozónak adott helyszínt a napokban Miskolc. Az első alkalomról hallották helyszíni összeállításunkat.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a Szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs séta sorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Vadnai Jonatán, világbajnok vitorlázó. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Vadnai Jonatán csütörtökön késő délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A rádióban tehát ez a beszélgetés felvételről hangzik el. A téma a dublini világbajnokság, az Ilka 7 hajóosztályban aratott siker, ugye ez egy olimpiai hajóosztály, tehát olimpiai szemüvegen keresztül is beszélgetünk majd erről a győzelemről. Így néhány nap elteltével mi marad meg a leginkább erről a világbajnokságról benned?
2: Hú, az elmúlt néhány nap keveset aludtam, egyébként még a mai napig bennem van ez az extázis érzés, és az adrenalin, ahogy átszeltem a célvonalat az utolsó futamban, és könnyes szemmel jött oda hozzám az edzőm a motorcsónakban, hogy szerintem megvan a világbajnok a cím, mert ugye a vitorlázás az egy 6 napig tartó sportág, és a világbajnokság, és a utolsó nap, még hiába fut valaki elsőnek a futamon, számít az előző 5 napnak a teljesítménye. És amikor befutottam elsőnek, nekem az is számított még, hogy mentek a többiek azon az utolsó futamon. És tudtam, hogy érem lesz belőle, de nem tudtam, hogy milyen színű. És nagyon örültem annak a futamnak, majd oda mentem gyorsan az edzőmhöz, beugrottam a motorcsónakba, és hagytam a hajómat felborulni, az úgy az ott volt, ahogy volt, és néztük az eredmény hirdető táblát, a hivatalosat, hogy most tényleg ki hány pontra van, megvan-e a világbajnoki cím, vagy nincs, és tehát az a valószínűleg 30 másodpercet fogadt magába az a várakozás, de egy örökké valóságnak tűnt. És akkor láttam, hogy megindultak felém a média motorcsónakok, láttam az eredményeket, és akkor hittem el, hogy megvan az a világbajnoki cím, és csak felüvöltöttünk az edzőmben az égbe, hogy megvan, és olyan extázisba kerültem, hogy talán ez a legnagyobb, legértékesebb pillanata nekem a VB-nek.
1: Ugye helyezési számokat rangsorolnak a végén, ez alapján állt össze a végeredmény, és nagyon szoros csata volt. Hogyan kezelted ezt a helyzetet, amikor gyakorlatilag a 8. helyről indultál, és onnan kellett feljönni az élre?
2: Igen, az egész héten nagyjából úgy a 3. hely környékén mozogtam, és nagyon közel voltam pontban az elsőhöz. Tehát néhány pontra mindig, néhány helyezési pontra. És az utolsó előtti nap, tehát a medálrész az éremfutam előtti nap, az 5. sikerült mennem 2 rossz futamot, ami visszadobott engem az összetett 5. helyre. És utána, tehát így volt vége a mezőnyfutamsorozatnak, az 5 napos mezőnyfutamsorozatnak, és az utolsó nap jött az éremfutam, ahol csak a legjobb 10 indulhat, összehúzzák egy picit a pontokat, tehát az előtte lévő megszerzett pontokat egy kicsit összehúzzák, hogy igazából még izgalmasabb legyen az utolsó éremfutami napja.
1: És még reálisabb képet adjon talán.
2: Az is igen, hogy ki tud az utolsó éremfutamon a legjobban teljesíteni. És az éremfutam az most, ez egy új formátum igazából, az olimpián 1 volt, és ezt duplázták azt a pontot. Most 2 futamot megyünk, amik normál pontokat érnek. És az első futamban, az első éremfutamban befutottam 4. helyen, és tehát 5. jutottam be, majd mentem egy 4. helyezést, és azzal visszacsúsztam 8., mert pont úgy futottak be a mögöttem lévők, hogy megelőztek, de én pont nem előztem meg senkit, és úgy jött ki a matematika valahogy, hogy szinte 1 pontra, 2 pontra volt nekem az érem, de a 7., a 6., az 5., a 4. is. Tehát, hogy nagyon együtt voltunk az utolsó futamra mind a 8-an, sőt 9-en. És akkor az utolsó futamban én tudtam azt, hogy ezt meg kell nyerni, és akkor bármilyen színű érem lehet ebből, de ez nekem most ez az egy feladatomban, hogy nyerjél meg ezt a futamot. És egy nagyon jó rajtom volt, jó oldal, amit ráláztam a pályának, precízen nem igazán jött be az az oldal, és feljöttem, olyan 4. vettem a bóját, 3., 4., és utána a hátszélben beragadtam középen, mert egyszerűen egy olyan sávot választottam magamnak, ahol nem volt annyi szél. Tehát a balról is megkerültek, jobbról is. És úgy értem le, 2 körös egyébként a futam, tehát úgy értem le vissza a hátszélbójához, hogy nem is tudom, 8., 9. voltam abban a futamban. És egy jó nyitással, jó második krejtszakasszal visszakerültem a 4. helyre, bocsánat, ötödik helyre, és utána a legutolsó hátszelen sikerült megkerülnöm az egész bolyt, aki előttem volt, az egész élbolyt, életem legjobb hátszelével, és ezzel lett meg a világbajnoki cím.
1: Mi minden nem múlik egy-egy ilyen teljesítmény? Mennyit számít mondjuk a meteorológusnak a jelzése, és mennyit számít, hogy az adott pillanatban te a hajóban hogyan értékeled a körülményeket?
2: A kettőnek az együttes se a legfontosabb igazából. Tehát a meteorológus az egy nagyon profi jóslatot fog mondani nekem egy nap előtt, ahol ő kielemzi tényleg a szélnek a járását 100 méteren, 1000 méteren, 10 méteren, tényleg, hogy hogyan mozog a levegő, illetve hogy hogyan befolyásolja azt a termikus influenc, ami az óceántól áramló szél a part fele, és utána az esőfelhők hol fognak megjelenni, stb. És utána nekem igazából a jeleket kell figyelnem a nap folyamán, hogy milyen jel mire utalhat. Tehát ha látom, hogy megjelenik egy esőfelhő a pálya bal oldalán, akkor azt tudnom kell nekem, hogy nagyjából mikor ér oda hozzám, meddig fog tartani az a plusz szélerő, amit ad, és nagyjából mennyire fogja elvinni a szelet. És igazából az a nehéz a vitorlázásban, hogy egy dolog az, hogy figyelni kell a hajóvezetésre, a vitorlaállításra, közben ez egy nagyon fizikai hajóztály, tehát ilyen 180 körülben a púzusom a kerékszakaszban, tehát úgy kell gondolkodni, és közben ki kell nézem folyamatosan a hajóból, és monitorozni a körülményeket, és tudni azt, hogy honnan fog jönni a következő szélfrissülés, hol vannak a többiek, hogyan tudom bevédekezni magam, hogy hol kell támadni. Tehát egy nagyon komplex dolog, taktikai szinten, stratégiai szinten is, és mind meteorológia szempontjából.
1: Ezekre egyébként még mind kitérünk, de térünk vissza a világbajnokság részleteire. Volt esetleg olyan pont, amikor már azt érezted, hogy ebből mindenképpen kiváló eredmény lesz, amikor gyakorlatilag ilyen flow-ban jöttél fel, ahogy ezt az előbb elmesélted?
2: A HC felénél éreztem, hogy ez jó lesz. Tehát így annyira flow-ba voltam, hogy teljes szinte ki is tudtam kapcsolni azt, hogy egy világbajnokságon vagyok. Tehát annyira tudtam csak azt kezelni, hogy ez a hajó minél gyorsabban beérjen a célvonalba, hogy tényleg, mintha egy laza délutáni balatoni edzésen pont dupla presszó után beültem volna a hajóba, és teljesen fókuszban vagyok, olyan érzésem volt a VB-n is.
1: Keresik egyébként a vitorlázók ezt az állapotot? Tehát akár mondjuk ti sportpszichológussal, vagy edzővel, más szakemberrel gyakoroltátok, hogy hogyan lehet ezt elérni?
2: Igen, igen. Tehát mind az edzőmmel, mind a sportpszichológusommal nagyon-nagyon készülünk. Tehát a sportpszichológusom, dr. Gosi Gabriella, vele minden nap egyeztettem a világbajnokság minden egyes napján.
1: És ez a flow élmény egyébként valamiben eltért, akár mondjuk attól, amelyet lemodelleztetek korábban?
2: Ezt lehet. Tehát ezt igazából be kell gyakorolni, ezt az érzést, és ezt elő kell hívni. Csak ugye minél nagyobb a tétje egy versenynek, annál nehezebb előhívni, mert annál jobban ez elvonja a figyelmet az, hogy hol vannak a versenytársak, most ennek tényleg mekkora tétje van ennek a futamnak, és annál nehezebb igazából csak azzal foglalkozni, amivel kell, és a jelenben maradni, de nyilván ez a pszichológia előnye, a pszichológiai trükköknek az előnye, hogyha ez valaki képes tényleg csak arra figyelni, amire kell egy ilyen nagy téthelyzetbe, abból mindig jól sül ki.
1: És igazából, hogyha van valami váratlan probléma, akkor hogyan reagálsz ilyenkor a hajóban?
2: Hát volt már velem ilyen váratlan helyzet. Az olimpián például pont az éremfutamba felborultam.
1: Ugye ott negyedik lettél végül.
2: Igen, negyedik lettem. És felborultam, az a futam majdnem el is úszott, de ugye vissza lehet állítani a hajót, tehát tovább lehet menni, és hogyha nincs túl erős cél, olyan sokat, ami egyébként nem buk benne az ember, de akkor is azért egy elég amatőr hiba így az olimpiai medál részbe felborulni.
1: Ezt mondjuk egy pofonnak lehet leírni ilyenkor?
2: Tehát egy nagy pofon, igen. És annyi volt a szerencsém, hogy annyira elfordult azon a futamon a szél, hogy ezt utána lelőtték, tehát utána azt nem futtatták be. És utána újraindították a futamot, amin már visszakerültem ebbe a flow-ba, de az ott volt 10 percem rendbe szedni magamat. És hál' Istennek, hogy kaptam egy második esélyt, különben nem negyedik lettem volna, hanem valószínűleg 9-10.
1: Most Írországban melyik volt a legnehezebb része ennek a világbajnokságnak, ennek a 6 napnak?
2: talán az ötödik nap feldolgozni ezt a nagyon nagy pofont, hogy két rossz futamot mentem. Tehát az első naptól kezdve a negyedikig nem volt rossz futamom. Tehát összeraktam azt, hogy 9 futamot teljesítettem a topban. És a vitorlázásban az a szabály, hogy a 2 legrosszabb futamot azt ki lehet dobni, de van egy kvalifikációs sorozat, és van egy aranycsoportos sorozat, és tehát az első 2 napból egyet lehet ejteni, és a következő 3 napból is egyet. Ez azért van, hogyha esetleg valami technikai gond van, vagy nagyon elfordul a szél, és nem fair a körülmény, akkor minél jobban azért azt hozzák ki, hogy ki volt a legjobb, nem aki a legszerencsésebb. És ha egy futamot ejthettem ki ebből az 5. napból, de a másodikat, amit egy 26. helyet, az benne kellett tartanom. Ezért a közvetlen érem pozícióból visszacsúsztam az 5. helyre, ami nekem azért fájt nagyon, mert annyiszor voltam mostanában 4., 5., 6., 7., sosem érmes, hogy egy pillanatra eljátszott velem a gondolat, hogy ebből megint egy 4. hely lesz. Mert tavaly 4. lettem a világbajnokságon, pont egyenlősséggel a 3., az olimpián is 4. lettem.
1: Az ugye az óriási a 5. különbség.
2: Igen.
1: Azt egyébként mennyire volt nehéz feldolgoznod? Azért egy olimpiai játékok alatt, ahol folyamatosan mennek a versenyek, nyilván a közvéleményhez is elsősorban az érmesek jutnak el, egy 4. helynek hiába van szakmailag nagy értéke, sokszor szinte elvész a média visszhangban. Te ezt hogy kezelted?
2: Nekem abból a szempontból szerencsés volt a 4. helyem, hogy én úgy jöttem fel abba a pozícióba. Tehát egy jó éremfutammal, egy jó befejezéssel az olimpiának felmásztam a 4. helyre. Tehát igazából ez nem egy elveszített érem volt, hanem egy megnyert 4. hely. És így sokkal könnyebb volt feldolgozni. Mint hogyha valaki, azt elhiszem, hogy sokkal nehezebb, hogyha valaki érem pozícióból csúszik vissza.
1: Az, hogy most a legnagyobb riválisokat, olimpiai érmeseket, bajnokot is legyőztél, mennyit ad neked?
2: Sokat, sokat. Ezekre a srácokra, akik ott álltak mellettem a dobogón, 2., 3. helyen, nagyon-nagyon felnézek, és nagyon tisztelem is őket, a munkájukat, és tudom, milyen jók. És az, hogy sikerült megvernem őket, ez nekem is egy olyan lendületet ad a további munkámban, hogy ez nem is tudom, hogyan magyarázzam el tényleg.
1: Tehát egyébként máshogy néztek rád a győzelem után? Amikor akár gratuláltak, vagy talán beszélgettetek
2: egy kicsit? Én tudom azt, hogy ők már egy jó ideje sejtették, hogy ez előfordulhat, mert sok olyan versenyünk volt, futamunk, ahol előttük végeztem, de mégiscsak azt talán nem gondolták, hogy pont a világbajnokságon verem majd meg őket.
1: Hogyan kell egyébként elképzelni a rivalizálást a vitorlázásban? Ugye itt nincs test elleni kontakt, hanem valamennyire ez technikai sportág is, de ugye beszéltél róla, hogy a fizikai felkészülés is nagyon fontos, beszéltünk már egy kicsit a mentális részéről is, de a rivalizálást hogyan kezelitek egymás között a legjobbakkal?
2: Hát a pályán sajnos a szabályokat lehet úgy használni, hogy abban valaki igazából előnyre tegyen szert. Ugye a szabálykönyv az alapjáraton azért van a hajózás, nem is hajózás, de ez a versenyszabálykönyv, hogy elkerüljük az ütközést egymás ellen. Ugye nagyjából 45-50-en vagyunk egy futamon a pályán, és egy káosz szokott lenni nagyon sokszor a bójavételekkor, ahol tényleg az 50 hajó ugyanazt a bóját akarja venni 20 másodperc alatt. És sokszor van az, hogy valaki úgy akar előnyre szert tenni, hogy ugye szabálytalankodik, stb., és ezért vannak ezek a szabályok leírva, vagy elég vastag szabálykönyv, hogy ebből ne legyen utána semmi olyan előny, ami nem volt megérdemelt. Viszont a rivalizálásban sokszor ezek a hajók kihasználják ezeket a szabályokat egymás ellen, és olyan szituációkat tudnak teremteni, amiből sakban tartanak majd valakit. Tehát hogy itt szándékosan olyan közel megy hozzá, vagy úgy megy neki, vagy úgy viszi a hajóját, hogy szinte ne tudja kikerülni, összehoz egy ütközést, és utána az ütközést azt vagy úgy lehet kijavítani, hogy kettőt kell fordulni a hajóval, 2-360 fokos fordulót, vagy óvást tesz belőle. És az óvást az pedig úgy működik, hogy majd, miután vége van a futamoknak, a parton van egy 5 fős versenybírói bizottság, akik eldöntik az adott szituációt. És ahogyha valaki nyilván szabálytalankodott, az kizárják a futamból.
1: Az, hogy a testvéreddel, aki most ugye a másodedződ, nagyon hosszú ideig húztátok egymást, de azért versenytetek is egymással. Mennyit segít most, amikor ő már az edzői stábot tagja?
2: Nagyon sokat segít a tesóm. Tehát ugye ő 2024-ben vonult vissza, és már az olimpián ott volt velem, mint egy edző. És ő nekem egy ilyen olyan mentális erőt ad, hogyha ott van velem, és egy olyan támaszpont, akiben bármit rá tudok bízni, és teljesen annyira közel állunk egymáshoz. Ezt az egész olimpiai hajszát, ezt legkisebb korunk óta csináljuk. Egymás ellen versenyzünk, egymás segítve, hogy minél jobb szerepeljen majd az a vadnai név az olimpiákon. És nem is igazán érdekelt minket, nyilván picit érdekel, de hogy kimegy az olimpiára, azt számított, hogy a vadnai név az minél előrébb legyen. És átadtuk minden tudásunkat, és nagyon jó testvérek maradtunk mindig. Igazából az, hogy ott van a Benji velem, az engem teljesen megnyugtat egy bármilyen téthelyzetben is.
1: Ő egyébként mit mondott most a győzelem után?
2: Hát ő teljesen odáig volt, gratulált könnyes szemmel, és nagyon-nagyon büszke volt. De nagyon iszonyat sokat segített nekem a tesóm, még a legkisebb korom óta is. Tehát ő még akkor én ajtotta be a vitorlámat, segítette az által megtanult technikákat, hogy én hogy sajátítsam el. Sokszor volt az, hogy amikor mondtam, ilyen 12 éves voltam, még optimist hajosztályba, kijött ő, meg apukám a motorcsónakkal követtek, és akkor mondta a tesóm, hogy ő hogy csinálná, és segített. És tényleg ez szintén az ő érdeme is. Tehát ez a kettőnknek az együttes munkája.
1: Egyébként a gyermekkorukban vagy a pályafutásuk néhány évvel korábbi szakaszában volt olyan rész, amikor voltak azért nehézségek? Akár volt, az egymás elleni harcból.
2: Voltak. Ezt nem mondanám, hogy nehézségek, de azért a testvéri harc és a küzdelem az ott volt köztünk. Nagyon jól kezeltük, tehát félre tudtuk mindig tenni, de ez kell is. Tehát kell is az, hogy az öcs meg akarja verni a bátyját, a bátyja az mindig védekezik, és akkor egymást húztuk felfele, és szerintem ezért is jutottunk egy ilyen mezőnybe ilyen sokáig, hogy tényleg, ha az egyikünk nem ment el a konditerembe korán, akkor azonnal az volt a fejében, de basszus, a bátyám elmegy, az öcsém elmegy, tehát akkor nem hagyhatok ki egy edzést, mert ő megcsinálja, nem maradhatok le. Illetve plusz munkára is kész, tehát hogy hogyan tudnék elé kerülni, akkor még egy edzést hozzak be, vagy máshogy csináljam, vagy mit tudnék még fejleszteni. És ez szerintem az, hogy ezt a rivalizációt meg tudtuk úgy oldani, hogy közben sosem volt belőle nagy feszültség, hanem tényleg csak testvéri szeretet, ez nekem majdnem mindennél többet ér.
1: Ebben egyébként mit tettek hozzá akár az edzők, akár a rokonok, családtagok, szülők?
2: Hát én úgy kezdtem a vitorlázást, hogy édesapám volt az edzőm. És ő még annak idején válogatott volt, tehát egy nagyon jó és precíz alapszintű tudást tudott átadni. Anyukám pedig tényleg mindenben, amivel tudott, ott volt meg mellettünk. Segített tanulni, külön órákra mentünk, mert nagyon sokat kellett hiányozni az iskolából a vitorlázás miatt. Vittem tényleg főzött nekem tésztát, hogy az iskola után azonnal jó meleg ételt tudjak enni, és jó tudjak edzeni. Tehát, meg hát most ezek csak egy-egy példák nyilván, de tényleg ő is mindenki úgymond feláldozta szinte a magánéletét azért, hogy ezt az utat tudjuk csinálni a családban. És
1: a tágabb család ezt hogyan kezelte, vagy akár a rokonság, hogyan tekintett önökre? Tudtak segíteni?
2: Tudtak segíteni ők is, mindenki, nekem nagyon szerencsés helyzetben vagyok, nagyon jó családom van. A tág család is, a szűk család is, és mindenki, amit hozzá tudott tenni a maga szintjén, azt tényleg hozzátette a sikerhez. Tehát az ő sikerük is.
1: A mostani főedzője mennyiben járult hozzá ez a győzelembe?
2: 2016 óta vagyok a horvát edzőmmel, pont 10 éve, és egy olyan minőségi edzésmunkát tudtunk véghez vinni, egy olyan minőségi csapatban, ami tehát a világon egyedülálló. Az ő csapata, az egy nemzetközi csapat igazából, oda nehéz bekerülni, tehát igazából minket úgy vettek be, a tesóm is ennek a részese volt, úgy vettek be minket, mert nagyon jó junior eredményeink voltak, és látták, hogy szeretnénk dolgozni, és úgy döntöttek, hogy akkor befogadnak minket. De akkor abban a csapatban ott volt egy olimpiai ezüstérmes, bocsánat, kettő, egy Európa-bajnoki érmes, egy világrangista top 10-es, tehát négyen voltak benne,

0: bajnokságon vagy egy olimpiára készülve, gondolom, hogy elsősorban mégiscsak tengeri, óceáni körülmények között készül az év nagy részében.
1: Igen, ez főleg azért is van, mert kevés itthon az edzőpartner. Mert ugye a vitorlázásban nem tudod mérni se az időt, távolságot, semmit igazán, tehát viszonyítani csak egy másik hajóhoz lehet. És kellenek, minél jobb hajók vannak melletted, annál jobban látod azt, hogy pontosan hol tartasz most a világmezőnyben, és annál jobban is húznak felfele. A Balatonon azért egy kicsit nehéz edzeni, mert szinte mindig ez a nagyon forgolódós, lukas, nagyon nehéz szél van a Balatonon, tehát aki abban jó, az általában azt mondták, hogy mindenben tud jó lenni, mert folyamatosan ki kell nézni a hajóból, és folyamatosan állítani valamit, tehát nincs ez a tengeri kifújt szél, amikor szinte az egész pályán pont ugyanannyi csomó fúj, és pont ugyanolyan hullámzás, hanem folyamatosan forog, tényleg leáll, és ilyen is van, tehát van olyan, hogy világbajnokságon ilyen futamok vannak, és ez a magyaroknak ez nagy előny, de muszáj elmenni tengerre, megtanulni azt is, hogy mi van, hogyha az összes hajónak ugyanannyi szele van, és mondjuk csak egy oldalra kell menni a pályának, és nagyok az áramlások, nagy a hullámzás, tehát ezt meg kell tanulni kint.
0: Ez a mostani siker mi mindent változtat meg benned?
1: Elsősorban egy nagyon nagy magabiztosságot ad, hogy ezt meg tudtam csinálni, meg tudtam nyerni a világbajnokságot, hiszen láttam az edzéseken már többször magamban, hogy tudok olyan szinten menni, mint egy világbajnok, de ez teljesen más pont egy világbajnokságon kihozni magamból azt a formát. És ez egy nagyon nagy magabiztosságot ad majd az olimpiára, hogy ezt majd ott remélhetőleg meg tudom ismételni, hogy ugyanolyan formában tudjak versenyezni, mint a VB-n.
0: Az olimpiai ciklus nagyjából közepén járunk, már beléptünk a második felébe. Los Angeles mennyire lesz speciális a helyi körülmények, hogy edzettél már ott?
1: Igen. Los Angelesben 2025 és idén nyarán is egy-egy hónapot eltöltöttem. A helyszín az nagyon speciális, tehát a két olimpiai pálya is lesz, de viszont az egyik az kint lesz az óceáni hullámzásban, nagy áramlatokkal, általában friss szél van, a másik pálya viszont bent lesz majd egy ilyen óriási kikötő van ott Los Angeles-ben pont az olimpiai helyszín mellett, a kikötőn szinte belül, tehát egy kőszóráson belül. És ott viszont teljesen lapos víz, forgolódó szél, és áramlat nem nagyon van. Szóval az olimpiára majd úgy kell oda menni, hogy valaki mindenben jó. Nagy hullámokban, kicsiben, gyenge szélben, erős szélben, áramlatokban. Nem csak azért, mert hogy általában mindenben jónak kell lenni, hanem mert biztos, hogy minden is lesz.
0: És már beszéltünk arról, hogy a meteorológusnak is kulcsfontosságú szerepe van. A dolgok feltérképezésében is?
1: Pontosan, igen, az edzőmotoroson van egy ilyen meteorológia állomás, ami folyamatosan monitorozza az adott körülményeket, és másodpercenként jó, nagyon-nagyon sok adatot fel tud venni. Majd ezt a meteorológus kidolgozza, és látja, hogy valószínűleg, hogyha már megtörtént egy ilyen széljárás, pont egy olyan időben, pont olyan hőmérséklettel, akkor majd tudja monitorozni azt, hogy vajon milyen idő lesz az olimpia alatt, illetve az olimpiai napján majd kaphatok egy előrejelzést, hogy amikor például amikor ilyen szél fújt aznap, akkor olyan délután 2 fele elment jobbra a szél 10 fokot. És arra, hogy az olimpián majd küld egy emlékeztetőt, amivel fel kell készülni, és tehát azzal majd lehet számolni.
0: A versenyek alatt ugyanakkor már nem tud segíteni, tehát a hajóban már nem tud üzenetet küldeni.
1: Igen, tehát a hajóban nagyon szigorú szabályok vannak, semmilyen okosóra nem lehet rajtunk, telefon, semmi ilyesmi, olyan készülék, ami Bluetooth vagy Wi-Fi-et tud kiadni. A kompasszunk is, amivel a hajószögét látjuk, az is egy nagyon lebutított verzió, csak szöget mutat, semmi mást, és pont emiatt van ez, hogy nehogy az legyen, hogy valaki olyan információk birtokába jut futam közben, ami másnak nem adathatott meg.
0: Egyébként mennyire várható az, hogy a Los Angeles-i vagy kaliforniai helyszínen akár a legnagyobb riválisok is együtt edzenek majd veled a következő 2 év valamely szakaszában? Gondolom, hogy sokan lesznek azért, kint sokan szeretnék tesztelni. Meteorológiailag is, meg az egyéb

0: helyszíneket tekintve is a környéket.
1: Igen. Bármilyen meglepő is, egyébként összedolgoznak ezek a nagy válogatottak és csapatok. Tehát például a Dublini világbajnokság előtt is júniusban egy hónapot kint voltunk, és az ausztrál és az angol válogatottal együtt edzettünk. Pont azért is, hogy ilyen minőségi versenyben látszik igazán, hogy melyik oldala jó a pályának, hogy tényleg hogyan lehet a legjobban igazából reagálni a szélfordulókra. És ez ugyanúgy megtörténik Los Angelesben is. Tehát vannak közös edzőfutamaink a nagy válogatottakkal, riválisokkal. Egyébként vannak kint megrendezve versenyek is. Idén volt Észak-Amerika bajnokság és világkupa is, ami mindenki indul, aki szeretne majd érmet hozni.
0: A fizikai felkészülés hogyan néz ki? Mennyi idő telik a hajóban és mennyi azon kívül? Mondjuk egy edzés időszakban.
1: Nagyjából egy edzőtábor úgy néz ki, hogy reggel felkelek, és van egy fizikai edzésem. Az vagy konditerem, vagy biciklizés, vagy bevezőpadozás, az attól függ, hogy éppen...
0: Tehát állóképesség és erőfejlesztő munka.
1: Igen,
0: is van.
1: Ez igazából egy ilyen erőállóképességi sportág. Tehát nagyon sok erőt kell kifejteni, és nagyon gyorsan is savasodok benne, viszont ezt fel kell tartani egy 10-15 percig kétszer egy futamban. És pontosan ezért nagyon fontos az is, hogy mivel ezt meg kell ismételni többször, egy héten át, ugye több napon át, hogy a hosszú távú állóképesség is jó legyen, hiszen utolsó napra pont nem szabad elfogyni, amikor a legnagyobb a tétje a helyzetnek. Tehát egy edzőtáborban én reggel nem megyek konditerembe, vagy egy állóképességi sportágat csinálok, majd utána van vitorlázás, és utána attól függ, hogy erős szél volt, vagy gyenge szél volt a vízen, majd van még egy edzés, ami vagy csak levezetés a napnak, inkább regenerációról szól, vagy még egy erős edzés, hogyha nem volt elég szél a vízen, hogy azt úgymond kárpótoljuk.
0: Az olimpiai bajnok kajakozó Kopasz Bálint beszélt arról, hogy az edzések mellett nagyon sok a kiegészítő feladat is. Nyilván nyújtás, akár masszázs, gondolom, hogy sok sportágban hengerezés, tehát hogy akár 8 órát is kitesz az a munka, amelyet mondjuk fizikailag el kell végezni a kiegészítő tevékenységekkel együtt. A vitorlázásban ez hogy néz ki?
1: Hasonlóan, ott is. Tehát egy nagyon furcsa pozícióból kell kifelógni a hajóból, ami nem azt nézték elsősorban, hogy az izületeknek jó-e. Tehát inkább azt nézték, hogy fizikailag hogy tud a leggyorsabban menni az a hajó, vagy hogy tudták a legegyszerűbben megoldani.
0: Tehát akkor kell egy gyógytorna?
1: Kell. Én minden a gyógytornázok egy minimum fél órát minden nap. Pont azért, mert a derekunk nagyon szét tud menni, térd, boka. Tehát egy ilyen pici kis, vékony kis hevederbe beakasztva a lábam, és abból lógok kifele a hajóból, vízszintesen a vízzel, tehát nagyon nagy terhelésem van a teljes gerinc, a térdek, boka, csípő.
0: Közben ugye magas pulzus számmal.
1: Igen.
0: Táplálkozás, vagy akár mondjuk a legális teljesítményfokozás, gondolom, hogy a magas pulzus számhoz a téthelyzet is hozzájárul, de akár némi koffein is. Erre mennyire vannak meg a megfelelő módszerek, vagy bejáratott trükkjeid akár, vagy technikáid, hogy hogyan lehet ebbe az állapotba kerülni?
1: Dolgozom igen dietetikussal, aki pont erre volt most kihegyezve egyébként a beszélgetésünk, hogy hogyan tudok a legprecízebb mennyiségű koffeint bevenni egy futam előtt, és ezt most úgy oldottuk meg, hogy egy ilyen koffeinrágó gumival indulok neki a futamoknak. Nagyon jól működik egyébként meglepően. Nekem jobb hatása van rá, mint egy kávé. Valószínűleg megvan ennek a szakmai része is, hogy pontosan mi miatt. Mindezt ugye a magát a fenntartását, a vércukorszintnek, a zselékkel pótoljuk.
0: A hidratációra is kell figyelni,
1: az is pontosan,
0: tehát a folyadékfogyasztásra.
1: Elég sópótlás, mert főleg Los Angelesben nagyon sok sót vesztek, mert nagyon meleg van. Azt is leszoktuk mérni, hogy nagyjából mennyi sót veszítünk egy nap, és akkor az adott helyszínen majd mennyi sót kell visszapótolni.
0: Egyébként a hűvösebb vagy a melegebb körülményeket kedveled versenyzéskor?
1: Inkább a melegebbeket, igen. Tehát ugye nagyon vizes sporták vagyunk, abszolút átázunk tehát pillanatok alatt a hullám csapkodástól, és nem esik túl jól, amikor ez a 12 fokos óceáni víz csorog végig a hátamon. Tehát jobb, hogyha meleg van.
0: Hogyan élted meg akár az ilyen jellegű kellemetlenségeket. Gondolom, hogy hozzá vagy szokva, meg mindenki hozzá van szokva ilyen szinten, de hát azért Dublin és környéke az ritkán híres arról, hogy igazán kellemesen meleg.
1: Igen, tehát amikor kimentünk Dublinba, ott főleg Los Angeles után, most a Los Angeles-i világkupa után, azért ott megint nehéz volt úgy átállni teljesen így időjárás szempontjából, hogy itt az a normális, hogy esőbe bicikliznek az emberek, hogy rövidgatyában van a 15 fokba, de nekünk az hideg. És így én próbáltam magamat edzeni, tehát a VB előtt kint voltam egy 10-15 nappal, van egy nagyon jó ír barátom, aki szintén versenyzett, és most 8. lett, és elmentem vele biciklizni, nem is tudom hány fok, 9 fokban, esett az eső, tehát hogy így hozzáedzem magam az ottani körülményekhez, és kellett is egy legalább egy hét, amíg akklimatizálódott a testem.
0: Mitől függ, hogy milyen hosszan tudod kitolni a pályafutásodat? Gondolom, hogy a Los Angeles-i olimpián túl akár egy-két olimpiai ciklus még szóba jön. Meglátjuk, hogy lesznek-e fiatal trónkövetelők itthon, de mi mindenem múlik, hogy mennyire nyújtható ki a karrier?
1: Ez szerintem mentális és fizikai állapottól függ majd, hogy mennyire lesz motivációm folytatni, az valószínűleg attól is függ, hogy milyen eredményeket fogok tudni elérni, illetve az is, hogy fizikailag meddig bírja a testem. Most például az egyik csapattársam, aki egy ciprusi versenyző, idén lett Európa-bajnok, 8 éve idősebb nálam. Tehát nincsenek még közel sincs vége, de nyilván ez egyedi típustól függ. Teniszezőknél is mondjuk valaki nagyon sokáig ki tudja húzni, valaki viszont viszonylag korábban valamilyen sérülések, valami gyulladások. Szóval ezt majd, ahogy a sors hozza, én mindent megteszek azért, hogy biztos ne egy fizikai fájdalom miatt kelljen majd befejezni.
0: Néhány kegyetlen, ugye, mert vannak sportolói karrierek, amelyek mondjuk 10 évvel is hamarabb véget érnek, illetve amelyek nagyon kinyújtatók. Akár a futballra, ha gondolunk, van, aki már 30 körül gyakorlatilag annyira elhasználódik a sérülésekkel, hogy inkább vagy alacsonyabb osztályba megy, vagy visszavonul, de hát vannak most már 40 körül is olyan profi sztársportolók futballban, egyéni sportágakban, akár az olimpiákon is.
1: Igen, nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, hogy hogyan lehet minél tovább kitolni ezt a annak idején, nem is tudom, hogy mondták, ezt a 25-28 évben a legjobb egy sportolónak a teljesítménye, de hogy ezt már látjuk nagyon sok sportágban, hogy ezt nagyon sokáig tényleg ki tudják húzni.
0: Los Angeles ilyen szempontból talán a csúcs olimpiád lehet.
1: Ilyen szempontból lehet, igen. Viszont a vitorlázás az egy félig pedig tapasztalati sportág. Tehát amíg valaki megtanul minden egyes hullámzásban, körülményben gyorsnak lenni egy a hajóval, az nagyon sok-sok év munkája. És pont ezért én nem gondolnám azt, hogy ez nekem hátrányt jelentene, pont a tapasztalat miatt.
0: Összességében egyébként egy világbajnoki siker után mire számítasz? Tehát, hogy még inkább célkeresztben leszel, vagy a vitorlázásban nem így működnek a dolgok? Tehát nem egy-egy világbajnoki vagy olimpiai bajnoki cím alapján PC-znek ki jobban riválisokat a legközelebbi ellenfelek?
1: Szerintem bármilyen sportágban az aktuális világbajnokot mindenki meg akarja verni. Mert az egy olyan bizalmat ad annak is, hogy ő is meg tudja csinálni. Szóval erre én abszolút készülök, hogy máshogy fog tekinteni rám a mezőny, de ez teljesen magától érthető. De én is ilyen vagyok, tehát ami mindig egy rajtnál be akarok állni a világbajnok mellé egy edzőfutamon, hogy meg tudom-e csinálni ezt, hogy mellette rajtolok és vele menjek.
0: Egyébként vannak szurkálódások, tehát olyan megjegyzések is egymás között, amelyek akár nem feltétlenül pozitívak, hanem megpróbálják kibillenteni egymást?
1: Hát vannak, igen, vannak. Tehát például ez a... Ja, már említettem az adás elején, hogy vannak ezek az óvások, és az óvást azt úgy kell végrehajtani az éremfutamba, hogy föl kell menni egy piros zászlót. És akkor hogy valaki látványosan, még mielőtt kimegyünk a vízre, ott felsorakoztatják a top 10-et, és ott kötelezően átnézik a felszerelést, mindent, és valaki látványosan lengeti a piros zászlót, és úgy teszi be a mentő mellényébe, hogy azért lássák az emberek, hogy ők föl van arra készülve, hogy majd valakinek óvást nyújtson be. Tehát ilyesmik vannak, de egyébként a mezőny az egy nagyon-nagyon kedves csapat szerintem. Főleg most én úgy látom, hogy a nagyon kevés rosszindulatú versenyző van, hál' Isten, a top 10-ben.
0: Technikailag mit érdemes tudni mondjuk egy átlagember, aki azért nem hajókkal dolgozik, nem vitorlázott még, mire kell, hogy figyeljen akár, vagy melyek azok a paraméterek, amelyek a legfontosabbak?
1: Az a szerencsénk a mi sportágunkkal, és a mi hajóosztályunkkal, hogy ez nem igazán a technikától függ, hiszen a hajót azt biztosítják a VB-n és az olimpián.
0: Sorsolással?
1: Igen. Tehát úgy odavittek 150 pont ugyanolyan hajót a világbajnokság helyszínére, és azt kisorsolják a versenyzők között. Szintén így tesznek a Schwerttel, a kormánnyal, a rudazatokkal, és csak a vitorlát visszük magunkkal. Mert ott több típus van, és aki, amit szeret, az vihet, azt vihet. És illetve a kötélzetünket. És ez azt biztosítja a kis nemzeteknek, hogy biztos nem lesz technikai hátrányuk ugye a nagy angol száz nemzetekkel szemben, akiknek iszonyat tudásuk van a vitorlázásban, és ez nyilván egy jó önbizalmat ad nekünk magyaroknak is azonnal.
0: Mennyire hasonlítható a Formula 1-hez ez? Egyáltalán te mennyire követsz más technikai jellegű sportágakat?
1: Én követtem a Forma 1-et, főleg mióta a Netflixen ez a Drive to Survive megjelent. Azóta én nagyon szeretem látni a sportolók igazából hogyan készülnek fel ők maguk mentálisan az egyes eseményekre, és hogyan kezelnek szituációkat, és hogy ebből szerintem nagyon sokat lehet tanulni, főleg az ilyen jól közvetített és jól előadott sportágakban. Forma 1-ben annyi a különbség nálunk, hogy ugye nálunk az autó vagy a hajó az nem fejleszthető. Tehát ott...
0: Nem a márkák versengenek.
1: Igen, nem, pontosan. Tehát itt nálunk ez adott. De vannak olyan hajóosztályok, szintén olimpiai hajóosztályok, ahol viszont a hajót azt fejleszthetik. Pont úgy, ahogy a Forma 1 autót, megvannak a paraméterek, hogy mibe kell beesni, és abba, amit a csövön kifre ki kell hozniuk belőle.
0: Egyébként mennyire lehetne egy ilyen Drive to Survive jellegű sorozatot forgatni, mondjuk egy Ilka 7-es világbajnokság versenyeiről?
1: Szerintem jó lehetne, de nyilván azért közel sincs olyan felhajtás a vitorlázás körül, mint a Forma 1 körül. Nem tudom, mennyire lesz profitabilis a szervezőknek, de jó sztorik szoktak lenni mindenképpen a hajóparkban.
0: Mennyire segít egyébként anyagilag, hogyha már ezt szóba hoztad, hogy most van egy világbajnoki címed, könnyebb szponzorokat találni, vagy akár az elmúlt napokban volt, aki bejelentkezett, hogy támogatna?
1: Az elmúlt napokban még nem, hát ez két napja volt a világbajnokság, szóval szerintem ezt mindenki emészti inkább. De én bízom benne, igen, hogy azért egy világbajnoki címmel ez valószínűleg könnyebben fog menni. És természetesen a jelenlegi szponzoraimnak pedig nagyon hálás vagyok, hogy idáig eljuttattak, és hogy mellettem álltak ezen a néha vergődős úton, és hogy ez az ő érdemük is. Tehát ezek azok a cégek, akik beálltak mögém, és fenn vannak a pólómon, illetve a vitorlámon, azok úgymond bíztak bennem, hogy ez sikerülhet, és ez nem csak anyagi szempontból nagyon sokat jelent egy sportolónak, hanem hisz abban akkor, hogy ha egy ekkora vállalat mögém áll, és ők hisznek abban, hogy ezt megképes vagyok, az mégiscsak motivál.
0: Ugye Balatonfüred, a helyi klub, nagyon sokan mögötted állnak. Mennyire kötődsz a Balatonhoz egyáltalán? Mennyi időt tudsz most a Balatonon tölteni, már az olimpiára is készülve, illetve az elmúlt években azért a külföldi edzőtáborok, versenyhelyszínek mellett?
1: A Balatonon igazából egy ilyen 20-30 napot szoktam egy évben talán készülni. A kiegészítő edzéseket szoktam ott elvégezni. Tehát amikor éppen nem vagyok külföldön edzőtáborban, de hazajövök, és van egy egyhetes feltöltődés, de egy hétig nem akarok a hajó nélkül lenni. És akkor nézem az előrejelzést, beszélek a testvéremmel, és megnézzük, melyik az a 2-3 nap, ami a legideálisabb ahhoz, hogy kimenjek a vízre. És akkor ilyenkor beszoktam állni a Balatonfüredia klub versenyzőihez, tehát együtt csatázunk, remélem kicsit motiválom is őket ezzel néha. Ők is motiválnak engem, mert nem akarom, hogy megverjenek, tehát ez egy nagyon jó összhang szokott lenni. És így szoktak kinézni Balatoni edzések. illetve sokszor vagyok egyedül a vízen. Amikor tehát nekem az a jó szél, amikor igazából már nagyon hajó nincs is a vízen. Tehát amikor nagyon viharos szél van, ugye nyilván az általában hideggel jön. Tehát én sokat voltam úgy a Balatonon, hogy én voltam az egyedüli hajó a vízen, mert akkor a túra vitorlások már nincsenek ott.
0: Mi mindenre van ilyenkor lehetőség? Min gondolkozol ilyenkor? Lehet ilyenkor akár ábrándozni, későbbi sikereket tervezni? Vagy hogyan képzeljük el ezeket a balatoni órákat?
1: Mármint a vízen?
0: Igen.
1: Vagy? Nem, igazából ott amíg csapatban edzek külföldön, addig mindig egy, nem mondanám, hogy zavaró tényező, de mindig ott van egy másik hajó, akit meg akarok verni, aki húz, és szerencsére emiatt lehet ilyen jó edzéseket kivitelezni. De ha otthon vagyok, és nincs mellettem hajó, akkor viszont el tudok mélyülni a saját technikámba teljesen, a saját érzéseimben most éppen mit tapasztalok a lábamon, mennyi erő van, a kezemen, tehát szétszedni igazából a gondolataimat, és a különböző érzéseket, hogy azt utána elő tudjam majd hozni egy versenyszituációban.
0: Beszéltünk már arról, hogy a mezőnyben mit számít, hogyha valaki világbajnok vagy világbajnoki címvédő. Neked mekkora változás az, hogy most azért mindenképpen reflektorfénybe kerülsz? Ugye így a hét közepén több interjút is adsz, illetve pénteken este pont, amikor a rádióban ez a beszélgetés elhangzik, azután lesz egy komoly ünnepség Balatonfüreden, és nyilvánvaló, hogy azért innentől a teljes magyar média és a nemzetközi szaksajtó is olimpiai éremesélyesként kezel Los Angelesre is.
1: A vitorlázás ugye, mivel nem nincs közvetítve, tehát így annyira nem szoktam hozzá az interjúkhoz sem, de én inkább próbálok csak a jelenben maradni, és arra figyelni, hogy az az olimpiai felkészülés ez a legjobban túl sikerüljön. Nem hiszem, hogy ez plusz teher lenne majd, vagy kizökkentenem vagy a komfortzónámból. Szerintem az, hogy egy sportolóra felfigyelnek, vagy most, hogy nekem több interjúm van, még egy bizonyos szempontból még jól is esik egyébként, hogy nem csak ennek a szűk körnek csinálom ezt, hanem már a Magyarországon sokkal több ember majd követheti, szurkolhat, és magáénak érezheti ezt a sikert.
0: Egyébként társaságban, vagy akár baráti csoportban mennyire szeretsz a társaság középpontjába kerülni?
1: Középpontban? Hát ez a társaságtól függ szerintem, de én nem vagyok egy olyan típus, aki mindenképpen a figyelmet keresi.
0: De nem is kerülöd akkor?
1: Nem. Nem, ahogy esik, úgy puffan.
0: Melyek a fő célok a következő egy évre? Mondjuk azért még a Los Angeles-i olimpiáig majdnem két év hátra van, de akár csak egyetlen egy szezon felkészülése is gondolom, hogy kellőképpen nehéz, és meg kell tervezni.
1: Igen, nem hosszú a pihenő, mert hogyha meg akarom védeni a világbajnoki címemet, akkor már januárban világbajnokság lesz Brazíliában. Ami kvalifikációs világbajnokság az olimpiára. Tehát igazából nekem most lesz még egy néhány napom ezt megemészteni, ezt az eredményt, utána egy hetem úgy elkezdeni lassan edzeni, és utána majd kezdődnek a profi edzések Horvátországban.
0: Klasszikus nyaralás nem is vár rád?
1: Klasszikus értelemben annyira nem, hogy aktív nyaralást lesz. Tehát úgy megyek nyaralni, hogy egy másfél hajóval fogok vitorlázni, ami nagyjából olyan, mint az enyém abban az értelemben, hogy egyedül ülök benne, ugyanúgy egy vitorlája van, pici hajó, viszont ez repül a vizen. Tehát ez egy ilyen hidrofoilos gépezet, ami 60-nal tud menni, az én hajom meg mondjuk úgy max 20-szal, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, főleg a vizen 60-70-nel közlekedni, ez nagyon-nagyon gyorsnak tűnik. Inkább ebben a hajósztályban is szeretnénk majd jó lenni, mert lehet, hogy előbb-utóbb ez lesz majd az olimpiai hajóosztály, és ki tudja, hogy majd ebbe kell majd kvalifikálnom magam egyszer. És emellett meg szeretnék azért biciklizni, kitesurfezni, tehát olyan sportágokat végezni, ami szinten tart.
0: És mi az, ami feltölt? Hogyan tudsz kikapcsolódni, vagy milyen hobbikkal?
1: Én ezekkel a vízen. Én a vízen kapcsolódok ki. Szerintem ott érzem magam a legkomfortosabbnak, és én úgy szoktam a legjobban kikapcsolni, hogyha valamilyen másik sportágba próbálok fejlődni, amiben nem érzem azt a monotonitást már, hanem ami teljesen új ingereket ad. Például nagyon sokat szoktam kitesurfözni, az ott is hidrofoillal, és tanulni egy új trükköt, megtanulni, hogyan kell szaltozni, az kapcsol ki.
0: Említetted, hogy ez a brazíliai VB már az olimpiai kvalifikációról is szól. Sok sportágban még akár a világ és Európa bajnokok is megküzdenek azért, hogy ott legyenek, gondolhatunk akár tornára. Berki Krisztián esete persze sajátos, ő ugye azon az olimpián, amelyre kijutott, aranyérmet is tudott szerezni, de voltak olyan olimpiák, amelyeken nem vehetett részt. Neked mennyire kérdés egyáltalán az olimpiai kvalifikáció azután, hogy világbajnok lettél?
1: Az olimpiai kvalifikáció az ugye nem függ össze semmivel nálunk, tehát nem világranglista alapján adják, hanem kifejezetten csak egy világversenyen, abban kell lenni a top X hajó között. Hogyha nem teljesítek jól, akkor abban nem lesz szint. Tehát ugyanúgy, mint aki most 140. lett a VB-n, pont ugyanannyi esélyem van nekem is szintet futni, már ott átvitt értelemben, ugyanúgy majd profin fel kell készülnöm, és nem garantált. Tehát úgy tudom azt, hogy ha most nincs meg, akkor van még opció, tehát van még lehetőség, ezért szeretném, hogy meglegyen.
0: Los Angelesre egyértelmű cél felülmúlni Párizst?
1: Igen. Igen.
0: Az már egy éremszerzést jelentene.
1: Pontosan, igen. Én nem szeretnék megint negyediknek lenni, mert nagyon jól esett, de azért ez mégiscsak egy pont nem bronz. Szeretnék, igen, mindenképpen éremért harcolni. Legalábbis olyan formába kimenni oda, ahol tényleg a maximumot tudom nyújtani, olyan flow érzésbe jönni, mint most, és utána pedig meglátjuk, hogy abból majd mi sül ki.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Vadnai Jonatán világbajnok vitorlázót hallották, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgatóközpontúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs sétasorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Nagyot, aztán meghalni, meghalni, meghalni, mert én a mámor vagyok.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esernyője, házasságon innen,
1: Katalin,
2: és a gyerek,
3: a gólyakali,
1: Zsuszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
7: Hanem milyen kedves gyermeke van annak az Évának. Adott neki egy faluvacskát. Hogy örült neki? Hegyen lakni? A Sváb hegyen? Még csak az kellene, az ő vackait is a lány árulja. Ezeknek még szőlőjük sincs, földjük, hogy rendbe tarthatná helyettük. A ház sem az övék, ahová hívják. Eltartatni nem engedi magát. Három felé törjék az egy kenyeret. Most persze dühös, mindig ilyen volt, ha valamit nem tettek a kedve szerint. Bizonyosan a házat is kikutatta, míg ő oda járt a harisnyáért, aztán nem lelte a csizmát meg a citerát. Az bántja. Nem megy pedig Pestre, ha belegebed is ez a lány. Hogy beértek a temetőbe, megszólalt a harang a városban. Annuska ismerte mindegyik templom szavát, ezt is megismerte. Tarbában harangoztak a temetésre. A díszravatalozónak a lépcsőjén is álltak már, de csupa ismeretlen. A tömeg utat nyitott a koszorúnak. Egy pillanatra megállt, mielőtt belépett volna. Úgy érezte, mindenki ránéz, pedig senki se nézett rá, mert mintha csak rájuk vártak volna, a lámpák egyszerre kigyulladtak az üvegfestmények mögött. Takaró nagy megjelent a ravatalnál, megszólalt az orgona, s megkezdődött a szertartás. Anzsu megtaszította a vállát, megindult a koporsó felé. A ravataltól jobbra, a gyászoló család padján nem volt egyetlen üres hely sem. De a bal oldalon, ahol a távolabbi rokonság szokott ülni, csak ketten ültek még, odáig furakodtak Anzsuval. Mindenkinek a szeme takaró nagyon volt, csak a Zsuzsannáé nem, aki nem mert a koporsó felé nézni. Szuszu megismerte Anzsut, s bár csak gyerekkori fényképet látott róla, megismerte Annuskát is. Nem örült meg neki, pedig mennyire várta, de Annuska bajt hozott magával. Megszorította az anyja kezét, Janka ránézett, követte a tekintetét. Zsuzsanna érezte, hogy megrándulnak az ujjai. A fátyol elfedte Jankát. Szuszu nem olvasott ki az arcából semmit. Mamácska egészen más volt, mint amilyennek emlékezett rá. Mamácska mindenestül halott volt. Még csak a haja sem maradt élő. Nem volt se csúnya, se szép, olyan volt, mint valami tárgy. Valami, ami már nem tartozik sehová, és nem is hasonlít semmihez. Idejövet a vonaton gyakran próbálta elképzelni azt a pillanatot. Milyen érzés lesz, ha meglátja mamácskát a koporsóban. Nem volt semmilyen. A koporsón három koszorú dísz lett. Egy satnya fehér és egy dús, rózsaszín gladiólusból kötött koszorú, meg egy óriási, egy malomkerék nagyságú, amelyet dáliából kötöttek. Ez volt a legvisszataszítóbb. Fájó emlékezéssel Franciska, olvasta Annuska a moári szalagról. Anzsu akkora volt, hogy nem kellett a lépcsőre állnia, hogy felérje. Leemelte a dália koszorút a főhelyről, letette a földre. és a koporsó végébe, szembe a halott felismerhetetlenné vált, már nem is ijesztő arcával, felültette az ezüst angyalokat. A szemközti pad a pap, Kun László, Franciska mozdulatát visszafogta az orgonaszó. Most már észrevették Annuskát. Te benned bíztunk elejétől fogva, harsant fel a gyülekezet, s Annuska megörült az éneknek. 9 éve nem énekelt már zsoltárt. A távirat este 9:30 felé jött, még a vacsoránál ültek. Nem megyek, mondta azonnal, s Ádám nem szólt semmit. Hajnalban, mikor már századjára fordult a másik oldalára, Ádám megszólalt, azon az éber hangon, amely elárulta, hogy hiába lélegzett mellette ilyen lassan, egyenletesen, ő sem aludt eddig. Még mindig félsz tőlük, mondta Ádám. S akkor már érezte, hogy el fog jönni. Mert valahol legbelül valóban fél. S ha nem jön haza, hogy megnézze őket, talán holtáig félni fog. Menj el Tarbába, Korinna, mondta Ádám. S ő valamit dünnyögött, ráhajtotta a fejét az Ádám hátára, és végre elaludt. Átnézett a koporsó felett. Mindenkinek rajta volt a szeme, nem a halotton, nem is takaró nagyon. Mikor még semmi hegyek nem voltanak, énekelte a gyülekezet. Apa, Janka, az árva, aki csak bámult, senki sem volt élőbb vagy félelmesebb számára, mint mamácska. Rozinak elfacsarodott a szíve. Az utolsó pillanatig azt hitte, Kati csak rémeket lát, nem kell visszaadni a kanalat. De hogy meglátta Annuskát Mihállyal, s a gyülekezet teli torokkal énekelt, kilopakodott a ravatalozóból. Ha villamoson megy, se tudja megjárni a fügekertet oda-vissza úgy, hogy még visszaérjen legalább az elhantolásra. Legjobb, ha a gyászházhoz megy azonnal. Mire hazajut, fogja a kanalat, visszaviszi Tarbába, éppen hazaérnek azok is a temetésről. Most nem láthatja a szertartást, és nem láthatja Mihályt sem, a zsibogóra se tud kijutni. Minden szomszéd tudta, hogy részt vesz a temetésen, és mit fog mondani közértes Juliskának, akinek már szólt a kanálról. A temetés, amely eddig a percig esemény volt, társadalmi emelkedés is valamiképpen, hiszen ő bejáratos volt ahhoz, akinek most a díszravatalozót nyitották meg, nyomasztó élménnyé szűkült. Majdnem futott a kifelé vezető úton, és sírt dühében, haragos nagy könycseppek folytak az orrán. Kerekes az orvos, aki elkésett, és most szintén majdnem szaladt a ravatalozó felé, még siettében is utána nézett. Ki csirathat ez a szegény asszony ennyire? Az Isten verte volna meg Annuskát, gondolta Rozika, és a keze fejével mázolgatta a könnyeit. Mondané ki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondané ki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. A textus valahogy közömbösítette ezt a parázs indulatot, amely az Annuska láttára fellobbant benne. Itt van. Azzal a gyalázatos jó Mihállyal jött el. De valami tisztesség is ragadt rá, mert be van kötve a feje. Ha jó Mihály csak leveszi a koszorút, azt a förtelmes, kihívó cifrálkodó valamit, még azt is mondja magában, jól van. A Franciska koszorúja nem illik semmiféle tiszta életű halott koporsójára. Micsoda buja színek, húsos, szemérmetlen virágok. A Jankáé gladiolusza is túlságosan pompás, csak Árpád tudja a mértéket, aki az övékét rendelte. De azok az ocsmány, angyalok, muzsikáló bálványképek, micsoda hiúság, micsoda katolikus koszorú. Franciska a méregtől vérpirosan ült mellette, ez mulattatta. Amúgy is felhúzta az orrát, mikor kereken megmondta neki, ne járkáljon annyit hozzájuk ezekben a napokban, ne tódítsa, túlozza a gyászt. Egyszer még megüti a guta, amilyen vérmes. János evangéliuma, 2. rész. Micsoda sablon, milyen halálos unalom. Ha volt valaha izgalmas teológiai probléma, olyan eset, amikor a lelkipásztor megmutathatja, mit tud, Takaró nagyot ilyen feladat elé állította az Edit temetése. De ez csak bámul azzal a vizenyő szemével és feltámadásról szaval. Ugyan kit érdekel a feltámadás az Edit esetében? Micsoda izgató feladat, textust keresni egy tébolyodott számára. A jelenésekből kellett volna vennie a textust. Ő milyen beszédet tartana még most is, így is rögtönözve, minden előkészület nélkül. Legszívesebben lesodorta volna Takaró nagyot a koporsó mellől, s maga áll a helyébe. Figyelt. Az a kényelmetlen érzése támadt, hogy Takaró nagy Kun Lászlónak beszél. Mióta vannak ezek olyan jóban? Takaró nagy vele egykorú, együtt voltak fiatal káplánok. Most kiderülne, hogy a vejéhez húz. És mit makog itt össze-vissza, most az engedelmességet is belekeverte valahogy. A mondatok nem illenek együvé. Az árvára nézett, észrevette az is valamit. De az árva nem nézett rá. Holt sápadtan bámult az ölébe. Megrestelte magát. Szegény áldott fiú, hogy megviselte ez a temetés? Nem fog oda hallgatni Takaró nagy beszédére? Imádkozik. Mindenható Isten, mennyei atyánk, kezdte hangtalanul az imát, s megörült a rögtönzött mondatok kerekségének. Janka, aki az árva másik oldalán ült, szintén Árpádot figyelte. Mióta ismeri, nem látta ilyennek. Az árva olyan volt, mint aki ezúttal valóban megrendült. Még Annuskát se nézi, pedig az éppen szemben áll vele. Ott van amellett a kövér szemüveges asszony mellett. Nem változott semmit, és milyen szép abban a fekete kendőben is. Ha megkapja a levelét, ha még egyszer írni mer neki, talán ma minden másképpen van. Vajon mit szólt volna, ha eljut hozzá a levele? Ha valaki, Annuska tudta, mi az igazság. Ő akkor csak az igazság felét ismerte, hogy László Tarbát szereti, a templomot, a parókiát, nem őt. Annuska többet tudott nála. Tudta, kit szeret még László Tarbán kívül. Nem mehetnék hozzád, Annuska, írta neki. Félek hozzá menni Lászlóhoz, annyira nem szeret. Ha megkapja a levelet, ha valóban elmehet hozzá. Apa nem tudta volna hazahozni, akkor már elmúlt 30. De akkor nincs Szuszu. Milyen lenne az élet Szuszu nélkül? Megrémült. Milyen furcsa, mindig érezte, hogy László mást ölel, mikor átnyúl érte az ágyban. Hogy kereste közben gondolatban az ismerőseik között, ki lehet az? Hát Annuska volt. Ó, Istenem! Elszégyelte magát, belepirult a gondolatba. Milyen iszonyú lehetett neki? Nem Annuska, csak ő. Nem az Annuska nagy fekete haja, amely olyan kócosan ömlött el mindig a párnán, csak az ő copfjai. Ugyan mire jutott volna vele, ha találkozik is ma a szőlőben Annuskával? Ennyire nem ismeri? Ezért hát annyira fontos a pesti parókia. Pest. Ott folyton tülkölnek az autók. Szuszu nem szokta meg a forgalmat. Mit kezdjen ő Pesten? Nem ismer egy lelket sem. S Annuskával? Nem, képtelenség. Ha László még egyszer közeledni próbál hozzá. De hisz ez lehetetlen. Olyan lenne, mint valami csalás. Ha Szuszut elütné valami Pesten. Milyen furcsa, hogy őt sose szerette senki. Oldalra fordította fejét, hosszan, figyelmesen megnézte a férjét. Kun László észre se vette. Annuskát bámulta a ravatalon keresztül. Takaró nagy nyaka veresedni kezdett a megerőltetéstől. Háromszor átírta a szent beszédet. Soha így még nem készült fel temetésre. Micsoda sátáni sugallat mondatta a fiatal tarbai pappal, hogy ő temesse el az anyósát. Valaki feljelentette volna? Ki akarja fürkészni, hogy gondolkozik? Vagy mit akar? Hogy lehet ebbe a temetési beszédbe többet belevenni, mint amennyi benne van? Isten nyugosztalja, bolond volt ez az asszony évtizedek óta. Kő esett le a szerencsétlen Máté Pista szívéről, hogy a föld alá teheti. Adj neki, uram, békességes pihenést. Elég bajt csinált életében. Hogy vegye bele ügyesebben a békeharcot a szent beszédbe? A síri béke után következő feltámadást az eljövendő boldogabb világhoz kapcsolta, amelyben nem lesz többé háború. Ez csak elég neki? Milyen mereven nézi, milyen kifejezéstelenül, olyan, mint aki félig alszik. Nyilván lesben áll, fülel, aztán majd jelenti a tanácsnál. Megköszörülte a torkát, elkönnyesült a szeme. Ilyen öreg embert kitenni így gyalázatnak. Mit várni különben ettől? A saját apósát kitúrta a parókiájából. Békesség, mondta zengő hangon, és mereven nézte Kun Lászlót. Szegény, gondolta Annuska, miket hebeg ez itt össze-vissza? Úgy beszél, mintha félne. Ki lehet itt mellette ez a kövér asszony, és az a rettenetesen csúnya lapos mellű lány? Mind a kettőn fekete kendő, mint ő rajta. A koporson keresztül a családra látott. Franciska lehajtott fejjel állt, az most a koszorúja miatt átkozódik. Jankából nem látni semmit, elfedi a fátyol. Kati néni pityereg, de alapjában boldognak látszik. Hogy is ne, itt ülhet a család mellett a padon. Finom vonású kislánya Janka gyereke. Jó volna lerajzolni, a tekintete egyszerre iszonyodó és kíváncsi. Őt nézi. Persze Janka beszélt neki róla. Apa a tenyerébe hajtja a fejét, imádkozik. Szegény, milyen szomjas lehet? Hát az árvának mi baja van? Kicsit előre hajolt, hogy jobban láthassa, és akkor a tekintete találkozott Kun László tekintetével. Állta, mint egy idegenét. Rettenetes, mondta magában az árva. Rettenetes! Mikor először észrevette, azt érezte, mindjárt elordítja magát, és kirohan a ravatalozóból. Zsófi fekete kendőben, Béresné fekete kendőben, a családi padon, szemben a familiával, Annuska mellett. Béresné még sírdogál is, egy gyászkeretes zsebkendővel nyomogatja a szemét, Zsófi meg időnként átsandít hozzá azzal a szégyellős, morcos mosolyjal, amelyel mindenki között egyedül csak őt szokta üdvözölni. Mikor belépett, és meglátta Szabó Szabolcsot, és a tantestületi küldöttséget a koszorúval a ravatal közelében, még csak arra gondolt, milyen rendes emberek ezek. Egész délelőtt tanítottak, 5-kor taggyűlésük lesz, s lám, hogy megbecsülik őt. Még Csabai is itt van, úgy látszik, az sem fogja elrontani a dolgot. De Zsófi meg az anyja. Zsófi úgy ül ott, mint valami fekete menyasszony, felmagasztosulva a koporsó mellett. Soha még a kezét se szorongatta meg, sosem mondott neki semmi olyat, amiből azt következtette volna, hogy el akarja venni. Rendszeresen jártam hozzájuk, rémült el. S valóban ott volt minden héten, hányszor ott nem vacsorázott. Béresnét kismamának szólította, mert hiszen neki sose volt valóságos édesanyja, és Zsófit ezzel hatotta meg a legjobban. Most fel fogják venni a pártba, és Béresné itt ül szemben a családdal, mint egy anyós. Zsófi majdhogy nem irul-pirul, merev parasztarca szégyenlősen sugárzik. Hát, ha meglepetésnek szánta, sikerült. Az Isten verje meg az egész világot, az egész életét. Gyászkendőt kötött a fejére mind a kettő. És hova ültek? Éppen Annuska meg Anzsu mellé. Zsófi még énekel is. Ezzel apácskának akarja mutatni, hogy van benne emberi érzés, hiába kommunista. Itt van majdnem az egész tanári kar. Szabó Szabolcs vezeti a küldöttséget, hogy az pusztuljon el leghamarabb, az a szentimentális marha. Ahelyett, hogy Zsófit is visszatartaná az ilyen egyházi szertartástól, még kihozza a tanárokat. Meg fogják fogni. El kell vennie Zsófit. Az Isten verjen meg mindent. A pap összerezzent, elkapta a kezét a szeme elől. Az árva, mint egy gyermek, hangosan elsírta magát mellette. A ravat

villogtak a színes üvegdarabokon. Hati átszellemülten bámulta az ablakokat. Most volt itt először. Az ő ismerősei közül most temettek először a díszravatalozóból valakit. A pap gyűlölte ezeket a képeket. Ezen is nagy veszekedés volt, amikor Edith meghalt. Ő a másodosztályú temetéshez ragaszkodott, mert az egyszerűbb volt, ablaktalan, egyszínűre festett falu helyiségből történt. De Kun László ragaszkodott a díszravatalozóhoz. Most aztán nézhetik ezt a pogány pompát és ragyogást. Micsoda suta egy szarvas, gondolta Annuska. Nem tudta a nevét a festőnek, aki valaha az ablakokat készítette. Nem ilyen a szarvas, még csak a kenyér sem ilyen. Nem foglalkozik üvegfestménnyel, de így semmiképpen sem csinálná. Ez a bárány itt se nem valóságos, se nem stilizált, egyszerűen nem bárány. Pedig helyén van mind a négy lába, gyapja van és bárány orra, mégse bárány. Fog csinálni egy bárányos lámpát, hirtelen kedvet kapott hozzá. A terem, ahol az anyja koporsója állott, nem volt már olyan titokzatos, mint amikor gyerekkorában állt itt, s a kigyúló lámpák előtt megvilágosodó képekről nem tudta levenni a szemét. Nagy festő leszek, ígérte valaha a gyerek Annuska a szarvasnak, amely ráhajolt a híves patakra. Nagy festő vagyok, gondolta Annuska. Egyszer majd megtudja mindenki. Az a pirosra pingált öregasszony nyilván nagymama. Mi a csodának bámul az engem annyira? Mert az Úr erejével megújulnak a régiek, és megvidámodnak a szomorúak is. Lám a romokból országunkban is új virágzó városok emelkedtek, s amiképpen a pusztulás nyomán gyárak és szépséges új épületek keletkeztek, úgy újítja meg az Úr is a romlott porhüvelyt. Csak az utolsó szóra figyelt fel. Nem kellett volna ennyi orvosságot bevennie. Most egy kicsit süket is a három szeven által. Szegény öreg pap, hogy erőlködik, nem érti egy szavát sem. Azért választotta, mert olyan szelíd, szép, kékszemű öreg ember. Nincs benne semmi rossz akarat, nem olyan, mint az apósa. Porhüvely, azt mondta. Porhüvely. Micsoda tested volt, micsoda puha jószagú bőröd. Most itt állsz megint, nincs közöttünk két méternyi távolság sem. Miért nem jöttél ki a szőlőbe, Annuska? Franciska azt mondja, elzüllöttél. Nem mertem megkérdezni, ki az az ember, akivel lakol. Ha velem lennél, könnyebb volna az élet. Hagyd ott azt az embert, Annuska. Ha akarod, én ott hagyom Jankát. Az egész temetésből legszebb a koszorú, gondolta Szuszu. Micsoda drága kis angyalok, Anzsu csinálta. Ha neki lehetne egy ilyen kis angyala, nagyapa úgyis elvenné tőle, összetaposná. Csak Árpád bácsi sír meg Kati néni. Ha az ember vigyáz a szemére, egyáltalán nem látni semmit sem a nagymamából. Fekete szag van itt is, mint a konyhában volt otthon. Itt van Zsófi néni. Milyen kedves, hogy kijött. Árpád bácsi bizonyosan örül neki. Szúr ez a szövet. Anyica nem sír, de olyan hideg a keze, hogy a kesztyűn keresztül is lehet érezni. Nagy baj van a szőlő miatt. Meg kellett volna mondani Anyicának, hogy megtalálta azt a levelet az édesapa bibliájában. Takarónagy befejezte. A kövér asszony Annuska mellett a pappal rebegte az imát. A lány hol összefogta, hol szétnyitotta az ujjait, mintha nem tudná eldönteni, szabad-e nyilvánosan imádkoznia. Aztán egyszer csak mégis összekulcsolta a kezét, mint egy hitvalló, és valami komor boldogsággal ő is belekapcsolódott az imába. Isten áldjon meg, imádkozta magában Anzsu. Nyugodjál békességben, szegény ügye fogyott. Ládd, faragtam neked angyalt, hadd zenéljen a füledbe, míg odalen lesz.

0: Bolond voltál, lelkem. De ki nem bolond ezen a földön? Itt a lányod is, felneveltem, aztán nem haragszik rád, pedig berossz anyja voltál szegénynek. Csak velem tettél jót, mert hogy mégis volt nékem gyermekem, látod. Hát ezért faragtam neked az angyalokat, meg ezért vittem árpacukrot is mindig. A zene újra megszólalt, valami Bach zúgott fel az orgonán. A pap undorodva hallgatta. Jó, hogy kürtösök nem jönnek, és fekete ruhás apródok. Fúj, szégyen, ilyen komédia. Ilyen nem protestáns pompa. Persze ez is a Kun László intézkedése. A temetkezési vállalat emberei haboztak egy pillanatig, mikor megfogták a szemfödelet, hogy Editre bocsássák. De nem akarta senki se megcsókolni. A család mereven ült a gyászpadon, hát lezárták a koporsót, és megindultak vele kifelé. Sok koszorú volt. Még hivatalos is akadt, nem csak a tantestületé, hanem a tanács kulturális ügyosztályáé is. Az árva akkor látta meg a sárga viaszrózsából készített koszorút, amikor a nagyobbakat már kivitték a kocsira. Fájó szeretettel, béreség. Az Isten nyila csapjon beléjük. A koporsó után apa ment, Franciska néni, Janka és Szuszu. Kun László meg az árva mögöttük lépegettek. Ha hátra nézhetnék, gondolta az árva, hogy a sírhoz is kijönnek ezek az átkozottak. Kati utolsónak maradt Décsinével, de nem akart mellette lenni, előre furakodott, hogy árva mellé kerülhessen. Décsiné egyedül botorkált. A karját kellene nyújtania neki, gondolta az árva, de inkább kővé válik, mint hogy megérintse ezt a kifestett vázot. Annuska és Anzsu zárták be a menetet. Közvetlenül utánuk a padszomszédaik lépegettek, a kövér asszony és a sovány lapos mellű lány. Annuska most kimenőben látta meg Cukker Évát. Oda bólintott neki. Anzsu is oda köszönt a szemével. Vén élhetetlen, gondolta Éva szeretettel. Hogy káromkodnék, ha tudná, hogy elintéztem az adóját? Milyen könnyen, kényelmesen élhetne, ha lehetne vele értelmesen beszélni, ha csinálna már valamit megrendelésre. Hirtelen hevesen elszégyelte magát. A tömeg őt is kimozdította a helyéből, sodródott a kijárat felé. Hát Annuska? Kérdezte magától. Annuska, aki mindig rohant, az ajtajukat verte, a műhelyükben tanult festeni, aki kiskosárral járt be a gettó palánkja mögé, és Sőn Laura néni füle hallatára annyiszor kiabálta sírva, de hát miért vagy olyan Isten gyávája, Jenő, eldugunk benneteket Anzsuval? Sose fogja elmondani neki, hogy azon a napon, az utolsón, amelyen még ki lehetett menni a gettóból, s Annuska kim volt a szőlőben, Jenő összeszedte maradék bátorságát, és elvitte neki a kisládát, ami miatt annyit korholta. Ne tartogasd azt a hülye ládádat itt, a pénzt majd elveszik tőled, téged meg agyoncsapnak, aztán miből építek új műhelyt neked, Jenőm? De a papa azt hitte, ha nála vannak az értékei, talán könnyíthet valamit oda benne a mama sorsán. Egészen az utolsó napig abban reménykedett. Sose fogja elmondani Annuskának, hogy a papa azon a napon még írt neki, madárnyelven írt. Azt írta, hogy Árpádnál keresse a küldeményét. A Csider utcai ház emlékéért, a Jenő ártatlan szívéért, a képért, amelyet Annuska a műhelyről rajzolt, a könnyekért, amellyel Jenőt meg a mamát elsiratta, fusson az árva. Ha Annuska életrajzot ír, ne kelljen beleírnia, hogy a mostoha testvére rabló. Anzsu cidja itt magában élhetetlennek. Hát Annuska, aki nem fest a nyilvánosságnak semmit, aki nem küld képet kiállításra, iparművészkedik, nem jutott semmire, Annuska sem fest megrendelésre. Annuska, Anzsu. Kommunista vagyok, gondolta Éva. Azért vagyok az, hogy értelmesebb világot hagyhassak a fiamra. Vajon miért fájnak néha a kis becsukott műhelyek? Talán mert Jenő úgy szerette a mesterségét. Milyen jót akarunk, s mennyi hiba van még mindig? Annuska nagy festő lett. Miért nem szabad kimondani?
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcs kertész. Szent Péter eseménye. Házasságon innen.
5: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
7: Foszti fiú esete.
8: Pilátus testament.
9: Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: elvet üres edényt, egy ki győzni segít szegény, egy ki dolgozik bomolva, egy aki csak néz a holdra. Világ sírköve alatt még, a hetedik, te nem magad légy.
1: Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.

szívet állja szemegödre. Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint

0: neki a teste, lelke, szíve tája, szeme gödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörök.
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy milyen rendkívül nehéz és reménytelen a nepáli sárlavina után túlélőket találni. Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetünk, aki elmondja azt is, hogy ők végül miért nem indultak el segíteni Nepálba.
2: Szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert de felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, hogy nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk.
1: Aztán Mester Edittel, a Tiszafüredi Múzeum igazgatójával beszélgetünk arról, hogy gyerekekkel, családokkal, laikusokkal kerestek jégkorszaki csontmaradványokat a Tiszában, és most kiállítás is készül a leletekből.
3: Nyilván a nagy fogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye, hogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tíz nap után még találtak túlélőt a nepáli sárlavina után, de ez csoda, és nem sok esély van már további túlélő megtalálására, mondja Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. A szervezet fontolta és már szervezte is, hogy a térségbe utazik segíteni a túlélők keresését, ám végül szakmailag úgy látták, inkább katasztrófa turisták lennének, mint igazi segítők, ugyanis a sárlavina miatt a kutyáiknak nem lennének olyan nyomok, jelek, amik az esetleges túlélőkhöz vezethetnének. Így végül a maradás mellett döntöttek. A további részletekről Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgettünk. Fontos tudni, hogy az interjút szombaton, szeptember 5-én este rögzítettük, így az akkori információk alapján készült a beszélgetés.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, tehát mint 2026. augusztus 20-án, hogy ott valahol a tibeti nepáli határvidéken egy nagyon pusztító villámárvíz és sárlavina söpört végig. Ez a sárlavina és ez a villámárvíz, csak hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, ez körülbelül fél óra leforgása alatt, alig fél óra leforgása alatt egy körülbelül 8-9 méternyi magas sárlavina réteg haladt végig, hát közel, hogyha jók az információim, közel 100 kilométeres területen. Ez azt jelenti, hogy ez mindent vitt magával. Tehát ez a sárlavina és ez a villámárvíz, ez egy sokkal súlyosabb természeti katasztrófa, mint akár egy földrengés. Földrengésnél egy ház esetleg összedől, de mégis maradnak valahol ilyen légrések, valahol olyan területek, amik esetlegesen túlélést biztosíthatnak addig, amíg nem érkeznek meg a mentőcsapatok. Egy sárlavinánál, vagy ennél a villámárvíznél ez sajnos nem így van. Tehát ez óriási erővel jön, elsodorja az épületeket, és minden egyes rést, szobát, tetőteret betölt. Tehát nem marad, egyszerűen fizikailag nem marad élettér, ahol sajnos túléljék az emberek. Ez a természeti katasztrófa, ez a jelenség, ez a kereső csapatoknak is, mind a kutyáknak, mind a kereső kutyáknak, mind az eszközöknek egy nagyon-nagyon nehéz feladatot ad, hiszen mind a kutyák, mind az eszközök valamilyen szagminta, valamilyen meszek, tehát hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, tehát hogy valamilyen mozgás, vagy valamilyen szagminta alapján dolgoznak. A sár alól nem fog senki megmozdulni, nem fognak kijönni a szagok, nem lesz semmilyen, nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a kereső csapatoknak, akit eddig nem találtak meg. Tehát az, hogy élve megtaláljanak valakit, az teljesen csodaszámba megy. Míg azért földrengések alatt azért van arra példa, hogy akár egy hét múlva is kerül elő élő ember, találnak élő embert, ez ebben a típusú helyzetben, ez majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy a nullával egyenlő az esélye, hogy itt élő ember előkerüljön. Nem hogy több nap múlva, hanem akár pár órán belül is. Mert egyszerűen nincs élettere, nem marad élettere az embereknek a túlélése.
1: De ez a... Van néhány túlélő, biztos te is hallottad a 9. 10. nap is, de akkor ez a megoldás, vagy ez az oka annak, hogy akik előkerülnek, azok a bizonyos vízerőmű alagútjaiból kerülnek elő, ahova ezek szerint ez a sárlavina nem tudott behatolni?
2: Hát olyan helyekről kerülhetnek elő, ahol vagy valami magaslati, vagy valami olyan, igen, tehát ahova ez a sár nem tud behatolni. Most gondolják így a kedves hallgatók, hogy ahogy akár a kertben, mondjuk a kerti slaggal ott megpróbálunk locsolni, hát mindenhova befurakszik a víz, a sár, ez a kisebb folyások. El lehet azt képzelni, hogy egy 8-9 méteres sár, víz és sziklák és törmelékekkel telítődött egy óriási lavina lezúdul. Ott tényleg mindent visz. Tehát, hogy iszonyatosan kevés a túlélésre való esély. Hogyha valaki óriási szerencséje volt, igen, hogy valami olyan bányában volt, ami valami teljesen hermetikusan le van zárva, és ugye úgy van megépítve, hogy esetlegesen ténylegesen felkészülve hasonló természeti katasztrófákra, annak óriási szerencséje volt annak az embernek, hogy éppen ott volt.
1: Akkor abból, amit most elmondtál, azt hiszem egyenesen következik, de azért fölteszem a kérdést, hogy a református szeretett szolgálat kutató-mentő csoportja akkor nem megy a helyszínre segíteni, de leginkább azért, mert a kutyáitok most nem tudnának segíteni, ha jól értem.
2: Tehát alapvetően mi mindenféle nemzetközi riasztási rendszerbe be vagyunk csatornázva, és a természeti katasztrófák után tényleg percekkel megérkezik az első jelzés. Ez minden egyes esetben úgy megy, hogy mi azonnal elkezdjük a szervezést. Azért párhuzamosan több vonalon. Egy az, hogy tehát elkezdjük azt is, hogy mi van, hogyha indulunk, de ugye az indulás az, tehát mi az indulást nem akkor kezdjük el szervezni, amikor biztosan kiderül, hogy akkor mehetünk, hanem ezt már sokkal hamarabb. Mi ezt szintén elkezdtük szervezni, hogy jó, akkor nézzük meg, hányan vagyunk, hogy vannak a kutyák, hogy tudjuk ugye a csapatot mozdítani, de közben ment az információgyűjtés párhuzamosan. Ahogy láttuk azt, hogy ez nem a mi csapatunk, nem is tudom, hogy fogalmazok, nem a mi csapatunk szervezeti és felépítéséhez kapcsolódó természeti katasztrófa, úgy természetesen leállítottuk. Mi alapvetően élő ember keresésére vagyunk berendezkedve, mind a kutyáink, mind a technikai felszerelésünk élő ember keresésére van optimalizálva. Ebben a szituációban nagyon-nagyon kevés lett volna az esélye annak, hogy mi bármilyen élő emberrel találkozzunk.
1: Nehéz volt ezt a döntést meghozni, hogy akkor leállítjátok ezt a folyamatot, vagy az észszerűség az ilyenkor megnyugtatja a lelkesedésedet?
2: Alapvetően ez egy szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert de felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk. Tehát elképzelhető, hogy nem is tudom, nagy hírverése lehetett volna ahhoz, hogy mi Nepálban vagyunk, de nem tudtunk volna hasznos munkát végezni. Én azt látom, hogy is ezt átbeszélve a szakmát képviselő kollégákkal, hogy szakmailag ez teljesen felesleges lett volna egy olyan típusú csapatnak, mint a miénk, itt elmenni. Természetesen egy ember élet is megért volna ennyit, de mi azért azt Nepál, az nem a szomszédban van. Minimum mondjuk 24 óra kellett volna, hogy elérjünk oda, de ez a minimumra mondom a 24 órát. Akkor még ugye kétséges lett volna, hogy ott országon belül hogy tudunk eljutni kifejezetten a kárhelyszínekre. Egyszerűen olyan óriási pénzösszegbe került volna ahhoz, hogy mi oda menjünk, amit ott a helyi csapatok sokkal, sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és anyagi kiadásokat a helyi csapatok sokkal hatékonyabban el tudták volna költeni, vagy el tudták költeni, mint hogy minket oda szállítsanak, és mi ott próbáljunk segíteni, de a próbáljunk segíteni az nem ugyanaz lett volna, mint egy teljesen 100%-os segítségnyújtás, mint akár egy földrengésnél, mondjuk a törökországi földrengésnél.
1: Gondolom azért követed a hírekben, hogy hogyan zajlanak ezek a mentési kísérletek.
2: Igen.
1: Hogy nézed ezt szakmailag? Tehát mit gondolsz, lesznek még túlélők, vagy amiket elmondtál, abból azért az következik, hogy nem sok remény van már mindenre.
2: Elképzelhető, hogy valami csoda folytán lesz valaki, aki nem tudom, valahova beszorult. Ugye ne felejtsük el, hogy ugye ma szeptember 5-én rögzítjük a beszélgetést, tehát 26-a és 5-e közt nagyjából nem tudom 9-10 nap telt el. Ez már egy földrengésnél is egy nagyon kritikus időszak. Ahhoz képest, hogy 100 kilométeren keresztül végig söpört ez a sárlavilla és ez a villámárvíz, elképzelhető, hogy a 100 kilométeren belül lesz egy-egy ember, de azért itt akit eltűntként kezelnek a helyi hatóságok, ott közel, nagyon-nagyon közel 100%-osan szerintem kevés ember fog előkerülni. Akár az előkerülni, azt akár a akár tehát maga sajnos már tehát egyáltalán meg előkerülni.
1: És a beszélgetés végére egy kitekintőbb kérdés, a tapasztalatod szerint, a megítélésed szerint egy ilyen katasztrófa után egy régió, egy térség, egy ország az hogyan tud talpra állni?
2: Én több pozitív példát is tudok mondani, akár a török földrengés 2023-ban, ami nagyjából most már ugye 3-4 éve volt, mindjárt 4 éve, 3,5 éve volt a török földrengés, ott nem csak maga az ország, hanem tényleg a nemzetközi segítségnyújtás is óriási volt, és nagyon beleállt mindenki, magánemberek, cégek, politikusok, és mindenki Törökországban, hogy ott minden újjáépüljön. Ugyanez volt Marokkóban is, szintén 23-ban volt egy nagy földrengés, ott is mindenki beleállt. Én azt gondolom, hogy ez az ország is egy nagyon szép iskola példája lesz az összefogásnak, és megpróbálják helyrehozni a helyrehozhatatlant, és tényleg azoknak a családoknak is egy megnyugvást nyújtani, akik elvesztették a hozzátartozóikat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.

0: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a debreceni tanévnyitón. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat pedig visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A hallgatóknak azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megúvásához. Meg kell erősíteni a párbeszéd azon eszközeit, melyekkel megelőzhetők lehetnek a konfliktusok, hangoztatta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett Út a békéhez című UNESCO konferencián. Tar Zoltán a tolerancia és a kultúrák közötti megértés érdekében folytatott párbeszédről szóló konferencián rámutatott, a békéhez nem az kell, hogy egyformák legyünk, hanem inkább az szükséges, hogy identitásunk megőrzése mellett megtanuljunk együttműködni egymással. Fontos lenne, tette hozzá, hogy a párbeszéd ne az utolsó lépés legyen egy válság lezárásában, hanem inkább az első lépés abban, hogy elejét vegyék a konfliktusoknak, fogalmazott. A miniszter kiemelte, a béketeremtés felé mutató párbeszéd terén a civil társadalom elengedhetetlen partner, mert az oly módon tud közösségeket elérni és bizalmat építeni, ahogyan arra az állam nem képes. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte a szaktárca államtitkára. Porpáci Krisztina azt írta, a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségeknek mindössze a harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költségei emelkedtek. Hozzátette, hogy egyre nehezebb fenntartani a praxisokat, ami veszélyezteti az ellátáshoz való hozzáférést. A legsürgetőbb problémákat áttekintették és több kérdésben döntést hoztak, mondta. Emelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, a konkrét összeget később ismertetik majd. Biztosítani fogják a fogászati ügyeleti ellátást, hogy az sürgős esetben az ország minden részén elérhető legyen. Rendezik az iskola fogászatok helyzetét, beleértve a bértámogatási és praxis jogi egyenlőtlenségeket, közölte az államtitkár. Templomos túrával folytatódik a belvárosi helyismereti séta Miskolcon ezen a héten. Szeptember 11-én pénteken újabb állomásához érkezik a Mimi applikációs sétasorozat, írta a minap.hu. A program ezúttal Miskolc belvárosának templomaira és azok történetére fókuszál. A résztvevők nem csak az épületek történetével ismerkedhetnek meg, hanem olyan érdekességeket és helytörténeti információkat is hallhatnak, melyek közelebb hozzák Miskolc egykori világát. A programot 16 órától rendezik meg, a résztvevők a Kazinci utcában, a zsinagógánál találkoznak majd.
1: Az időjárásról.
0: Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A jégkorszaki fauna sok képviselője, így mamut, bölény, de még hiéna csontja is kerültek elő a Tisza medréből Tiszarov térségében. A Kispál Múzeum a nyár folyamán kétszer is közösségi régészkedés keretében kereste és gyűjtötte a leleteket a drámaian alacsony vízállású folyómedrében. A leleteket már megtisztították, rendszerezték, és még szeptemberben ki is állítják őket a Tiszafüredi Múzeumban. A részletekről Mester Edit igazgatóval beszélgettünk. Kezdjük onnan, hogy időben egy kicsit repüljünk vissza a nyárba, és mesélj el nekünk, hogy hogyan merült fel önökben, hogyan született meg az ötlet, hogy kellene közösségi régészet formájában a Tisza alacsony vízállását kihasználni arra, hogy megnézzük, hogy mit őriz a folyó medre.
2: Hát a Kispál Múzeum, mint területi múzeum, a Tiszató, illetve a délebbre levő területeknek a területi múzeuma, ugye azt jelenti, hogy ha bárki behoz hozzánk valami leletet, akkor nyilván ezzel mi kötelesek vagyunk foglalkozni, és hát nem csak ez volt az első alacsony vízállás, hanem volt ez már tavaly is, és akkor is már hoztak be magánszemélyek erről a szakaszról, illetve az elmúlt években is halászok, illetve horgászok találtak a Tiszabúra, Tiszarok térségében jégkorszaki maradványokat. Ugye, amit mi akkor természetesen meghatározunk, ilyenkor beleltározunk, és van már a kiállításunkban is innen tárgy. Tehát ez már egy ismert lelőhely volt ilyen szempontból, csak szerettük volna ugye most a közösséget és a lakókat, a környék családjait is bevonni abba a kutatásba, illetve hát nyilván, hogyha több ember vesz részben, akkor nagyobb területet lehet átfésülni, és a Tisza medrében levő nem csak jégkorszaki, hanem egyéb maradványokat is beazonosítani. Ugye a Kispál Múzeumnak egyéb közösségi régészeti programjai is már évek óta zajlanak az ásatársainkhoz kapcsolódva, tehát mi már több fémkeresőssel vagyunk kapcsolatban, illetve Tiszaörvényen évek óta feltárunk egy középkori települést, és ugye ott is segítenek nekünk. Tehát van már egy olyan ismerős kör, akik amúgy is részt vesznek és érdeklődnek, illetve szerencsére a helyi természetvédelmi hatóság is, hogyha bármi előkerül a Tiszatóba vagy a környékén, akkor is szólnak nekünk. Tehát ez már igazából egy beágyazott működő program. Ennyire alacsony vízállás ugye nem volt eddig, tehát ez most azért egy extrém helyzet volt, és ezért gondoltuk azt, hogyha már vannak ilyen családi partnereink, ismerősök, barátok, a kultúra iránt érdeklődők, akkor bevonjuk őket ebbe a tevékenységbe.
1: Láttam erről videót még a nyáron, és akkor azt tűnt föl, hogy nagyon sok gyerek volt ott ezen a közösségi régészeten. Ez mennyire lepte meg önöket, hogy a gyerekek ennyire érdeklődtek ezután?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez teljesen egyértelműen látszik, tehát a település visszafüredi iskolásai, óvodásai is rendszeresen kijönnek a feltárásainkra, hiszen azok ugye elérhető közösségben vannak. Itt nem gondoltuk, hogy ilyen távol a településektől, mert azért eddig nomád körülmények vannak. Tehát igazából ugye, amikor meghirdetjük, sem szoktuk elmondani, hogy hol van a lelőhely, hogy nehogy mások menjenek és gyűjtsék össze a kincseket. Hát pont ez a problémája ezeknek a programoknak, hogy szeretnénk, hogyha minél több a közgyűjteményekbe, múzeumokba kerülne, és nem pedig hazavinnék az emberek, amit találnak, de sajnos ez is előfordult, és nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sok család és ilyen kicsi gyerekek, tehát nagyon sok óvodás gyerek volt a szüleivel együtt, nyilván a nyári időszak, a nyaralás is hozzájárult ehhez, és ugye ez a júliusban, illetve augusztusban is hirdettünk ilyen programot, más-más helyszínen Tiszarov környékén, ugye ezért már regisztrációt is kötöttük, és két napon belül be is telt a létszám. Hát én sem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, de a természetvédelmi hatóságok kérték, hogy nagyon sokan, ugye egy védett területekről van szó, ne menjünk ki, hiszen a kocsikkal, illetve hát a gyalogosan is zavarjuk az élőhelyeket, ugye ezek szigorúan védett természeti helyek. Tehát ezért limitáltuk mi is a létszámot is, és ugye ezért kötöttük regisztrációhoz is, hogy tudjuk, hogy kik fognak érkezni, és nekik egy részletes tájékoztatót adtunk, ugye e-mailben is elküldtük nekik, a honlapunkon is megtalálható, illetve ott a helyszínen maga a természetvédelmi őr az, aki elmondta, hogy mire kell odafigyelni.
1: És akkor tegyem meg, hogy elmond egy-két érdekességet, hogy mit találtak ezen a nyáron, ezen a két alkalmon, akár gyerekek, akár szakemberek, akár felnőttek, mit gyűjtöttek össze?
2: Hát igen, örömünkre egy éves volt a legkisebb gyerek, tehát egy évestől a nyugdíjasokig nagyon sokan voltak, és pont ezért, mert sokan vagyunk, ugye különböző lelkesedési fokkal keresték a tárgyakat, de például a legértékesebbet júliusban a teljesen épambut felső fogat, azt egy kislány találta meg, az úgy nézett ki valóban a vízben, mintha egy nagy kő lenne, amit végig mozgatott. Hát szerencsére ezen a részen homokpad van, egy nagy kanyar, és a homokos a terület, tehát szépen lehetett benne sétálni, és ugye ezen kívül különböző egyéb jégkorszaki állatoknak találtuk meg a fog töredékeit, a különböző lábszárcsontoknak a töredékeit, találtunk mamut agyarat, a mamutnak is különböző részeit, tavalyi évben előkerült egy teljesen épp csigolya, tehát nagyon sok olyan testrésze került elő a mamutnak is, ami értékes, de ezen kívül bölény, orrszarvú, ami ritkaság, a hiéna, annak foga is előkerült, illetve egyéb hosszú csontjai. Tehát a jégkorszaki faunának elég sok egyede előkerült, de hát ezen kívül, mivel ugye ez egy lakott terület, tehát a szomszédos településeken is már élnek évszázadok óta az emberek, ugye ezért a különböző háziállatoknak, tehát lovaknak, sertéseknek, kutyáknak, illetve szarvasmarháknak is megtalálták a csontjait a kincskereső családok. Természetesen ilyenkor ugye mindig bemérjük ezeket GPS koordinátákkal, tehát ugye erről készül ásatási jelentés, amivel részletesen feltüntetjük, hogy melyik helyeken kerültek elő ezek a maradványok. Természetesen fotóztunk, filmeztünk, ugye ezért látható ezeket, de természetesen utána fontos, hogy ezeket meg is határozzuk, hiszen ott a helyszínen rögtön sáros állapotban azért nem biztos, hogy látszik rajta rögtön, hogy micsoda. Tehát beszállítottuk ugye a múzeumnak a restaurátor műhelyébe, már rögtön meg is mostuk a következő héten, mert ha rászárad ez a sáros iszapos üledék, akkor ugye nagyon nehéz megtisztítani, és utána pedig részletes feldolgozásra kerül, tehát meghatározunk, hogy pontosan milyen testrészek, illetve beletározásra kerülnek, és most szeretnénk ebből szeptemberben egy kiállítást is nyitni, tehát hogy valóban lássák az emberek, hogy amit ők dolgoztak és hozzátettek a közjavára, az meg is jelenik egy kiállításban, és ezt fogjuk szeptember 26-án szombaton megnyitni, amire szeretettel várunk természetesen mindenkit, és aznap szombaton szintén lesz egy ilyen közösségi régészeti program, Tisza örvényen a templomdombon, amiről beszéltem, a középkori település, templom és temető feltárása zajlik. Hát délelőtt oda hívjuk a családokat, egy kis közös munkára, ez is a Tiszaparton van, tehát a Tiszaparton is lehet gyűjteni maradványokat, és utána pedig megnyitjuk a kiállítást, megnézzük azt, hogy mi az, ami az előző alkalmakkal előkerült, és megtisztított, meghatározott állapotban már láthatják ők is. Itt lesz mikroszkóp is, és egyéb interaktív játékok is nekik a múzeumban, hogy valóban egy olyan időutazáson vegyenek részt, ami mindenki számára élvezetes, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
1: Most gondolatban még visszalépünk oda a Tisza medrébe, amikor ezeket a maradványokat, leleteket, kincseket megtalálták az érdeklődők, akkor hogyan tudja azt ott, abban a pillanatban elkülöníteni egy gyermek, egy felnőtt, egy laikus, hogy amit megfog, az egy kő, vagy egy csontdarab, érdekese az egy múzeum számára, vagy csak egy szép nagy darab kőről, vagy valami olyanról van szó, ami nem idézőjelben értékes egy múzeumnak?
2: Hát eleve vittünk már ki leleteket, tehát megmutatni azt, hogy milyen típusok, hogy néznek ki ugye ezek a jégkorszaki csontmaradványok. Tehát vittünk ki nekik fotókat, tárgyakat is, amit elmondtunk, előtte elmondtuk, hogy mire kell odafigyelni, nem csak a biztonságra, hanem hogy mi a technikája a gyűjtésnek. És utána természetesen a múzeumi kollégák is ugye kint voltak a helyszínen, csomagolóanyagokkal, ládákkal. Tehát amit ők, ugye adtunk nekik vödöröket, vagy ők is hoztak, mert hát az csak a vízbe kellett térdig derékig mászkálni. Tehát ezeket, hogyha értékesebb, rögtön látta rajta az illető, hogy az már egy tányérnak a töredéke, vagy egy korsónak a nyaka, vagy egy állati fog, ami jól felismerhető, akkor ezeket rögtön zacskókba rakták, illetve az egyéb tárgyakat pedig vödörökbe gyűjtöttük, és akkor ezt rögtön a parton a kollégákkal válogattuk szét, és külön csomagoltuk el. Ahol láttuk, ugye mi is a múzeum kollégáival járkáltunk, hogy az önkéntesek között, ugye rögtön oda mentünk, segítettünk, megnéztük, meghatároztuk, bemértük GPS koordinátákkal, tehát ez egy közös munka volt, igazából ők a múzeum dolgozóinak a kihelyezett kezei voltak, akik ugye minél többen járták ugye a folyómedrét, annál többet lehetett feltérképezni, illetve fémkeresőket is vittünk a múzeum fémkeresőit, és azzal is tudtak ugye a vízben és a vízparton is keresni, és így ugye még több olyan tárgy került elő, ami egyébként ugye szabad szemmel nem látható, ugye ezért találtunk ezüstpénzt, különböző ajtóvasolásokat, pipakupakot, egyéb használati tárgyakat, amik nyilvánvalóan az elmúlt évszázadok szomszéd települése emberének a hulladékaiként kerültek ide a Tiszába, de természetesen a múzeum számára ez ugyan értékes és információ a helytörténet szempontjából, és szeretnénk majd ezeket bemutatni ott a helyszínen is, tehát magában a faluban is, hogy lássák a helyiek is, tehát ne csak a városi múzeummal legyenek ezek megtekinthetők, hanem ott a helyszínen is a ott élők számára is láthassák, hiszen ők nap mint nap ott mennek el, ott hajókáznak, halásznak, tehát valószínűleg ők is sokszor találtak már ilyen tárgyakat.
1: Ezek a civil régész segédek, ők tényleg segítették az önök munkáját, vagy ha a múzeum munkatársai mentek volna, ők is ki tudták volna ugyanezeket a tárgyakat szedni a vízből, és inkább az a szándék, hogy a magát, a tudományt, a régészetet, a múzeumot népszerűsítsék, vagy a kettő együtt is igaz lehet?
2: Én úgy gondolom, ez mindenképpen együtt igaz. Tehát egyrészt a múzeumnak nincsen annyi dolgozója, akik ezt megtegyék, így a feladataik mellett. Tehát azért is hirdettük hétvégére ezeket a programokat, ez a mi részünkről is egy önkéntes tevékenység, tehát mi is a saját szabadidőmmel mentünk ki. Egyrészt nyilván népszerűsítjük a múzeumot, hiszen az átelők el fognak jönni, és meg is nézik, ajánlják másoknak is a kiállításainkat is. De valóban, tehát minél több kéz és minél több figyelmes és lelkes kéz vesz részt benne, ugye annál eredményesebb egy kutatás, illetve számunkra is nagy öröm, ha megnézze a filmbe, hogy örülnek ők annak, hogy találnak valamit, és ezáltal mi is kapunk egy visszacsatolást. Tehát, hogyha csak mi 5-6-an mennénk ki, és összegyűjtenénk a leleteket, az közel sem olyan, mintha egyszerre 30-40 ember megy ki, és jó hangulatban, egymás motiválva segítve, hiszen itt egy olyan vizes területről van szó, azért veszélyes is. Tehát azért is volt, kaptunk a településtől egy csónakot. Ugye a múzeum dolgozóinak volt egy csapata, akik a csónakban a hajóval jöttek, hogy biztosítsák a helyszínt, tehát a víz felől is, hogyha bárkinek valami problémája van, vagy megsüllyed, vagy megijed, akkor ki tudják húzni a vízből, illetve nyilván a víz felől is át tudták fésülni a esetleges lelőhelyeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen kölcsönös, mind a amatőr érdeklődők számára, mint pedig a múzeum számára is.
1: Egy tudományos jellegű kérdés még. Mi az oka annak, hogy a Tisza ezen szakaszán, Tiszarov térségében ennyi lelet gyűlik össze, vagy gyűlt össze, vagy ön szerint a Tisza bármely pontján lehetne a mederben ilyesmiket találni, akár lakott települések környékén, amit említett, ilyen emberi nyomokat, vagy emberi életnyomait kulturális értelemben, vagy a jégkorszak csontjait, vagy ennek van valami speciális földtörténeti oka, hogy itt sűrűsödik össze ennyi lelet? Mert most itt a jégkorszakra gondolok.
2: Igen, természetesen, tehát már a múzeumnak a 19. században, amikor létrejött egy régészeti egyletként, 1877-ben, már akkor is az első gyűjtemény is tele volt ezekkel a jégkorszaki állatmaradványokkal, tehát a Tisza szabályozása előtt és után is találtak ugye itt maradványokat, hiszen lelassul a folyónak, ugye nagyon sok kanyar volt, amit aztán később levágtak, illetve ezen a szakaszon is több sziget is volt a Tiszában. Tehát ezek a szigetek igazából ugye lelassították még jobban, és még jobban a hordalék megszorult ugye ezekben a területeken. Tehát mi is azt szoktuk általában átvizsgálni azokat a területeket, ahol vagy kanyarok, homokpadok, vagy pedig szigetek vannak, mert itt nagyobb eséllyel lehet találni. Ugye abban az időszakban természetesen itt a teljes Tisza völgyében jártak ezek a jégkorszaki állatok, lejártak, innét éltek, tehát ugye ez volt az a füves terület, ahol ők éltek abban az időszakban, tehát biztos, hogy nagyon sok maradvány van még, és ezért igazából ilyen időszakokban, amikor alacsony a vízállás, nagyon sokat lehet találni. A Tisza tó területén kevesebbet, hiszen a duzzasztás ugye átalakította teljesen ezt a területét a Tiszának, a közép-Tisza vidéknek, tehát ezért mentünk mi is a Kiskörégát alá, ahol most ugye extrémen alacsony a vízállás, tehát ezért találjuk meg ezeken a területeken. De elsősorban földrajzi okai is vannak annak, hogy hol gyűlnek fel ezek a maradványok, ahogy lejjebb is, ugye Szolnoknál, Tiszaföldvárnál is most is találtak szintén hasonló maradványokat a kollégák, szintén a jégkorszakból, de hát a Dunamedre szintén nagyon gazdag volt ezen a nyáron ilyen leletekben, és pont ez volt a célja minden múzeumnak, nem csak nekünk, hanem nagyon sok másik városi, megyei múzeumnak is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális örökségünket a folyóparton is ugye figyelemmel kell tekinteni, meg kell lóvni, nem lehet hazavinni, ennek a múzeumban van a helye, és a szakembereknek kell ezzel foglalkozni, hiszen ez egy soha vissza nem térő alkalom. Ki tudja, mikor lesz még ilyen alacsony a vízállás, és mikor fognak ezek a maradványok felszíre kerülni.
1: Most már többször szóba hozta így egy fél mondatban a jogi utalást arra, hogy ezeket a leleteket nem lehet hazavinni, meg talán azt is mondta, hogy vagy utalt arra, hogy tudójáról, amikor azért ilyesmi történt. Akkor ezt tisztázzuk, legyen kedves, hogy milyennek a pontos jogi része. Tehát, hogyha én találok valamit úgy, hogy nem a múzeum hirdette meg ezt a gyűjtést, és nincsenek ott a szakemberek, akkor azzal nekem akkor az illetékes múzeumhoz kell fordulni?
2: Igen, és ezt nagyon sokan meg is tették, és ezért is szokták jutalmazni őket. Az interneten is sok helyen látszanak olyan filmek, hogy megjutalmazzák, megköszönik, átveszik a múzeumok, akár gyerekektől, akár felnőttektől ezeket a maradványokat, és ugye ezzel is edukálják őket arra, hogy bármi előkerül a földben, akár a családi házépítésénél, akár ilyenkor a nyári időszakban egy strandolásnál, hogyha talál olyan dolgot, ami jellegzetesen sötét színű, egészen más, mint az, amit ugye itt most csontokkal kapcsolatban azért rögtön látszik, hogy egész más a színe, egész más a súlya, sokkal régebbi, vastagabb, tömörebb csontról van szó, mint akár egy mostani lónak vagy szarvasmarhának a csontja. Ugye méretben is ugye egészen mások. Nyilván a nagy fogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye ahogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok. Tehát, de célszerű ilyenkor mindenképpen minden múzeum megjutalmazza, megdicséri azokat, akik beviszik, még akkor is, hogyha esetleg ott kiderül, hogy ez nem egy olyan értékes darab, de mi is mindig el szoktunk mindent fogadni, hogyha behozzák, mert ugye ezzel fontos, hogy motiváljuk a későbbi tevékenységben is a polgárokat.
1: Mi egyébként a, hát nem is tudom mi a jó szó, eszmeértéke, idézőjelben piaci értéke egy-egy ilyen jégkorszaki leletnek? Biztos, hogy van, aki ezzel próbál kereskedni, tud erre egy nagyságrendi becslés mondani, egy toliget, hogy mondjuk egy ilyen fog vagy csondarab az egyébként, aki nagyon szeretne egy ilyet, akkor feketén mennyiért csereberélnek emberek ilyesmiket?
2: Természetesen sajnos az interneten ugye sokfelé lehet látni ilyeneket. Több tízezertől akár több százezer forintig is terjednek, attól függően, hogy mennyire épek ezek, vagy mennyire ritkák. Hát ez ugyanolyan, mint az érem gyűjtők is, ugye egymás között legálisan is cserélik a különböző érmeket, de ugyanez vonatkozik ugye a különböző egyéb jégkorszaki vagy egyéb maradványokra is, régészeti leletekre, ami hát sajnos nem egy pozitív dolog, tehát nyilván ezt igyekszünk elkerülni. Sajnos a múzeum nem tud fizetni azért, hogyha valaki behoz valamit, tehát nyilván ezért van az, hogy vannak, akik ugye más útját választják ennek a dolognak, de ez igazából a világon sajnos mindenhol probléma, hogy vannak azok a magángyűjtők, akik nem működnek együtt a múzeumokkal, viszont vannak olyanok, akik meg együtt működnek, és igyekeznek segíteni abban, hogy minél többen megismerhessék ezeket az értékeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Editet, a Tiszafüredi Kispál Múzeum igazgatóját hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedű Zsolt. 15 éves fiatalember a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója, jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen. Az első éves hallgatókat köszöntve Bács Zoltán felhívta a résztvevők figyelmét, ez a fiatal kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, tette hozzá. Minden első éves hallgató más-más történetet, tapasztalatot és célt hozott magával. A Debreceni Egyetem azonban immár összeköt bennünket, hangoztatta a rektor megjegyezve, hogy az egyetemi évek nem kizárólag előadó termekből és vizsgákból állnak, hanem legalább annyira szólnak az emberi kapcsolatokról, a közösen átélt élményekről és az életre szóló barátságokról is. A debreceni kampusz ehhez egyedülálló környezetet kínál, üzente a rektor a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő több mint 12 ezer hallgatónak. A magyar közút idén csak nem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében fejeződtek be a munkálatok, és még csak nem 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen zajlanak az utolsó simítások. További csak nem 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csak nem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, melyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak és a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta. A miniszter bejelentette azt is, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, melynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Mint arról korábban már beszámoltunk, megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Szeptemberben ismét lehetőségük nyílik a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényeljék gyermeküknek a térítésmentes HPV elleni védőoltást. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg az ehhez szükséges tájékoztatót és a beleegyező nyilatkozatot. Ez utóbbit szeptember 15-ig kell visszajutatni az iskolába, mondta Asztalos Ágnes, a Borsodabói-Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője.
2: Azért is van a szexuális élet kezdete előtt az oltásnak a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. illetve ha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenlegi vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, hogyha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni.
1: A védőoltás önkéntes, térítésmentes és lányoknak, fiúknak egyaránt ajánlott, olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Asztalos Ágnes, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetője ezt meg is erősítette.
2: Valaki vállalja az oltást, az is nagyon fontos, hogy amit már elmondtunk, hogy az oltanyagban lévő humán papillomavírus típusok ellen tud védelni ez az oltás, az összes többitől nem. Azok ugye általában kisebb kockázatot rejtenek, a kockázata megvan. Elkaphatjuk ezt a fertőzést életünk során bármikor, mert beszéltük, hogy mivel helyi immunreakciót okoz csak az elváltozás, a oltanyagban nem lévő típusok ellen újra fertőződhetünk bármikor. Tehát nagyon fontos attól, hogy van oltásom, attól nem szabad, enyém a világ, és innentől kezdve bármit megtehetek, és a szexuális szokásaim azok nagyon szabadosak lehetnek, tehát továbbra is gondoljuk meg, hogy kivel, mikor, hogyan. A gyakori partnerváltogatást továbbra is nem javasoljuk, tehát azért tudjuk, hogy hol vannak a határok, illetve a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvételt maga a védőoltás nem helyettesíti. Tehát mind férfiaknál, mind nőknél, de nőknél nagyon hangsúlyosan, majd amikor a lányok abba a korba kerülnek, rendszeres gyógyászati vizsgálatot, szűrővizsgálatokat ugyanúgy el kell járni, függetlenül, hogy van oltásunk, hiszen más megbetegedések időben való felismerésére is szolgál.
1: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő struktúrált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat. Szeptember 8-a kedd van, Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok. Várom Önöket az Európa Rádió reggeli programjához. Ma kisasszony napja van, a katolikus egyház szerint Szűz Mária születésének ünnepe. A néphagyományban is fontos napnak számított ez a nap, hiszen sok vidéken ekkor léptek szolgálatba a cselédek, és ilyenkor kezdték el a dióverést is. Az ünnephez időjóslások is kötöttek, ha ezen a napon bugyborékos vagy ritkás szemű eső esett, az hosszabb esős időszakot vetített előre. Úgy tartották, hogy kisasszony napján a nap rózsát hány, vagyis különös fényjelenségeket lehet látni körülötte. Ehhez hasonló hiedelmek más Mária ünnepekhez, például Nagy Boldogasszonyhoz vagy Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz is kapcsolódtak. Itt az Európa Rádióban napindító óránkban Nem csak kenyérrel él az ember című programunk szól. Az óra második felében egy kína kutatóval beszélgettünk, mégpedig Salád Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékének vezetőjével. Szóba kerül a kínai science fiction, a dél-szudáni leendő mély űrkutatók, a tudományos együttműködések, és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg az emberiséget. Érdekes beszélgetés, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a 3. verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába, intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a mindennapjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz, ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát elt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember,

0: építettek be. A miniszterelnök kiemelte, a paksi atomerőmű stabilan termel. A Duna bal partján jól halad a Duna-Szent Benedek számára vállalt kikötő építése is, jelezte bejegyzésében Magyar Péter. A 2027-28-as tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki, olyan működési modellt kívánnak létrehozni, melyben jól körvonalazható a fenntartó, a szenátus és a rektor jogköre az egyetemeken, mondta az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén. Jelezte, hogy az akadémiai szabadságot és az intézményi autonómiát jogszabályi szinten visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A debreceni hallgatókhoz szólva azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Mátyus László az egyetemet fenntartó gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a jelenlegi alapítvány kivezetése mellett fontos feladatnak nevezte az egyetem új, olyan fenntartói modellbe való átvezetését, mely biztosítja a versenyképességet. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ág változásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország, tette hozzá. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége van, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá az agrárminiszter.
1: Az időjárásról.
0: Kedden túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: A mély űr meghódítását tűzte ki célul Kína. De vajon mi áll ennek a hátterében? Erről beszélgetünk Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével. Szóba kerül a kínai science fiction, a dél-szudáni leendő mélyűr kutatók, a tudományos együttműködések és az, hogy több száz év múlva vajon a kínai tudósok mentik-e meg az emberiséget. Salád Gergely Kína kutatóval Hegedűs Márk beszélget.
2: Két info. Az egyik, hogy Kína alapított pár hónappal ezelőtt egy a mély űr kutatásának tudományos együttműködését célú kitűző szervezetet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy Kínának van egy terve, hogy 3 év múlva, 2028-ban egy olyan űrszondát küldenének a Marsra, ami ott mintát vesz, majd visszahozza a Földre, hogy lehessen azt elemezni, és ilyet még senkinek nem sikerült egyébként megtenni, tehát nyilván Kína ebbe szeretne az első lenni. És a kérdésem az, hogy ön szerint mi áll amögött, hogy Kína ennyire az űrkutatásba öli a pénzét, és tudományos eredményeket szeretnének elérni? Mi ennek a politikai, kulturális, társadalmi háttere? Miért fontos ez Kínának?
3: Emlékezhetünk az első hidegháborúban is, hogy az orosz vagy szovjet-amerikai vetélkedésnek egy fontos terepe volt az űrkutatás, ugye azon versenytek a szovjetek meg az amerikaiak, hogy melyik tud előbb embert küldeni az űrbe. Ebbe ugye a szovjetek nyertek, meg ki tud előbb ugye ilyen földkörüli pályára állítani, valamit ebbe is a szovjetek nyertek, de a Holdra már az amerikai küldtek előbb embert. Tehát ezen versenytek sokáig, mert ez ugye nemzeti presztízs jelentett, tehát ezzel tudták mutatni, hogy ők igazán nagyhatalmak, és a világon ők az elsők, a legjobbak, a legnagyszerűbbek. Másrészt nyilván az űrkutatásnak azért van egy katonai, technológiai vetülete is, tehát amit ott kitalálnak, kütyüket, meg szerkezeteket, meg megoldásokat, azokat azért háborús helyzetben is használhatják. Gondoljuk csak mondjuk a GPS rendszerre, ami hát egy ilyen műholdas helyek határozó rendszerre, ami egy katonai rendszerként lett kitalálva, csak aztán mi is használjuk a, nem tudom, navigációban, de az már egy ilyen másodlagos alkalmazás. Van egy ilyen presztízs, van egy hadi technikai, van egy ilyen általános törekvés, hogy ez nagyon így a élvonalában van, tehát az űrkutatásban használt eszközök, technológiák, megoldások, találmányok, azok így a csúcs technológiának a csúcs technológiájához tartoznak, és az elképzelés, hogy azért érdemes ezekbe fektetni, mert ezek így majd leszivárognak a mindennapi életbe. És amit a űrkutatás kedvéért föltalálunk, abból majd lesz néhány év vagy évtized múlva egy olyan termék, amivel a GDP-nk is növekedni fog. Tehát most megéri, a gazdasági okokból is megéri, nagyon sok csillió jön befektetni mondjuk egy Mars szondának a kidolgozásához, mert nem csak nem tudom, kapni fogunk fél kiló Mars követ, hanem az a sok dolog, amit fel kell találni ahhoz, hogy azt a fél kiló Mars kőzetet visszahozzuk ide a Földre, az a sok dolog az valamilyen módon majd eladható világpiacon is, meg otthon is eladható termék lesz. Tehát ez is motiválja ilyenkor az országokat. És hát a kínaiakra különösen jellemző az, hogy ők ugye későn jövők ebbe a történetbe, tehát ők az első hidegháború nem nagyon szóltak bele az űrkutatási versenybe, ugye ők a 70-es évek elején lőtték fel az első műholdjukat, embert azt, ha jól emlékszem, 2004-be vagy 2005-be küldtek először az űrbe, tehát ők későn jöttek, és nyilván próbálnak felzárkózni, és azt gondolják, hogy tehát egy igazi nagyhatalomnak igazi saját űrprogramja is van, ezért is villámgyorsan fejlesztődik, tehát náluk is ez a presztízs, hogy most már nem az amerikaiak, meg a nem tudom, oroszok mondják meg, hogy mi, merre, hány fényév az űrbe, hanem ebbe ők is beleszólnak. Ennek presztízs jelleg van, nyilván haditechnikai aspektusa is van, és hát egy olyan kulturális dimenziója is van a dolognak, hogy a kínaiak ilyen már-már vallásos hittel fordulnak a tudományos technológiai fejlődés felé. Ők most vannak abban a korszakban, amiben mondjuk a szovjetek meg az amerikaiak így az 50-es, 60-as években voltak, amikor elhitték, hogy a technológia az majd mindent megold. Érdemes egy régi amerikai sci-fit nézni, ez egy nagyon klasszikus Star Trek-et, amikor az volt az elképzelés, hogy majd bolygóról bolygóra, vagy nem tudom, galaxisból galaxisba utazgatunk, meg repülő autóink lesznek, meg nem tudom, ezer évig évig fogunk élni. Tehát, ha megnézzük egy régi szkifit, az nagyon optimista, ilyen techno-optimista. Aztán ugye azóta nyugaton változott a helyzet, és most már egy ilyen tipikus szkifi az ilyen Black Mirror jellegű szörnyűség. A Kína viszont most van a saját Star Trek korszakában, tehát ha megnézzük egy mostani kínai szkifit, akkor azt látjuk, hogy most ott vannak a repülőautók, meg a bolygóközi utazás, meg a nem tudom, mindenféle technológiai gyönyörűségek, és az egész társadalom úgy van vele, hogy hát itt ez a technológia, nagyon sokáig le voltunk maradva, de most itt ez a technológia, ami láthatólag a problémáink jelentős részét megoldja, és kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat. És ez ugye érződik, mert nagyon gyorsan fejlődnek, tehát nagyon gyorsan jutottak el az ilyen kvázi középkori körülmények közül a jelenlegi helyzetbe, ahol a nyugati nagyvárosokban, hogy ha repülőautók még nincsenek is, de mondjuk a csomagokat már drónok hozzák ki, és ott bekopogtatnak az ablakon a 24. emeleten, hogy megjött a pizza. Szóval nagyon gyorsan eljutottak ide, és tényleg azt látják, hogy évről évre a technológia ez megkönnyíti az életüket, egyre gyorsabbak a vonatok, egyre ügyesebbek a mobiltelefonos alkalmazások, egyre több mindenre tudják a mesterséges intelligenciát használni, és ez a techno-optimizmus az, ami arra sarkolja őket, hogy ez a közhangulat, hogy nincs határ, hogy felfele sincs határ, tehát az űrben sincs határ, visz minket előre a tudomány, a technológia, és most éppen nem tudom, vasutat építettünk Tibetbe, ahol még soha senkinek nem sikerült, holnap után meg bázist hozunk létre a Holdon, és emberek fognak élni, ilyen tervük is van, holnap után, azután pedig eljutunk a Marsra, aztán ugye irány a mélyűr az ilyen nagyon távol, ilyen ugye a naprendszeren kívüli űrt jelenti, ahol még azért egészen minimális a tudásunk, meg egy-két ilyen visszanemtérő szondán kívül sok mindent nem tudtunk oda küldeni, tehát ők még ebben a hangulatban vannak, hogy irány a mélyűr, és irány a nem tudom, más galaxisok, meg más bolygórendszerek. Ez a társadalmi megalapozottságot, és ezért aztán a kínai társadalom az kifejezetten örömmel nézi a űrprogramnak a sikereit, tehát nem ilyen fanyalgása, hogy hát nem erre kéne költeni, hanem az iskolákra kéne költeni, hanem inkább örülnek neki. Egy nagyon tipikus példát még utoljára, hogy mondjak el, azt nem hagyom. Amikor a Donald Trump Xi Jinping csúcs találkozó volt, akkor nekem olyan különböző okokból kellett figyelnem, hogy percről percre az amerikai sajtót is, meg a kínai sajtót is, hogy mi történik, mi szivárok ki, vagy mit hoznak erre a politikai tárgyalásról nyilvánosságra. És akkor az volt a feltűnő, hogy az amerikai sajtó az csak ezzel foglalkozott, hogy akkor miről tárgyal a Trump meg a Xi Jinping. Ez volt a címlapon, folyamatosan ilyen percről percre tudósítást adtak. A kínai sajtóban a címlapon ez egyike volt a több címlapsztorinak. A másik címlapsztori az arról szólt, hogy aznap tartottak másnap a kínai űrállomásra utazó űrhajósok egy sajtótájékoztatót, és akkor felváltva, hol a Xi Jinping-Trump csúcs találkozó volt a téma, hol pedig a űrhajósoknak a sajtótájékoztatója. És ez talán leképezi egy picit, tehát nyilván egyrészt a hivatalos szándékot is, hogy mivel foglalkozzatok, másrészt pedig azért az érdeklődését is a kínai olvasóknak, hogy az, hogy most itt az amerikaiak mit kavarnak, meg mit alkudozunk az amerikaiakkal, az nem fontosabb annál, mint hogy megint sikerült néhány embert kijuttatnunk az űrbe.
2: És ez mennyire egyéni dolog? Most arra gondolok, hogy az a bizonyos szervezet, amire utaltam, az egy nemzetközi tudományos társaság. Most a nemzetközi vajon, ezt ugye magyar fordításban olvasom én, mert nem tudok kínaiul, de hogy a nemzetközi szó itt arra utal, hogy Kína szeretne tudományosan a mélyűrkutatásról más országokkal is partnerségbe lenni, vagy arról szól, hogy mi vagyunk az elsők, ezért mi a tudunk ilyet alapítani, és majd jöttök ti, ha utolértek minket. Tehát, hogy van-e bennük szándék arra, hogy ez egy közös nagy emberiség tudományos projektje legyen a mélyűr meghordítása, vagy inkább ez az ő projektjük?
3: Hát a mélyűrkutatást nem a kínaiak kezdték, tehát ők itt is követtük, de valóban ilyen szervezet még nincsen, és ez talán arról szól, hogy rajta tartsák a szemüket meg a kezüket más országoknak a hasonló programjain. Ez egyébként nem újdonság, hogy a űrkutatásban együttműködések vannak, amikben a kínaiak is részt vesznek, hiszen itt ugye iszonyatosan drága, iszonyatosan technológia igényes történetekről van szó, tehát gyakori a munka megosztás, ugye a magyarok is szállítanak alkatrészeket bizonyos műhold Starbuckshoz, vagy most ugye legutóbb az Orbán-Trump csúcs találkozó után azt jelentették be, hogy új nemzetközi uránomásnak az építésével is részt veszünk mi magyarok, ami nem abszurdum, mert hogy bizonyos információkat, technológiákat érdemes megosztani, és ezzel nyilván a kínaiak is így vannak, hogy persze nem fogják átadni a legnagyobb titkaikat a külföldieknek, de az, hogy bizonyos vállalkozásokban más országokat is bevonjanak, az teljesen természetes, és ez általában is jellemző a kínaiakra, hogy ők szeretik ezeket a nemzetközi cseréket. Tehát, hogyha valaki más ország tud felajánlani nekik valami tudást, vagy ötletet, hogy mit lehetne ezzel a mélyűr történettel kezdeni, akkor ők szívesen veszik, és cserébe ugye ők is adnak információkat. Például a Holdról hoztak nem olyan rég mintát, abból adtak németeknek, és amerikaiaknak, másoknak is, tehát részt vesznek a kínaiak más területeken is, ilyen űrügyi együttműködésben, tehát itt nem teljesen egyedül mozognak, és ez politikailag is jól hangzik, hogy hát a mélyűrt, ami hát tényleg ilyen sci-fi kategória, mondom, az nem ahhoz képest, hanem a Hold bázis, vagy a Mars szonda, az csak egy kezdete folyamatnak, de a mélyűr az hát ilyen évtizedes, vagy évszázados folyamat lesz, mire ott valódi tudásunk megtapasztalunk, az azzal kapcsolatban, hogy ennek a központjában, vagy ennek az egyik hajtómotorja az Kína, ez a belső közülemény számára is egy hát ilyen pozitív üzenet, vagy ilyen legitimációs üzenet. De én azt gondolom, hogy nekinek más ügyekben is szívesen részt vennek, ilyen tudáscserében, nemzetközi együttműködésekben, tehát itt valóban kooperációban gondolkodnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a hadititkaikat átadják másnak, de mondjuk a nem hadititkaikat esetleg megosztják mással is.
2: És ha már a kooperáció, akkor ennek az új szervezetnek az elnöke arról is beszélt, hogy fontosnak tartják azt, hogy a fejlődő országokat is bevonják majd ebbe a munkába a programon keresztül, például műholdak fejlesztésébe és kutatók képzésébe. Na most itt két kérdésem lenne. Egy, hogy kínai kontextusban mit jelent a fejlődő ország, másrészt pedig, hogy mit gondol, mondjuk Magyarországot ez érintheti-e, és Magyarország megteheti-e, hogy mondjuk Amerikával is van, Európával is van ilyen űrügyi ügye, és mondjuk Kína irányába is legyen.
3: De az utóbbival kezdeném, Magyarország nem fejlődő ország a kínai terminológiával, tehát mi a fejlett nyugatnak vagyunk a részei, és azt hiszem, hogy ilyen tényleges együttműködés nincs közöttünk, de kapcsolatok vannak. Tavasszal itt a Magyar Tudományos Akadémián volt egy tök érdekes program, hogy összehívtak, volt valami gimnazistáknak valami csillagászati vagy űrügyi versenyük, és ezen résztvevőket vagy győzteseket összehívták, és élő kapcsolatot létesítettek itt a budapesti Széchenyi térről a kínai űrállomással, ahol előre meg volt beszélve, hogy adott pillanatban a kínai űrhajósok bejelentkeznek, és ott a díjnyertes kísérlet terveket végre fogják hajtani. És ott tehát a magyar gimnazisták kitaláltak, hogy nem tudom, mit csináljanak az űrben, és az űrhajósok ezt ott végrehajtották ilyen élő egyenes adásban, és egy nagy kivetítőn nézték a magyar gimnazisták. Tehát van. Ha ez nem is ilyen technológiai együttműködés, de mondjuk egy ilyen szép gesztus volt a kínaiak részéről, hogy rászántak a kínai űrállomás, nem tudom, lakói egy órát az életükből, hogy a magyar gimnazistákkal ott nem tudom, eszmét cseréljenek, meg megmutassák nekik, hogy amit ők kitaláltak otthon, nem tudom, Bátony tengerén, az hogy működik az űrben. Ez nyilván azt feltételezi, hogy még a Magyar Tudományos Akadémia, meg a kínai űrügyi hatóság között van olyan kooperáció, ezt, hogy meg tudják szervezni. Szóval ez a dolog, ez létezik, ez szinte kizártnak tartom, hogy mint a kínai űrállomásban a magyarok szállítottak volna alkatrész vagy egyébeket. Ez nem technológiai együttműködés ez van, hanem azt mondom, inkább ilyen személyközi kooperáció lehet.
1: Kedves hallgatóink, Salád Gergely Kína kutatóval Hegedűs Márk beszélgetett.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Néhány perc múlva 7 órakor híreket mondunk itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában várom önöket a keddi szeptember 8-ai Kontinentális reggeli című programmal.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Dokumentumokat vár az Egészségügyi Minisztérium a COVID beszerzések kapcsán, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Bejegyzésében azt írta, hogy ha bárkinek a birtokában van a COVID időszak beszerzéseihez kapcsolódó dokumentum, levelezés, elektronikus feljegyzés, fájl vagy más releváns adat, jelentkezzen és juttassa el azt a minisztériumnak. Azoknak az embereknek, akik elvesztették szeretteiket, azoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik végig dolgozták a járvány legnehezebb hónapjait, és minden magyar embernek tartoznak azzal, hogy kiderüljön, mi történt a COVID beszerzések milliárdjaival, fogalmazott a tárcavezető. A miniszter megjegyezte, hogy nagyon sok a szervereken tárolt fájlt, elektronikus feljegyzést, levelezést és más dokumentumot sikerült megmenteni, és ezeket átadták a külügyminisztériumnak és az illetékes nyomozó hatóságoknak. Ugyanakkor a teljes képhez tisztában kell lenni azzal, tette hozzá, hogy milyen áron szerezték be ezeket az eszközöket, milyen áron fizetett értük végül az állam, kik voltak a közvetítők, mekkora haszon keletkezett, ki hozta meg a döntéseket, és hová került a közpénz, közölte Hegedűs Zsolt. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, szeptember 25-éig 17 ezer résztvevőt várnak Zánkára, közölte az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Tájékoztatásuk szerint az osztálykirándulások turnusai hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig zajlanak. A szervező Erzsébet Alapítvány állami támogatással teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot biztosít a diákoknak. Azt írták, mint minden Erzsébet táborban, az őszi turnusokban is jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésével vehetnek részt a gyerekek. Az osztálykirándulások egyik meghatározó eleme a pedagógiai célokra épülő strukturált programkínálat. A tábori programokban az élménypedagógia, az indirekt tanulás és a kompetenciafejlesztés egyaránt hangsúlyos. A természettudományos kísérletek, a Balaton élővilágát bemutató programok, az energia és környezetvédelmi foglalkozások, valamint a művészeti, zenei és digitális programok több tantárgyhoz is kapcsolódnak. Kitértek arra is, hogy az Erzsébet táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít folyamatosan táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintnyi nyugtaadat érkezett az adóhatósághoz. A papírnyugtás vállalkozások a pénztárgép portál egyszerű webes felületén küldhetik be a nyugtaadatokat a NAV-hoz a szeptember 1-én indult új rendszerben. Az első 3 napon már 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát rögzítette, 1,5 milliárd forint értékben, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. A NAV tájékoztatása szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 ezer vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást, az e-pénztárgépet. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke pedig csaknem eléri az 1,3 milliárd forintot. A két újfajta nyugtaadatszolgáltatási mód révén olyan nyugtákra lát rá az adóhatóság, melyet korábban csak ellenőrzések során láthattak a revizorok, emelték ki a közleményben. Több mérőállomáson is 0 Celsius fokhoz közeli hőmérsékletet mértek hétfő reggel. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason volt, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leálló szél megtette hatását. A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet 1,3 fokot Nyírtason mérték hétfő hajnalban. A Nógrád megyei Zabarban 1,5 fok volt, Mohorán 2,5, Széchenyben majdnem 3,5 fok. A Borsodabói Zemplén vármegyei Szikszón 3,7 Celsius fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezetőt hallják. A szeptember 8-ai keddi kontinentális reggeli című programmal. A keresztény hagyományok szerint a nap kisboldogasszony napja, Szűz Mária születésnapja. Ez a fizioterápia világnapja is a gyógytornászok világszervezete 1995-ben hirdette meg. Magyarországon első alkalommal 1998-ban tartották. Valamint az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napjáról is ma emlékezünk meg. A további dátumokról kalendárium rovatunkban szólunk. Útravalóval, a hitéleti gondolatokkal ma reggel is jelentkezünk. Az óra második felében a debreceni turisztikai szezonról szólunk majd a Visit Debrecen turisztikai szakértőjével, igazgatójával, aki elmondja, hogy népszerű úti cél volt az idén is Debrecen városa. Remélem velünk tartanak, tartalmas szép napot, jó rádiózást kívánok Önöknek!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 8-a van az Adrienek és a Máriák neve napja. Az Adrien az Adriana franciás alakja, jelentése Hadria városából való férfi párja az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata az Adorján. A Máriánk, én úgy tudom, hogy szeptember 12-én tartják igazi nevük napját, de aki ma ünnepel, sok boldogságot kívánunk neki, és jó egészséget mindazoknak, akik e napon születtek. Nézzük az események sorát. 1566-ban Zrínyi Miklós Horvátban maradék katonái élen kirohant, hősi halált halva a vár török kézre jutott ezáltal, a szigetvári hősre emlékezzünk e napon. 1636-ban alapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben, ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebbi felsőoktatási intézménye. 1846-ban megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 1853-ban megtalálták a Szemere Bertala miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. 1965-ben az UNESCO ezt a napot az írás tudatlanság elleni küzdelem napjává nyilvánította. 1635. szeptember 8-án született Eszterházy Pál író, zeneszerző, államférfi, nádor. 1747-ben Tolnai Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora látta meg a napvilágot. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya, 1889-ben pedig Ágoston Ernő festőművész grafikus született. 1922-ben Tomanek Nándor Jászai Díjas színész, érdemes és kiváló művész született, 1988-ban hunyt el. 1951-ben e napon született Ránki Dezső Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész, 1979-ben pedig Lékó Péter sakknagymester született. 1743-ban e napon hunyt el gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi Szabadságharc tábornoka, a kurucok fő hadparancsnoka. 1939-ben Hevesi Sándor színházi rendező, kritikus, író, műfordító hunyt el, 1949-ben pedig Richard Strauss német zeneszerző. És e napon hunyt el 1994-ben Szent Ágotai János Kossuth Díjas anatómus, neurobiológus, egyetemi tanár, akadémikus, az MTA elnöke, aki országgyűlési képviselő, az államfői testület tagja is volt. Kedves hallgatóink, a szeptember 8-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

hobbi, mint örömforrás. A hobbi olyan tevékenység, ami nem része a munkánknak, amit azért teszünk, mert kikapcsol, feltölt, felüdít. A hobbi olyan dolog, amelyben szabadok vagyunk, amit feltétlen odaadással saját örömünkre teszünk. Valami kötetlen, valami más, mint amiben nap mint nap benne vagyunk. Amit nem kényszerűségből, nem megfelelni akarásból, nem karrierépítésből, nem előbrejutás szándékával végzünk és teszünk. Nem kell készülni rá, nem jár felelősséggel, nincs különösképpeni következménye. Nem kell benne szerepet játszanom, nem kell aggódnom, hogyha rosszul csináltam, hogy leszidnak majd érte. Vagyis, összegezve az eddigieket, a hobbi mindaz, ami nem feszültség, nem stressz, nem aggódás. Mindaz, ami nem a mindennap forgataga, velejárója. De ugyanakkor ez az, amit mindezek ellenére ritkán űzünk. Ez az, amire általában sajnáljuk az időt. Nem érek rá, rohanok. Hányszor mondjuk el, csak egyetlen nap során is, ezt a rövid kis mondatot. Talán majd holnap, talán majd máskor. És az a bizonyos holnap, az a bizonyos máskor egyre csak tolódik arrébb, egyre messzebb kerül, és csak nem akar bekövetkezni.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Paks és Duna-Szent Benedek között ütemezetten halad a munka, közölte a miniszterelnök az atomerőműnél végzett beavatkozásokról a Facebook oldalán, hozzátéve, semmi sem igaz a pánikkeltő jezgetésből. A meder mélyülése előre tudott, természetes folyamat egy fenékküszöb építésekor. A szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet, írta a kormányfő. Tájékoztatása szerint már csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. A miniszterelnök kiemelte, a paksi atomerőmű stabilan

0: visszaállítják, az alapvető jogokat visszahelyezik a felsőoktatási törvénybe. A debreceni hallgatókhoz szólva azt mondta, erősíteni fogják a hallgató központúságot, áttekintik a lakhatás és az ösztöndíj kérdését, növelni szeretnék az esélyegyenlőséget, és igyekeznek támogatást nyújtani a hallgatók mentális állapotának megóvásához. Mátyus László az egyetemet fenntartó gróf Tisza István debreceni egyetemért alapítvány kuratóriumi elnöke a jelenlegi alapítvány kivezetése mellett fontos feladatnak nevezte az egyetem új, olyan fenntartói modellbe való átvezetését, mely biztosítja a versenyképességet. A földtörvény és a földszabályozás, a vadászati törvény és a vadászati szabályozás megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való nagyon komoly elválása okozza, melynek révén jövedelem áramlik ki az ágazatból a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül. Hozzátette, a fiatalításhoz, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a művelési ág változásokhoz, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van erre a tőkére. A miniszter szerint a szántóföldi növénytermesztésben érintettek a vadkárok csökkentését szeretnék, a vadgazdálkodók pedig azt, hogy ne szorítsák ki a vadat mindenhonnan. Azon is el kell gondolkodni, hogy mekkora vadállományt bír eltartani az ország, tette hozzá. Bóna Szabolcs közölte, nem tervezik teljesen elengedni az ágazat kezét, de annak az időszaknak vége van, amikor minden probléma esetében az állam állt helyt azok helyett, akik nem voltak hajlandók megérteni, hogy változik körülöttük a világ, és ehhez alkalmazkodni kell, tette hozzá az agrárminiszter.
1: Az időjárásról.
0: Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik csapadék nélkül. A szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Kedden napközben 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Véget ért a nyár, lezárult a turisztikai főszezon. Bár még az utolsó hónap adatai nem futottak be a szakemberekhez, az már látszik, hogy Debrecen ebben az idényben is népszerű úti cél volt. Az első féléves statisztikák szerint nőtt az itt töltött vendégészakák száma, és a belföldi turisták aránya is emelkedett. Az iskolai szünidő alatt az élmények és programok adták a Cíbis város legnagyobb vonzerejét. Olá Ilona Tótmegyesi Enikőt, a Visit Debrecen turisztikai igazgatóját kérte értékelésre.
2: Igaz, hogy a számadatok szempontjából még nincs vége a szezonnak, de augusztus lezárult, szóval ilyenkor van okunk beszélgetni mindig, hogy sikerült idegenforgalmi turisztikai szempontból a nyár itt Debrecenben, illetve a térségében. Még az augusztusi számok nincsenek meg, de azért biztos tudunk mondani tendenciákat, tapasztalatokat.
3: Az első fél éves időszakot, hogyha nézzük, akkor azt látjuk az adatokban, hogy növekedésünk volt. 2026 első fél évében gyakorlatilag a vendégészakák száma 7%-kal emelkedett, ami közel 335 ezer vendégészakát jelent. A vendégeink száma is 5%-kal bővült, ez majdnem 105 ezer vendéget jelent, és a belföldi vendégészakánk az pedig plusz 14%-kal emelkedett ebben az időszakban, aminek nyilvánvalóan nagyon örülünk. Jó nyarat látunk, eddig jónak ígérkezik ez az időszak, és ígéretesen tekintettünk előre a július és augusztusi időszakra is.
2: Mondta, hogy a vendégészakák száma növekedett, és azon belül a belföldi vendégészakáké talán most még egy picit jobban, és ez azt jelenti, hogy most országon belül Debrecennek sikerült teret hódítani, olyan vendégeket is ide csalogatni, akik esetleg eddig mást választottak?
3: Szerintem részben ez így van, tehát nyilvánvalóan a városnak a imázsa és vonzása az szerintem évről évre növekszik. Ez köszönhető minden helyi szolgáltatónak és mindenkinek, aki a turizmusban dolgozik, illetve a városnak a fejlődése azért szintén ebben nagy szerepet játszik, vonzó turisztikai attrakciók vannak, és persze mindig kell megújulni, de ebben szerintem a város nagyon jól áll, és mindig vannak újabb események, mindig megújulnak a rendezvényeink, szóval mindenképpen azt gondolom, hogy helyünk van a piacon.
2: Két bástyája van ennek szerintem. Az egyik, amit most ön is már kiemelt, a rendezvények, programok. Ugye ezt már nagyon régóta mondjuk, hogy élményturizmusban kell gondolkodni. Az, hogy van hol aludni, meg ott van, ami amúgy is ott van egész évben, látnivalók, történelmi értékek, kulturális értékek, egyéb nevezetességek, az már kevés. Ezekre élményeket kell felfűzni. Akkor egyrészt ez az egyik bástya. A másik pedig azért kellenek minőségi szálláshelyek. Szerintem erről is mind a két oldalról érdemes beszélni, mert akkor jön ide a turista, hogyha olyan színvonalú szolgáltatást kap, amit megkaphat Hajdúszoboszlón, Budapesten, a Balaton mellett, máshol, ahol szívesen tölti az idejét, amikor belföldön nyaral.
3: Az elmúlt pár évben azért jelentősen bővült a szobáknak a száma, több százzal emelkedett a szállodai szobák száma is, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy az ide látogatóknak lehetőségük van a különböző kategóriák között választani, még nagyobb a kínálati portfóliunk, mondhatjuk azt, és nyilvánvalóan a nemzetközi láncoknak a megjelenése az a nemzetközi piacon lévő szerepünket is tovább erősíti, a város tekintetében és a turizmus tekintetében is.
2: Másik bástya, ugye a programok, rendezvények, élmények, erre is azért érdemes nem egy, nem két szót vesztegetnünk, hiszen mögöttünk van a nyár is, ha valamiben, akkor ebben tényleg főszezon Debrecenben ez a szabadságolásos időszak.
3: Igen, hát a hagyományos húzó rendezvényeink, mondhatjuk így, mint a Debreceni Gurmé Fesztivál, a Borés Jazz Napok, a Campus Fesztivál és a Virágkarnevál mellett, én azt gondolom, hogy például a Belváros Szeretem programsorozat és a több hetes programjaival élettel tudta megtölteni a belvárosi teret. Ez azért nagyon jó érzés úgy bemenni, hogy mindig van valami jó zenés program, mindig várnak valamilyen különlegességgel, így van. Én azért kiemelném még a Nagy Erdei Szabadtéri Színpadnak az előadásait is, szerintem az a két hónapos előadássorozat a szintén minőség élményt és szórakozást tesz hozzá a kínálatunkhoz, és persze ott van a sportrendezvény, például a 3x3-as kosárlabda verseny, ami kb. 2000 vendégészakát jelentett augusztusban a városnak. Ezek mind hozzátesznek ahhoz, hogy még jobban és még nagyobb kínálattal várjuk a vendégeket.
2: Azért, hogyha már kiemelünk egy-kettőt, mégiscsak nem lehet szó nélkül hagyni a virágkarnevál, az hozza évről évre azt a fajta látogatottságot, amit megszoktunk tőle?
3: A virágkarnevál egy nagyon dinamikusan fejlődő programsorozat. Mind program összetételében, mind témájában és sokszínűségében is állandóan fejlődik. Nagyon jónak tartom én is, és a visszajelzések alapján is szeretik azt a fajta program sokszínű kínálatot, amivel rendelkezik, azt, ahogyan a közösség felé is nyitott, és olyan programelemeket emelnek be, ami az interaktivitást is, és a közös élményeket is elérhetővé teszi.
2: Említett egy számot, a Kosárlabdánál jött, az 2000 vendég éjszakát jelentett, mondjuk a virágkarnevalnál mekkora nagyságrendekben mozognak ezek?
3: Hát a virágkarnevál azért teljesen megtölti a várost mindig abban a karneváli hétben, aminek nagyon örülünk, mert hosszabbítja a tartózkodási időt, és nem pontszerűen csak néhány napra koncentrálódik, hanem egy egész hetet is akár meg tudunk tölteni a szállodákban és a szálláshelyeken. Körülbelül 290 ezer vendég az, aki ilyenkor megnézi a virágkarnevált, szóval közel 300 ezeres látogatottsága van, és ezt tényleg mondhatjuk, hogy ez széles korosztályokat is megszólít. Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a legjelentősebb esemény a városnak.
2: Korábban úgy fogalmaztunk, hogy gyakorlatilag megduplázódik a város lakosság, amikor virágkarnevál van, hogyha az egész hetet nézzük, akkor ezt erre az évre is el lehet mondani.
3: Abszolút, én azt gondolom, hogy aki itt volt és megnézte, az láthatta, hogy tényleg milyen embertömegeket mozgat meg ez az esemény, és az, hogy folyamatosan élményígéretet közvetít, és azt felénk, hogy minden évben meg tud újulni, ez szerintem egyedülálló.
2: Ha nyarat nézzük, egyértelműen a programturizmus az, ami viszi a pálmát. De ugye az előbb itt első fél éves adatokat említett, úgyhogy egy kicsit szélesebb a kitekintésünk, nem csak ezt a legmelegebb három hónapot nézhetjük. Debrecenre mi a jellemző? Egyrészt ez a program élményturizmus gondolom egész évben megvan, de milyen jellegű turisták, milyen jellegű vendégek keresik leginkább a Címisvárost?
3: Én azt gondolom, hogy azok, akik városnéző programokat keresnek, például az őszi időszakban a feltöltődés a téma, a wellness, az ellazulás. Ehhez jön aztán az adventi időszak, amikor már egy kicsit készülünk a karácsonyi hangulatra, az inkább egy városnéző, kicsit megpihenő turistaforgalmat jelent nekünk. Aztán tavasszal, mondhatni azt, hogy kicsit kinyílik a világ, és már jobban megtöltjük a tereket, jönnek a szabadidős programok, és a nyár abszolút a szórakozásról és a szabadtéri eseményekről, fesztiválokról, rendezvényekről szól. Ez nagyban vonza akár a szenior turistákat, az aktív programokat keresőket, akár középkorosztályban, a családosokat kisebb gyerekekkel, és hát ezért a párokat is tudjuk vonzani.
2: Sok évvel ezelőtt az egyik konferencia turisztikai helyszín is Debrecen volt, gócpontja volt ezeknek az eseményeknek, részben az egyetem, részben az orvostudomány tekintetében, de sok más területen is tudományos szakmai rendezvényeket szerveztek a városban. Aztán ennek volt egy természetes visszaesése, mondhatjuk, hogy természetes visszaesése, hiszen az egész turisztikai ágazat megsínlette a Covid időszakát, és onnan nagyon nehéz volt felállni. Talán ebben is egyébként jelenthetett egy kapaszkodót, vagy jó néhány lépcsőfokot az, hogy jöttek ezek a nemzetközi szállodaráncok, amik nem csak a klasszikus nyaraló vendégekre építenek. Ebben most hogy állunk?
3: Az üzleti turizmus tekintetében is folyamatos az előrelépés. Közösen dolgozunk azon, hogy ezt a szegmenset, a MICE szegmenset is tovább tudjuk fejleszteni. Ennek a egyik legfontosabb ütőereje szerintem a partnerség, azokkal a szállodákkal elsősorban, akik az üzleti turizmusnak gyakorlatilag a legfontosabb szereplői. Ez nem is valósulhatna meg sikeresen másként, mint hogy összefogva, közösen gondolkozva lépjünk előre. Nyilván a konferencia turizmusnak az a legjelentősebb hatása a turizmusra, hogy ugye hétköznap tölti meg elsősorban a szállodákat, míg a szabadidős turizmus inkább a hétvégére, hosszú hétvégékre koncentrál, és ez a balansz, ez egy kiegyensúlyozottabb vendégforgalmat tud jelenteni számunkra, ami talán a kiszámíthatóságot is elérhetővé teszi.
2: Ha már partnerség, ha már együttműködés, korábban ez is egy ilyen turisztikai fogalom volt az élményturizmus mellett, hogy csomagot kell kínálni, tehát hogy egy-egy turisztikai régió egységben kell, hogy megjelenjen. Hogyha valaki Debrecenben jön, az legyen tisztában azzal, hogy innen elérhető például a Hortobágy, lehet kirándulni a környékre. Most ezt hogy látják? Ez mennyire önjáró, hogy egy-egy város egyedül van a turisztikai piacon, és próbál önmaga is mondjuk egy hosszú hétvégét, vagy akár egy egész hetet megtöltő programcsomagot kínálni, vagy ebben még mindig van ilyen, hogy mondjuk bázisnak használják Debrecent azok, akik a térséget akarják felfedezni.
3: Még most is azért érzékelhető ez a csillagtúra jellegű utazás, hogy megszállnak általában Debrecenben, és a környéket felkeresik különböző egynapos, félnapos programok megtekintése kapcsán. Ez lehet akár a Hortobágy, ez lehet akár egy Tiszató például, az már mondjuk kicsit messze esik egy belföldi turistának, de a környéket szívesebben felfedezik. Mi mindig úgy kommunikáljuk a várost, hogy azért a hortobágyi turisztikai termék is, az az aktív és ökoturizmus, az is jelen van. Tehát szerepel a honlapunkon, elérhető tartalmak vannak, mindig próbáljuk ezt így összefűzni gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy ez még majd a jövő kérdése, hogy a térségi turizmus állami szinten is majd hogyan fog összeállni. Nyilvánvalóan a szereplők között most is van kommunikáció, ismerjük, tudjuk egymásnak a termékeit, dolgozunk is közösen, úgyhogy szerintem ezek a szinergiák is, ezek a kapcsolódási pontok, ezek élők is jól működnek.
4: És hát egymást erősítik így a szereplők, mint ahogy a szállodák, az éttermek, a különböző szolgáltatók is együtt kell, hogy gondolkodjanak, a különböző települési értékeket is érdemes összekapcsolni, hogy egymást erősítve még jobban legyenek jelen a vendégek fejében, amikor úti célt keresnek, akkor ott legyen, hogy ez mind-mind megtalálható itt nálunk. Ha már arról beszéltünk, hogy különböző korosztályok, különböző jellegű céllal érkező turisták, ha az időtartamot nézzük, mert ugye ezt mindig szokták mondani, hogy az lenne jó, ha nem egy-két napra, nem egy-két éjszakára érkeznének a vendégek. Ez most hogy alakul? Mert sokáig az volt, hogy a magyar családok a nagy nyaralást, az egyhetes programot, vagy akár többnapos programot, azt külföldre tervezik, és belföldi inkább rövidebb utazásokat választanak.
3: Igen, ez azért jellemző, ez a utazási típus, mondhatjuk inkább a nyári időszakban, a fő utazásoknál szoktuk ezt mondani, vízpartot választanak sok esetben, ha belföldön maradnak is inkább a Balaton vagy vízpart közelségét választják. Ez így van már évek óta, ugyanakkor a hosszú hétvégék tekintetében viszont mindenképpen további lehetőségek vannak azon túl is, azoknak a desztinációknak itt Debrecennek is, akiknek például nincsenek hegyei, nincsen egy Balatonja, ugyanakkor tudunk vizes élményeket is kínálni, hiszen a második gyakorlatilag legfontosabb turisztikai termékünk az a wellness turizmus, köszönhetően annak a komplex vízes élménynek, amit az akvatikum kínál, ugye átfűzi az egész évet, egy teljes éves kínálatot hoz nekünk, ami nagyban segíti azt, hogy ezen a piacon is meg tudjuk hosszabbítani a vendégészak a számot, további maradásra ösztönözzük az embereket, és hát nyilvánvalóan akár egy hetet is el lehet tölteni programokkal, attól függően, hogy ki milyen céllal érkezik. A COVID előtti csúcsévünk 2019-ben az ugye 502 000 vendégészakát hozott, 22-től pedig gyakorlatilag minden évben jelentősen emelkedett a vendégészakák száma a városban, ami tavaly abszolút csúcsként 730 000-nél is több volt. Ez azért 45%-os emelkedés jelent a 19-es csúcsévhez képest, szóval azt gondolom, hogy jó az irány, jó úton megyünk, persze mindig van hova fejlődni, és mindig van mit tanulnunk, de az irányaink úgy gondolom, hogy jók.
1: Véget ért a nyár, lezárult a turisztikai főszezon. Bár még az utolsó hónap adatai nem futottak be a szakemberekhez, az már látszik, hogy Debrecen ebben az idényben is népszerű úti cél volt. Az első féléves statisztikák szerint nőtt az itt töltött vendégészakák száma, és a belföldi turisták aránya is emelkedett. Az iskolai szünidő alatt az élmények és programok adták a Cíbis város legnagyobb vonzerejét. Olá Ilona Tótmegyesi Enikőt, a Visit Debrecen turisztikai igazgatóját kérte értékelésre.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen 8 óra, amikor híreket hallanak itt az Európa Rádióban. A következő órában is számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak, a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülei hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellenvéd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

a bátorítás ereje. A kedves beszéd gyógyulása testnek. Példabeszédek könyve 16. fejezet 24-es vers. Mindenkinek szüksége van bátorításra, segítség nélkül egyikünk sem jut semmire. A történelem legkiemelkedőbb alakjai az őket támogatóknak köszönhetően lettek azzá, akik voltak. Sokan láttuk a Narnia krónikáit és a Gyűrűk urát, de azt tudtad-e, hogy szerzőik C.S. Lewis és J.R.R. Tolkien az Oxfordi Egyetem professzorai voltak, és szoros barátságot ápoltak egymással. Minden héten találkoztak, hogy együtt ebédeljenek, elmeséljék, hol tartanak a regényírással, és felolvassanak egymásnak a még kiadatlan műveikből. Tolkien volt az, aki bíztatta az akkor még megrögzött ateista Lewist, hogy tanulmányozza a kereszténységet, aki így végül meg is tért. Tolkient pedig Lewis bátorította, hogy folytassa tovább a regényírást, és próbálja megjelentetni a műveit. Ha nem lettek volna barátok, és nem bíztatták volna egymást, ma szegényebb lenne a világ, hiszen hiányoznának a 20. század legkiválóbb apologetikai írásai és a világirodalom néhány legzseniálisabb fantasy alkotása. A bátorítás mindenkit megváltoztat, legyen fiatal vagy idős, sikeres vagy kevésbé sikeres, híres vagy ismeretlen ember. Egyetlen dicséret egy egész hónapra lendületet ad, vallotta magáról Mark Twain. Egy tanár bíztató szava megváltoztathatja egy gyermek életét, egy házastárs bátorítása megerősíthet, vagy akár meg is menthet egy házasságot. Egy vezető bíztatása arra inspirálhat valakit, hogy hozza ki magából a maximumot. Zig Ziglar így fogalmaz. Sohasem tudhatod, hogy milyen hatással van egy másik ember életére egyetlen pillanat és néhány őszinte szó. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek, fogalmaz a Biblia. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm szeretettel most bekapcsolódó hallgatóinkat is. A Kontinentális reggeli című műsor mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezetőt, Béli Katalint hallják. Szeptember 8-a kedd van. Itt az Európa Rádióban a következő témákkal várom önöket az előttünk álló órában. Egyetlen igemak sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vajja Hajdú Enikő a 2025 óta Putnokon szolgáló lelkész, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába.
2: Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
1: Kegyelem lélektől lélekig. A harmadik KEL konferenciát rendezik meg szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában, Benke Kingával, a Tirek Nőszövetségének elnökével, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökével. Szendrői és Szendrő Ládi lelkipásztorral beszélgetünk.
3: Imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszélések meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia.
1: Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Közel 800-an váltottak belépőt eddig, kezdődő évadjuk Maestro és Capriccio sorozatára.
4: Kovács János kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője, nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor, és van a külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember.
1: Tartalmas időtöltést kívánok!
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Egyetlen igemak sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vajja Hajdú Enikő a 2025 óta Putnokon szolgáló lelkész, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába. A tiszteletes lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el a putnoki gyülekezethez. A gyülekezet is nagyon várta már a beiktatása alkalmát, melyen Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Nagy számban köszöntötték az újonnan beiktatott lelkészt egyházi és világi elöljárók, illetve a testvérgyülekezetek tagjai, képviselői. Az alkalmon Sütő Dávid felé készített helyszínél szállítást.
5: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
2: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe. Viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban is ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd egy belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói, leányegyházközség is tartozott a, mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az Ózdi gyülekezethez is.
5: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
2: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem, és nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
5: Ossa-Jóvárkonyba akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
2: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, de hát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelemben, és nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumba. Édesapám első szolgálati helye a segédlelki szív után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd egyre is követtem édesapámat, nem közvetlenül, tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
5: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
2: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az Ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának, mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szorvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
5: Hogyan került ide Putnokra, a putnoki gyülekezethez? Miként jött át ide?
2: Én 2023-tól a nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztort helyezett át, de megmaradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám-e a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
5: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
2: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az leányegyházközsége a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és igen, hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy, nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
5: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
2: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a Putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
5: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
2: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, de a kabát lesz rámadva. És Esperes úr átadja a templom kulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek, a gondnokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal, áldással zárunk.
5: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
2: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 3 fiam és 2 kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
5: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
2: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
5: Mekkora a gyülekezet?
2: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy hárommal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy-egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de a vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
5: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
2: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull a rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a bibliaórákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről beszélgetünk, a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra, minden remény szerint, hogy a középiskolákba is, nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, vagy hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelki töltést.
5: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
2: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma, most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az öröméneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
5: Demeterné Kepec Mónikával, a Putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek? Hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
6: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogás közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztornő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
5: Hogyan került ide tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
6: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünkbe lopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
5: Említette, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
6: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
7: Feres úr.
6: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból, a városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
1: Egyetlen igemag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vajja Hajdú Enikő a 2025 óta Putnokon szolgáló lelkész, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába. A tiszteletes lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el a putnoki gyülekezethez. A gyülekezet is nagyon várta már a beiktatása.

0: 8-ig az Európa Rádióban.
1: Kegyelem lélektől lélekig. A harmadik KEL konferenciát rendezik meg szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Jelentkezni szeptember 9-éig, tehát holnapig lehet a következő webcímen tiszáninnenirefnok@gmail.com. Az alkalmon Uzsajné Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. További részletekről Benke Kingával, a Tirek Nőszövetségének elnökével, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökével, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztorral Kisné Veres Viktória beszélget.
2: 2024-ben úgy gondoltuk a kerületi nőszövetségnek a vezetőségével, hogy szeretnénk egy olyan alkalmat létrehozni, ahol a kerületben élő nőket tudjuk megszólítani, asszonyokat, olyan hölgyeket, akik igazán szeretnének csatlakozni valahogy a református egyházhoz, illetve a nőszövetséghez, de nincs meg a kapcsolódási pontjuk, és egy ilyen kapcsolódási pontot szerettünk volna létrehozni, leginkább azok számára, akik távol vannak a gyülekezettől, és ez nem feltétlenül amiatt, mert valaki nem hinne, vagy nem járna szívesen templomba, de vannak, akik kisgyermekesek, vagy dolgoznak, és kevésbé van lehetőségük egy-egy Isten tiszteleten részt venni. Így ezért egy olyan alkalmat próbáltunk létrehozni ilyen missziós jelleggel, hogy megszólítjuk a fiatal családos anyákat is, és a három éve, tehát most a harmadik éve lesz ez a konferencia, és minden éven éppen ezért, hogy őket meg tudjuk szólítani, egy-egy gyerek alkalom is van ezen a konferencián, tehát külön foglalkoznak óvónők, tanítónők a gyermekekkel. Így egy olyan réteget is elérünk, akik csak nem, vagy nagyon nehezen tudnak eljutni a gyülekezeti alkalmakra.
3: Ugye a helyszín a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség temploma lesz, hogyha itt a nap programjáról szólnánk, hiszen itt ugye akkor a családok van, hogy együtt érkeznek az édesanyák a gyermekekkel.
2: Igen, én magam is sokáig idegenkedtem ettől a templomtól, hiszen bár ott van a város közepében szinte, de mégis olyan megközelíthetetlennek tűnt, de mióta ott vagyunk bent a nőszövetségi alkalmakon, egy teljesen más szintben tűnik fel számomra ez a templom, hiszen mindennek helyet ad. Tehát nem csak az előadásoknak, az áhítatnak, az Isten tiszteleti résznek, hanem külön termet tudunk biztosítani a gyermekfoglalkozásokra, van egy külön kis hely, ahol a kávézásnak biztosítunk helyet, van egy külön hely, ahol az étkezésnek biztosítunk helyet, így nem gond, hogy a párhuzamos foglalkozást is meg tudják valósítani a gyermekek számára, de van egy rész, ahol keresztény könyvárusok, manufaktúrások jelennek meg, és ők is egy külön kis teret kapnak.
3: Előadókat is várnak?
2: Igen. Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból, bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia.
3: És ugye a konferenciára szóló meghívón is Lukács evangéliumából szólít meg az ige minket, Uram, taníts minket imádkozni, ezt választották az idén.
2: Igen, hiszen az imádság éve van, és szeretnénk, hogyha sikerülne együtt imádkozni önmagunkért, gyülekezeteinkért, egyházunkért egyaránt.
3: Bizonyságtételekre is sor kerül, és

0: egymás hite által ezáltal is épülhetünk.
1: Igen, idén is lesz, a Miskolc belvárosi gyülekezetnek egyik tagja fog bizonyságot tenni közöttünk az ő életéről, és hogy hogyan találta meg az ő Krisztusát.
0: És ami még nagyon fontos, hogy szeptember 9-ig várják a jelentkezéseket a konferenciára. Kiket várnak, vagy esetleg akik most hallanak erről az alkalomról, mik azok a gondolatok még, amikkel megszólítaná őket?
1: Én azt gondolom, egy nagyon jó közösség, hiszen olyan nyitott emberek érkeznek hozzánk, akik szeretnének épülni az ő hitükben, épülni a közösségben, és mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Jelentkezni a tiszánéné református nők kukac@gmail.com e-mail címen lehetséges szeptember 9-ig, nem muszáj egyénileg, hogyha valaki egy csoporttal szeretne jönni, gyülekezetből, baráti körrel, akkor együtt is leadhatják a jelentkezésüket. A jelentkezés igazán azért fontos számunkra, hiszen szeretett vendégséggel készülünk a végén, és hogy hány fűre készítsünk székeket, asztalokat és ilyeneket.
0: Az elmúlt két alkalomról milyen visszajelzésekre emlékszik vissza, vagy milyen pillanatok maradtak meg az ön szívében is?
1: Én nekem nagyon sok jó pillanatom volt a konferencia kapcsán. Az első nagyon nagy izgalommal töltött el bennünket, hogy egyáltalán sikerülni fog-e. Egyáltalán egy ilyen nyitott rendezvényre úgy, hogy nem megyünk mindenkit megszólítani, fognak-e jönni, és nagyon sokan jöttek. Igaz, volt, aki bátorításra szorult, hogy de őt is szeretnénk, hogyha jönne, de a másodikra már utánosan készültünk mi is, meg akik érkeztek is, tudták, hogy mi az, ami várható, hogy hova érkeznek és milyen körülmények között. Most pedig a harmadikon még a helyszín is ugyanaz maradt, tehát most már akik voltak a tavalyin, azok úgy jönnek, és tegnap hallgattam két nőtestvérünk beszélgetését, ahol voltam egy alkalmon, és találkozott két hölgy, és mivel én is ott voltam, ezért megkérdezték egymástól, hogy figyelj, te jössz a Kell konferenciára, és mondta a másik, hogy ne, hát emlékszel, hogy tavaly milyen jó volt, hogy hova mentünk, és mit csináltunk, és mit hallottunk, és ez nekem annyira jó volt, ez a visszajelzés, hogy bár eltelt egy év, és igazán nem beszéltünk erről a konferenciáról velük, de mégis visszacsatolás, hogy de igen, szeretnének jönni, várják azt az alkalmat, mert hogy jól érezték magukat ott.
0: Még néhány nap van ugye a találkozásig, hogyan készülnek, néhány gondolatot már hallhattunk ugye itt ezzel kapcsolatban, hogy a helyszínen is már ezek szerint ugye természetesen többször jártak, hogyan készülnek mind lelkiekben, mind pedig esetleg ha néhány kulisszatitokba beavat bennünket, ahogy fizikailag is ugye milyen előkészületeket lehet megemlíteni.
1: Azt gondolom, hogy elsődlegesen a legfőbb készülési pontunk az, hogy az egyházkerületben lévő összes nőszövetséget imádságra hívtuk, hogy esténként este 8 órától imádkozunk ezért a konferenciáért. Így akik most hallgatják a rádión keresztül erre a konferenciára a felhívást, és készülnek vagy nem, mégis azt kérem, hogy hordozzák imádságba, hogy valóban azt a célt érj el, ami az Úristen előtt kedves ez a konferencia, hiszen azért tesszük mindezt, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézus Krisztust. Ha mi csak egy kis eszköz vagyunk, mi mint nőszövetség, de eszköznek érezzük magunkat, és azt a feladatot, amit ránk bízott az Úristen, azt szeretnénk elvégezni az ő dicsőségére.
0: Beszélgetésünk végén, még hogyha a legfontosabb információkat ugye a jelentkezéssel és magával az alkalommal kapcsolatban még egyszer itt megerősíteni.
1: Szeptember 9-ig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninnenirefnök@gmail.com, és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Kedves hallgatóink, holnapig lehet jelentkezni a Kell konferenciára, amelyet szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában tartanak. Benke Kingával, a TIREK nőszövetségének elnökével Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Közel 800-an váltottak belépőt eddig, kezdődő évadjuk Maestro és Capriccio sorozatára. Szászné Pónos Krisztina ügyvezető elmondta még, hogy az idei évadban a teljesség igénye nélkül olyan nagyszerű művészeket köszönthetnek a zenekar bérletprogramjában, mint Anton Saburov, Káli Gábor, Kovács János, Mika Eitzenholz, Hontvári Gábor vagy Alessandro Palumbo karmesterek. A szólisták sorában pedig Francesco de Angelis, Oksana Shevchenko, Anton Sorokov, Puskár Júlia és a Magyar Állami Operaház szólisták színpadra lépnek majd. Folytatjuk szinte a nyárvégi beszélgetésünket Szászné Pónos Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával, akivel legutóbb az olasz turné után beszélgettünk. Elindult az évad, tulajdonképpen a beszélgetésünk után már a Promenád koncerttel várják a közönséget, de hát milyen lesz ez az évad, Krisztina, hiszen amit kiemeltél, a sikeres nyári turné, és amit elmondtál, hogy szakmailag nagyon biztatónak néz ki az év műsor felépítésében a zenészek számára, de gondolom, hogy remélem nekünk közönségnek is.
2: Én úgy gondolom, hogy ami a zenészeknek öröm, az többségében a közönségnek is, illetve igyekszünk mindig, ezt már többször elmondtam különböző fórumokon, igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mesdje, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Ugye én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Vannak közönségkedvencek, vannak kevésbé ismert darabok, vannak kortárs művek, fiatal előadók, nagy öregek, tehát szerintem minden megtalálható ebbe az évadba.
1: A fellépők sorát nézzük, külföldi karmesterek, vagy híres magyar karmester Kovács János általában minden évadban eljön. Gondolom szívesen jönnek ide, mert már van, aki többedik alkalommal.
2: Kovács János ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője, nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni, vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor olyan, akik...
1: Káli Gábor világhírű, tegyük hozzá, ritkán lép fel Magyarországon.
2: Igen, őt is sikerült megnyerni magunknak, illetve Hontvári Gábor is nagyon szép fiatalkora ellenére szép szakmai múlttal rendelkezik már. Ugye is vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alessandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Tavalyi évadban is voltak spanyol fellépőink, nagyon nagy sikerük volt. Nagyon nagy szerencsénk, hogy Török Levente révén egy olyan ügynökséggel, az ő ügynökségével kerültünk kapcsolatba, akikkel viszonylag jól lehet alkudozni a fellépők tiszteletdíját illetően. Így azt gondolom, hogy sikerül olyan művészeket elhoznunk, akiket egyébként lehet, hogy nehézségekbe ütköznénk. Nagyon örülök annak, hogy újra vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre.
1: Mert hogy? Az is elhangzott az évadnyitón, hogy már most látszik, hogy többen vesznek bérletet.
2: Igen, ez most ugye azt pár évvel ezelőtt a Covid után nagyon nagy szomorúságunk volt abból fakadóan, hogy nagyon jelentős veszteségeink voltak így a közönséget tekintve, és azért egy kicsit meg is voltunk ijedve, hogy mennyire sikerül újra építeni a kapcsolatainkat, a közönségbázisunkat, és az látszik, hogy most az elmúlt 2-3 évben én azt gondolom, hogy a programjainknak is köszönhetően, a fellépő művészeknek köszönhetően, de mindig emelkedik. Tavalyi évben egy jelentősebb emelkedés volt, de idén még ahhoz képest is egy néhány 10 darabbal emelkedett az eladott bérleteink száma. Én ezt azt gondolom, hogy úgy, hogy ebbe a városba a híre miatt elég nehezen lehet programokat úgy találni. Tehát eleve a megítélése a városnak, hogyha lehet ilyet mondani, azért nem a legpozitívabb, és hogy milyen sokat vesztett a népességéből, mert azért ezt sem lehet tagadni, hogy azért sokan elhagyták a várost. Ahhoz képest mi nem hogy őrizni tudjuk, hanem még emelni is a nézőink számát. Én ennek nagyon örülök, illetve ugye említettem, hogy mennyire fontosnak gondolom az ifjúsági programokat, illetve a fiataloknak a bevonását a programjainkba, illetve közönségként. Én ezt kifejezetten nagy sikerünknek érzem, főként a kollégáim részéről, akik a gyerekprogramokat szerkesztik, ugye ez Turcsán Zsófi, illetve Handa Eszter, valamint az, hogy az iskolákkal némelyikkel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a pedagógusokat sikerül úgy megnyerni, hogy ők ezt fontosnak találják, hogy ellátogassanak a mi rendezvényeinkre.
1: Jöttek fiatal muzsikusok, hányan?
2: Hát ezt most nehezen fogom tudni összeszámolni. Érkeztek már a tavaly évad végén néhány fúvós kolléga, és most évadkezdésre egy brácsás, hegedűs, tehát most megszakadt az, hogy nincsenek vonós szekcióba új tagok, úgyhogy egy kicsit frissültünk. Összességében most az elmúlt egy-másfél évben közel 10 új kolléga jött, és ők mind fiatalok.
1: A következő program a filmzene koncert lesz, mikor?
2: A filmzene, hát a megelőzően még ma van egy aperitív koncert, és a jövő hét.
1: Mert hogy csütörtöki napon vesszük fel ezt a beszélgetést.
2: Tehát ez harmadikán ugye ez egy aperitív koncert, ez mindig a színefesztet megelőző napon szoktuk tartani, mert most több éves gyakorlat ez, és a jövő héten szintén a színefeszthez kapcsolódóan lesz filmzene koncertünk, magának a színefeszt rendezvényeinek sorában lesz csütörtökön egy hangversenyünk, és vasárnap egy ráadásként, ahol egyébként John Williamsnek a filmzenéi fognak elhangozni.
1: A szakma tekintetében történt-e valami előrelépés? Minden változásban van, és hát azért itt az anyagi dolgokat, egyéb dolgokat égető módon rendezni kellene a vidéki zenekaroknál. Történt-e valami a nyáron?
2: Erről azt tudom pillanatnyilag mondani, hogy történtek lépések, hogy előrelépés történt-e, azt nem tudom. Lépések biztos, tehát a szakmai egyeztetés nagyon sok zajlott, maga a zenekari élet egy elég komplex javaslatcsomaggal rendelkezik pillanatnyilag. Azt várjuk, hogy a minisztérium részéről legyen egy fogadókészség arra vonatkozóan, amit a zenekarok ajánlásként letesznek. Valóban egyébként azt mondom, hogy a zenekari működésnek az elsődleges legégető problémája az a pillanatnyilag a finanszírozás, azon belül a bérek rendezése. Rendkívül nagy eltérések vannak vannak zenekarok közt, akár Budapesten belül, de Budapest és vidék közt, meg aztán nagyon szignifikáns ez a különbség, úgyhogy bízunk benne, hogy záros határidőn belül meghallgattak minket is.
1: Mert hogy itt vidéken legalább a pedagógus béreket el kellene érni a muzsikusoknak, mert hogy nem éri el a fizetésük?
2: Hát azt gondolom, hogy minimálisan a pedagógus béreket el kellene, hogy érjék. Egyébként nem csak vidéken problémás, tehát pillanatnyilag van néhány nagyon kiemelt együttese az országnak, amelyek nagyon jelentős mértékben eltérnek a finanszírozástól, és ehhez képest a vidékiek nagyon le vannak maradva, azon belül azért az északi, északkeleti régió még inkább.
1: Milyen Miskolcon kívüli fellépés várható az évadban?
2: Ugye voltunk most, azt említettem is, hogy már voltunk Kisvárdán, illetve határon túl Homonnán, Szlovákiába. Fogunk menni az évadba Debrecenbe, Nyíregyházára, illetve terveink közt szerepel, hogy a tavaszi időszakban, koranyári időszakban ugyanígy elmegyünk kastélykoncertekre messzebb is. Adventi koncerttel fellépünk Kisvárdán a Művelődési Házba, illetve az ottani felújított templomukba, Halottak napja környékén, illetve Budapesten, azt nem is említettem itt a társulati ülésen, hogy nem szakad meg a kortárs előadás sorozatunk sem, amit már most nagyon sok éve mindig a Festivigadóba szoktunk tartani, azt ebben az évben Cser Ádám fogja vezényelni, és Elmecének művét fogjuk bemutatni, ami részlegesen megjelenik itt a helyi bérletes sorozatunkba is, úgyhogy azért lesznek városon kívüli programjaink idén is.
1: Kedves hallgatóink, Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatóját hallották a kezdődő koncertszezonról. Az első bérleti hangversenyt a Maestro sorozatban október 5-én hallhatja a miskolci közönség.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ez volt az Európa Rádió szeptember 8-ai keddi Kontinentális reggeli című műsora, amelynek szerkesztő műsorvezetője Béli Katalin köszöni meg figyelmüket. Katona Béla református lelkipásztor napige is gondolatával zárjuk az órát. Viszont hallásra, szép napot mindenkinek!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét János evangéliuma második fejezetének 17. verséből hallgassuk meg. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Az Úr Jézus is felment a pászka bárány ünnepére Jeruzsálembe. Döbbenten látta, hogy az emberek adnak-vesznek, kereskednek a templom udvarán. Akkor messze országokból is felsereglettek a zsidók Jeruzsálembe erre az ünnepre. A római birodalom pénzét viszont, meg a görögökét, az egyiptomiakét, a tírusziakét, a szidóniakét át kellett váltani galileai sékelre, ugyanis csak ebben a pénznemben lehetett a templomadót befizetni. A templom külső csarnokában, a pogányok csarnokában a pénz átváltás nagy lármával járt, mert csalárd módon végezték. Így a templom előcsarnoka zsivvásárhoz hasonlított. Jézust ez felháborította, hiszen a kis embereket becsapták. Itt mindent lehetett, csak imádkozni nem. Ott voltak az áldozati állatok is, amelyeket feláldoztak az emberek bűnéért. A baj tetézte az is, hogy a hibátlan állat csak a templomi állatok közül kerülhetett ki, amelyeket 8-szoros áron lehetett megvásárolni. Ezt Jézus látta, hogy megszentségtelenítik az atya házát. Jézus tudta, hogy mit jelent Ézsaiás próféta ajkán Isten kijelentése. Az én házamat imádságházának fogják majd nevezni minden nép számára. Isten házát nem használhatjuk hát saját önző céljaink elérésére. Nagy baj az, ha a mi pénzváltó asztalaink fontosabbak, mint az Isten országa. Félelmetes az is, amikor a saját magunk igazságát hangoztatva elfelejtünk jót tenni, szegényeket, elesetteket segíteni, és Istenünk köz imádkozni, ő dicsőíteni. Isten házával kapcsolatban arra is gondolhatunk, hogy mit mondott. Jézus, én lerombolom az emberkéz alkotta templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. János evangélista már így emlékszik vissza. Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Akkor még megkérdezem, mi hogy állunk a Szentlélek templomával? Romokban hever a bűn, az engedetlenség, önzés, szeretetlenség miatt. Ne keseredj el, testvérem! Jézus féltő szeretetével emésztődött az atyaháza iránt. Most pedig mindent megtesz, hogy kéréseinkre helyreállítsa a megromlott, megrodjant Szentlélek templomát. Hiszed-e ezt? A mai igemagyarázat Csomai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro és kis vállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12 milliárd 200 millió forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Mint írták, a programban, amelyben eddig évente átlagosan mintegy 4700 tanuló kapott támogatást, havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanuló 90%-a az ország négy leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról hallhatnak, hogy milyen rendkívül nehéz és reménytelen a nepáli sárlavina után túlélőket találni. Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetünk, aki elmondja azt is, hogy ők végül miért nem indultak el segíteni Nepálba.
2: Szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, hogy nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk.
1: Aztán Mester Edittel, a Tiszafüredi Múzeum igazgatójával beszélgetünk arról, hogy gyerekekkel, családokkal, laikusokkal kerestek jégkorszaki csontmaradványokat a Tiszában, és most kiállítás is készül a leletekből.
3: Nyilván a nagy fogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye, hogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok.
1: Ők a mai vendégeink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tíz nap után még találtak túlélőt a nepáli sárlavina után, de ez csoda, és nem sok esély van már további túlélő megtalálására, mondja Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. A szervezet fontolta és már szervezte is, hogy a térségbe utazik segíteni a túlélők keresését, ám végül szakmailag úgy látták, inkább katasztrófa turisták lennének, mint igazi segítők, ugyanis a sárlavina miatt a kutyáiknak nem lennének olyan nyomok, jelek, amik az esetleges túlélőkhöz vezethetnének. Így végül a maradás mellett döntöttek. A további részletekről Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgettünk. Fontos tudni, hogy az interjút szombaton, szeptember 5-én este rögzítettük, így az akkori információk alapján készült a beszélgetés.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, tehát mint 2026. augusztus 20-án, hogy ott valahol a tibeti nepáli határvidéken egy nagyon pusztító villámárvíz és sárlavina söpört végig. Ez a sárlavina és ez a villámárvíz, csak hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, ez körülbelül fél óra leforgása alatt, alig fél óra leforgása alatt egy körülbelül 8-9 méternyi magas sárlavina réteg haladt végig, hát közel, hogyha jók az információim, közel 100 kilométeres területen. Ez azt jelenti, hogy ez mindent vitt magával. Tehát ez a sárlavina és ez a villámárvíz, ez egy sokkal súlyosabb természeti katasztrófa, mint akár egy földrengés. Földrengésnél egy ház esetleg összedől, de mégis maradnak valahol ilyen légrések, valahol olyan területek, amik esetlegesen túlélést biztosíthatnak addig, amíg nem érkeznek meg a mentőcsapatok. Egy sárlavinánál, vagy ennél a villámárvíznél ez sajnos nem így van. Tehát ez óriási erővel jön, elsodorja az épületeket, és minden egyes rést, szobát, tetőteret betölt. Tehát nem marad, egyszerűen fizikailag nem marad élettér, ahol sajnos túléljék az emberek. Ez a természeti katasztrófa, ez a jelenség, ez a keresőcsapatoknak is, mind a kutyáknak, mind a keresőkutyáknak, mind az eszközöknek egy nagyon-nagyon nehéz feladatot ad, hiszen mind a kutyák, mind az eszközök valamilyen szagminta, valamilyen veszek, tehát hogy mindenféle ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, tehát hogy valamilyen mozgás, vagy valamilyen szagminta alapján dolgoznak. A sár alól nem fog senki megmozdulni, nem fognak kijönni a szagok, nem lesz semmilyen, nagyon-nagyon nehéz dolga lesz a kereső csapatoknak, akit eddig nem találtak meg. Tehát az, hogy élve megtaláljanak valakit, az teljesen csodaszámba megy. Míg azért földrengések alatt azért van arra példa, hogy akár egy hét múlva is kerül elő élő ember, találnak élő embert. Ez ebben a típusú helyzetben, ez majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy a nullával egyenlő az esélye, hogy itt élő ember előkerüljön, nem hogy több nap múlva, hanem akár pár órán belül is. Mert egyszerűen nincs élettere, nem marad élettere az embereknek a túlélése.
1: De ez a... van néhány túlélő, biztos te is hallottad a 9.-10. nap igen. is, de akkor ez a megoldás, vagy ez az oka annak, hogy akik előkerülnek, azok a bizonyos vízerőmű alagútjaiból kerülnek elő, ahova ezek szerint ez a sárlavina nem tudott behatolni?
2: Hát olyan helyekről kerülhetnek elő, ahol vagy valami magaslati, vagy valami olyan, igen, tehát ahova ez a sár nem tud behatolni. Most gondolják így a kedves hallgatók, hogy ahogy akár a kertben, mondjuk a kerti slaggalot megpróbálunk locsolni, hát mindenhova befurakszik a víz, a sár, ez a kisebb folyások. El lehet azt képzelni, hogy egy 8-9 méteres sár, víz és sziklák és törmelékekkel telítődött egy óriási lavina lezúdul. Ott tényleg mindent visz. Tehát, hogy iszonyatosan kevés a túlélésre való esély. Hogyha valaki óriási szerencséje volt, igen, hogy valami olyan bányában volt, ami valami teljesen hermetikusan le van zárva, és ugye úgy van megépítve, hogy esetlegesen ténylegesen felkészülve hasonló természeti katasztrófákra, annak óriási szerencséje volt annak az embernek, hogy éppen ott volt.
1: Akkor abból, amit most elmondtál, azt hiszem egyenesen következik, de azért fölteszem a kérdést, hogy a református szeretett szolgálat kutató-mentő csoportja akkor nem megy a helyszínre segíteni, de leginkább azért, mert a kutyáitok most nem tudnának segíteni, ha jól értem.
2: Tehát alapvetően mi mindenféle nemzetközi riasztási rendszerbe be vagyunk csatornázva, és a természeti katasztrófák után tényleg percekkel megérkezik az első jelzés. Ez minden egyes esetben úgy megy, hogy mi azonnal elkezdjük a szervezést. Azért párhuzamosan több vonalon. Egy az, hogy tehát elkezdjük azt is, hogy mi van, hogyha indulunk, de ugye az indulás az, tehát mi az indulást nem akkor kezdjük el szervezni, amikor biztosan kiderül, hogy akkor mehetünk, hanem ezt már sokkal hamarabb. Mi ezt szintén elkezdtük szervezni, hogy jó, akkor nézzük meg, hányan vagyunk, hogy vannak a kutyák, hogy tudjuk ugye a csapatot mozdítani, de közben ment az információgyűjtés párhuzamosan. Ahogy láttuk azt, hogy ez nem a mi csapatunk, nem is tudom, hogy fogalmazok, nem a mi csapatunk szervezeti és felépítéséhez kapcsolódó természeti katasztrófa, úgy természetesen leállítottuk. Mi alapvetően élő ember keresésére vagyunk berendezkedve, mind a kutyáink, mind a technikai felszerelésünk élő ember keresésére van optimalizálva. Ebben a szituációban nagyon-nagyon kevés lett volna az esélye annak, hogy mi bármilyen élő emberrel találkozzunk.
1: Nehéz volt ezt a döntést meghozni, hogy akkor leállítjátok ezt a folyamatot, vagy az észszerűség az ilyenkor megnyugtatja a lelkedet, lelkesedésedet?
2: Alapvetően ez egy szakmai szempontokból én azt gondolom, hogy egy helyes és felelősségteljes döntés volt, hogy a csapat otthon maradt, mert felesleges lett volna, majdnem azt mondom, mint egy katasztrófa turistaként kimenni, és akkor nézzük meg, hogy nem lett volna haszna, hogy mi ott legyünk. Tehát elképzelhető, hogy nem is tudom, nagy hírverése lehetett volna ahhoz, hogy mi Nepálban vagyunk, de nem tudtunk volna hasznos munkát végezni. Én azt látom, hogy is ezt átbeszélve a szakmát képviselő kollégákkal, hogy szakmailag ez teljesen felesleges lett volna egy olyan típusú csapatnak, mint a miénk, itt elmenni. Természetesen egy ember élet is megért volna ennyit, de mi azért azt Nepál, az nem a szomszédban van. Minimum mondjuk 24 óra kellett volna, hogy elérjünk oda, de ez a minimumra mondom a 24 órát. Akkor még ugye kétséges lett volna, hogy ott országon belül hogy tudunk eljutni kifejezetten a kárhelyszínekre. Egyszerűen olyan óriási pénzösszegbe került volna ahhoz, hogy mi oda menjünk, amit ott a helyi csapatok sokkal, sokkal gyorsabban tudnak reagálni, és anyagi kiadásokat a helyi csapatok sokkal hatékonyabban el tudták volna költeni, vagy el tudták költeni, mint hogy minket oda szállítsanak, és mi ott próbáljunk segíteni, de a próbáljunk segíteni az nem ugyanaz lett volna, mint egy teljesen 100%-os segítségnyújtás, mint akár egy földrengésnél, mondjuk a törökországi földrengésnél.
1: Gondolom azért követed a hírekben, hogy hogyan zajlanak ezek a mentési kísérletek.
2: Igen.
1: Hogy nézed ezt szakmailag? Tehát mit gondolsz, lesznek még túlélők, vagy amiket elmondtál, abból azért azt következik, hogy nem sok remény van már mindenre.
2: Elképzelhető, hogy valami csoda folytán lesz valaki, aki nem tudom, valahova beszorult, ugye ne felejtsük el, hogy ugye ma szeptember 5-én rögzítjük a beszélgetést, tehát 26-a és 5-e közt nagyjából nem tudom 9-10 nap telt el, ez már egy földrengésnél is egy nagyon kritikus időszak. Ahhoz képest, hogy 100 kilométeren keresztül végig söpört ez a sárlavilla és ez a villámárvíz, elképzelhető, hogy a 100 kilométeren belül lesz egy-egy ember, de azért itt akit eltűntként kezelnek a helyi hatóságok, ott közel, nagyon-nagyon közel 100%-osan szerintem kevés ember fog előkerülni. Akár az előkerülni, azt akár a, akár tehát magát sajnos már tehát egyáltalán meg előkerülni.
1: És a beszélgetés végére egy kitekintőbb kérdés, a tapasztalatod szerint, megítélésed szerint egy ilyen katasztrófa után egy régió, egy térség, egy ország az hogyan tud talpra állni?
2: Én több pozitív példát is tudok mondani, akár a török földrengés 2023-ban, ami nagyjából most már ugye 3-4 éve volt, mindjárt 4 éve, 3,5 éve volt a török földrengés, ott nem csak maga az ország, hanem tényleg a nemzetközi segítségnyújtás is óriási volt, és nagyon beleállt mindenki, magánemberek, cégek, politikusok, és mindenki Törökországban, hogy ott minden újjáépüljön. Ugyanez volt Marokkóban is, szintén 23-ban volt egy nagy földrengés, ott is mindenki beleállt. Én azt gondolom, hogy ez az ország is egy nagyon szép iskola példája lesz az összefogásnak, és megpróbálják helyrehozni a helyrehozhatatlant, és tényleg azoknak a családoknak is egy megnyugvást nyújtani, akik elvesztették a hozzátartozóikat.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.
3: Kardiológushoz mentem, a szívem

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően

0: Elhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek 20,84 fokos átlagánál. Ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 fok volt az évszak középhőmérséklete. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, míg a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT.
1: Az időjárásról.
0: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: A jégkorszaki fauna sok képviselője, így mamut, bölény, de még hiéna csontja is kerültek elő a Tisza medréből Tiszarov térségében. A Kispál Múzeum a nyár folyamán kétszer is közösségi régészkedés keretében kereste és gyűjtötte a leleteket a drámaian alacsony vízállású folyó medrében. A leleteket már megtisztították, rendszerezték, és még szeptemberben ki is állítják őket a Tiszafüredi Múzeumban. A részletekről Mester Edit igazgatóval beszélgettünk. Kezdjük onnan, hogy időben egy kicsit repüljünk vissza a nyárba, és mesélj el nekünk, hogy hogyan merült fel önökben, hogyan született meg az ötlet, hogy kellene közösségi régészet formájában a Tisza alacsony vízállását kihasználni arra, hogy megnézzük, hogy mit őriz a folyó medre.
2: Hát a Kispál Múzeum, mint területi múzeum, a Tiszató, illetve a délebbre levő területeknek a területi múzeuma. Ugye azt jelenti, hogy ha bárki behoz hozzánk valami leletet, akkor nyilván ezzel mi kötelesek vagyunk foglalkozni. És hát nem csak ez volt az első alacsony vízállás, hanem volt ez már tavaly is, és akkor is már hoztak be magánszemélyek erről a szakaszról, illetve az elmúlt években is halászok, illetve horgászok találtak a Tiszabúra, Tiszarov térségében jégkorszaki maradványokat. Ugye, amit mi akkor természetesen meghatározunk, ilyenkor beleltározunk, és van már a kiállításunkban is innen tárgy. Tehát ez már egy ismert lelőhely volt ilyen szempontból. Csak szerettük volna ugye most a közösséget és a lakókat, a környék családjait is bevonni abba a kutatásba, illetve hát nyilván, hogyha több ember vesz részben, akkor nagyobb területet lehet átfésülni, és a Tisza medrében levő nem csak jégkorszaki, hanem egyéb maradványokat is beazonosítani. Ugye a Kispál Múzeumnak egyéb közösségi régészeti programjai is már évek óta zajlanak az ásatársainkhoz kapcsolódva, tehát mi már több fémkeresőssel vagyunk kapcsolatban, illetve Tiszaörvényen évek óta feltárunk egy középkori települést, és ugye ott is segítenek nekünk, tehát van már egy olyan ismerős kör, akik amúgy is részt vesznek és érdeklődnek, illetve szerencsére a helyi természetvédelmi hatóság is, hogyha bármi előkerül a Tiszatóba vagy a környékén, akkor is szólnak nekünk. Tehát ez már igazából egy beágyazott működő program. Ennyire alacsony vízállás ugye nem volt eddig, tehát ez most azért egy extrém helyzet volt, és ezért gondoltuk azt, hogyha már vannak ilyen családi partnereink, ismerősök, barátok, a kultúra iránt érdeklődők, akkor bevonjuk őket ebbe a tevékenységbe.
1: Láttam erről videót még a nyáron, és akkor azt tűnt föl, hogy nagyon sok gyerek volt ott ezen a közösségi régészeten. Ez mennyire lepte meg önöket, hogy a gyerekek ennyire érdeklődtek ezután?
2: Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez teljesen egyértelműen látszik, tehát a település Tiszafüredi iskolásai, óvodásai is rendszeresen kijönnek a feltárásainkra, hiszen azok ugye elérhető közösségben vannak. Itt nem gondoltuk, hogy ilyen távol a településektől, mert azért eddig nomád körülmények vannak. Tehát igazából ugye, amikor meghirdetjük, sem szoktuk elmondani, hogy hol van a lelőhely, hogy nehogy mások menjenek és gyűjtsék össze a kincseket. Hát pont ez a problémája ezeknek a programoknak, hogy szeretnénk, hogyha minél több a közgyűjteményekbe, múzeumokba kerülne, és nem pedig hazavinnék az emberek, amit találnak, de sajnos ez is előfordul, és nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sok család és ilyen kicsi gyerekek, tehát nagyon sok óvodás gyerek volt a szüleivel együtt, nyilván a nyári időszak, a nyaralás is hozzájárult ehhez, és ugye ez a júliusban, illetve augusztusban is hirdettünk ilyen programot, más-más helyszínen Tiszarov környékén, ugye ezért már regisztrációt is kötöttük, és két napon belül be is telt a létszám. Hát én sem gondoltam, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, de a természetvédelmi hatóságok kérték, hogy nagyon sokan, ugye egy védett területekről van szó, ne menjünk ki, hiszen a kocsikkal, illetve hát a gyalogosan is zavarjuk az élőhelyeket, ugye ezek szigorúan védett természeti helyek. Tehát ezért limitáltuk mi is a létszámot is, és ugye ezért kötöttük regisztrációhoz is, hogy tudjuk, hogy kik fognak érkezni, és nekik egy részletes tájékoztatót adtunk, ugye e-mailben is elküldtük nekik, a honlapunkon is megtalálható, illetve ott a helyszínen maga a természetvédelmi őr az, aki elmondta, hogy mire kell odafigyelni.
1: És akkor tegyem meg, hogy elmond egy-két érdekességet, hogy mit találtok ezen a nyáron, ezen a két alkalmon, akár gyerekek, akár szakemberek, akár felnőttek, mit gyűjtöttek össze?
2: Hát igen, örömünkre egy éves volt a legkisebb gyerek, tehát egy évestől a nyugdíjasokig nagyon sokan voltak, és pont ezért, mert sokan vagyunk, ugye különböző lelkesedési fokkal keresték a tárgyakat, de például a legértékesebbet júliusban a teljesen épambut felső fogat, azt egy kislány találta meg, az úgy nézett ki valóban a vízben, mintha egy nagy kő lenne, amit végig mozgatott. Hát szerencsére ezen a részen homokpad van, egy nagy kanyar és a homokos a terület, tehát szépen lehetett benne sétálni, és ugye ezen kívül különböző egyéb jégkorszaki állatoknak találtuk meg a fogtöredékeit, a különböző lábszárcsontoknak a töredékeit, találtuk mamutagyarat, a mamutnak is különböző részeit, tavalyi évben előkerültek teljesen épp csigolya, tehát nagyon sok olyan testrésze került elő a mamutnak is, ami értékes, de ezen kívül bölény, orrszarvú, ami ritkaság, a hiéna, annak foga is előkerült, illetve egyéb hosszú csontjai. Tehát a jégkorszaki faunának elég sok egyede előkerült, de hát ezen kívül, mivel ugye ez egy lakott terület, tehát a szomszédos településeken is már élnek évszázadok óta az emberek, ugye ezért a különböző házi állatoknak, tehát lovaknak, sertéseknek, kutyáknak, illetve szarvasmarháknak is megtalálták a csontjait a kincskereső családok. Természetesen ilyenkor ugye mindig bemérjük ezeket GPS koordinátákkal, tehát ugye erről készül ásatási jelentés, amiben részletesen feltüntetjük, hogy melyik helyeken kerültek elő ezek a maradványok. Természetesen fotóztunk, filmeztünk, ugye ezért láthatta ezeket, de természetesen utána fontos, hogy ezeket meg is határozzuk, hiszen ott a helyszínen rögtön sáros állapotban azért nem biztos, hogy látszik rajta rögtön, hogy micsoda. Tehát beszállítottuk ugye a múzeumnak a restaurátor műhelyébe, már rögtön meg is mostog a következő héten, mert ha rászárad ez a sáros iszapos üledék, akkor ugye nagyon nehéz megtisztítani, és utána pedig részletes feldolgozásra kerül, tehát meghatározunk, hogy pontosan milyen testrészek, illetve beletározásra kerülnek, és most szeretnénk ebből szeptemberben egy kiállítást is nyitni, tehát hogy valóban lássák az emberek, hogy amit ők dolgoztak és hozzátettek a közjavára, az meg is jelenik egy kiállításban, és ezt fogjuk szeptember 26-án szombaton megnyitni, amire szeretettel várunk természetesen mindenkit, és aznap szombaton szintén lesz egy ilyen közösségi régészeti program, Tisza örvényen a templomdombon, amiről beszéltem, olyan középkori település, templom és temető feltarása zajlik. Tehát délelőtt oda hívjuk a családokat, egy kis közös munkára, ez is a Tiszaparton van, tehát a Tiszaparton is lehet gyűjteni maradványokat, és utána pedig megnyitjuk a kiállítást, megnézzük azt, hogy mi az, ami az előző alkalmakkor előkerült, és megtisztított, meghatározott állapotban már láthatják ők is. Itt lesz mikroszkóp is, és egyéb interaktív játékok is nekik a múzeumban, hogy valóban egy olyan időutazáson vegyenek részt, ami mindenki számára élvezetes, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is.
1: Most gondolatban még visszalépünk oda a Tisza medrébe, amikor ezeket a maradványokat, leleteket, kincseket megtalálták az érdeklődők, akkor hogyan tudja azt ott abban a pillanatban elkülöníteni egy gyermek, egy felnőtt, egy laikus, hogy amit megfog, az egy kő, vagy egy csondarab, érdekese az egy múzeum számára, vagy csak egy szép nagy darab kőről, vagy valami olyanról van szó, ami nem idézőjelben értékes egy múzeumnak?
2: Hát eleve vittünk már ki leleteket, tehát megmutatni azt, hogy milyen típusúak, hogy néznek ki ugye ezek a jégkorszaki csontmaradványok. Tehát vittünk ki nekik fotókat, tárgyakat is, amit elmondtunk. Előtte elmondtuk, hogy mire kell odafigyelni, nem csak a biztonságra, hanem hogy mi a technikája a gyűjtésnek. És utána természetesen a múzeumi kollégák is ugye kint voltak a helyszínen, csomagolóanyagokkal, ládákkal. Tehát amit ők, ugye adtunk nekik vödöröket, vagy ők is hoztak, mert hát az csak a vízbe kellett térdig derékig mászkálni. Tehát ezeket, hogyha értékesebb, rögtön látta rajta az illető, hogy az már egy tányérnak a töredéke, vagy egy korsónak a nyaka, vagy egy állati fog, ami jól felismerhető, akkor ezeket rögtön zacskókba rakták, illetve az egyéb tárgyakat pedig vödörökbe gyűjtöttük, és akkor ezt rögtön a parton a kollégákkal válogattuk szét, és külön csomagoltuk el. Ahol láttuk, ugye mi is a múzeum kollégáival járkáltunk, hogy az önkéntesek között, ugye rögtön oda mentünk, segítettünk, megnéztük, meghatároztuk, bemértük GPS koordinátákkal, tehát ez egy közös munka volt, igazából ők a múzeum dolgozóinak a kihelyezett kezei voltak, akik ugye minél többen járták ugye a folyómedrét, annál többet lehetett feltérképezni, illetve fémkeresőket is vittünk a múzeum fémkeresőit, és azzal is tudtak ugye a vízben és a vízparton is keresni, és így ugye még több olyan tárgy került elő, ami egyébként ugye szabad szemmel nem látható, ugye ezért találtunk ezüstpénzt, különböző ajtóvasolásokat, pipakupakot, egyéb használati tárgyakat, amik nyilvánvalóan az elmúlt évszázadok szomszéd település emlékeinek a hulladékaiként kerültek ide a Tiszába, de természetesen a múzeum számára ez ugyanen értékes és információ a helytörténet szempontjából, és szeretnénk majd ezeket bemutatni ott a helyszínen is, tehát magában a faluban is, hogy lássák a helyiek is, tehát ne csak a városi múzeummal legyenek ezek megtekinthetők, hanem ott a helyszínen is, az ott élők számára is láthassák, hiszen ők nap mint nap ott mennek el, ott hajókáznak, halásznak, tehát valószínűleg ők is sokszor találtak már ilyen tárgyakat.
1: Ezek a civil régész segédek, ők tényleg segítették az önök munkáját, vagy ha a múzeum munkatársai mentek volna, ők is ki tudták volna ugyanezeket a tárgyakat szedni a vízből, és inkább az a szándék, hogy a magát, a tudományt, a régészetet, a múzeumot népszerűsítsék, vagy a kettő együtt is igaz lehet?
2: Én úgy gondolom, ez mindenképpen együtt igaz. Tehát egyrészt a múzeumnak nincsen annyi dolgozója, akik ezt megtegyék, így a feladataik mellett. Tehát azért is hirdettük hétvégére ezeket a programokat, ez a mi részünkről is egy önkéntes tevékenység, tehát mi is a saját szabadidőnkben mentünk ki. Egyrészt nyilván népszerűsítjük a múzeumot, hiszen az átelők el fognak jönni, és meg is nézik, ajánlják másoknak is a kiállításainkat is. De valóban, tehát minél több kéz és minél több figyelmes és lelkes kéz vesz részt benne, ugye annál eredményesebb egy kutatás. Illetve számunkra is nagy öröm, ha megnézze a filmbe, hogy örülnek ők annak, hogy találnak valamit, és ezáltal mi is kapunk egy visszacsatolást. Tehát, hogyha csak mi 5-6-an mennénk ki, és összegyűjtenénk a leleteket, az közel sem olyan, mintha egyszerre 30-40 ember megy ki, és jó hangulatban, egymás motiválva, segítve, hiszen itt egy olyan vizes területről van szó, azért veszélyes is. Tehát azért is volt, kaptunk a településtől egy csónakot. Ugye a múzeum dolgozóinak volt egy csapata, akik a csónakban a hajóval jöttek, hogy biztosítsák a helyszínt, tehát a víz felől is, hogyha bárkinek valami problémája van, vagy megsüllyed, vagy megijed, akkor ki tudják húzni a vízből, illetve nyilván a víz felől is át tudták fésülni a esetleges lelőhelyeket. Tehát én úgy gondolom, hogy ez teljesen kölcsönös, mind az amatőr érdeklődők számára, mint pedig a múzeum számára is.
1: Egy tudományos jellegű kérdés még. Mi az oka annak, hogy a Tisza ezen szakaszán, Tiszarov térségében ennyi lelet gyűlik össze, vagy gyűlt össze, vagy ön szerint a Tisza bármely pontján lehetne a mederben ilyesmiket találni, akár lakott települések környékén, amit említett, ilyen emberi nyomokat, vagy emberi életnyomait kulturális értelemben, vagy a jégkorszak csontjait, vagy ennek van valami speciális földtörténeti oka, hogy itt sűrűsödik össze ennyi lelet? Mert most itt a jégkorszakra gondolok.
2: Igen, természetesen, tehát már a múzeumnak a 19. században, amikor létrejött egy régészeti egyletként 1877-ben, már akkor is az első gyűjtemény is tele volt ezekkel a jégkorszaki állatmaradványokkal, tehát a Tisza szabályozása előtt és után is találtak ugye itt maradványokat, hiszen lelassul a folyónak, ugye nagyon sok kanyar volt, amit aztán később levágtak, illetve ezen a szakaszon is több sziget is volt a Tiszában. Tehát ezek a szigetek igazából ugye lelassították még jobban, és még jobban a hordalék megszorult ugye ezekben a területeken. Tehát mi is azt szoktuk általában átvizsgálni azokat a területeket, ahol vagy kanyarok, homokpadok, vagy pedig szigetek vannak, mert itt nagyobb eséllyel lehet találni. Ugye abban az időszakban természetesen itt a teljes Tisza völgyében jártak ezek a jégkorszaki állatok, lejártak, innét éltek, tehát ugye ez volt az a tüves terület, ahol ők éltek abban az időszakban, tehát biztos, hogy nagyon sok maradvány van még, és ezért igazából ilyen időszakokban, amikor alacsony a vízállás, nagyon sokat lehet találni. A Tisza tó területén kevesebbet, hiszen a duzzasztás ugye átalakította teljesen ezt a területét a Tiszának, a közép-Tisza vidéknek, tehát ezért mentünk mi is a Kiskörégát alá, ahol most ugye extrémen alacsony a vízállás, tehát ezért találjuk meg ezeken a területeken. De elsősorban földrajzi okai is vannak annak, hogy hol gyűlnek fel ezek a maradványok, ahogy lejjebb is, ugye Szolnoknál, Tiszaföldvárnál is most is találtak szintén hasonló maradványokat a kollégák, szintén a jégkorszakból, de hát a Dunamedre szintén nagyon gazdag volt ezen a nyáron ilyen leletekben, és pont ez volt a célja minden múzeumnak, nem csak nekünk, hanem nagyon sok másik városi megyei múzeumnak is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kulturális örökségünket a folyóparton is ugye figyelemmel kell tekinteni, meg kell lóvni, nem lehet hazavinni, ennek a múzeumban van a helye, és a szakembereknek kell ezzel foglalkozni, hiszen ez egy soha vissza nem térő alkalom. Ki tudja, mikor lesz még ilyen alacsony a vízállás, és mikor fognak ezek a maradványok felszínre kerülni.
1: Most már többször szóba hozta így egy fél mondatban a jogi utalást arra, hogy ezeket a leleteket nem lehet hazavinni, meg talán azt is mondta, hogy vagy utalt arra, hogy tudójáról, amikor azért ilyesmi történt. Akkor ezt tisztázzuk, legyen kedves, hogy milyennek a pontos jogi része. Tehát, hogyha én találok valamit úgy, hogy nem a múzeum hirdette meg ezt a gyűjtést, és nincsenek ott a szakemberek, akkor azzal nekem akkor az illetékes múzeumhoz kell fordulni?
2: Igen, és ezt nagyon sokan meg is tették, és ezért is szokták jutalmazni őket. Az interneten is sok helyen látszanak olyan filmek, hogy megjutalmazzák, megköszönik, átveszik a múzeumok, akár gyerekektől, akár felnőttektől ezeket a maradványokat, és hogy ezzel is edukálják őket arra, hogy bármi előkerül a földben, akár a családi házépítésénél, akár ilyenkor a nyári időszakban egy strandolásnál, hogyha talál olyan dolgot, ami jellegzetesen sötét színű, egészen más, mint az, amit ugye itt most csontokkal kapcsolatban azért rögtön látszik, hogy egész más a színe, egész más a súlya, sokkal régebbi, vastagabb, tömörebb csontról van szó, mint akár egy mostani lónak vagy szarvasmarhának a csontja. Ugye méretben is ugye egészen mások. Nyilván a nagy fogak azok mindenkinek feltűnnek, ugye ahogy a középkorban is ugye óriások, sárkányok és egyebekre gondoltak minden civilizációban, amikor megtalálták ezeket a maradványokat, legyenek azok dinoszauruszok vagy jégkorszaki állatok. Tehát, de célszerű ilyenkor mindenképpen minden múzeum megjutalmazza, megdicséri azokat, akik beviszik, még akkor is, hogyha esetleg ott kiderül, hogy ez nem egy olyan értékes darab, de mi is mindig el szoktunk mindent fogadni, hogyha behozzák, mert ugye ezzel fontos, hogy motiváljuk a későbbi tevékenységben is a polgárokat.
1: Mi egyébként a, hát nem is tudom, mi a jó szó, eszmei értéke, idézőjelben piaci értéke egy-egy ilyen jégkorszaki leletnek? Biztos, hogy van, aki ezzel próbál kereskedni, tud erre egy nagyságrendi becslést mondani, egy toliget, hogy mondjuk egy ilyen fog vagy csondarab az egyébként, aki nagyon szeretne egy ilyet, akkor feketén mennyiért csereberélnek emberek ilyesmiket?
2: Természetesen sajnos az interneten ugye sokfelé lehet látni ilyeneket. Több tízezertől akár több százezer forintig is terjednek, attól függően, hogy mennyire épek ezek, vagy mennyire ritkák. Hát ez ugyanolyan, mint az éremgyűjtők is, ugye egymás között legálisan is cserélik a különböző érmeket, de ugyanez vonatkozik ugye a különböző egyéb jégkorszaki, vagy egyéb maradványokra is, régészeti leletekre, ami hát sajnos nem egy pozitív dolog, tehát nyilván ezt igyekszünk elkerülni. Sajnos a múzeum nem tud fizetni azért, hogyha valaki behoz valamit, tehát nyilván ezért van az, hogy vannak, akik ugye más útját választják ennek a dolognak, de ez igazából a világon sajnos mindenhol probléma, hogy vannak azok a magángyűjtők, akik nem működnek együtt a múzeumokkal, viszont vannak olyanok, akik meg együtt működnek, és igyekeznek segíteni abban, hogy minél többen megismerhessék ezeket az értékeket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mester Editet, a Tiszafüredi Kispál Múzeum igazgatóját hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Kultóra. Az Európa Rádió kulturális műsora kedden délelőtt 10 órától. Kultóra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kérte az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 fok volt az évszak középhőmérséklete. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, míg a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT.
0: az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egy óráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen a Kultúra mai adásának kínálata. Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok.
2: Talán kezdeném egy idézettel, ami sok mindent megmagyaráz. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ja, ez az idézet azért is lényeges, mert a mottója az idei fesztiválnak reményt és jövőt adok nektek. Ennek fényében a irodalmi programok már a nulladik napon elkezdődnek. Csendesedjetek el, ima a jövő reménységében. Zenés irodalmi előadást ad elő az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezeket a gondolatokat fűzik majd egy csokorba. Négy szerző három hangon című rendezvény válogatás a közelmúlt szellemi hagyatékából. Érdekessége, hogy házastárs, barátok és olvasók tolmácsolják a műveket, mégpedig Cseh Károly, Csorba Piroska és Furman Imre írásait.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a település részi könyvtárakban egyaránt.
3: Bizony nem feledkezünk meg azokról az olvasókról sem, akik már ugye idősebb korosztályt képviselnek, és rögtön szeptember 16-án lesz majd Fábián Tamás újságírónak egy könyvbemutatója. Érdemes ezt úgy gondolom megnézni, erre eljönni, mert ez az első könyve Fábián Tamásnak. Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott. Már a cím is sokat mondó. Hangási Zsuzsa kolléganőm fog majd egyébként a szerzővel beszélgetni. Fábián Tamást egyébként ismerhetik szerintem a rádióhallgatók, mert a Telex újságírója, gyakran láthatták riportok készítésével kapcsolatosan. Őt is most egy ilyen oldaláról is bemutatkozik. Mondom, érdekes már a cím is. Egy héttel később, majdnem egy héttel később, szeptember 22-én Mihály Jánosné Németh Zsuzsa érkezik hozzánk. Első könyve az Örök visszatérés, amelyet tavaly márciusban mutattunk be, és most visszatér a könyvtárba, nem szakad el. Isten malmai, ez a címe.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.

0: Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok. Hortai Ritát, az irodalmi programok szervezőjét hallják.
2: Talán kezdeném egy idézettel, ami sok mindent megmagyaráz. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Böjte Csaba, irodalmat és művészetet kedvelő ferences szerzetes idézetével nyitom a fesztivál színes irodalmi programját, és szeretném ismertetni akkor kronológiai sorrendben. Ez az idézet azért is lényeges, mert a mottója az idei fesztiválnak reményt és jövőt adok nektek. Ennek fényében a irodalmi programok már a nulladik napon elkezdődnek. Csendesedjetek el, hima a jövő reménységében zenés irodalmi előadást ad elő az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezeket a gondolatokat fűzik majd egy csokorba. Négy szerző három hangon című rendezvény válogatás a közelmúlt szellemi hagyatékából. Érdekessége, hogy házastárs, barátok és olvasók tolmácsolják a műveket, mégpedig Cseh Károly, Csorba Piroska és Furman Imre írásait. Az előadók Ötvös Éva, Irner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta, Parázs István és Jacsó Pál, aki örökhagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Izgalmas, érdekes előadásnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel, megmutatva, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákja és nevelői keltik életre. Szeretet és remény című irodalmi előadás témája címében rejlik. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezetésével.
1: A Miskolci Versbarátok köre aktív szervezője, résztvevője az Arszakra Fesztiválnak idén is.
2: A következő három program a Miskolci Versbarátok köréhez kapcsolódik, amelynek a jövendő neve Szent Genezius Versbarátkör. Ez a három program kapcsolódik egymással, aminek a házi asszonya, ennek a délutának a házi asszonya Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetője lesz. Kezdődik egy versmondó verseny, ami már a hatodik szakrális versmondó verseny, a Kedvesség az új bátorság címmel. Csak annyit, hogy a megmérettetés a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ihlette, és azóta a Versbarátkör minden évben megszervezi ezt a világ esemény szellemiségét követve. Ennek pedig a lényege, amire már Erdő Péter bíboros úr és Fábri Kornél atya is felhívta a figyelmet, hogy a lélek gyümölcsei, amit tovább kellene adni minden évben, minden korosztálynak és minden áron, mert ez vezet a egy boldogabb, szebb jövő felé, ha ezeket megtartanánk. Éppen ezért terveztük, hogy ezek közé a témák köré keressük a verseket minden évben, ezek pedig a lélek gyümölcsei a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség és tisztaság. A programot a fiataloknak szóló zenés foglalkoztató keretműsor teszi teljessé. Tavasszal lezajlott az elődöntő, amelyben a 20 legeredményesebb versmondó mutathatja meg majd a jövőben, tehát most a pár nap múlva a ügyességét és tehetségét. Újdonság most, hogy a 20 versenyző közé 6 erdélyi versenyző, versmondó is bekerült, akiket a Dévai Szent Ferenc Alapítványból válogattak ki.
1: Kik alkotják a zsűri tagjait?
2: A mindenkori zsűri elnökünk, amilyen nagyon hálásak vagyunk, Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari Díaz színművész, a nemzetművésze tavaly óta. Ezúton is gratulálunk neki. A többi zsűri tagjainkat is, mint olyan személyeket, olyan hiteles embereket ebből válogatjuk össze, akik jeleskednek valamilyen területen, akár író, előadó művész, vagy egyházi személy. Az idei zsűritagunkkal, zsűritagjaink is így lettek kiválasztva, Király Eszter, újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadó művész, dr. Makkai László, a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus papja, pasztorálpszichológus, és Mikita Gábor színház történész. A következő programunk szintén ehhez a témához kapcsolódik. Mondom még egyszer a címét, mert ez nem véletlen, hogy ezt választottuk. Tehát kedvesség az új bátorság. Kérdezzük, hogy manapság. Ez a kicsit meghökkentő cím mindenképpen elgondolkodtató és kérdéseket vet fel, mert hogyha belegondolunk, hogy merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rideg és durva világban megálljunk és szívünk szerint hangján szóljunk. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a kedvesség nem gyengesség, hanem egy olyan belső erő, tehát olyan erő, mint amikor a napsugár a vastag jeget felolvasztja. Ez az én gondolatom, de valószínűleg a kedves vendégeink, akik a asztal körül ülnek, még nagyon sok és bölcs, megfontolható gondolatot fognak megfogalmazni. Érdemes lesz meghallgatni. A Mária udvarában című versenyzenés vetített képes irodalmi előadás szintén a kis versbarát körünkhöz kötődik. Méghozzá ez egy izgalmas utazás, egy vetített képes utazás a Csíksomlyói Mária kertből, melyet a versbarát körünk Pünkösdi Szarnánk doklatát meglátogattunk, Böjte Csaba ferences szerzetes lelki vezetésével. Az udvar 15 tematikus részből áll, tulajdonképpen egy zarándokpark, ahol az ember a zarándoklat végére a belső békéjét megtalálhatja. A Szent Genezius versbarátkör összeállításában közösen járhatjuk végig Szűz Mária életét a stációin keresztül.
1: És van egy különleges tablókiállítás is.
2: Létrehoztunk egy Hittel alkottak című tablókiállítást, amit nagyon nagy szeretettel adunk oda különböző helyszínekre, mert úgy gondolom, hogy oktató célra, nevelő célra nagyon jó lehet. Ez 15 kiemelkedő magyar művész hitvallása, ami megelevenedik rólapok paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette. A kiállítást vetített képes műsor kíséri, célja pedig Isten felfedezése a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Például a zeneterén Elke Ferenc, Liszt Kodály, irodalomban Csidai Jenő, Sík Sándor, Reményik Sándor, vagy akár az előadó művészek között Mezei Mária, Dajka Margit, Csinkovics Imre, illetve képzőművészeket is vázoltak, ami Munkácsi, Takács István és Locz Károly portréja látható, és az építészet terén pedig Makover Stern és Hausmann Alajos, akit bemutatunk most, illetve az 5 művészeti ágból egy-egy művészt kiemelten, a többit pedig időhiányában csak érdeklődést felébresztően szeretnék megemlíteni. Úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy érdekes, izgalmas programok felkeltették a hallgatóink érdeklődését, és nagy szeretettel várjuk mindegyikre. Nem ütik egymást a programok, úgyhogy mindegyikre el lehet jönni.
1: Mik az elmúlt évek tapasztalatai?
2: Ez az irodalmi műfaj, ez úgy is indultunk neki, hogy ez nem a legnépszerűbb műfaj, mert azért mindig a zene van az első helyen, és az irodalom egy ilyen szűkebb réteget vonzott be az előadó termekbe. Azért nagyon kellemes meglepetés az, hogy évről évre többen jönnek ezekre az előadásokra. Nem tudom, minek köszönhető, talán a tapasztalat, megtapasztalták, hogy azért érdemes eljönni a témát illetően is, és talán érdeklődést kelthettünk bennük. Úgyhogy én csak bíztatom, mert nekem meggyőződésem, hogy a versek azok nagyon-nagyon sokat adnak, hiszen olyan gondolatokat sugallnak, tükröznek, amit az ember megfogalmaz magába, csak sokkal sutábban, mint ahogy egy költő a csodálatos gondolataival ezt kimondja. És talán ezért érintheti meg még jobban az embereket, mint egy sima előadás. Úgyhogy én a magam szemszögéből így látom, és így gondolom, hogy ha az ember hitelesen próbálja, és tényleg a szívéből mondja el azokat a gondolatokat, vagy adja át azokat a gondolatokat, akkor talán több embert megérinthetnek, és felébred az érdeklődés azután, hogy még többet halljanak ebből.
1: A versmondó verseny már több éve hagyomány. Hogyan zajlik ez tulajdonképpen?
2: Igen, ahogy említettem, tehát 2021-ben volt ez a világkongresszus, amikor felhívták a figyelmünket, hogy mindenki a maga tehetségéhez mérten bekapcsolódhat a szervezésbe. Ekkor gondolkozott a kis versbarátkörünk úgy, hogy mi talán ehhez van egy kis talentumunk, hát próbáljuk a hiteles írókat, költőket műsorok formájában feldolgozni, illetve hát hogy fogjuk meg a fiatalokat. A fiatalokat próbáljuk úgy megfogni, hogy az eukarisztia témakörben, mivel hogy eukarisztikus kongresszus, rendezünk egy versmondó versenyt. Abban az évben nagy segítséget is kaptunk, mert hogy ezt az ötletünket a kongresszus, illetve a főtitkára is, Fábri Kornél atya is, és Zsufa Tünde is, aki a média szakértője volt, igazgatója volt, felkarolta, és egy egész Kárpát-medencére kiterjedő versmondó verseny létrejött akkor. Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről jöttek a fiatalok. Fantasztikus élmény volt, Fábri Kornél atya is jelen volt, akkor még nem volt püspök atya, nagyon készséges volt, és nagyon jó ötleteket adott nekünk a jövőre. Nézve többek közt ezt mondta ő is, tehát ő is megerősített benne, hogy ez a lélek gyümölcsei témakör, ezek a gyümölcsek, ezek minden évben adhatók, és mindig más gyümölcsöt próbáljunk feldolgozni, és továbbadni. Aztán vittük tovább, ugye minden évben úgy zajlik ez a vetélkedő, hogy tavasszal rendezünk egy elődöntőt, amiben adott témakörbe felkészülnek a diákok. Általában a megyéből, több helyről, több iskolából, Miskolcról is jönnek fiatalok, a legtöbben egyházi iskolából, hát a téma maga adja magán, de senki nincs kizárva belőle, és itt válogatjuk ki, itt is egy neves zsűri, aki egy hozzáértő zsűri, aki kiválasztja a legjobb 20 diákot. Én most ebben az esetben kevesebbet választottak, mivel hogy a Szent Ferenc alapítványból is jönnek hatam. Hát aztán itt van egy nyár a készülésre. Nem engedjük el teljesen a kezüket, mert azért szoktam írni egy-egy levélkét a fiataloknak, most főleg, hogy már közeledik a megmérettetés, kicsit bíztatni őket, kicsit bátorítani. Úgyhogy van egy ilyen hátsó kapcsolat is, nem szeretnénk, ha csak egy szavaló verseny lenne, tehát nem az a lényeg, hogy most elmondjanak egy verset, és ki legyen pipálva, hanem az, hogy ez a vers, ez adjon nekik, és ők is adjanak ezáltal a közönségnek, az, hogy ezzel azok is közelebb kerüljenek ahhoz a témához, akik felkészítik őket, vagy netán a szülők, akik meghallgatják azt a verset. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkinek ad, nagyon sokaknak esetleg valamiféle belső fejlődést is elindíthat. És a hozadéka mindenképpen ez, azt mondom, ez a legnagyobb hozadéka, a másik pedig az, hogy hát igen, aki bekerül a döntőbe, az már azért jutalomba is részesül, úgyhogy a két korcsoportba 3-3 helyezett, az mindig szép jutalmat kap, illetve egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy az első két tehát a két első helyezett az a zárógálán bemutatkozhat és elszavalhatja a versét, tehát a fesztivál záró ünnepségén. Úgyhogy ez visszajelzés szerint mindig egy óriási gyutalom és büszkeségre ad okot magának is, meg hát a családnak is, és szeretnénk ezt továbbvinni. Nagyon szeretném, hogyha elérnénk legalább a 10 évet, mert azt már nagyon tervezem, úgyhogy azt ismét szeretnénk meghívni Fábri Kornél atyát majd, akinek már ezt jeleztem, és azokat a versmondóikat, akik szép eredményt elértek, és van olyan, aki már gyerekszínészként játszik színházba, úgyhogy vannak azért ebből nagyon szép hozadékok is.
1: Épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy nehéz dolga szokott lenni a zsűrinek?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát aki erre vállalkozik, az én úgy gondolom, hogy már komolyan átgondolja, hogy mire vállalkozik. Tehát valahol mindenki érzi, hogy ez nem csak egy szavaló verseny. Ezt érteni kell, érezni kell, csak akkor tudja hitelesen továbbadni, hogyha a szívébe megérleli. Ezért jó például ez az nyár közte, hogy érik ez a gyümölcs. És én írtam is nekik, hogy tényleg nem közhely, hogy aki már ide bekerül, az már mindenki nyertes. Mert ő már annyit nyer azzal, hogy foglalkozott azzal a témával, hogy a magáévá tette, hogy a szívébe érleli ezt a verset, hogy ez már önmagában egy nagy jutalom. És aztán nem beszélve arról, hogy barátságok szövődnek, olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik hasonló gondolkodásúak, megmaradhatnak barátságok, és találkozhatunk a következő évben is, akinek tetszik ez a fajta megmérettetés. És arra is odafigyelünk, hogy megint azt mondom, ne csak egy verseny legyen, hanem van egy kis keretjáték, egy kicsit kicsit foglalkoztatjuk, oldjuk a fiatalokat, úgyhogy ezt minden évben megénekeltetjük, megmozgatjuk, ritmus hangszer, tehát ez arra vonatkozik, hogy kicsit tereljük is a figyelmet, meg hát egy picit össze is hozzuk ezt a kis társaságot.
1: Említette az előbb, hogy a versbaráti kör felveszi az egyik szentnek a nevét. Miért döntöttek így?
2: A profilunk, hogy így mondjam, de hát ez egyre inkább a hitünk, az Isten hit felé fordul. Persze nagy szerepet játszik itt a versbarát életében a hazaszeretet, a család, az igazi emberi értékek, amiket szeretnénk képviselni. De úgy érzem, hogy talán ez, amit leginkább szüksége van a társadalomnak, mert ez egy olyan alap, ami nélkül sajnos sodródunk, mint ahogy látszik is sokszor. Tehát ezt az alapot szeretnénk megerősíteni. És ezért gondoltuk, hogy egy olyan védő szent kellene a körünknek, akinek köze van az művészethez, az előadó művészethez, és rájöttünk, hogy nagyon kevés ilyen van. Aztán végül is az egyik társunk, Mikita Gábor, színháztörténész, ő talált rá Szent Genesiusra, aki az előadó művészek, sőt még az amatőr előadó művészek védőszentje is. Ő az egyházüldözés idején egy olyan színész volt, aki állandóan a keresztények ellen készítette a műsorait, és ilyen darabokban vett részt, és egy alkalommal az arénában szintén egy ilyen egyházellenes darabra készültek, amikor is ez egy hihetetlen, váratlan megtérés volt,

0: kezdeményezője Seresnyi Horváth Zsuzsanna. Minden évben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén indul ez a gyarogos zarándoklat. Ennek kettős célja van. Az egyik az, hogy meglátogassunk Miskolc összes templomát, ez több mint 40 templom. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy 4 útvonalon haladunk, és végül is a találkozási pont az a Kálvária kápolna, ahol délután a szabadtéri búcsún tudunk együtt hálát adni, és együtt kérni a megbékélés és kiengesztelődést, megbocsátás kegyelmét. Hiszen tudjuk, hogy ezen a napon az egyház arra fókuszál, hogy a kereszt a bűn és a halál feletti diadal, valamint az örök élet és a megváltás győzelmi jele lett. Délután 5 órakor az zarándokokat Juhász Ferenc pasztorális helynök plébános fogadja, ezt követően veszi kezdetét az ünnepi szabadtéri búcsúi szentmise. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges Seresnyi Horváth Zsuzsannánál, akinek a címét, elérhetőségét, telefonszámát a Facebook Miskolci Arszakra oldalán megtalálható, illetve Seres Zsuzsannak a saját Facebook oldalán is. Itt vagy telefonon, vagy e-mailben jelezzenek. Szeretnénk, hogyha minél többen eljöjjenek, mert az zarándoklat az azért egy hatalmas kegyelem. Tehát aki ezt végigjárja, ez olyan értéket képvisel, amit nagyon, nagyon ritkán kaphatunk meg. Tehát maga a lemondás, maga az a nehézség, a fáradalom, és az a felajánlás, amiért ezt felvállaljuk. Minden évben célunk a béke egyrészt, másrészt mindenki megfogalmazza a saját kis célját, és azt szerint tesszük meg ezt az utat. Azért mondom, hogy tesszük, mert a 4 útvonalon 4-en vezetjük, én is minden évben benne vagyok az egyik útvonalba, ugye Zsuzsi a másikba, és a 3.-4. útvonalnál még változnak a vezetők, de tulajdonképpen ez nem is annyira lényeges, hanem a lényeges az a külső és belső út, amit megteszünk ez alatt. Csúcspontja pedig a búcsúi mise, ami minden évben egy olyan katartikus élmény, amikor összetalálkozik a 4 társaság, és együtt adhat hálát az Úrnak. Mindenkinek ajánlom ezt a csodálatos és felemelő élményt.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok. Hortai Ritát, az irodalmi programok szervezőjét hallották.
2: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a település részi könyvtárakban egyaránt. Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: A központi könyvtár gyermekkönyvtári programjairól beszélnék elsőképpen az Európa Rádió hallgatóinak, és már megszokhatták, én azt hiszem, hogy Barnóczky Beáta zenepedagógus tart egy ilyen ciróka-maróka kis babusgatót, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a mondókákkal, különböző kis rövid dalocskákkal. Ez szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Elmondanám, hogy a könyvtárnak már visszaállt a rendes régi kerékvágásban nyitvatartási rendje, tehát szombatonként is nyitva vagyunk 10-től délután 4 óráig, ezért is lehet meg ez a ciróka-maróka babusgató. De lesz még más gyermekkönyvtári program is. Szeptember 29-én, amely kedre esik, kézműves ked lesz a mesebirodalomban. Különböző feladatokat, kreatív feladatokat adnak majd a gyermekkönyvtárosok, és azokat kell megcsinálni adott minta alapján. És másnap, rögtön másnap szeptember 30-án délután 2 órakor, szeptember 30 az a Magyar Népmese napja, Benedek Elek születésnapja, és Benedek Elek életművét mutatják majd be a gyerekeknek, hogy ismerjék is meg, hogy Benedek apu, aki számos olyan mesét írt, amit már hallottak óvodában, iskolában, itt kimondottan a kisiskolásokat célozzák meg ezen a programon, szeptember 30-án délután 2 órakor. Ennyit a gyermekkönyvtárnak a program kínálatából, amely azt hiszem, hogy megint sokszínű lesz, mert lesz kézműveskedés, babusgató program, és természetesen egy kisiskolásoknak szóló, inkább úgy mondanám, hogy ismeretterjesztő előadás.
1: De a felnőtteket is több program várja.
2: Bizony, nem feledkezünk meg azokról az olvasókról sem, akik már ugye idősebb korosztályt képviselnek, és rögtön szeptember 16-án lesz majd Fábián Tamás újságírónak egy könyvbemutatója. Érdemes ezt úgy gondolom megnézni, erre eljönni, mert ez az első könyve Fábián Tamásnak. Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott. Már a cím is sokat mondó. Hangás és Zsuzsa kolléganőm fog majd egyébként a szerzővel beszélgetni. Fábián Tamást egyébként ismerhetik szerintem a rádióhallgatók, mert a Telex újságírója, gyakran láthatták riportok készítésével kapcsolatosan. Őt is most egy ilyen oldaláról is bemutatkozik. Mondom, érdekes már a cím is. Egy héttel később, majdnem egy héttel később, szeptember 22-én Mihály Jánosné Németh Zsuzsa érkezik hozzánk. Első könyve az Örök visszatérés, amelyet tavaly márciusban mutattunk be, és most visszatér a könyvtárba, nem szakad el. Isten malmai, ez a címe. Ugye mindenkinek rögtön beugrik a mondás, és én is először ezt mondtam, hogy Zsuzsa néni, mert tavaly is én beszélgettem vele, arra hajasz, hogy Isten malmai lassan őrölnek. Hát valami ilyesmi, de majd el kell olvasni a könyvet, hát elolvassuk a könyvet, tegyék ezt meg minél többen, és jöjjenek el, szeptember 22-én fél ötkor lesz egyébként a 16-ai könyvbemutató is, amit még nem mondtam. És egy új program indul majd, egy programsorozat, méghozzá a Magyar Madártani Egyesületnek a helyi szervezetével, és a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense tart majd előadást, Csipkés Rolandnak hívják. Hát az éghajlatváltozás, mi más lenne a téma? Mögöttünk a vízözön, ez az éghajlatváltozásról szól. Lehet-e majd olyan a Földön, hogy megemelkedik a tengerek vízszintje? Esetleg ugye Hollandiában, ami ugye mélyföld, előtt bizonyos városokat, szerintem ilyenről is szó lesz, nyilván Magyarországon is. Van-e víznek egy másik hatása, mert láthatták a híradásokból, hogy a Velencei tó nagyon alacsony vízállású, szinte csak nem is lehet benne füldeni, pancsolni lehetne, ez pedig a másik véglet. De mondjuk az óceánok partján, amely közel van a sarkvidékekhez, hát számos ilyen van, akár Észak-Európának a norvégiai része, vagy Észak-Európának a kanadai Egyesült Államokbeli része, de nem akarok előre menni ezzel, gondolom valami hasonlóról fog majd Csipkés Roland is beszélni. És egy kiállítás, amelyet meg lehet tekinteni végig szeptemberben, már megnyílt elsőjén kirakták a kollégák, egy képeslapgyűjtemény, a nagyságos fejedelemről, II. Rákóczi Ferencről emlékezünk meg, ugyanis most kerek évfordulója van születésének, 350. Már volt egy program márciusban, arról egyébként az Európa Rádió hallgatóit Béli Katalin kolléganőd jóvoltából hallhattak is. Az Éltetőlélek irodalmi körnek volt egy nagyszerű előadása, ugye Gyula Éva tartott Rákóczi-Miskolci kapcsolatáról előadást, most pedig Steiner Józsefné gyűjtőnek a képeslapjai érkeztek meg, nem akárhonnan, Nagyatádról, a Dunántúról, tehát messziről, de ő azt felajánlotta, mert már volt korábban is, és megérkezett, kiraktuk. Úgyhogy ennyit a felnőtt könyvtári programokról, a központi könyvtárban természetesen.
1: És a tagkönyvtárakban is lesznek programok szokás szerint.
2: Bizony, nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert róluk se feledkezzünk el. József Attila könyvtár programjaival, illetve programjával kezdeném, mert egyet emelnék ki. A Sas örvényrő árnyékában Deák László Sándor könyvbemutatója lesz, hogy a Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagjaként lesz jelen. Majorvári Szabó Sándor, a mai elnöke beszélget majd vele. Érdekes könyvbemutató, és természetesen a sok-sok klub foglalkozás, amely a József Attila könyvtárat jellemzi, tehát akár itt diafilmes klubról, vagy olvasókör is van, azok is meg lesznek tartva, érdemes az rfmlib.hu oldalon tájékozódni és megnézni, mindent nem sorolnám fel idő hiányában. A Kafka Margit könyvtárban indul egy új beszélgetőkör. Az a program címe, hogy Jól lét, nem a jól létről, ha jó egészségi állapotunkról szól, nem pedig a jó anyagi helyzetünkről természetesen. És a szeptember 28-án 16:30 lesz, Bazsó Éva mentálhigiénés családterapeuta fogja tartani majd ezt a foglalkozást. A Csodás újak Foltvaró klub kiállítása a Móra Ferenc könyvtárban egész hónapban megtekinthető, és a Petőfi Sándor könyvtárból két programot is kiemelnék. Az egyik a játék a földgömb, Egy ország, egy mese, Zalka Csenge Villő, egy nemzetközi mesemondó fog magyarul mesélni, majd az ő nevét még fogom említeni egy másik könyvtár esetében, mert ott más típusú foglalkozást tart. Ez lesz majd ez a program, tehát szeptember 25-én délután 13:30-tól. És a 25-e az mozgalmas a Petőfi könyvtár életében, mert 25-e, 26-a a Petőfi napok. Azért így szervezik meg Dávidné Szekeres Szilvia kolléganő, még ott a Petőfi könyvtár vezetője és munkatársai, mert Petőfinek van egy verse a szeptember végén, ez a 25-26 szeptember utolsó hétvégéje, még egy pár nap ugye elcsúszik a következő hétre, de már az nem hétvégére esik, és ez hagyományosan péntek-szombat. Havasi László fog gitározni majd 25-én 13:30-tól. Ez egy verskávézó lesz. Kimondottam, milyen megzenésített verseket fognak hallani. Majd jön 26-án délelőtt 9 és 1 óra között egy családi délelőtt. Itt lesz kézműveskedéstől kezdve különböző játékos feladatok, fejtörők és kavisvestés, például a Majorvári Szabó Sándort már említettem, az ő jó voltából, az ő vezetésével. Úgyhogy érdemes, mert igazi családi programok várják majd nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, úgyhogy bátran fel lehet kerekedni, ugye a Petőfi könyvtárat tudjuk, hogy a Diósgyőri Városközpontban van, ott a Református iskola mellett, és ott van a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület székháza, pedig a másik oldalán, e kettő között, tehát könnyen oda lehet találni.
1: Az idegen nyelvi könyvtárban is lesz program.
2: A Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár programjairól azért beszélek, mert Nyelvek Európai Napjához csatlakoznak több programmal is. A már említett Zalka Csenge féle mesélés itt is meg lesz majd szeptember 25-én 13:30-tól, csak éppen spanyol és angol nyelven fog mesélni. Ugye egy idegen nyelvi könyvtárban vannak nyelvi klubok, német, francia, spanyol, angol, ezek közül ugye a spanyol-angol idegen nyelvi klub tagjainak bizonyára ez egy hasznos lesz, meg akár azoknak a gyerekeknek, akik spanyolul vagy angolul tanulnak, hát angolul már ugye az általános iskolások is, ha másképp nem játékos formában első osztálytól elkezdenek tanulni, és ki ne szeretni a meséket. Most meg különböző világrészek meséit a saját nyelvükön hallhatják. De aki a gasztronómiák iránt érdeklődik, Kis Róbert, Prima Primicia díjas turisztikai szakember nyelvi finomságokról fog majd beszélni. Hát, ez is egy érdekes cím. Reméljük, hogy én jól gondolom, de hát ha turisztikai szakember, akkor biztos, hogy ott lesz a gasztronómia is valahol elrejtve. És ha már turisztika, ez ugye szeptember 28-án lesz ez a bizonyos nyelvi finomságok előadás délután. 29-én pedig Panama a meglepetés ország. Hát, ugye Panama csatorna és a panamázás, mint fogalom, Móri Zsigmond Rokonok című művében is előjön, meg ugye tudjuk a panamai csatorna építésének történetét, nem mondom, jöjjön el mindenki, még lehet, hogy erről is szó lesz, Kulámszki Judit fog előadni majd, nem tudom, nem ismerem a gondolatait, de nem is előadás ez, nem jól fogalmaztam, ez egy úti beszámoló. Járt Panamában, kevesen jutnak el azért oda, mert költséges is, távol is van, de így most az ő segítségével, gondolom az ő diái segítségével ott lesznek. Úgyhogy a nyelvek európai napjához több programmal kapcsolódik a könyvtár, és még egy fiók könyvtárról kell beszélnem, mert hogy ott is egy picit a névadójukra emlékeznek, ez a Tompa Mihály könyvtár, május vége Mihály nap. 29-én délután 4 órakor lesz egy előadás, Táj és lélek Tompa Mihály költészetében. Kóczi Rozália, dr. Kóczi Rozália tartja majd ezt az előadást, érdemes eljönni, és még egy kiállítás azért felhívom figyelmüket, mert ez egész szeptemberben látható a Lévai József Muzeális Könyvtárunkban, róluk kevesebb szó esik, de beszéljünk, Miskolc irodalmi arcképe 1926-ban Csokor 100 címmel nyílik ez a bizonyos kiállítás, ezt is meg lehet tekinteni. A Szabó Lőrinc idegennyelvi könyvtárral egy épületben van, bizonyára sokan tudják, de akik nem, akkor most megtudták, csak a földszinten. Úgyhogy ott van ez a kiállítás, keressék bátran, tekintsék meg, és jöjjenek ne csak a könyvtári programokra, hanem olvasóként kölcsönözni, mert számos új könyv és folyóirat is várja az érdeklődőket, mind a központi könyvtárunkban, mind pedig valamelyik településrészi könyvtárban.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a településrészi könyvtárakban egyaránt. Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Ismétlek, mint az elején.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: Színházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától. Az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kért az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. Az egyetemeknek nem egyszerűen diplomás embereket kell képezniük, hanem szabadon gondolkodó, autonóm és felelősségteljes embereket kell útjukra bocsátaniuk, fogalmazott a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár a Miskolci Egyetem 77. tanévnyitó ünnepségével egybekötött ünnepi szenátusi ülésén hétfőn, az elsőéves hallgatók eskütétele után elmondott köszöntőjében. Tóth Kinga Dóra úgy fogalmazott, az egyetemi polgárság közösségi státusz is egyben. A diákokat arra biztatta, vegyenek részt az intézmény életében, kapcsolódjanak és vállaljanak szolidaritást egymással. Mint mondta, ha a hallgatók valamiről azt gondolják, hogy nem jól működik, akkor ne álljanak meg a kritikánál, hanem tegyenek javaslatokat és vállaljanak felelősséget. Kőfalusi Eszter az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium helyettes államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy ebben a tanévben számos magyar felsőoktatási intézmény átalakul fenntartói szempontból, köztük a Miskolci Egyetem is. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, ez a változás nem mehet az egyetemen folyó munka rovására, ígérete szerint az új struktúra kialakítása mellett a szakmai munka zavartalan lesz.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
2: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
1: És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kiss Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
3: Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutattál, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsisághoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát, az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog, meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltó módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítást meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református. Ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség, és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, azt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
1: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
0: Melyek ezek a szerepek?
1: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni, lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolni a fát, vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
0: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
1: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemet, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
0: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
1: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármire is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is, és ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelki gondozó.

0: beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik, a személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak számunkra?
0: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Mindannyian egyek.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Így van, így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak.
0: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt írja egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék, vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma, a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni. Annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
1: Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, a kócsok, a mediátorok oldalára, de ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
0: Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrásai is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
0: Charles Taylor, kanadai vallás filozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából. Tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban? A 30 éves háború idején? A pápaság idején? Az első-második világháború idején? A racionalizmus? Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
1: Miben indulhat el a változás?
0: Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkészképzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kijáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban 3-szor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezése az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárca vezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtéréshez térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó istentiszteletén tették le fogadalmukat az elsőéves hallgatók, valamint a kórházi lelkigondozói gyakorlatra készülők. Az intézményre jellemző, hogy sokan nem közvetlenül érettségi után felvételiznek ide, hanem pár év szakmai tapasztalat vagy más felsőfokú tanulmányok után választják a különböző képzéseket, különösen hittéleti területen. Azokat a diplomásokat, akik érzik az elhívást a lelkészi életpálya iránt, ösztöndíjjal is szeretnék támogatni. Kustár Zoltán rektor beszélt erről rádiónknak.
3: Fontos tendencia, amit mi szeretnénk is erősíteni, hogy a lelkészi hivatásra ne csak friss érettségiző hallgatók jelentkezzenek. Természetesen örülünk minden ilyen jelentkezőnek, bátorítjuk és biztatjuk őket, hogy jöjjenek, de annak is megvan a maga előnye, hogyha több évi munkatapasztalattal és élettapasztalattal a háta mögött dönt valaki úgy, hogy a lelkészi hivatást választja. Ehhez az egyházkerület, az egyetem és a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány is igyekszik minden támogatást megadni, és ez a támogatási szándék konkretizálódott is egy képzési ösztöndíj programban. Ez a Ceglédi Sándor képzési ösztöndíj, amit kifejezetten arra hoztunk létre, hogy azoknak a tanulmányait segítsük, akik már munka mellett, család mellett felnőttként döntenek úgy, hogy lelkipásztorrá képeztetik magukat. Fokozatosan futott fel ez az ösztöndíj, most ott tartunk, hogy egy tanévben 5 hallgatót is tudunk ezzel támogatni. Ez fél évente 300 ezer forint ösztöndíjat jelent, ugye egy fél év 5 hónap, akkor ez havi 60 ezer forint támogatást. Fontos hangsúlyozni, hogy ez azoknak szól, akik másoddiplomás, akik már valamilyen szakon egyetemi diplomát szereztek, és emiatt már nem finanszírozza az állam a képzésüket, ezért önköltségesek lennének. A lelkészképzését alapítvány szokta erre a tanév elején kiírni a pályázatot, és pályázati eljárás keretében ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, aki idősebb, aki már egyszer megkapta az előnyben részesül, hiszen fontos egy ilyen típusú ösztöndíjnál, hogy kiszámítható és stabil legyen.
2: A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt, amely az Európai űrügynökség Kopernikusz Föld megfigyelő programjának műholdalkat része lesz. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtóképviselői előtt. Bárci Tamás ügyvezetőt hallják.
4: Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a Földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a Föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyezőanyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a Föld felszínén hol található. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a Földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozáson kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtordozni, megfoldozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertben, Szentpéteresen, házasságon innen,
1: Katalin,
2: a gyerek,
3: a Gólyakalifa,
1: Vaszti fiú esete,
2: Pilátus testament, Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Mentek lefele lassan a fekete szőnyeggel bevont lépcsőkön. A vénasszony, aki előtte haladt, megbotlott. Annuska úgy kapta el hátulról. A százráncú rútul kifestett arc egy pillanatig kellemetlenül közel került hozzá. A vénasszony hebegett valamit, talán megköszönte. Fogd meg a kezemet, nagyanyám, mondta Annuska. Segítek neked lemenni a lépcsőn. Ez Annuska, gondolta Décsiné, az Edit kisebbik gyereke, aki megszökött és elzüllött Pesten. Mikor belépett azzal a bekecses paraszttal, fogalma se volt róla kicsoda. Csak abból következtette, hogy a családhoz tartozik, hogy annyira közelült a koporsóhoz. Kistermetű, vékony csontú lány. A keze akkora, mint egy gyereké. Milyen vékony a bokája, még ebben a rettenetes vastag harisnyában is. Egy vonás sincs benne Editből. Edit magas volt, csontosabb, tejfehér. Ez inkább sárgás bőrű, a haja is fekete, a szeme is. Annyira hasonlít valakihez, és nem tud rájönni, hogy kihez. Mikor először rápillantott, akkor is az volt az érzése, hogy már látta valahol, ami persze képtelenség, most látja először életében. Milyen szépen vezeti ezen a lépcsőn, mintha tudná, hogy nehezen jár a szőnyegen, fél, hogy elesik, gyakran szédül mostanában. Kihez hasonlít ez a lány, ahogy itt lépeget mellette, felnéz az égre, megrázza a haját. Hogy leértek, a lány elengedte, visszalépett a bekecses paraszt mellé. Beszélgettek a háta mögött, s valahogy a hangja is ismerős volt. Nem is a hangja voltak éppen, hanem a hanglejtése. A gyászkocsi megindult, a főhelyen, a koporsón ott villogott az angyalos koszorú. A menetet takaró nagy vezette, fáradtan és megkönnyebbülten, s a pap ingerülten oldalra kapta a fejét, mert legnagyobb csodálkozására ezúttal Franciska sírta el magát hangosan. Lám, siratja az ángyát, nem rossz asszony ez mégsem, gondolta Zsófi. A koszorú miatt bőg, gondolta a pap, és majdnem elnevette magát a gondolatra. Ördög bánja az ezüst angyalokat, még sose látta Franciskát dühében sírni. Franciska is gőgös és kemény szívű. Az úr megalázza a hetvenkedőket. A sírnál nem lehetett úgy állni, ahogy előre megbeszélték, és a pap szerette volna. Anzsu és Annuska elsodródott egymástól. Az idegenek elözönlötték a sírhelyek közötti kis utakat, s Annuska valahogy felszorult a kiásott földre, a koporsó mellé, az apja és Janka közé. Takaró nagy akkor ismerte meg, s már meg az izgatta imádkozás közben, nem kellett volna-e nyájasabban köszönnie neki. Anzsu és Cukker Éva együtt álltak egy fűzfánál, s Anzsu dörmögött valamit, mert alapjában véve azért szerette Évát. Ha Éva nincs, nem tudja elszöktetni Annuskát. Kapóra küldte a levelét 45 elején. Volt egy cím, ahová Annuska beállíthatott, amikor Pesten leszállt a vonatról. Hogy tülekednek azok ott a koporsó körül? Ha sokat ficánkolnak, hogy jobban lássanak, még belökik Jankát a nyitott sírba. Takaró nagy elérzékenyülve figyelte Franciskát. Sejtette, hogy az ima kerek és megható, de jól esett azért, hogy ez az eddig keménynek sejtett asszony ennyire megolvadt a szavaitól. Az a fiatalember is krétafehér, az öreg cselét könnye is csorog. Hitünk tanú bizonyságára mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható. Mikor elkezdték behantolni a koporsót, Annuska és Janka egyszerre nyúltak a kapára a hantért. Janka keze megrezzent, kihullott ujjai közül a göröngy. Akkor ebéd óta először végre hátradobta a fátyolát. Magához rántotta a húgát és megcsókolta, olyan erőszakosan és boldog szenvedéllyel, mint Szuszut szokta megcsókolni, ha valami baj van. Annuska fejéről lecsúszott a kendő, ahogy visszaölelte a testvérét. Előre zuhant a haja. A felhő, amely az imént eltakarta a napot, tova úszott. Teljes fénnyel sugárzott fel a szeptemberi ég. Annuska kibontakozott a Janka karjából, és utána nézett a koporsónak. Décsiné most látta először profilban. A kis földhányás tetején állott, talpik feketében, mintha most lépett volna ki valami kegyelmes, a testet és a szépséget megőrző sírból, s még egyszer visszanézne a földbe, amely elbocsátotta. Oszkár, mondta a vénasszony hangtalanul. Drágám, nincs már szívem félelmére nézni síron fenekére. Hogy ordít ez a sóvágó, gondolta Kun László idegesen. Hátra szólt az árvának, hogy vezesse egy padhoz nagymamát, mert rosszul lett. Tizenkettő. Máskor ebben az órában uzsonnázni szoktak, de most esze ágában sem volt, hogy megterítsen, csak Zsuzsannának szűrt ki egy pohár tejet. Nagymama annyira rosszul volt, hogy le kellett fektetni a hálóban. Apának beállította a kis kancsót a kancelláriára. Ha az árva éhes, majd keres magának valamit a kamrában. László nem látszott olyannak, mint aki enni kíván. Hová tűnhetett Annuska a sír mellől? Mire kihúzta a kezét a takarónagy szorításából, már nem volt ott mellettük. László még csak fegyelmezni se tudta magát, mintha nem tudta volna, mi a szokás, hogy a részvételők távozása után még együtt kell maradnia a családnak a sírnál, véglegesen elhelyezni a koszorúkat és elmondani még egy imát. Ha nem fogja meg a karját, neki indul a temetőnek, Annuska után. Apa persze nem tudta, miért olyan ideges. Apa mindennek valami politikai okot tulajdonít. Azt hitte, talán a tanács képviselője zavarja, vagy valami értekezletet tett éppen erre a délutánra. A Franciska néni távozása amúgy is felpaprikázta, mert az még a részvételőket sem várta meg, hanem a behantolás után azonnal elment. Tulajdonképpen köszönés nélkül ment el, annyira meg volt sértve a koszorú miatt, mintha felelős volna valaki azért, amit Anzsu csinált. Apa egy szóval sem említette Annuskát, mintha nem is látta volna, hogy ott van, vagy mintha nem vette volna észre, hogy elment, pedig Annuskával van tele a ház, nyilvánvalóan apa is. Janka kiült a jázon padjára, kötött. Eredetileg úgy tervezte, hogy fehér szarvaskákat fog belekötni a Zsuzsanna pulóverébe, de most, hogy mamácska meghalt, szó se lehet már fehér szarvaskákról. A háta mögött a konyhából kihallatszott a Kati fecsegése, aki a temetést mesélte Rozikának. Vajon miért nem volt ott Rozika? S ha már nem volt ott, miért gyalogolt be a fügekertből most, a temetés után? Úgy állt ott, mint a cövek, hallatszott a Kati hangja. Szuszu, aki az anyja mellett guggolt a földön, és hol megeresztette, hol meg elzárta a kerti vízvezeték csapját, felnézett egy pillanatra. Anzsu egyáltalán nem úgy állt, mint a cövek, inkább görbe volt a háta. Mindig lefelé nézett, mintha keresne valamit a földön. Annuska állt egyenesen. Még akkor is egyenesen állt, mikor belenézett a sírba. Milyen mély egy ilyen sír? Hová tűnhetett Annuska? Töprengett Szuszu. Keresett egy gajat, betűket firkált a nedves földre. Szuszu gyönyörűen írt, a legszebben az osztályban. Nyomtatott betűi szebbek voltak, mint amilyet Zsófi néni írt. Nagyon szeretett írni. A föld a csap körül megázott, könnyen, élesen vésődtek bele a betűk. Szuszu kavicsot keresett ékezetnek és pontnak a mondat végére. Ma nincs taggyűlés, olvasta Janka. Mik jutnak ennek a gyereknek az eszébe? Ma nincs taggyűlés, mondta Béres Zsófi. Szabolcs holnapra halasztotta a gyászod miatt. Ne félj semmit, rendben van minden. Rozi, aki kihajolt az ablakon, hogy megnézze a toronyórát, megrázta a fejét. Buta egy gyerek ez a Zsuzsanna. Annuska legalább mindig fecsegett, jártatta a száját, vagy énekelt, aztán zengett tőle a ház. Ez ritkán szól, ordítani meg még a pólyában sem szeretett. Hogy guggol ott, aztán irkál valami hülyeséget. Az anyja is buta, onnan lehetne ez okosabb. Negyed hét van, Annuska nincs sehol. Kati azt mondja, úgy eltűnt a temetésről, mint a kánfor. Ha nem jelentkezik estig, akkor visszament a pesti vonattal. A kanál a zsebében volt, még nem tették a többi közé, hát ha nem is keresik. Apa fáradt volt és diadalmas. Hát mégsem mer a szem elé kerülni. Nem meri átlépni a régi hajlék küszöbét. Sokáig színezte magában, hogy is lesz, ha Annuska egyszer hazajön. Úgy is képzelte, hogy bejön, éhes, rongyos, züllött külsejű, bocsánatot kér, és ő megbocsát. De azért erre is gondolt, ami történt, hogy hazajön, de nem mer belépni a házba. Lám délelőtt se látták sem erre, kim volt annál a csavargónál. Most pedig már az állomáson lehet, 8-kor indul a pesti vonat. Nem sokára az anyósát is útra készíthetik. Búcsúzóul megmondja neki, hogy ezentúl magának kell gondoskodnia magáról. Új cipőm lesz, gondolta szégyellősen. Kinyújtotta és megnézte a lábát. Nem a cifrálkodás hiányzik, nem az, hogy valami külső csinosság, értelmetlen hiába valóság vonja el a figyelmét a lényegesebbről. De 10 év óta nincs már új cipője. A régieket örökké foltoztatni kell, s van úgy, hogy nem jut rá már abból a pár forintból, amilyen marad. Ha Kati indul, hogy hazahozza a cipőket a Schustertől, a veje a zsebébe nyúl, és hangosan forintról forintra az asztalra számolja a pénzt, s minden alkalommal megkérdezi. Ilyen sokat szaggat, kedves apánk? A gyalázatos. Ő bezzeg szövetkezetben csináltatja a cipőit. Az árva aludt. Dícsiné, aki a hálóban feküdt, hallotta, hogy hortyog. S ez a hang még külön idegesítette. Az árva holtfáradt volt. Agyon izgatta magát, ahogy a fejét lehajtotta, már aludt is. A vénasszony viszont csak mímelte, hogy alszik a vízbe mártott törülköző alatt. Tulajdonképpen nem volt semmi baja, csak szédelgett, ha lábra állt. Maradnia kellene még egy napig, de ezek nem tűrik meg itt, s ha meg is hálhatna, nem tudna elviselni még egy éjszakát. Talán csak kikíséri valaki az állomásra, nem hagyják egyedül botorkálni, már sötétedik. Jó volna aludni egy cseppet, de ahogy lehunja a szemét, a temetőt látja, nem is az Edit koporsóját, hanem azt a sírt, amely mellé az árva vezette, amikor észrevette Annuskát. Fehér műkőből volt a síremlék, rajta egy aranykéz, amely egy szál rózsát tart, egy fénykép, alatta betűk. Boros Antal, jó fiam, élt 22 évet. Boros Antal, jó fiam. Boros Antal, jó fiam. Annuskát szeretné látni, de az arca szétfoszlik előtte. Csak a fényképet látja, az arany kezet és a rózsát. Oszkár minden faluban, városban bejárta a temetőket, és elragadtatva mutogatta a különösen bárgyú vagy különösen érzelmes feliratokat. Oszkár, Annuska. A posta bontatlanul ott állt a káplánia asztalán. Az egyiken a püspöki hosszú pecsét és a körbélyegző, azonnal jelzéssel. Ezt mindjárt meg kellene néznie, de nem nézi meg, egyáltalán nem érdekli. Még két hivatalos levél, a többi kondoleálás. Majd holnap. Milyen dühös az öreg, hogy a postát neki hozzák be, ő osztja szét. Neki tulajdonképpen semmi öröme nem telik benne, unja a levélolvasást, a válaszírást is, ha lehet a káplánra hagyja. De apa szokja meg, hogy ő a családfő, és ő a tarbai pap. Beszélnie kellene Jankával. Innen jól látta a padot, Janka sűrű szőke haját, a kötésre szegeződő szemét. Annuska sose szeretett kézi munkázni, csak akkor tudott egy helyben maradni, ha olvasott vagy rajzolt. Ha egy órán belül nem jön haza, kimegy az állomásra utána. Micsoda pokolbéli érzés volt ott állni vele szemben. Kezet fogni a részvételők végtelen sorával. Vigasztalást kívánok, köszönöm, vigasztalást kívánok, köszönöm. Mi lett volna, ha hátat fordít Kerekesnek? Annuska akkor ment el, amikor Kerekes elkapta a kezét, és valami zavaros magyarázatba kezdett mamácskáról. Ő látta, hogy lelép a dombról és elindul. Senki se vette észre, mert mindenkinek a kezét nyomorgatta valaki. Apa annyira boldog volt, hogy ezúttal ismét az érdeklődés középpontjába került, hogy senki számára nem volt szeme. Az árva ismeretlen nőkkel suttogott. Jankát pedig Majoros Károlyné ölelgette, az MNDSS Majorosné, aki már

Janka nem beszél. 1200 forint a részesedés, gondolta Janka. Ezt mondta a múltkor majorosné. Csak kézi munkázni kell. Az egész országot ők látnák el tarbai hímzéssel. Házi ipari termelő szövetkezet. Még sose látott életében 1200 forintot. László naponta adja neki a pénzt a háztartásra. 1200-ból meg lehet élni. Ha László elhagyná őket, maga is el tudná tartani Zsuzsannát. Nagy baj van, gondolta Szuszu, és a gallyal széles keretet húzott a betűknek. Édes Jézusom, mit csináljak? Annuska, akiről annyit suttogott Anyicával, aki olyan varázslatos volt a számára, mint egy 1001 éjszakai tündér, s a róla szóló történetek hallgatásakor még a füle is kigyúlt boldog izgalmában, Annuska most olyan iszonyatos lett, mint egy szörny. Apa az egész temetés alatt Annuskára bámult. A sírnál majdnem utána szaladt. Csak a doktorbácsi fogta a kezét, és vállon veregette, hát nem mehetett. Anyica itt ül a padon, köt, de nem szól hozzá egy szót sem. Anyica egyetlen egyszer sem szólalt még meg azóta, hogy nagyapának mondott valamit, amikor kiléptek a kocsiból a temetőkapu előtt. Kati néni megkérdezte, hámozhatja-e a répát. Erre is csak bólintott. S a sírnál a sok idegennek csak megszorította a kezét, de nem válaszolt. Apa se szól, ott ül az íróasztalánál, belátni az ablakon hozzá, olvas, vagy mit csinál, ki kinéz. Valami olyan borzalmas mondani valójuk van, hogy nem tudják elkezdeni. Kinek szóljon? Dédmamát nem ismeri, Árpád bácsi lop. Nagyapa nem szokott szóba állni vele, nagyapának különben sincs semmi tekintélye, nagyapát eltartják, azt mondja Kati néni. Hátra szaladt a fészerig, amely most üres volt, neki simult a deszkafalnak, lehúnyta a szemét. Te benned bíztunk elejétől fogva, kezdte cincogni a zsoltárt a fészer falának. Halkan akarta énekelni, de hangosabbra sikerült, mint képzelte. A hangja végig zengett az udvaron. Zsuzsanna! Szólt rá az apja. Erre abba hagyta riadtan. Ez nem nóta, mondta Kun László idegesen. Drágám, gondolta Janka, egyetlenem. A kapun megszólalt a kis harang. Most ugyanazt gondolták valamennyien, hogy nem beszélték meg, mi történjék, ha Annuska mégiscsak megjelenik. Janka lecsapta a kötést, felugrott, hogy elébe menjen. Kun László ráhajolt a felbontatlan levelekre. Apából nem látszott semmi, csak a függöny rezgett a kancellária ablakán. Ott áll és leselkedik kifelé. Most megint rajta minden felelősség, gondolta Janka keserűen. Akármit csinál, baj lesz belőle. Ha elébe megy, megszidják, ha nem irányítja valamerre, akkor is mit csináljon? Nagymama kirohant a hálóból. Most nem volt sápat, mint a temetőben, hanem egészségtelenül piros, még a nyaka, a homloka is piros volt. Rozi félig kihajolt a konyha ablakon. Ám Zsuzsanna, aki éppen szemben állt a kapuval, hátát a deszkafalnak vetve, leguggolt és újra firkálni kezdett a homokba. Csak a postás. Két elkésett távirat érkezett, mind a kettő a papnak. Janka alig tudta aláírni a kézbesítőkönyvet, úgy reszketett a keze. A postás, aki vagy 15 éve járt hozzájuk, illedelmesen vigasztalást kívánt, s távozóban körülbámult az udvaron. Üres volt a ház, csak valami ismeretlen vénség bámult rá a lépcső aljáról, akit még soha életében nem látott. Dícsiné nem ment vissza a hálóba. Oszkár néha későig elmaradt. Képet vitt fel Pestre. Éjfél körül érkezett az a vonat, amellyel hazaért. Sose feküdt le addig, míg haza nem jött. Nyáron a kertben várta, télen meg az ablaknál. A kertjükben volt egy pad. Arról leste az utat, s elébe rohant. Oszkár nevetett,

0: hagyta, hogy kikutassa a zsebét ajándék után. Mindig valami illatszert hozott neki Pestről, meg csemegét. A pénzt meg, ahogy kapta, odaborította az ölébe. Hozd be, mondta szigorúan. És ezen mind a ketten nevettek, mert Oszkár csak úgy tudta, mint ő, hogy képtelen beosztani bármit. A pénz azonnal elmegy, akkor aztán újat kér, folyton újat. Oszkár néha úgy kacagott rajta, hogy elindult a könnye. Az Isten maga se győzne téged pénzzel, mondta, s körültáncolta vele a szobát, annak örömére, hogy zsíros pirítost vacsoráznak, mert megint nincs itthon semmi, és megint mehet fel Pestre valamelyik képpel pénz után. Most látná, mikor megkapja a nyugdíjat meg a vejétől a pénzt. 109 forint a nyugdíja, 200-at küld a pap. A villanyszámlára külön borítékba rak 20 forintot, aztán a maradékot 4 kis kupacba osztja, és beleteszi 4 dobozba. A negyedik héten kiürül a negyedik kupac, éppen mire megjön az új pénz. Hány éve nem jutott már illatszerre? Festéket kell vennie, mert különben olyan, mint a kísértet. De parfümöt? Most megint úgy vár, mint régen. Lesi a kaput. Az imént, mikor megszólalt a harang, azt hitte, Annuska jön. A pap kinyitotta a kancellárián az ablakot. Lejött a kertbe, benézett a kápláníára. A veje még mindig a bontatlan leveleket tanulmányozta. Szólt Jankának, hogy ha a lány megjönne, először is ő hozzá küldje be. Janka megkönnyebbült. Végre parancsoltak valamit. Apa azt is megmondta, hogy semmiféle ennivalót nem kell neki adni, hanem nagymamának készítsen össze valamit, mert az nem tudja már megvárni a vacsorát. Hogy Janka bement a konyhába, leereszkedett az anyósa mellé. Décsiné rosszat sejtett. Babrálni kezdte fekete gyöngyel kivart táskáját. Zsuzsanna az anyja után surrant a konyhába. A pap a földbe karcolt szavakat nézte, míg beszélt, s minden betűre rátette a lábát, hogy a földbe tapossa a buta szöveget. Kun László figyelte, mit beszélgetnek, egy pillanatra elfelejtette Annuskát. Az öregnek kivételesen igaza van. Jankának nincs ilyen finom ruhája, mint ennek a vénasszonynak, s a festék valóban visszataszító rajta, még az ajkát is pirosítja. Ha Pestre megy, legalább nem kell küldenie az apósának semmit. Ha az öreg nem támogatja többé a vénasszonyt, majd csak megél valahogy kettesben Árpáddal. Persze Décsiné sír, no legalább egyszer a könnye is kibudjant, egész temetés alatt száraz volt a szeme. De hogy fog éhen halni, falun olcsóbb az élet. A ház, ahol lakik, az övé. No, jó helyen sír. Ha valamivel fel lehet bosszantani az öreget, az a sírás. 109 forint, az persze kevés, de nem fizet lakbért. Nem kell apát félteni, tud érvelni. Tejen él az öreg ember, ezt mondta neki. De hogy ettől miért jött ki annyira a sodrából? A tej izgatta fel ennyire? Már érteni se lehet, hogy mit mond, úgy hadar, sír és nyöszörög. Öltözködésre ne költsön az ilyen vénség. Minden falusi kertben akadt tűzifa, mondja apa, meg az erdőről magyaráz valamit. Télről beszélnek? Persze apa nem jól tudja, az erdőből most alig ha hozhat fát magának. Apa azt hiszi, még mindig a régi világban él, szabad préda az erdő. De nem érdemes beleszólni. Ezt most nem kellett volna mondani a nagymamának. Látszik, mennyire nem ismeri az embereket. Apa olyan dühös, hogy szinte belereked, csak dadog, még az ujjai is reszketnek. Az özvegyek is tápolása valóban kötelesség, de nem az ilyen özvegyeké. Most megkapta a vénasszony, de maga kereste magának. Itt a válasz a buta megjegyzésére. Apa igazán leszokhatna már arról, hogyha beszalad a kancelláriába, bevágja maga után az ajtót. Zsuzsanna visszajött, megállt a konyhaajtóban, figyelmesen megnézte a dédanyját. Eddig is rémségesen vénnek látta, de most teljesen valószínűtlenné vált, olyan volt, mint valami mesebeli rém. Ha nem félt volna tőle, oda megy és megtapogatja. Décsiné csak ült, mintha minden csontja eltűnt volna a ruhájából. Aztán egyszer csak felállt, bement a hálóba. Zsuzsanna meg sem mozdult, várta, mit csinál. Nagyon hamar visszatért, akkor már a kezében volt a kis táska, amellyel érkezett. Szóljon anyicának. De hiszen édesapa látja, s nem szól, a leveleit forgatja, játszik a papírvágó késsel. Szólni kellene neki, gondolta Kun László, hogy a nyugdíjakat felemelik, úgyhogy nem fog éhen veszni. Pár napulva megjelenik a labban a rendelet, nem lényeges összeggel, de felemelik valamicskét. Ha bejön, illendően elköszön tőle, ha megköszöni a szíves látást, megmondja neki. Décsiné nem ment be. Janka akkor fordult ki a konyhából, kezében a fehér papírba csomagolt két szelet kenyérrel, amely közé kemény tojást szeletelt, mikor megzengett a kis harang, és Décsiné mögött becsukódott a kapu. A pap töltött a mázos kancsóból. Nehéz nap volt. Lám az Edit vére, az Annuska vére. Ez sem alázta meg magát előtte úgy, mint illett. Nem, visszafeleselt, amikor az életmódját kifogásolta. A döjfösség erősebb volt benne, mint az ijedelem. Az Úr gondoskodik mindenről, mindenkiről, még a mezők ilyen hitvány liliomáról is. Vén bűnös, hogy fog vajon visszautazni, fogadni merne, hogy nincs úti költsége visszafelé. Kun László bizonyára adott volna neki, minek ment el köszönés nélkül. Janka csak állt az ajtóban, kezében az ennivaló, és egy szót sem értett az egészből. Bent a konyhában cukrot törtek. Kati ordítva magyarázta Rozikának, ki mindenki volt kinn a sírnál. Nem hallatszott be semmi. Igaz, hogy nem is figyelt, mással volt elfoglalva. Zsuzsanna csak annyit tudott, hogy dédmama sírt, aztán felment a kis táskájáért, és elment. De nem szólt be se nagyapának, se édesapának. A konyhában még mindig dübögtették a rézmozsarat. Kati darált. Janka letette a padra a kemény tojásos kenyeret. Az árva megjelent a verandán, ásított, nyújtózkodott, a vacsorát kérdezte. Sötétedett. Kun László meggyújtotta a villanyt, a pap sötétben ült és ivott. Az árva eleinte arra gondolt, hogy elnéz még a városban valamerre, de aztán mégsem mert kimozdulni, félt, hogy valahol összeakad Annuskával vagy a vénasszonnyal. Nem, biztonságosabb most itthon, s különben is mindjárt itt a vacsora ideje. Máskor ilyenkor bemegy apácskához. Bizonyosan most is várja már, hogy elbeszélgessen vele, vigasztaltassa magát. Ördög vigye apácskát, elég volt már a mai napból. Ott maradt a verandán, rágyújtott. A délután emléke eleven volt, mintha mindenhonnan Zsófi nézett volna rá. De jó, hogy a nagymama időközben eltűnt, egy családtaggal kevesebb. Majd csak elmúlik már ez a nap. Vajon volt-e itt Annuska, míg aludt? Nem akarta megkérdezni. Valahogy az volt az érzése, nem. A kancellária függönye mögött ott ül apácska, a káplánia villanya alatt Kun László, Janka a konyhafalának dőlt, csak bámult maga elé. Zsuzsanna feltérdelt a padra, fekete ruhájával szinte beleolvadt a bokrok sűrűjébe. Még várják, gondolta az árva. A konyhában zengett a mozsár, a toronyóra elkongatta a hetet. Rozi csupa libabőr volt, a tenyere meg nyírkos az izgatottságtól. Éjszaka lesz tám, mire hazamehet a fügekertbe. Vajon visszaviheti a kanalat? Janka meggyújtotta a kapubolt alatt a villanyt. 7 óra előtt nem volt szabad meggyújtani, apácska nem engedte. Oda kiáltott neki valamit. Járkál, mint az Orbán lelke, gondolta az árva. Még hogy menjen utána a nagymamának, keresse meg valahol, adja oda neki a vacsoráját, majd ha fagy, Micsoda ötlet? Majd éppen kóricálni megy a városba, másra se vágyik, csak ugyan. Milyen hülye ez a Janka? Van étkezőkocsi a Pesti Gyorson, üljön be oda, egész Pestig ehetik. Órák óta először röhögte el magát. Elképzelte nagymamát a papíros kofferjével, amint felszáll a vonatra és belép az étkezőbe. Mindenki nyavaját kap, ha leül egy asztalhoz. Olyan, mint Lázár a János evangéliumában, csak a halotti gyolcs hiányzik róla. Vén csontváz, ugyan mitől bokrosodott meg annyira, hogy elment búcsú nélkül? Nem, mintha a család nagy vendégszerető lenne? Utána vinni a kenyeret? Küldje Janka Katival. Igaz, hogy Kati nem tud menni, kellett neki lakcipőt húzni arra viszeres lábára, most aztán nyög és a bokáját tapogatja. Kun László nem nézett fel, amikor az ajtó kinyílt. Zsuzsanna szokott ilyenkor bejönni, papírt kér, színes ceruzát vagy vacsorázni hívja. Át fogja vele küldeni az öregnek a két levelét. Sárándról írták az egyiket, a másikat meg innen helyből. Elteheti a gyűjteményébe. Visszafordult az íróasztaltól, hogy Zsuzsanna kezébe nyomja a leveleket. De akkor látta, hogy Janka jött be, s visszakapta a fejét. Janka odahúzott egy széket az íróasztal mellé, leült. Soha, amióta ismeri, nem ült le így mellé. Mikor a káplániát takarítja, ő nem szokott itt lenni, egyébkor pedig még a küszöböt is elkerüli. Az öreg rászoktatta a lányait, hogy nincs mit keresniük a hivatalos helyiségekben. Üzenettel is mindig Zsuzsannát küldte eddig, vagy beszólt az ablakon.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A gogyós gyümölcskertész. Szentpéteresen.
5: Főrelézse.
4: Házasságon innen.
5: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólyakalifa.
5: Rosti fiú esete.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Szent István vidékfejlesztési program 10 térséget érintő kezdeti szakaszának értékelése után 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő a vidékpolitika legizgalmasabb kérdésének azt nevezte, mit kell tenni ahhoz, hogy a fiatalok maradjanak. Magyar Péter az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy a helyi közösségeket fokozatosan leszoktatták arról, hogy a saját jövőjükről döntsenek. Magyar Péter közölte, a Szent István program kezdeti 10 térséget érintő szakaszát értékelni fogják, és ennek alapján építenek fel egy országos vidékfejlesztési területfejlesztési hálózatot. 2027. augusztus 20-a után pedig megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert segíthet közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program, hangsúlyozta a miniszterelnök. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Vágányszabályozási munkákat végeznek Felső Zsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9-e és 22-e között, megszüntetve a lassú jeleket a 28 kilométeres vasúti pályán, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novai Drány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásnak köszönhetően több 60, illetve 80 km/órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek, emelte ki a miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt Miskolc és Hidasnémeti között szeptember 22-ig MÁV busszal biztosítják a vonatok pótlását. Az érintett időszakban a Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC-pótló busz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótló buszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé. A miniszter arra is kitért, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novai Drány településeit. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Prőle Gergely, korábbi berlini nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok önnek is.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: A mániás depresszió jeleit mutatja az európai politika az AfD szászonhalti győzelme után. Van, aki újjong, és saját magának is egy sokkal szebb jövőt remél ettől a tartományi győzelemtől. Más a német államot, sőt egyenesen az európai demokráciát félti. Miért ekkora a tétje egy 2 milliós kelet-német tartomány választásának?
2: Igen, hát ha az ember ezeket a reakciókat olvassa, meg hogy mondjam, idefele jövet, én is elgondolkodtam, hogy miért érdekli ez a szerencsétlen magyar rádió hallgatókat, hogy már megint azon kesergünk, hogy az AfD milyen eredményt ért el egy ilyen kis, tényleg Budapestnél alig nagyobb,
1: lakossággal, akik
2: nagyjából akkora tartományban.
1: Elon Musk is újjong. Donald Tusk szomorú.
2: Igen, igen.
1: Tehát mindenki reagál.
2: Igen, igen. Én nem gondolom, hogy magunkat bármiféle ilyen érzelmi állapotba kéne hozni. Előre jelzem, hogy nem ezzel a céllal jöttem ide. Ugyanakkor viszont, ugye Szász-Anhalt, mint tartomány történetileg is egy nagyon érdekes hely. Magyar vonatkozása is van, hisz ne felejtsük el, hogy a Magdeburgi Dómban nyugszik első Ottó császár, aki 955-ben a magyar hadakat a Lechmezőnél elpáholta. És hát kultúrtörténetileg is egy végtelenül izgalmas hely.
1: Tehát a féltekék is onnan vannak?
2: Hogyne, persze, az is onnan van, de hát ugye, hogy csak hogy tovább soroljam, ugye a reformáció innen indult, hiszen Wittenberg itt van, Eisleben, ahol Luther Márton született, de itt van Dessau, ahonnan a Bauhaus annak idején elindult, Halle, mint nagyon fontos képzőművészeti, szellemtörténeti szempontból fontos hely. Tehát egy nagyon izgalmas kultúrtörténeti környezetről beszélünk, ami a második világháborút követően, ugye a történelem fintora nyomán az NDK-hoz került, és ezért ugyanarra a sorsa jutott, mint sok más kommunista ország. És akkor most, hogy a kérdésre is válaszoljak, ugye az, hogy ennek ilyen hatása van, ez nyilván azért van, mert valahol mégiscsak jelzésértékű, hogy ez a szélső jobboldali vagy szélső jobboldalinak mondott párt, az AfD, kis hiány elérte a kormányzó többséget, hiszen mindössze 3 mandátum hiányzik nekik ahhoz, hogy egyedül tudjanak kormányozni, és ez abban az országban, ahol ugye köztudottan a 20. századi történelem az elég hosszú árnyékot vet, ezért érthető módon mindenféle aggodalmakat vált ki. Ugyanakkor azt is el kell mondani, és talán itt a beszélgetés elején rögtön jó ezt leszögezni, hogy már csak velem is, ugye most már több éve beszélgetünk ezekről a dolgokról.
1: Hogy mindig jön,
2: és egyre közelebb van, és ne felejtsük el, hogy most néhány nap múlva, szeptember 11-én lesz ugye a New York-i washingtoni merényletnek a 25. negyedszázados évfordulója, amit annak idején Németországban készítettek elő. Tehát ugye Mohamed Atta, aki neki vezette azt a repülőgépet a World Trade Centernek, ugye az egy Hamburg-harburgi egyetemista volt. Én akkor Berlinben voltam nagykövet, ugye a nagykövetség épületét is most lesz szeptember 11-én, 25 éve, hogy felavattuk, és ez volt az a pillanat, amikor a német politikai elit először fel kellett, hogy ismerje, hogy a társadalmi integráció az milyen akadályokba ütközik. Ugye amikor a nyomozás során, ami ugye Mohamed Atta visel dolgaival kapcsolatban folyt, akkor kiderülhet a legbékésebb dönerszelet elő, ott 20 éve ott élő muzulmán vallású emberről, hogy bizony számára a muzulmán testvériség az még akkor is fontosabb, mint a német alkotmányosság. És innen indult el az a folyamat, ami egyre inkább a társadalmi integráció problémái, illetve az utóbbi időben Covid, orosz-ukrán háború miatt, a gazdaság problémái miatt az AfD-nek egy ilyen nagy arányú megerősödéséhez vezetett.
1: De az AfD az szélső jobboldali, szélső jobboldalinak mondott, vagy attól függ, hogy ki mondja, vagy mindegy, hogy ki mit mond róla, az számít, hogy a nép hogy szavaz.
2: Ha kezdjük a legvégén, igazából az, hogy a nép hogy szavaz, én azt gondolom, hogy ha az ember demokrata, akkor ezt egész egyszerűen tudomásul kell venni. Tehát a nép így döntött, annak a programnak a nyomán, amit ő megismert, azoknak a jelölteknek az ismeretében, akik ottan felvonultak. Tehát bizonyos értelemben mindegy, hogy mit gondolunk, hogy minek mondjuk őket bizonyos értelemben. De természetesen azért a német történelem árnyékában és valami európai felülnézetből, ahol mégiscsak a külpolitikai meghatározottságokra tekintettel kell lennünk, mégsem mindegy az, hogy mit gondol egy ilyen egyre inkább erősödő párt Európa még mindig legerősebb államában az európai együttműködésről, mit gondol az orosz-ukrán háborúról. Tehát ebből a szempontból nem mindegy, viszont az, hogy ők egy bizonyos tűzfal mögött vannak, ahogy ezt a németek mondják, vagy karanténban vannak zárva, ez elkiderült az elmúlt most már lassan másfél évtizedben, ez nem hogy korlátozza az ő működési rádiuszukat, hanem inkább olaj a tűzre, és csak egyre erősebbek lesznek. Tehát ezért fontos az, hogy nem is mi innen Budapestről, hanem hogy a német politikai elit hogy tekint rájuk. Mert ha ők azt mondják, hogy fúj náci, semmit nem kezdünk velünk, és bottal piszkáljuk őket, ha továbbra is ez a válasz erre a jelenségre, akkor gyakorlatilag mérget vehetünk rá, hogy előbb-utóbb meg lesz nekik egyedül is a kormányzottság.
1: Honnan lehet azt megállapítani, hogy valóban nácike vagy nem? Miből? A programból? A megszólalásaikból? Egyes tagokból? A gyűlésükből? Miből?
2: Nagyon érdekes a párt különböző megnyilvánulásai, és mint minden mozgalomból egyre inkább párttá fejlődő politikai csoportosulás, nyilvánvalóan nincs gleichschaltolva a kommunikáció. Ezt láttunk már korábban is ilyet Németországban, és senki ne értse félre a párhuzamot, de azért ugye hosszú út vezetett a kővel középületeket haigáló Jóska Fischertől a három részes öltönyben külügyminiszterkedő Jóska Fischerig is. És hát csak néhány évtized telt el közötte. Tehát ha most megnézzük az AfD egyes politikusait, akkor igen, meg kell állapítani, hogy a szóhasználatuk kísértetiesen emlékeztet a harmadik birodalom bizonyos korifeusaihoz. Ez tagadhatatlan. Ugyanakkor viszont van egy másik tendencia is, ami a pártot egyre inkább próbálja középre bevinni, hiszen mindenki látja, hogy valamiféle koalícióképesség, vagy a gyakorlati ügyek megoldhatósága érdekében tett lépés, ez szükségessé teszi. Ezzel együtt azért alaposan oda kell figyelni, hogy mit gondolnak például a klímaváltozásról. Tehát amikor Alice Weidel egy rá új jellemző hanglejtéssel elmondja, hogy romboljátok le a szégyen szélmalmait, és ezzel a szélerőművekre gondol, akkor hát ebből nagyjából ki lehet következtetni, hogy mit gondol a megújuló energiák alkalmazásáról. Vagy amikor arról van szó, hogy az orosz-ukrán háborúban hogy is támogassuk Ukrajnát, illetve hogy ne támogassuk, és hogy legyünk megértőbbek az orosz pozícióval szemben. Ugye itt nüanszokról van szó, de az európai politikában most nagyon odafigyelnek ezekre a nüanszokra, A nagy kérdés az az, hogy hogy lehet egy ilyen párt esetében valahogy differenciáltan megközelíteni, hogy amikor ők azt mondják, hogy ne adjanak a németek annyi fegyvert Ukrajnának, hiszen nekik maguknak sincs, és pénzük sincs rá, hogy ezt ne feltétlenül rögtön valami nagy odaadó orosz barátságnak tekintsük. Ugye ez a jövő nagy kérdése.
1: A programjukból kell ilyenkor kiindulni, amit ebben a választásban elmondtak, ha arra a kérdésre keresztük a választ, hogy hogy fognak kormányozni egy tartományban? Vagy miből?
2: A nagy dilemma az most ugye az, hogy egyáltalán fognak-e tudni kormányozni, összejön-e valahogy az a kormányzati többség. Az én érzésem az, hogy össze fog jönni, mert ugye a szászanhalti parlamentbe bejutott ez a Sarah Wagenknecht nevével fémjelzett sajátos politikai formáció, ami inkább szélső balos, mint szélső jobbos, minden esetre egyértelműen establishment ellenes. És ők már jelezték, hogy ők ugyan nem mennek be koalícióba az AfD-vel, de a miniszterelnök megválasztásánál, a negyedik fordulóban, amikor már csak a jelenlévő képviselők többségének szavazata kell, akkor ők ki fognak vonulni, és így meg lesz a többség. Másik lehetőség, hogy más frakciókból átszavaznak. Ugye ez is nagyon érdekes, mert ugye a nyilvánosságban mindenki óvattól, hogy egy szélső jobboldali párttal bármit kezdjenek. Ugyanakkor mindenki érzi, hogy tarthatatlan ez a helyzet, hogy egyre többen szavaznak rájuk, de még mindig mindenféle furcsa ilyen szivárvány koalíciókat próbálnak összehozni, csak azért, hogy a nagybetűs antifasizmus jegyében összeálljanak, miközben a programjuk tartalmilag, legyen szó adópolitikáról, gazdaságélénkítésről, vállalkozási szabadságról, gyökeresen ellentmond egymásnak. Tehát én azt gondolom, hogy fontos kiindulni a párt programjából, de amikor azt halljuk az AfD csúcsjelöltjétől, hogy ők mindenki felé kinyújtják a kezüket, de a programjukból jottányit sem hajlandóak engedni, akkor azért fölmerül a kérdés, hogy hát akkor ezt így mégis hogy.
1: De azt is mondták, hogy nem fognak koalíciós tárgyalásokba belemenni. Ha megnyerték, akkor kormányozni akarnak. Márpedig megnyerték, csak nem annyira, hogy tudjanak kormányozni. Hát, ők elfogadnák?
2: Igen, ez ugye az nagyon érdekes, hogy más pártok hogy nyilatkoznak arról, hogy akarnak-e velük együtt kormányozni. És ugye ez már a legutóbbi szövetségi választásokon is így volt, hogy amikor fölmerül az a kérdés, hogy ki akar az AfD-vel együtt kormányozni, vagy hogy milyen koalíciók köttessenek, akkor például a CDU-AfD koalícióról pont annyian mondanák, hogy jó lenne, mint ahány szavazója az AfD-nek volt. Vagyis rajtuk kívül ezt olyan nagyon nem akarja senki. Mindez azonban nem zárja ki, hogy ugyanakkor legyen egy-két olyan CDU-s politikus akár, aki ilyen, hogy ennél a kifejezésnél maradjunk, U-bótként megszavazza az AfD-s miniszterelnököt. Ezzel reális esélyként számol.
1: Játszik a karrierjével az a CDU-s politikus, aki tengeralattjáróként csak a periszkópjával figyelve
2: hát
1: megszavazza.
2: Nyilván játszik, de volt már ilyen a német, legújabb kori német történelemben, mert Schleswig-Holstein tartományban a Heide Simonis nevű szociáldemokrata jelölt megnyerte a választást, tehát a legtöbb mandátumot szerezt, és mégis egy CDU-s miniszterelnöke lett a tartománynak, mert valaki átszavazott. Máig nem tudjuk, hogy ki volt. Tehát titkos szavazással választják meg, és nem lehet tudni, hogy ezek a szavazatok végül is hova esnek.
1: Mivel nyerték meg a választást Szászanhaltban? Mit mondtak? Mi volt az, ami az legutóbbi választás óta megduplázta a támogatottságukat?
2: Érdemes áttekinteni, hogy mi történt az elmúlt választások óta, és nyilván nem pusztán Szászanhaltban. Ami Szászanhaltra vonatkoztatva figyelemreméltó, és ami azért bizonyos európai, hogy nem mondjam, magyarországi áthallásra is indokot ad, az az, hogy az AfD meg tudott szólítani 250 ezer olyan embert, aki az előző választásokon nem ment el szavazni.
1: A 2,1 millióból az több mint 10%. Hát
2: pontosan, tehát az AfD választói közül, ha jól emlékszem a számra, 30% olyan, aki az előző választásokon nem ment el szavazni. Ugye ez egy óriási szám. De most, hogyha kicsit kinyitjuk a perspektívát, ugye minek vagyunk tanulni, vagy minek tanulja, mit él át a német választó? Látja azt, hogy van egy óriási gazdasági tehetetlenség. Az ország most már 4., 4., 5. éve gyakorlatilag stagnál. A növekedést mindenféle eszközzel, ugye mindenféle nagy állami kölcsönnel próbálják dinamizálni. Ennek ellenére különösen a keleti tartományokban a jövőre vonatkozó hangulati hatások azok inkább negatívak, mint pozitívak. Tehát, hogy van-e a jövőbe vetett bizalom? Van-e olyan perspektíva, amiért a vállalkozó kedv nőne? Ez nincs, vagy csak egész minimális eltérés van, ami egy kicsit talán jobb irányba mutat, mint korábban. Történt-e állami szinten olyan reformlépés, ami mondjuk a gazdasági vállalkozások adminisztratív terheit csökkenteni. Most az utóbbi hónapokban történt valami apró kis változás, de ez nem csorgott le egészen a végfelhasználókig. Ehelyett viszont azt látják, hogy a 9% körüli népszerűségnek idézőjelben örvendő német kereszténydemokrata kancellár folyamatos vitában áll a saját koalíciós partnerével arról, hogy milyen adókedvezményeket lehet adni, hogy lehet pontosan a gazdaságot dinamizálni. Tehát, hogy úgy van egy helyben járás, hogy közben még állandóan vitatkoznak. És miért vitatkoznak? Mert ugye itt is már két olyan párt került össze, amelyik a történetének legrosszabb, vagy második legrosszabb választási eredményét ért el. Mit akarnak ilyenkor csinálni? Profilírozni akarják saját magukat. Ha profilírozni akarják saját magukat, akkor meg nehezen találnak egymással kompromisszumot.
1: De nem látták, bocsánat, a kormányzó országosan kormányzó pártok a mérési adatokból, hogy előbb-utóbb ez lesz, mint ami 106-ban volt, és akkor azzal már nehezebb bármit kezdeni, mint a kormányzások hát egy éve alatt csináltak volna valamit.
2: Olyannyira, hogy ők magukat kikiáltották, mint ugye az utolsó ilyen, hogy mondjam, a középpártoknak egy olyan utolsó nagy erőfeszítése, ami a fasizálódást, vagy nevezzük, aminek akarjuk, még meg tudja állítani. Tehát ezzel az ambícióval mentek ők ki a pástra, sőt,
1: megfelezzük az AfD támogatottságát,
2: ehhez képest pedig az történt, hogy a CDU támogatása lett megfelezve, az AfD pedig meg lett duplázva. És van még valami, és ne feledkezzünk el soha a személyiség erejéről még ebben a modern mediatizált politikai világban sem. Szóval Friedrich Merz nem tud rokonszenves lenni. Egyszerűen, ha megfeszül, sem tud rokonszenves lenni. És jött ez az AfD-s miniszterelnök jelölt, aki pedig, hát ha jól emlékszem, nem is tudom, illatosítókkal,
1: parfümökkel,
2: de
1: állítólag sikeresen
2: járta
1: azt írják róla
2: az országot, tehát egy ilyen nagyon jó szélszes figura, nagyon jól nyomja a sódert, rokonszenves, őrült ügyesen tudja a visszájára fordítani az őt ért támadásokat, tehát amikor nemrég a Der Spiegel avval a címlappal jelent meg, hogy a legveszélyesebb ember, hát innentől kezdve ő ezeket a címlapokat dedikálta, úgyhogy megugrott a Spiegel eladási száma.
1: Teflon politikus.
2: Abszolút.
1: Pörög róla minden.
2: Minden lepörög róla. És ez azért is érdekes, mert sok szempontból rokonszenvesebb tud lenni, mint akár a párt országos vezetése Alice Weidel.
1: A 106. országosan kormányzó pártok azok ilyenkor mivel múlatták az időt? Lehetett olvasni a lapokban, hogy a kancellár nem nagyon ment a saját jelöltje mellé kampányolni, mert hát tudta, hogy annak nem lesz jó vége. Akkor hagyták, hogy hát ha történik ott valami?
2: Hát ez a német politika jövője szempontjából talán ez az egyik talán túlzás, hogy aggasztó, mert miért kell ez minket innen aggasszon, bár a német politikai stabilitásnak nagyon konkrét hatása van a magyar politikára, meg a gazdaságra is, de ami talán a leginkább aggasztó, az tényleg az, hogy a CDU-n belül is egyre inkább esik szét az a korábbi egység, ami tapasztalható volt. Tehát elsősorban a keleti miniszterelnökök azok igen intenzíven kritizálják a berlini pártközpontot, azzal, hogy nekik bizony engedményeket kell tenni jobbra annak érdekében, hogy az AfD ne nőjön a fejükre, sőt, hát bizonyos önkormányzatokban akár az együttműködés mellett is lándzsát törnek, ahol mondjuk ez a kommunális politikában különösebb kockázatokkal nem jár. Még ugye a nyugatiak, ott több olyan jelentős tartomány is van, ahol a zöldekkel kormányoznak együtt. Szemmel látható, hogy ők pedig inkább abba az irányba próbálnák nyitni a pártot, vagyis az a fajta egység, ami korábban még úgy a CDU-ról elmondható volt, az már a múlté.
1: Ha nem keletem volna 106, akkor tudom, hogy hülyeség olyat kérdezni, hogy mi lett volna, ha egy megtörtént eseménynél, de akkor ez ugyanígy működött volna?
2: Hát az érdekes az az AfD támogatottságával kapcsolatban, hogy most már országosan vezetik a közvéleménykutatásokat.
1: Tehát nem lehet azt mondani, hogy szerencsétlen keleti, nem láttak át a szitán, meg semmi ilyesmi.
2: Nem lehet azt mondani. Bizonyos szocializációs különbségek nyilvánvalóan vannak, és az a nevelés, meg az az érvrendszer, amiben a nyugatiaknak része volt, ahol hát ugye a náci veszély az egy állandó toposz volt a közéletben, ugye ez keleten nem volt, ott nem voltak nácik, tehát ott
1: szocializmus volt,
2: ott minden náci az csak nyugaton volt, aki keleten
1: nálunk a partizánok
2: volt, náluk csak a partizánok voltak, ugye ez volt a gondolkodásmód, és nekem az volt az óriási tapasztalat ugye 25 évvel ezelőtt, amikor bekövetkezett a New York-i meg a washingtoni merénylet, illetve kiderült, hogy ennek a szálai azok Németországba vezetnek, hogy valóban egy súlyos felismerés volt a bűnöldöző szervek, és bizonyos értelemben a társadalom kutatók számára is, hogy nekik nem pusztán a jobboldali, a náci veszélyt kell folyamatosan detektálni, hanem hogy a társadalmi kohézió olyan területeken bomlik meg, ahol sokáig azt hittük, hogy a te is más vagy, te sem vagy más, az mindent megold, és igazából a modern társadalmak ezeket az archaikus ellentéteket levetik, vagy kivetik magukból. És hát ez súlyos árat kellett fizetni azért, hogy ez kiderüljön, hogy ez nem így van, de még mindig, és akkor emlékezzünk vissza, ebben a stúdióban is többször beszéltünk, abban az időben is, amikor ez történt, az egész Willkommens kultúros történet, az, hogy miképpen próbálják a társadalmi integrációt hatékonyan és látványosan képviselni. Ugye keleten ez azért másképp néz ki. Keleten messze nincs annyi migráns, mint nyugaton, hogyha megnézzük, hogy ez hogy néz ki Sachsen-Anhaltban, ott összesen a lakosság 7%-a külföldi, azok közül pedig, ha jól emlékszem, olyan 20% körüli a Szíriából, illetve Pakisztánból érkezettek aránya, a többiek leginkább Ukrajnából érkeztek. És mégis, ugye ott volt 24. december 20-án ez a bizonyos merénylet, amikor a karácsonyi vásárba hajtott be egy egyébként szír származású, de már réges-rég Németországban élő atyafi, aki valamiféle pszichés zavarok miatt tette meg ezt a szörnyű lépést, ami 6 halálos áldozatot követelt. Ez mégis egy olyan jel volt, ami a valós számok ellenére azt az üzenetet küldte, hogy itt óriási baj van a társadalmi integrációval. És bizonyos szinten meg is van ez az óriási baj, de ezt nem nagyon nehéz üstökön ragadni olyan gyakorlati lépésekkel, különösen Sachsen-Anhaltban, amik kizárnák, hogy ilyen esetek megtörténjenek.
1: Az AfD Sachsen-Anhalti győzelméről beszélgetünk, mondta a beszélgetés elején, hogy 30%-kal többen mentek el olyanok, akik korábban nem szavaztak. Új generáció lépett be? Elmentek a fiatalok azonnal szavazni?
2: Igen, egy új generáció lép.

0: hogy a radikális pártok meg tudják szólítani a fiatalokat. Ugyanakkor csak 5% a 18 és 24 év közöttieknek szavazott a CDU-ra. Ez is nagyon beszédes. Tehát valóban van egy olyan mobilizáló erő, nem pusztán a fiatalok irányában, hanem azok irányában is, akik eddig nem foglalkoztak politikával, vagy kimondottan megvetették ezt a szférát. Az AfD képes megszólítani az embereket, képes a haragot politikai cselekvéssé alakítani, ennek a, hogy is mondjam, csak lumpen szintjén, ugyanúgy, mint a magasan képzettek körében, mert van ugyanakkor egy középosztályosodás is, tehát nem lehet azt gondolni, hogy ezek mind ilyen feldühödött, tudatlan emberek, akik az AfD-re szavaznak. Nem, nagyon sokan mentek át más pártoktól, és hát ugye elsősorban a CDU-tól, ha jól emlékszem, 19-20% vándorolt át az AfD-hez, de még a zöldektől is elmentek 3-an, az SPD-t 3%-nyian, az SPD-től is, de mondom, a legjelentősebb erő valóban ezek az újonnan belépő választók, akik vagy korosztályos alapon, vagy pedig az eddigi érdektelenségüket követően de váltak politikai.
1: A fennálló rendszer konkrét teljesítményével van bajuk, hogy nem jó az egészségügy, vagy nem jó a közlekedés, vagy nincs internet, vagy egyszerűen gyűlölik a fennálló rendszer.
0: Igen, ezt megkérdezték, és ez a számsor, ez nagyon érdekes, hogy mi az, ami az embereket foglalkoztatja. Nagyon érdekes, hogy mindössze 16% mondja azt, hogy itt az integráció és az idegenek azok a legfőbb baj. A legfőbb baj az a gazdasági helyzet. És ugye óvatosan kell ezt azért így Magyarországról értékelni, őket mindig saját magukhoz képest. Tehát ezt az érzetet, ezt
1: mindig saját... Ha az ember megnézi az egyfőre jutó nemzeti jövedelmet,
0: akkor azért még mindig kicsit jobban állnak, mint mi, nem is kicsit, hanem sokkal. De ugyanakkor az infrastruktúra állapota, tehát például az, hogy a vonatok pontosan járnak-e, vagy nem. Ugye ez Németországban nagy téma, hogy nem járnak pontosan a vonatok. Nem járnak pontosan, de ha mennek, akkor 220-an. Szóval azért ezek ott is vannak ilyen különbségek, vagy a munkanélküliségi adatok. Tehát van egy olyan általános elégedetlenség, ami az ország működő képességével kapcsolatos. És ez az, ami elsősorban motiválja az embereket, és ehhez képest az, hogy itt az AfD az egy jobboldali radikális párt, az ebben kapcsolatos aggodalom az mindössze 10-12% számára aggasztó.
1: Megfogalmaztak a kampányukban olyan konkrét intézkedéseket, aminek az a vége, hogy ide akkor most fognak jönni befektetők, mindig pontos lesz a vonat, és akkor pontosan megy 220-szal, mert az ellenkampányban azt mondták, hogyha az AfD nyer, akkor innen el fognak menekülni a befektetők.
0: Hát ugye ez azt lehet erre mondani, hogy ugye a puding próbálja az evés, és ezért mondom én, bár ez nagyon nem kell, hogy érdekeljen bárkit is, hogy az AfD elleni leghatékonyabb eszköz az lenne, ha egyszer engednék őket kormányozni. Hiszen azt gondolom, hogy a kormányzás legnagyobb része, és ez sehol a világon nincs másképp, és Németországban sem, ugye nem különböző ideológiai légvárak építését jelenti, hanem azt, hogy lehet eltolni egy aktát az íróasztal egyik végétől a másikig, hogy lehet megoldani nagyon is gyakorlati problémákat.
1: Csak végén vannak a számok, hogy sikerült.
0: Igen, és ugye a varástalanodáshoz vezető legbiztosabb út, amikor az ilyen típusú pártok gyakorlati problémákkal szembesülnek. Tehát én ezért tartom a német politikai elit súlyos tévedésének a tűzfal politikáját, mert hogyha hagyták volna, és én nagyon remélem, valahol furcsa ilyet kimondani innen Budapestről, de nagyon remélem, hogy a 2,1 milliós

0: Szász-Anhaltban az AfD most kormányozni fog. Mert annak, hogy Szász-Anhalt tartományban mi történik az államigazgatásban, sokkal kisebb a tétje, mint hogyha adott esetben ez a varástalanodás már szövetségi szinten kell bekövetkezzék. Tehát kormányozzanak csak, nézzük meg, hogy hogy működik, lehet, hogy behúznak középre, mint ahogy ezt mondjuk Giorgia Meloni és a pártja tette, vagy ahogy Marine Le Pen esetében is látjuk ezt az utóbbi időben, de ha nem húznak be középre, és marad a radikális retorika, közben pedig egy kormányzó képtelenségről tesznek tanúbizonyságot, akkor ez bizonyos értelemben megoldja a problémát.
1: De látszik-e valamiből, hogy annak mekkora kockázata van, hogy az AfD Szász-Anhaltban jól fog kormányozni? Előfordulhat, de ahhoz tudni kellene, hogy milyen a személyzeti politikájuk, hogy kit fognak oda tenni a miniszterelnöki hivatalba, ki lesz a helyi belügyminiszter, ki lesz az államtitkár. Tehát egy csomó embert ilyenkor meg kell mondani, hogy ezt ki fogják csinálni.
0: Ebben az ügyben az AfD nem tett le konkrét javaslatokat, tehát konkrét kormánylista az nem született. Ami nagyon tanulságos, hogy az utóbbi időben, ugye Németországban eleve ez a politikai képzés, a politische Bildung, ennek nagy gyakorlata van. Ha valaki a német alapítványok rendszerét ismeri, Magyarországon is a Friedrich Naumann, Konrad Adenauer, Hans Stiftung, így van, Friedrich Ebert, szociáldemokraták, tehát ugye ezeknek megvan igazából a második világháború vége óta az a feladatkörük, hogy képezzék az egyes pártok káderállományát.
1: El is fejlődő, hogy a Hayek társaság tagja. Ha jól emlékszem,
0: az AfD?
1: Igen, Alice Weidel talán.
0: Az más, a Hayek társaság az egy érdekes dolog, ugye az egy közgazdasági társaság, és az inkább egy liberális, ugye Hayek, mint az osztrák közgazdasági iskola ikonikus alakja, pont tavaly volt 100 éve, hogy Magyarországon járt egyébként először. Tehát ez egy érdekes összefüggés, de emiatt nem kell, hogy aggódjunk. Ami apró érdekesség, hogy az AfD alapítványát rotterdami Erasmusról nevezték el, ami hát azért mégiscsak egy, hogy mondjam, nem gondolná az ember, hogy egy szélső jobboldalinak mondott párt Erasmusról nevezi el az alapítványát, de hát ezek a német szellemtörténet apró, vagy az európai szellemtörténet apró ilyen kísérő jelenségei, de a lényeg, amit mondani akarok, az az, hogy az AfD pontosan tudja, hogy neki szüksége van használható államigazgatási emberekre, és ezeket képzik. Tehát nem arról van szó, hogy tátott szájjal figyelték volna, hogy mit csinálnak a többiek, ők pedig csak a piac téren, meg a sörsátorban politizáltak volna. Tehát én nem becsülném alá az AfD-nek ezt a képességét. Ugye az is többször bekövetkezett, hát gondoljunk csak a rendszerváltást követő időszakban, hogy hány nyugati politikus ejtőernyőzött be keleti tartományok miniszterelnöki székébe, Kurt Biedenkopf Szászországban, Bernard Vogel Türingiában, tehát egy csomó ilyen volt. Itt is elképzelhető, hogy importálnak olyan szakembereket nyugatról, akik pontosan tudják, hogy egy tartományi gazdasági minisztériumban mihez kell kezdeni.
1: Mihez kezd a kancellár? Azt mondta délután beszélgetésünk előtt egy órával, hogy ez egy sokkoló eredmény, de el kell fogadni, és valami egész Németországban megváltozott. A szavazók 60%-a olyan pártokra szavazott, akik megkérdőjelezik az ország demokratikus intézményeit. Következményei lesznek a súlyos vereségnek. Folytatom a reformokat, de jobban el kell magyarázni a népnek. A szövetségi kormány meg egyben marad. Mihez kezdhet Friedrich Merz?
0: Hát sok sikert kívánunk. Tehát az a baj, hogy igazából ezek a szavak is a tanácstalanságról tesznek tanúbizonyságot. És ugye ami a legszomorúbb, hogyha az ember ugye régóta figyeli ezt az országot, és próbáltam itt a beszélgetés elején felsorolni, hogy csak ebben a kis homokozóban, Szász-Anhaltban, hát gondoljunk csak bele, hogy mi minden indult onnan. Már eleve a vákum felfedezése, a magdeburgi félteke, de akár a reformáció, aminek most hosszan tudnék mesélni a szellemtörténeti összefüggéseiről, meg hogy lehet, hogy ebből a kis mini egyetemi városból, Wittenbergből egy ilyen szellemi mozgalom, hitvallásos szellemi mozgalom
1: elindult.
0: Tehát van valami a levegőben, vagy hogy Halle, Georg Friedrich Händel szülővárosa, vagy hogy a progresszió, gondoljunk csak bele a Bauhausba, ami nem csak arról szólt, hogy egyenes vonalakat húzogatunk, és ilyen minimalista házakat tervezünk, hanem annak volt egy nagyon fontos szociális, társadalompolitikai üzenete, ami egyébként mind a mai napig világszerte hatást gyakorol a közgondolkodásra. Tehát, hogy ebből a közegből milyen módon, hogy képzelhető el az, hogy ennek ellenére az adott politikai helyzetet ilyen fokú tanácstalansággal nézik, és ilyen fokú tehetetlenséggel. Tehát ugye a kancellár az nagy dolog, hogy kimondja azt, hogy itt valóban ez egy cezúra. És ugye ha belegondolunk tényleg abba, hogy ez pont 25 évvel azután történik, hogy ez a New York-i, washingtoni merénylet bekövetkezett. És próbáljuk valahogy történelmi perspektívába állítani ezt az egészet, és látjuk azt, hogy Németország, ami ugye abszurd módon még mindig Európa legerősebb állama, de ha ők ilyen állapotban vannak, akkor milyen állapotban van egész Európa? Tehát ez az, ami számunkra Magyarországon, mint az Európai Unió tagjai, mint egy olyan ország, amelyik a német gazdaságtól is tetszik, nem tetszik, függ, hogy ez mit jelent számunkra, hogy lehet ebből a tanácstalanságból kilépni német szinten, európai szinten. Szerintem ez az, ami a leginkább meg kell, hogy szólítsa a kreatívabb figurákat, és úgy tűnik, hogy a kancellár sajnos nem az.
1: De mi annak a hatásmechanizmusa, hogy egy németországi tartományi választásból elindulnak egész Európára kiható folyamatok, mert szemben láthatóan már most elindultak, csak hogyha a vezető politikusi reakciókat nézzük, akkor mindenki változásokra számít, de az hogy fog működni? De milyen logikája?
0: Ugye Németország az éppen erről is már, ezt is már említettük, tehát a 20. századi történelem miatt van ennek egy, hogy is mondjam, csak különleges bokéja, hogy egy szélső jobboldalinak tartott párt ilyen erős tud lenni. A probléma, azt gondolom, hogy nem ennyire egyszerű, mert láttuk azt, hogy ugye, amíg a Fidesz kormányzott Magyarországon, nagyon sokszor hallottuk, ebben a műsorban is beszéltünk róla, hogy mindig az volt az üzenet Budapestről, hogy hát előbb-utóbb el fog jönni a népek tavasza, és el fogjuk foglalni Brüsszelt, és mindenki patrióta lesz. Ehhez képest Ursula von der Leyen még nagyobb többséggel választották meg az Európai Bizottság elnökének, mint korábban, ilyen középjobbos baloldali koalícióval. Tehát ez nem következett be. Ugye a Fidesz is megbukott. Azt is látjuk, hogy Giorgia Meloni nem úgy próbál győzedelmeskedni, hogy még radikálisabb lenne, hanem behúz középre. Ugyanez mondható el Marine Le Penről és csapatáról. Látjuk, hogy Spanyolországban milyen tendenciák vannak. Tehát én nem azt olvasom ki ebből, hogy majd most itt valami szörnyű fasizálódás vagy jobbratolódásnak lennénk egyöntetűen a tanúi, hanem az, hogy Németországban van egy megoldatlan politikai helyzet, van egy programatikus tanácstalanság, és van egy olyan társadalompolitikai szituáció, amiben az emberek próbálnak válaszokat találni azokra a mindennapi gondokra, amikkel most szembesültek, és amelyekkel korábban nem szembesültek.
1: De hogyha a kancellár azt mondja, hogy ez egy fordulópont, mert valami most nagyon megváltozott, akkor ez adhat neki elméletileg annyi erőt, hogy az a kormányprogramban lefektetett reformokat elkezdi nagyobb lendülettel megcsinálni?
0: ez elképzelhető, és tekintettel arra, hogy a német politika azért az egy nagyon stabilitás orientált politika, ezt ismerjük jól, hiszen a konstruktív bizalmatlansági indítvány az gyakorlatilag bebetonozza a kancellárt, és belülről leváltani nagyon nehéz, és helyettesíteni valami másik személlyel. Tehát én el tudom képzelni, hogy ebből ő majd valamilyen módon erőt merít, vagy ha tetszik, bizonyos hivatkozási alapnak tekinti, hogy na látjátok, hogyha nem megyünk a keményebb irányba, ahogy én ezt mindig is mondtam, akkor majd ez lesz, és akkor majd egész Németországban közel 50%-os AfD eredmény születik. Ugye ez nem fog azon a helyzeten változtatni, hogy a Szász-Anhalti parfüm eladóhoz képest Friedrich Merz nem tud rokonszenves lenni, márpedig a személyiség ereje azért a német politikában sem elhanyagolhat.
1: Az elképzelhetetlen, hogy Friedrich Merzet leváltják? És előrehozott választásokat csinálnak, hát ilyenek is vannak már.
0: Persze, meg ugye ne felejtsük el, hogy az előző koalíció is végső soron egy ilyen tartományi választási bukdácsolás nyomán kellett, hogy idő előtt bedobja a törülközőt. Ez sem kizárható, de azért ne felejtsük el, hogyha valaki most a jelenleg kormányzó pártok közül, akik, mint mondtam, a történelmük során legrosszabb és második legrosszabb eredménnyel a zsebükben alkottak koalíciót. Ha most ők úgy gondolják, hogy most bedöntik a rendszert, és rápillantanak a közvéleménykutatási adatokra, ahol látják, hogy az AfD országosan, hát lassan már 10%-ponttal előzi meg a CDU-t, és messze a legerősebb párt, azért nem hiszem, hogy az önsorsrontásnak ebbe az irányába indulnának.
1: Mert ugye akkor még rosszabb eredményeket érnének el.
0: Még rosszabb eredményeket érnének
1: el. Van bármi kilátás a kancellárnak arra, hogy javul a gazdasági helyzet? 1%-os növekedéseket szoktak produkálni, de mások se állnak sokkal jobban ebben az időszakban.
0: Vannak apró jelek, amikből akár némi optimizmus is kiolvasható. Ugye az, hogy ezek a különböző hangulati indexek, amelyeket a német vállalkozásoktól szednek össze, ott ilyen milliméternyi elmozdulások tapasztalhatók abba az irányba, hogy most már gazdaságilag kicsit jobban mennek a dolgok, és azok a reformok akár a munkaerőpiacra vonatkoztatva, hiszen az egy nagy tehertétel volt eddig, tehát hogy a munkavállalást hogy lehet meghosszabbítani, hogy lehet a minimálbért kicsit rugalmasabban kezelni, miképpen lehet a nyugdíj mellett dolgozni, munkaidőt rugalmasabbá tenni. Tehát ebben az ügyben már van bizonyos elmozdulás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a Merz által beindított vagy kezdeményezett reformok azok úgy, ahogy van, mind haszontalan lett volna. Az a kérdés, hogy ebben a versenyfutásban, hogy a különböző tartományi választások és az AfD sikere ennek kapcsán, az mennyire előzi meg azokat a kézzelfogható és az átlagpolgár szintjén is érezhető hatásokat, amit ezek a reformlépések jelentenek.
1: Magyarán előbb kell a reformokkal villantani valamit, mint hogy az AfD-ről kiderülne, hogy tud kormányozni.
0: Erről van szó, és mivel most már ugye másfél éve van hatalmon ez a kormánykoalíció, hát az, hogy ezeket a reformokat csak az elmúlt néhány hónapban sikerült összehozni, azért ez a közel egy éves késlekedés, szerintem ennek egyik jele ez a Szász-Anhalti AfD siker is.
1: Miután mindenki figyelt Szász-Anhaltra, Németország megítélését Európában bármiben fogja befolyásolni ez az eredmény? Tehát Friedrich Merz most más testtartással kell, hogy menjen a külföldi útjaira?
0: Hát a baj az, hogy ez a testtartás, ez már korábban megváltozott. Tehát az, hogy Németország politikai és gazdasági súlya így mértékben visszaesett Európában, ez jól mutatja, ennek világos következménye az, ami európai szinten is történik.
1: Világ harmadik hát legnagyobb gazdasága. Még mindig, hogy pontosan. Kaliforniát nem számítjuk ide.
0: Igen, igen. Ez így van, és hát ez jelzi egyúttal európai világpolitikai súlyának a visszaesését is. Tehát ugye az nem véletlen, hogy az orosz, hogy is mondjam, csak politikai, külpolitikai felélénkülés az Angela Merkel visszavonulásával erősödött fel igazán. Tehát ugye a német kancellár befolyása, súlya az egy világpolitikai jelentőségű dolog. A német kancellár belül ennyire gyenge, és a német gazdaság pedig ennyire elerőtlenedni látszik, ennek ilyen világpolitikai következményei vannak. És bizony az amerikai elnökkel szemben való fellépésnek a súlyát vagy erejét is befolyásolja ez, hogyha valaki így áll a saját országában, vagy akár a kínai elnökkel szemben is. Tehát a német kancellár jelentősége, önsúlya az nem függetleníthető attól, hogy neki otthon milyen a politikai perspektívája. Ezért van óriási kockázata annak, hogy Németországban a gazdasági bizonytalanság mellett a politikai instabilitás is egyre inkább a mindennapok része.
1: Lesz Alice Weidelből kancellár, most arra jut a kínaiakról jut eszembe, azt olvastam, hogy tud mandarinul.
0: Azért ott még nem tartunk, hogy a német kancellár munkaköri leírásában a mandarin nyelvtudás szerepeljen. Bár Angela Merkel kiválóan tudott oroszul, lehet, hogy ez sok minden szempontból.
1: A személyiségek szerepéről beszélgettünk.
0: Pontosan, igen, és nem tartom valószínűtlennek, hogy adott esetben ez is hasznos lehetne, de nem hiszem, hogy Alice Weidel mandarin tudása azért az a német választók szemében olyan súllyal nyomna alatba, hogy ez meggyőzné őket. Én attól tartok, hogy Alice Weidel nem tud olyan szimpátia hordozó lenni Németországban, ami őt kancellárra tehetné. Én átmeneti figurának tekintem az AfD élén, nem veszek mérget erre a kijelentésemre, de azt gondolom, hogy ő egy állomása annak a konszolidációs folyamatnak, amin az AfD-nek végig kell menni ahhoz, hogy előbb-utóbb egy szalonképes és főleg koalícióképes párt lehessen.
1: De Tino Chrupalla? Ő a végső? Vagy nem is látjuk azt az embert még?
0: Ő sem, és itt kanyarodunk vissza egy kicsit a szászanhalti választásokhoz, mert sokkal inkább el tudom képzelni, hogy ez a kedves szászanhalti parfüm ügynök az több szimpátiát tud magához vonni, mint a két nevezett szövetségi szintű AfD vezető. Tehát ez is érdekes, hogyha ő most egy sikeres miniszterelnök lesz, akkor milyen módon befolyásolja ez az AfD országos pártvezetésének a pozícióját?
1: Meg fogja kérdezni, hogy ki nyert közületek miniszterelnök választást?
0: Pontosan. Apró ilyen elejtett megjegyzésekből én arra következtetek, hogy ez a tantusz Alice Weidelnél is már leesett.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Prőle Gergely korábbi berlini nagykövet volt a Rádió Arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A kiüresített megyei közgyűlések megszüntetéséről, a rendszer teljes átalakításáról készülő javaslatról beszélt a miniszterelnök kedden napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített magyar közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. A magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, hangoztatta Magyar Péter. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek, az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakókörnyezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
2: Az időjárásról.
3: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
2: A 2026-27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
1: A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet.
3: A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménye tesszük lehetővé az embereknek.
1: A hitből lett hivatás.
4: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tarz Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KRE püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
2: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk. Hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, a sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
3: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre a mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben tovább vinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
1: Kardos Ágnes, a Péter Faj Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
4: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, meglátásokat tartogat meglátások szerint?
1: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-27-es tanévet.
4: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
1: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség is, úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
5: László Károly, Técsi Református Liceum lelkész igazgatója.
4: Técső nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2025-es tanévben. Hogyan indult az év is, milyen áldásokat tartogat?
5: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az uváldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
4: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső visszavidéki magyarság számára ennek a református liceumnak?
5: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső Tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórvány helyekre, Kőrösmező, Gyertyán, Liget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Persze vannak Husztról, Visről, Aknaszlatináról.
4: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
5: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszól, voltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tucatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja és kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megállt és megsegít ebben a tanévben is.
1: Szeptember 6-án Beregszázban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet. Turizmus és vendéglátás szakon tanulhatnak a diákok a technikumban. Nemrégiben pedig engedélyt kaptak az informatikai képzés megkezdésére. Buzás Dénes lelkipásztort hallják, a riporter Papp Beatrix.
2: Hatalmas intézményrendszerré bővült a Bánki Református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig. Hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
3: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be, Beatrix, hogyha minden évben, januárban előre vetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában. A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkben, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelt a gázszámlát, a villanyszámla csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk a az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
2: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberré is kellett válnia.
3: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék, az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögött egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülette forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ez csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren épp úgy, mint oktatási téren. Nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsődében. nagyon jó szakemberek, szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a banki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
2: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
3: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézmény láncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsődét is itt kezdik, aztán mennek óvodában, onnan az iskolában, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25.000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetben lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket, vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
2: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
3: Igen, tehát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad, szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen

0: Nem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérrel rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családias intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
1: Az informatikai szak beindult?
0: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy ez a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő, ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasak számára.
1: Zúvolt, hogy 25 ezer négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát hogy mindenki?
0: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangulások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyáknapi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az ötödik parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szavat old a saját hosszú életedre, hogy példát mutassa a gyermekek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
1: Nem beszéltünk még a postáról, jól működik?
0: Hát jól működik, sőt most már egyre jobban működik. Valaha régen ugye napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a bánki posta, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozik, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött az a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el se hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi Beatrix elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5, napi 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 ezer forint forgalmú posta egy ilyen 300 ezer forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségletei tudja ellátni.
1: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
0: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
1: Felvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a bánki református gyülekezetben?
0: Én már annak is örülnék, hogyha csak tudnánk vigyázni mindarra, amit elértünk, és jól tudnánk működtetni, és hogyha fejlődnünk szükséges, mert szerintem szükséges, figyelembe véve azt, hogy a világ nagyon-nagyon fejlődik, és méghozzá olyan iramban fejlődik, vagyok ezt egy picit mindig félve mondom ki, hogy és nem csak mi, mások sem tudnak lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami a világban végbe megy, de megpróbáljuk, hogy lépést tartsunk vele. Tehát fejlődnünk mindig szükséges, hogyha

0: meg tudjuk tartani mindazt, amink van, és ezt szépen tudjuk fenntartani, akkor én azt gondolom, az önmagába véve is egy csodálatos dolog.
1: Az elmúlt percekben Buzás Dénes lelkipásztort hallhatták.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora. Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
3: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak így, talán nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ívódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
2: Volt-e egy vizuális képed Istenről gyerekként, elképzelted-e valahogy?
3: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlenül kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintét parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
2: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
3: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen domborműve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző, ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez volt ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét, vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni, és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
2: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
3: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak lehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokan gondolgottam, hogy mi egyéb más lehetnék, valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy Igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, hát tőle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
2: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
3: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és így az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt. Nekem persze a gyerek képzett, amit úgy megalkott kreativitással.
2: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallás órán?
3: A legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, hogy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy tizenéves remélem, hogy ezt már megérteni.
1: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kérte az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. Az egyetemeknek nem egyszerűen diplomás embereket kell képezniük, hanem szabadon gondolkodó, autonóm és felelősségteljes embereket kell útjukra bocsátaniuk, fogalmazott a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár a Miskolci Egyetem 77. tanévnyitó ünnepségével egybekötött ünnepi szenátusi ülésén hétfőn, az elsőéves hallgatók eskütétele után elmondott köszöntőjében. Tóth Kinga Dóra úgy fogalmazott, az egyetemi polgárság közösségi státusz is egyben. A diákokat arra biztatta, vegyenek részt az intézmény életében, kapcsolódjanak és vállaljanak szolidaritást egymással. Mint mondta, ha a hallgatók valamiről azt gondolják, hogy nem jól működik, akkor ne álljanak meg a kritikánál, hanem tegyenek javaslatokat és vállaljanak felelősséget. Kőfalusi Eszter, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium helyettes államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy ebben a tanévben számos magyar felsőoktatási intézmény átalakul fenntartói szempontból, köztük a Miskolci Egyetem is. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, ez a változás nem mehet az egyetemen folyó munka rovására, ígérete szerint az új struktúra kialakítása mellett a szakmai munka zavartalan lesz. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 fok volt az évszak középhőmérséklete. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, míg a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

A bátorítás ereje. A kedves beszéd gyógyulása testnek. Példabeszédek könyve 16. fejezet 24-es vers. Mindenkinek szüksége van bátorításra, segítség nélkül egyikünk sem jut semmire. A történelem legkiemelkedőbb alakjai az őket támogatóknak köszönhetően lettek azzá, akik voltak. Sokan láttuk a Narnia krónikáit és a Gyűrűk urát, de azt tudtad-e, hogy szerzőik C.S. Lewis és J.R.R. Tolkien az Oxfordi Egyetem professzorai voltak, és szoros barátságot ápoltak egymással. Minden héten találkoztak, hogy együtt ebédeljenek, elmeséljék, hol tartanak a regényírással, és felolvassanak egymásnak a még kiadatlan műveikből. Tolkien volt az, aki bíztatta az akkor még megrögzött ateista Lewist, hogy tanulmányozza a kereszténységet, aki így végül meg is tért. Tolkient pedig Lewis bátorította, hogy folytassa tovább a regényírást, és próbálja megjelentetni a műveit. Ha nem lettek volna barátok, és nem bíztatták volna egymást, ma szegényebb lenne a világ, hiszen hiányoznának a 20. század legkiválóbb apologetikai írásai és a világirodalom néhány legzseniálisabb fantasy alkotása. A bátorítás mindenkit megváltoztat, legyen fiatal vagy idős, sikeres vagy kevésbé sikeres, híres vagy ismeretlen ember. Egyetlen dicséret egy egész hónapra lendületet ad, vallotta magáról Mark Twain. Egy tanár bíztató szava megváltoztathatja egy gyermek életét, egy házastárs bátorítása megerősíthet, vagy akár meg is menthet egy házasságot. Egy vezető bíztatása arra inspirálhat valakit, hogy hozza ki magából a maximumot. Zig Ziglar így fogalmaz. Sohasem tudhatod, hogy milyen hatással van egy másik ember életére egyetlen pillanat és néhány őszinte szó. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek, fogalmaz a Biblia. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról számolunk be, hogy elkezdődött Füzéren az az emlékév, amely során arról emlékeznek meg a helybeliek, valamint vendégeik, hogy a település fölötti várban őrizték egy éven át a Szent Koronát a Mohácsi csata után.
2: A fő célunk az volt, hogy bevonásra kerüljenek mindazok a civil szervezetek, akik itt Füzéren a kultúra és a hagyományőrzés területén tevékenykednek, és egy megbeszélés alkalmával találtuk ki mindazokat a profilba illő tevékenységeket, amelyet egy-egy civil szervezet magára vállal. Igyekszünk úgy felépíteni ezt a jubileumi évet, hogy lefedje a Szent Korona itteni őrzésének időszakát.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy lassan beérik a cefre és elkezdődik a pálinka főzés, amely elsősorban a magyar vidéki élet hagyományos része. Generációk adják át egymásnak a jó pálinka készítésének tudományát. Azonban igen fontos, hogy a párlat főzés szabályait a jogi előírásoknak megfelelően végezzék.
3: A legfontosabb az az, hogy kifőzhette párlatot, kiállított elő párlatot. Ugye az első szabály az, hogy aki betöltötte a 18. életévét, illetve gyümölcstermesztő személynek minősül, és ezt a tevékenységet saját tulajdonú gyümölcséből, illetve abból készült alapanyagból végezheti.
1: Végül pedig arról szólunk, hogy dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész audiológus orvos hivatása mellett nagycsaládos édesanya és gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás, a mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és nem sokára megrendezi második kiállítását, ezúttal Sátoraljaújhelyen.
4: 2022-ben kezdtem el egy 2 éves képzést, azután, miután a gyerekeim kirepültek, és hirtelen egy nagy űr támadt az életemben korábbiakhoz képest. Csendes lett a ház, egy csomó energiám levezetetlenül maradt. Akkor támadt az ötletem, hogy régi vágyamnak eleget téve egy kicsit jobban elmélyülök a fotográfiában. Úgyhogy Miskolcon a Kurs Károly technikumban elvégeztem egy 2 éves fotográfus képzést. 2 évvel ezelőtt végeztem, és azóta is folyamatosan fotózok. Nyilván most már sokkal tudatosabban, hiszen be tudom építeni azokat a dolgokat, amiket ott az iskolában tanultam.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzérvárába a mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a Zempléni hegyközfestői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében több napos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Összeállításunk elején Lukács László polgármestert hallják.
2: Füzér, mint település, az 1526-ban Perényi Péter nem a kijelölt helyre vitte a Szent Koronát, hanem úgy érezte, hogy biztonságosabb helyen lesz talán Füzéren, és ezért került akkor ide, 1526 és 27 között egy évig itt őrizte a füzéri nép és a környező emberek.
1: Itt emléktáblát is avattak az ünnepség keretében. Mit jelképez ez az emléktábla?
2: Annak a jelkép, hogy a Magyar Szent Korona őrzésének az évfordulója, ez a kezdete, ez az első rendezvényünk. Természetesen a továbbiakban még tervezünk rendezvényeket, aminek a Szent Korona méltó ünnepelésére sor kerül.
1: Mit jelent a mai füzérieknek az, hogy gyakorlatilag egy történelmi esemény után egy ilyen jelentős településé vált a vár által ez a település? Hogyan próbálják megőrizni ezt a tiszteletet?
2: Természetesen alkalapul az erőinknek. Én 12 évig voltam ennek a községnek az alpolgármester, Horváth Jenőnek voltam az alpolgármester 12 évig. Természetesen együtt kezdtük, mint polgármester, mint alpolgármester, és természetesen a falu lakossága is nagyon sok dolgot tett ehhez az egész dologhoz, hogy ez a település valamilyen irányba elindult, a maga várnak a felújítása, építése, és természetesen büszkeséggel töltjük el azt, hogy a Szent Korona valamikor az 1526-os években itt volt.
1: Nagyon sok település, hogy csúnya szóval mondjam, megpróbálja ezeket a lehetőségeket készpénzre váltani. Látszik-e ez Füzéren, hogy hát ugye egyrészt a vár, másrészt a várhoz kötődő jelentős esemény az érdeklődés középpontjába helyezi ezt a települést?
2: Természetesen itt arról is kell beszélnünk, hogy maga, mint Füzér, Zemplén idézőjelben, valamikor azt mondták, hogy Zemplén gyöngyszeme lett Füzér, természetesen ez a várnak is egy mottója, mivel hogy nem mindenkinek lehet egy ilyen építménye végvára. Természetesen én mindig azon voltam, hogy ne csak úgy mondják, hogy mint Füzér, hogyha valaki eljön hozzánk egy idelátogató turista, én magát a Zemplént említem. Tehát ezzel bezárulok Sátraújhely és Sáraspatak, vagy az egész Zemplén hegységet, akár Bodrog köztől kezdve mindenkit, mert ez nem csak füzéri, ez a vár, ez a magyar embereké. És természetesen azért is jó, büszkék vagyunk, hogy nekünk itt van, lehet, hogy megpróbálnának elhúzni vagy elvinni. Természetesen nem engednénk, mert azért Füzérre megvannak még a várvédő, akár az egyesületünk formájában is, de biztos, hogy azért megakadályoznak, de természetesen a környező településnek, akár polgármester kollégákkal egy nagyon jó viszonyt építek, és mindig mondtam neki, ez nem csak a mi gyöngyszemünk, ez az övék is.
1: A következő hónapok programjainak részleteiről Szakáli Andrea, a jubileumi emlékév koordinátora tájékoztatta az Európa Rádiót.
3: A fő célunk az volt, hogy bevonásra kerüljenek mindazok a civil szervezetek, akik itt Füzéren a kultúra és a hagyományőrzés területén tevékenykednek, és egy megbeszélés alkalmával találtuk ki mindazokat a profilba illő tevékenységeket, amelyet egy-egy civil szervezet magára vállal. Igyekszünk úgy felépíteni ezt a jubileumi évet, hogy lefedje a Szent Korona itteni őrzésének időszakát.
1: Milyen program elemek alkotják majd ezt az emlékévet?
3: Igyekeztünk minden réteget megszólítani, minden korosztálynak tartalmas és színes programot biztosítani, így ennek köszönhetően lesz majd a kisiskolásoknak és általános iskolásoknak egy rajzverseny. Minden téma egyébként a füzéri várhoz kapcsolódik, illetve a korona itteni őrzésének tematikáját fogja lekövetni. Ezt a füzéri könyvtár fogja szervezni. A Füzérért Alapítvány vállalta magára a fiatalok számára meghirdetendő videós pályázatot. A füzéri hadtörténet és helytörténeti kör majd egy kétnapos konferenciát fog szervezni. A Füzéri Várvédő Egyesület történelmi életképekkel, bemutatókkal fogja várni majd a látogatókat különböző időpontokban. A Nagy Milic Turisztikai Egyesület irodalmi, kulturális, zenei, színházi programokban fog majd jeleskedni, és nagy tervünk az, hogy jövő év augusztusában az anyaországi magyar koronaőrző településeket meghívjuk egy kétnapos fesztiválra, illetve a lezárása az évnek az majd egy orgona koncerttel fog megvalósulni. Egy főzéri orgona művész, Pásztor Rajmund vállalta magára ennek a feladatát.
1: Hogyha kimondjuk az ország bármelyik részén, hogy füzér, akkor ugye a település szinte mindenhol ismerik. Én szerintem ember nincsen, aki ne tudná elhelyezni legalább a történelmi vonatkozásait és a várat. De mit tud hozni ez a sok-sok program ennek a településnek?
3: Hát mindenképpen ugye fontos, hogy látogatót hozzon, de nagyon fontos az is, hogy úgy jöjjenek a látogatók, hogy tartalmat tudunk nekik biztosítani, nem csak egy egyszerű élményt, nyilván ez is nagyon fontos, de nagyon nagy törekvésünk van az önképzés igényének a kiszolgálására és a kulturális örökség turizmusnak a fejlesztésére oly mértékben, hogy Fűzér, mint fogadó terület, élhető település maradjon továbbra is.
1: A rendezvény keretében a Magyar Kultúra új lovagjait is felavatta a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Az egyik díjazott Matl Péter kárpátaljai magyar szobrászművész volt, akinek ismert alkotásai közé tartozik a vereckei honfoglalási emlékmű, valamint a Sátoralja újhelyi centenáriumi turul emlékmű. Ugyancsak a Magyar Kultúra lovagja lett dr. Tóth Gergely, a Magyar Harcosok Bajtási Közösségének központi vezetője, a Hadak útján című folyóirat szerkesztője, aki a diaszpóra magyarságának emlékeit örökíti meg fotókon. A következő percekben dr. Tóth Gergellyel beszélgetek.
4: Tóth Zsolt most már barátomnak tekintem, ugye tavaly ősszel közölte a hírt, hogy neveztek erre a díjra. Ez nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt a számomra. Hát annyit még hadd tegyek hozzá, hogy tavaly március 15-ével megkaptam a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét is, ugyanezért a tevékenységért, tehát a hagyományőrzésért, illetve a magyar diaszpóra tárgyi emlékeinek fényképes dokumentálásáért. De tehát az is egy nagy megtiszteltetés, öröm, de ez ugyanakkora, sőt talán még egy fokkal nagyobb, hiszen hát civil szervezetek figyeltek fel arra, amit csinálok, és hát ez mondjuk igazából, ha úgy veszük, ez az országnak a szíve, lelke. Úgyhogy ennek nagyon örültem, és annak is, hogy a Zsolt megteremtette annak lehetőségét, hogy ne a januári Stefánia palotabeli átadáson kapjam meg, amikor sajnos nem voltam itthon, hanem most a gyönyörű várban. Úgyhogy hát ez tényleg olyan, hogy megemelengeti az ember szívét, és nagyon hálás vagyok érte. Külön azért is, hogy a szüleim, akik már idősödnek, de ezt megélhették, ezeket az elismeréseket, és hát gyönyörű az időjárás is, és nagyon kedvesek az emberek, akikkel találkoztunk mind tegnap este, mind ma délelőtt eddig, úgyhogy nagy örömmel várom a program folytatását.
1: Mitől lett az ön számára érdekes ez a terület, hiszen például a diaszpóra tárgyi emlékeinek a fotózása az idézőjelben csúnya szóval mondva egy kuli munka, hiszen egymástól elszólt apró szorványterületekről van szó, nehéz ezeket felkutatni, nehéz oda eljutni, messze vannak a többsége. Miért pont ez keltette fel az érdeklődésén?
4: Hát tulajdonképp ugye én a doktori tanulmányaimat külföldön végeztem az Egyesült Államokba, és ott nyílt ki előttem ez a világ, ugye, ahogy a helyi magyarokkal beszélgettem, és láttam, hogy mennyi minden létezik, magyar templomokat építettek a régi kivándorlóink, magyar klubokat, ahol összejöhettek, megélhették magyarságukat, aztán a sok régi magyar síremlék, ugye a régi magyar bányászoknak vagy acélmunkásoknak az emlékei, magyar utcanévtáblák, szobrok, emléktáblák, magyar vendéglők, akármilyen látható emlék, úgyhogy, de egyébként nagyon jól összefoglalta, úgyhogy ez egy rossz szóval, de egy kuli munka, detektív munka is, és hát rengeteg kutatással jár, illetve hát kilométer levezetésével, úgyhogy hát ez mondjuk elsősorban a személyes élmények alapján, illetve a kinti ismerősök, barátoknak az elbeszélései alapján vált számomra érdekessé, illetve hát az által, hogy láttam, hogy mennyi önkéntes munkát tesznek az ottani magyarok is bele ezekbe az intézményekbe. És hát itten, hogyha környéken körülnézünk, tegnap idefele jövet, édesanyámmal megálltunk Nekézsenybe, illetve Nagybarcán, a Bükk alján, ahol két emigráns nagyságunk, ugye Szelecki Zita, illetve Tollas Tibor is nyugszanak, illetve onnan származnak, tehát ilyen visszakapcsolódás szintjén. Tegnap is fényképeztem a magához, a témámhoz, úgyhogy mindig összekötöm az egyik helyszínt azzal a lehetőséggel, tehát ahol éppen vagyok, hogy ott mit találok, ami a témához kapcsolódhat. Úgyhogy hát a Zemplén meg a gyönyörű, és hát Borsodabói Zemplén meg tudjuk, hogy annyi kiemelkedő embert adott a magyarságnak, hogy az mondjuk ritka a Kárpát-medencén belül is.
1: Kedves hallgatóink, Perényi Péter koronaőr 500 éve menekítette a magyar Szent Koronát Füzér várába a mohácsi csata után. Erre az évfordulóra emlékeznek a Zempléni hegyközfestői településén egy éven át, hiszen a koronát is ennyi ideig őrizték az erődítményben. A jubileumi év nyitó ünnepségét a Szent Korona másolatának jelenlétében többnapos rendezvény sorozatba illesztették a füzériek, aminek része volt a kerek évforduló alkalmából elkészített emléktábla avatása is Perényi Péter mellszobránál. Az eseményről hallották összeállításunkat.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lassan beérik a cefre és elkezdődik a pálinka főzés, amely elsősorban a magyar vidéki élet hagyományos része. Generációk adják át egymásnak a jó pálinka készítésének tudományát. Azonban igen fontos, hogy a párlat főzés szabályait a jogi előírásoknak megfelelően végezzék. A párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját tulajdonú vagy társtulajdonban lévő desztilláló berendezés készíthető. Megszerzésekor azt a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adatváltozását is 15 napon belül jelezni kell. A legfontosabb tudnivalókat Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsodabói Zemplén vármegyei főosztályvezetője foglalja össze, a riporter Béli Katalin.
2: A legfontosabb az az, hogy kifőzhet le párlatot, kiállíthat elő párlatot. Ugye az első szabály az, hogy aki betöltötte a 18. életévét, illetve gyümölcstermesztő személynek minősül, és ezt a tevékenységet saját tulajdonú gyümölcséből, illetve abból készült alapanyagból végezheti.
3: Milyen megelőző szabályok vannak, tehát hol kell ezt bejelenteni, hol kell erre engedélyt kérni?
2: Külön kell bejelenteni a magát a desztilláló berendezést, ami nem lehet 100 liternél nagyobb űrtartalmú. Ezt az önkormányzatnál kell a megszerzést követően bejelenteni. Majd mielőtt a párlat előállítás megtörténne, az adóhatósághoz is kell egy bejelentést tenni.
3: Ezeket a nyomtatványokat online megtalálja az érdeklődő?
2: Így van, ezt az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban is meg lehet találni, de egyébként papír alapon is benyújtható kivételesen.
3: Mennyi pálinkát főzhet egy háztartás?
2: Konkrétan 86 liter párlat előállítása engedi ez a jövedéki törvény alapján, és ezt háztartásonként kell érteni. Ez nagyon fontos, tehát nem személyenként, hanem ahányan élnek egy háztartásban, egy háztartásra vonatkozik ez a 86 literes szabály.
3: Közben milyen bejelentéseket kell tenni, mert azt is olvasom én itt a tájékoztató írásban, hogy a párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni, ezt hogy értelmezzük?
2: Tehát, mint ahogy mondtam először, be kell jelenteni a desztilláló berendezésnek a megszerzését, utána a párlat megelőzési előállítását megelőzően magát a szándékot is be kell jelenteni az adóhatósághoz, illetve hogyha túllépi valaki esetleg ezt a 86 literes mennyiséget, azt is be kell jelenteni, de az azzal a szándéka, hogy azt meg kell semmisíteni a későbbiekbe.
3: Igen, hogyan tudja igazolni, hogy ő magánpárlatot állított elő ezekkel a bejelentésekkel?
2: Gyakorlatilag a desztilláló berendezésnek a birtoklásáról szóló bizonylatot is meg kell őrizni, ez az első lépés. Illetve ha a bejelentést követően az adóhatóság egy párlatszármazás igazolványt fog kiállítani részére, és ezzel lehet a későbbiekben igazolni a párlatnak az eredetét.
3: Hol értékesítheti-e, vagy hol fogyaszthatja el ezt a magánfőzésű pálinkát az illető?
2: Nagyon fontos szabály, hogy a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, a családtagjai és vendégei által fogyasztható. Értékesítése szigorúan tilos, illetve egy esetben lehet értékesíteni, hogyha ezt adóraktár részére értékesíti a magánfőző. Van még mellett a bérfőzés, ami azt jelenti, hogyha valaki cefőző adóraktárba elviszi a saját cefőjét, és ott főzeti ki. Ez egy másik formája a párlat előállításnak.
3: Erről szintén a NAV-nál tájékozódhatnak, illetve hát gondolom, hogy akik ezzel foglalkoznak, már ezt tudják.
2: Így van, végülis ez egy régi hagyományos formája a párlat előállításnak, tehát elég sok a cefőző adóraktár található bármegye területén is, úgyhogy akik ezzel foglalkoznak, azok már nagyjából tudják, hogy mi a teendő.
1: Kedves hallgatóink, a pálinka főzés jogi szabályozóit Bodnár József pénzügyi alezredes, a NAV jövedéki és rendészeti eljárási főosztály Borsodabói Zemplén vármegyei főosztály vezetője ismertette, a riporter Béli Katalin volt.
4: Néha

0: Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész audiológust hallják a következő percekben, aki orvosi hivatása mellett nagycsaládos édesanya és gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás. A mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és nem sokára megrendezi második kiállítását, ezúttal Sátoraljaújhelyen. Jászter Beáta kérdezi őt a fotózásról, a téma választásról, céljairól.
2: Dr. Jó Tünde, fülorgégész audiológussal beszélgetek, aki a Miskolci Megyei Kórháznak az orvosa, de nem orvosi témában fogunk most beszélgetni, bár lehet, hogy majd egyszer arról is szó esik, hanem arról fogunk beszélgetni, hogy a fotózás milyen szerepet tölt be az életedbe. Tegeződni fogunk, hiszen mi nagyon régóta ismerjük egymást. Orvosként biztos nagyon kevés idővel rendelkezel, mégis van időd rácsodálkozni a szépre. Hogyan jött a fotózás az életedbe?
3: Először édesapám adott a kezembe egy fényképezőgépet körülbelül 10-12 éves koromban. Ez egy Smena típusú fényképezőgép volt, egy kis kezdőgép, amin az alapokat megtanultam még gyerekkoromban. Akkor mindent fotóztam, amire lehetőségem volt, leginkább kirándulásokon próbáltam megörökíteni az eseményeket. Ezt követően egyetemista koromban volt az első igazán tudatos fényképezőgép választásom. Akkor egy praktika fényképezőgépet vásároltam, már kifejezetten azzal a céllal, hogy komolyabban fotózzak, bár abban az időben is ez még inkább csak az utazások, különböző események megörökítésére szolgált. Ezek mind analóg gépek voltak, tehát filmre fényképeztem, előhívattam őket, és utána szépen bepakoltam a képeket az albumokba. Amikor a gyerekeim születtek, körülbelül abban az időben, a 2000-es évek elején kezdődött el a digitális fényképezőgépeknek az elterjedése itt Magyarországon, akkor már talán valamivel könnyebb volt hozzájutni, és miután sikerült megszereznem az első ilyen digitális fényképezőgépet, utána természetesen a leginkább a családot, a gyermekeimet fotóztam vele, illetve változatlanul az utazásokon örökítettem meg a megörökítendő dolgokat, és körülbelül egy olyan 15 évvel ezelőtt merült fel bennem az a gondolat, hogy annyi szép vesz körül minket, leginkább ez a természetre vonatkozott, elég sokat járunk a természetben, és annyi mindenre rácsodálkoztam, apró természeti csodára, vagy nagyon szép naplementékre, tájakra, akkor a digitális fényképezőgéppel ezeket már könnyebb volt megörökíteni és továbbadni, és akkor merült fel bennem az az igény, hogy én ezt szeretném másoknak is megmutatni, azt, amit én szépnek látok. Nyilván ez már a közösségi oldalak elterjedésével könnyebbé vált, mert meg tudtam osztani a fotóimat másokkal is nagyobb, szélesebb körben.
2: Igen, én is így csodálkoztam rá a fotóidra, amikor a természetjáráson rögzített képeidet, vagy természetjáráson elkattintott képeidet megmutattad nekünk, és abban valami olyan nyugalmat és olyan különleges egyensúlyt véltem felfedezni, hogy tényleg jó volt rajta pihentetni a tekintetemet, és jó volt elgondolkodni. Tudatosan keresed ezeket a képeket, pillanatokat, momentumokat, vagy egyszerűen mindent lefotózol, és aztán válogatsz belőle?
3: Nem mondanám azt, hogy mindent, azt, ami megragadja a figyelmemet. Ritkán van olyan, hogy elindulok, hogy na, én most valamit szeretnék fotózni. Általában erdőjárásaim, sétáim, futásaim közepette sokszor csak mobiltelefonnal örökítek meg valamit, hogyha látok egy olyat, amit érdemesnek tartok erre. Ez változó, de nem szoktam úgy neki indulni, hogy na most akkor mindenképpen valamit leszeretnék fotózni.
2: Az az igény is létrejött benned, vagy a gondolataidba a férkőzött, hogy szeretnéd megtanulni ezt a szakmát, hiszen már nem amatőr fotós vagy.
3: Igen, 2022-ben kezdtem el egy 2 éves képzést, azután, miután a gyerekeim kirepültek, és hirtelen egy nagy űr támadt az életemben korábbiakhoz képest. Csendes lett a ház, egy csomó energiám levezetetlenül maradt. Akkor támadt az ötletem, hogy régi vágyamnak eleget téve egy kicsit jobban elmélyülök a fotográfiában. Úgyhogy Miskolcon a Kurskároly Technikumban elvégeztem egy-két

0: éves fotográfus képzést 2 évvel ezelőtt végeztem, és azóta is folyamatosan fotózok. Nyilván most már sokkal tudatosabban, hiszen be tudom építeni azokat a dolgokat, amiket ott az iskolában tanultam.
1: Igen, nagyon érdekelne engem az, hogy mennyire nézted utána más szemmel, akár a tájakat, akár a tárgyakat, akár az embereket, amikor már birtokában voltál a tudásnak.
0: Hát az iskolában azért nyilván nagyon sok a gyakorlat, de elméletet is, fénnyel kapcsolatos tanulmányokat is végzünk. Ha az ember sokat fotóz, akkor kialakul egy olyan képesség, hogy könnyebben meglátja a fényeket, illetve jobban tud esetleg megtervezni egy szituációnak a kialakítását, vagy akár hogyha azt mondom, hogy napfelkeltét szeretnék, vagy egy tájat szeretnék lefotózni, akár napfelkeltében, akkor tudom, hogy utána kell nézni, hogy milyen szögből fog fölkelni a nap, stb. Tehát ezeket a tudatos dolgokat azért itt elsajátította az ember, de nem a természetfotózás volt itt tulajdonképpen túlsúlyban. Stúdió is megtanultuk a fények használatát, ott nyilván leginkább embereket fotóztunk, illetve tárgyakat. Ezeket az ismereteket fel tudom használni mai napig a tevékenységemben.
1: Igen, mert hogy a tájak, vagy a tájrészletek után örömmel láttam a közösségi oldalon, hogy nagyon sok portrét készítesz. Ugye hát kapóra jött a család, kapóra jött az esküvő, a gyönyörű lányodnak, Villőnek az esküvője, és megosztottad az ott készített képeket is, és azok is valami egészen más stílusban mutatják meg az embert körülvevő környezetet, vagy éppen azt a meghitt pillanatot, amelyben van, mint másoknak a fotói. Te is érzed, hogy az embernek a személyisége, egyénisége mennyire meghatározza azt a szakmán túl, hogy milyen képeket készít?
0: Igen, az iskolában végül is elég sok területet érintettünk. Már ott éreztem, hogy nekem az emberábrázolás az, ami a legkedvesebb, ami a szívemhez a legközelebb áll. Úgyhogy ezt követően már tudatosan kerestem azokat a képzéseket, workshopokat, ahol ebben jobban el tudtam mélyedni. Nem mondom azt, hogy túl sok ilyen alkalmon vettem részt, de egy páron igen, és mindegyik formálja az embert. Bejelentkeztem a Facebookon különböző fotós csoportokba, ott is nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, rengeteg fényképet nézegettem, másoknak a munkáit, ezáltal próbáltam én is egyáltalán azt a stílust megtalálni, ami nekem leginkább fekszik. Ez pedig úgy tűnik most, legalábbis amit a legszívesebben csinálok, hogy a fekete-fehér portrék. Azért, mert úgy gondolom, hogy a fekete-fehér ábrázolásban a színek nem vonják el az embernek a figyelmét, tehát itt könnyebb kifejezni azt, amit valójában szeretnénk a nézővel megláttatni. Az alanynak, akit fotóztunk, annak a lényegét, az érzelmeit, a gesztusait, azt, amit figyelemre méltónak találunk benne.
1: Nem véletlen az, hogy az embereknek a fotózása lett az a terület, amit a legjobban szeretsz, hiszen emberekkel foglalkozol, ráadásul a legszebb segítő szakmában, az orvoshivatásban. Az embereket azokban a pillanataiban látod, amikor a legsérülékenyebbek. Talán egy orvos az, aki a leginkább megismeri az embernek a személyiségét. Érzed ezt a fotózások kapcsán is?
0: Ezt elég nehéz azért rögtön így meglátni. Nyilván az, hogy emberekkel foglalkozom már 32 éve orvosként, az ad valamennyi magabiztosságot azzal kapcsolatban, hogy talán könnyebben meglátom, megérzem az embereknek a habitusát, személyiségét, típusát. Tehát egy emberismeretet nyilván ad az, hogy már ennyire régóta emberekkel foglalkozom, de igazából a fotóim, amiket például akár kiállításra viszek, azokat leginkább az ismerőseimről, illetve a családról készítettem, nem ismeretlenekről. Tehát ennyi helyzeti előnyöm volt, hogy ismerős embereket fotóztam, nyilván ez így sokkal könnyebb.
1: Mit szólt a családod ehhez a hobbithoz? Mert nyilván gyerekkorodtól indul, de komolyabban azért most kezdtél el vele foglalkozni. Férjed is orvos, ahogy mondtad, a gyerekeid már kirepültek, de nem mondták, hogy hát, anya vagy drágám, van ennyi időt, hogy még ezzel is foglalkoz? Azok után, hogy ott vagy a kórházban és dolgozol egész nap?
0: Nem, a gyerekeim, ők az első pillanattól kezdve támogattak. A férjem az elején szerintem egy kicsit szkeptikus volt, én azt gondolom. Gondolta, hogy jó, hát valamivel eltölti az idejét, stb. De Aztán amikor látta, hogy én ezt tényleg komolyan veszem, ha megmutatom a képeimet másoknak is tetszenek a képeim, akkor úgy gondolom, hogy most már büszke arra, és büszkén mutogatja azokat a fotókat, amiket esetleg kiállításra viszek. Úgy gondolom, hogy most már igen, ez neki is öröm.
1: Azért is beszélgetünk most a fotózásról, mert hogy nem sokára Sátoraljá új helyen is lesz egy kiállításod, hiszen a férjed révén kötődsz ehhez a városhoz, és szeptember 18-án ide is elhozod a képeidet. Hol volt már eddig kiállításod, milyen volt a visszajelzés, és mivel készülsz ide, egy kicsit a hazai környezetbe?
0: Egy kiállításom volt eddig, ez Hajdúböszörményben, egy kis mindenes bolt, a Csuporka boltnak a galériáján állítottuk ki nagyjából egy évvel ezelőtt a képeimet. Nekem ez nagy élmény volt, hogy meg tudtam mutatni. Igazából a megnyitón kívül már nem voltam ott jelen, hogy mennyire tetszett a jelenlévőknek, vagy azoknak, akik a bolt galériájában elfogyasztották a kis kávéjukat, vagy limonádéjukat, de a boltnak a tulajdonosától azt a visszajelzést kaptam, hogy tetszett az embereknek, szívesen nézegették a képeket. Ezt a mostani Sátoraljaújhelyi lehetőséget a sógornőmön keresztül kaptam, hogy kiállítsam az Emplén galériában a képeimet. Kicsit változtattam az előző kiállítási anyaghoz képest. Ott nem volt különösebben koncepciója. A számomra tetsző képeket válogattam bele a kiállításba. A mostani kiállításnak a címe Jelenlét. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy remélhetőleg mindenképpen lehet találni egy olyan momentumot, ami az odafigyelést, a törődést, a koncentrációt, tehát a jelenlétet sugallja.
1: Akárcsak a hivatásodban, milyen szép szavak ezek, összecseng a kettő. Mi a célod a fotózással? Hiszen hobbinak indult, megmutattad az alkotásaidat, és most már lám a második kiállításod szerveződik, közben pedig meg is tanultad ezt a szakmát. Szeretnél-e új utakat kipróbálni, vagy egyáltalán hova szeretnél fejlődni?
0: Ez nekem egyfajta önkifejezés, nyilván ez elcsépelt, de ez így van. Tehát ezen az úton tudom most a legjobban megmutatni magam, én úgy érzem. Mindig is vizuális típus voltam, és örülök, hogy most már nem csak befogadni tudom a vizuális ingereket, hanem esetleg én magam is tudok produkálni vizuális ingereket mások számára. Szeretném tökéletesíteni magam, szeretnék olyan képeket készíteni, amire mások is azt mondják, hogy húha, de ehhez még nyilván sokat kell tanulnom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánunk neked az úton, és várjuk a Sátoraljaújhelyi kiállításodat.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, dr. Jó Tünde, miskolci fülorgégész audiológust hallották az imént, aki orvosi hivatása mellett nagy családos édesanya és gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás. A mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és nem sokára megrendezi második kiállítását, ezúttal Sátoraljaújhelyen. Jászter Beáta kérdezte őt a fotózásról, a témaválasztásról, céljairól.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem sátorai a új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a Álmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad, hogy Tokaj hegyalja nem csupán egy borvidék, hanem a jövőt forrása is?
2: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata,
1: ahol a tudás élménnyé válik.
3: Turizmus,
4: gazdaság,
3: informatika,
4: pedagógia,
3: borászat.
1: Alapképzés, mesterképzés és specializációk. Itt nem csak tanulsz,
2: itt jövőt építesz.
1: Tokaj hegyalja egyetem Sárospata. A tudás forrása.
2: A tudás forrása.
0: Reklámot hallottak. 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Szent István vidékfejlesztési program 10 térséget érintő kezdeti szakaszának értékelése után 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő a vidékpolitika legizgalmasabb kérdésének azt nevezte, mit kell tenni ahhoz, hogy a fiatalok maradjanak. Magyar Péter az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy a helyi közösségeket fokozatosan leszoktatták arról, hogy a saját jövőjükről döntsenek. Magyar Péter közölte, a Szent István program kezdeti 10 térséget érintő szakaszát értékelni fogják, és ennek alapján építenek fel egy országos vidékfejlesztési területfejlesztési hálózatot. 2027. augusztus 20-a után pedig megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert segíthet közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program, hangsúlyozta a miniszterelnök. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6, a teherszállítás 13,9, a taxi 11, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8, a burgonya 2,4, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Vágányszabályozási munkákat végeznek Felső Zsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9-e és 22-e között, megszüntetve a lassú jeleket a 28 kilométeres vasúti pályán, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novai Drány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásnak köszönhetően több 60, illetve 80 km/órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek, emelte ki a miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt Miskolc és Hidasnémeti között szeptember 22-ig MÁV busszal biztosítják a vonatok pótlását. Az érintett időszakban a Bernard Intercity-k csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC-pótló busz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidas-Németiből Miskolc felé. A miniszter arra is kitért, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novaidrány településeit. A magyarországi ingatlan piacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését a Duna House. Mint írják, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az otthonstart program szeptember eleji indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A cégcsoport adatai szerint 2026. augusztusában a lakás célú jelzálog hitelszerződések összege 255 milliárd forint volt, ami 6,9%-kal marad el a júliusi értéktől. A Magyar Nemzeti Bank által produkált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős 141,3%-os bővülést mutat.
1: Az időjárásról.
5: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A csúcshőmérséklet térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról számolunk be, hogy a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem Sátoraljaújhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég.
2: Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik. Ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéleti írás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a álmodás ezent a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Szeptember 8-a van az Adrienek és a Máriák neve napja. Az Adrien az Adriana franciás alakja, jelentése Hadria városából való férfi párja az Adrián, illetve annak régiesebb magyarosított változata az Adorján. A Máriánk, én úgy tudom, hogy szeptember 12-én tartják igazi nevük napját, de aki ma ünnepel, sok boldogságot kívánunk neki, és jó egészséget mindazoknak, akik e napon születtek. Nézzük az események sorát. 1566-ban Zrínyi Miklós Horvátban maradék katonái élén kirohant, hősi halált halva a vár, török kézre jutott ezáltal, a szigetvári hősre emlékezzünk e napon. 1636-ban alapították a Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben, ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebbi felsőoktatási intézménye. 1846-ban megnyílt a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola. 1853-ban megtalálták a Szemere Bertala miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. 1965-ben az UNESCO ezt a napot az írás tudatlanság elleni küzdelem napjává nyilvánította. 1635. szeptember 8-án született Eszterházy Pál író, zeneszerző, államférfi, nádor. 1747-ben Tolnai Sándor az állatorvoslás első egyetemi professzora látta meg a napvilágot. 1850-ben született Blaha Lujza színésznő, a nemzet csalogánya, 1889-ben pedig Ágoston Ernő festőművész grafikus született. 1922-ben Tomanek Nándor Jászai Díjas színész, érdemes és kiváló művész született, 1988-ban hunyt el. 1951-ben e napon született Ránki Dezső Kossuth Díjas zongora művész, kiváló művész, 1979-ben pedig Lékó Péter sakknagymester született. 1743-ban e napon hunyt el gróf Károlyi Sándor, a Rákóczi Szabadságharc tábornoka, a kurucok főhadparancsnoka. 1939-ben Hevesi Sándor színházi rendező, kritikus, író, műfordító hunyt el, 1949-ben pedig Richard Strauss német zeneszerző. És e napon hunyt el 1994-ben Szent Ágotai János Kossuth Díjas anatómus, neurobiológus, egyetemi tanár, akadémikus, az MTA elnöke, aki országgyűlési képviselő, az államfői testület tagja is volt. Kedves hallgatóink, a szeptember 8-ai nap krónikáját hallották.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

hobbi, mint örömforrás. A hobbi olyan tevékenység, ami nem része a munkánknak, amit azért teszünk, mert kikapcsol, feltölt, felüdít. A hobbi olyan dolog, amelyben szabadok vagyunk, amit feltétlen odaadással saját örömünkre teszünk. Valami kötetlen, valami más, mint amiben nap mint nap benne vagyunk. Amit nem kényszerűségből, nem megfelelni akarásból, nem karrierépítésből, nem előbrejutás szándékával végzünk és teszünk. Nem kell készülni rá, nem jár felelősséggel, nincs különösképpeni következménye. Nem kell benne szerepet játszanom, nem kell aggódnom, hogyha rosszul csináltam, hogy leszidnak majd érte. Vagyis, összegezve az eddigieket, a hobbi mindaz, ami nem feszültség, nem stressz, nem aggódás. Mindaz, ami nem a mindennap forgataga, velejárója. De ugyanakkor ez az, amit mindezek ellenére ritkán űzünk. Ez az, amire általában sajnáljuk az időt. Nem érek rá, rohanok. Hányszor mondjuk el, csak egyetlen nap során is, ezt a rövid kis mondatot. Talán majd holnap, talán majd máskor. S az a bizonyos holnap, az a bizonyos máskor egyre csak tolódik arrébb, egyre messzebb kerül, s csak nem akar bekövetkezni.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. szeptember 8-án, kedden délután 4:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódisz Attila vagyok. A kormány elindítja a Szent István vidékfejlesztési programot, mondta a miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén, napi rend előtt. Magyar Péter közölte, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő kiemelte, bő egy évvel ezelőtt azt vállalták, hogy 10 településenként évente 1 milliárd forintos közösségi fejlesztési keretet biztosítanak számukra, idézte fel. Hozzátette, azt is vállalták, hogy nem Budapestről fogják megmondani, mire kell elkölteni ezt a pénzt. Magyar Péter hangsúlyozta, azt mondják 10 településnek, hogy üljenek le egymással, és mondják meg ők, mire van szükségük, a kormány pedig forrást ad hozzá. Ez lesz a Szent István program alapja, mondta a kormányfő. Magyar Péter közölte, a vidék a politikától az utóbbi évtizedekben nem valódi segítséget, partnerséget, tiszteletet kapott, hanem megosztást. A miniszterelnök azt mondta, az előző kormányok szándékosan kiüresítették, ócska kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, amelyek ma kizárólag, idézem, a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizető helyeként működnek. Azzal vádolta az ellenzéki pártokat, hogy közpénz ATM-nek használják a megyei közgyűléseket. Magyar Péter hangsúlyozta, ideje tovább lépni, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. 15. tanévét kezdte meg szeptember 1-én a Sátoralja újhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Az ünnepi év eseményeiről hallják az iskola főigazgatóját, Mészáros Csabát.
2: Van mire büszke lenni, hiszen 15 évvel ezelőtt indult el a református iskola Sátoralja újhelyben. Akkor igaz, hogy még ilyen nagyon gyerekcipőben járt, hiszen első 4 év folyammal indult az iskola, és később folyamatosan elkezdtünk építkezni, és elértük először. Az első mérföldkő az volt, hogy volt egy ballagó osztályunk, most már kinőttük ezt az időszakot, tehát az építkezésnek volt ez a fő időszaka. Elértünk a 15 éves mérföldkőhöz, szeretnénk méltóan megünnepelni ebben a tanévben. Sok rendezvényünk az iskolának a jubileumi évéhez kötődik majd, meg nyilvánvaló lesz majd, ami megkoronázza ezt az egész eseményt, az pedig lesz egy iskolai gála, amire már nem csak az éven készültünk, hanem valamilyen szinten már az elmúlt tanévben is ez szóba jött, hiszen nálunk az a szokás, hogy egyik éven bált rendezünk a szülőknek, a másik éven szeretnénk gálát, csak ugye itt most az évforduló, ezt tavaly egy picit átírta ezt a forgatókönyvet, és így döntöttük el, hogy akkor ebben a tanévben egy gálával ünnepeljük meg a, úgymond az iskolának a születésnapját. Nagyon fontos számunkra ez az esemény, hiszen abban, hogy Sátoralja újhelyben lett egy református iskola, én úgy gondolom, hogy olyan értékrendeket tudunk átadni azoknak a gyerekeknek, akik ide iratkoznak be az iskolába, ami olyan értékrend, ami egyrészt az Istenre, a hazára és a családra épül, tehát ez egy konzervatív szemlélet, de nyilvánvaló, én úgy gondolom, hogy ezek az irányelvek, ez olyan, mint egy iránytű. Tehát a gyerekek megtanulják ezeket az értékrendeket, elsajátítják, és én azt mondom, hogy az egész életüket is meg fogják tudni határozni bármilyen munka területén. És úgy gondolom, hogy erre szükség van a mai világban, ebben a nagyon, én azt mondom, nagyon szabolos világban, hogy legyen egy ilyen, egy kis konzervatizmus, ami értéket ad át, értéket közvetít.
1: Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A külügyminiszter hozzátette, az elmúlt 48 órában 3-szor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel felfogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió is rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a külügyminiszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. A Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánt, a lakásétterem tulajdonosát hallják.
3: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra vagy pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt, amikor értesültem el egyrészt arról, hogy a fesztivál szervező idén is programhelyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt, csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez. Valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról,

0: Kvázi ős bemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
1: Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kedden. A közlemény szerint a minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát, amelyen települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el a címet a tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel. A pályázatra három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény, köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok. A kerékpáros barát címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételeiért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton a KTI online pályázói felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátoralja új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról, és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: A Barátszer lakásétterem ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben idén is helyszíne volt a Zempléni Fesztiválnak, méghozzá egy nagyon különleges alkalomra gyűlhetett össze a közönség. A lakásétterem tulajdonosával, vezetőjével, Ringer Istvánnal beszélgetek. Ki volt a vendég, és hogyan telt ez a nap?
3: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra vagy pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt, amikor értesültem el egyrészt arról, hogy a fesztivál szervező idén is programhelyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt, csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez, úgyhogy nehéz erről közhelyek nélkül beszélni, jól sikerült nagyon, és örömteli volt, hogy ő itt járt, jó érzés volt.
2: Annál is inkább, mert hogy nagyon személyes volt a hangvétele ennek a beszélgetésnek. Nem egy színpadi produkciót láttunk, hanem megláttuk az általunk ismert művész mögött az embert.
3: Előző nap volt egy produkciója Sárospatakon, a Művődés házában. Ez a versekre épülő műhelybeszélgetések című előadás, ami egy országosan futó Mácsai est, tulajdonképpen Budapesten ez, ahogy utána néztem később, rendszeresen megnézhető, és ezzel a produkcióval lépett föl Sárospatakon. Én ott voltam ezen az esten, és nagyon megérintett az a fajta kultúra közvetítés, amit ő a színpadon képviselt. Nyilván olyan verseket mutatott be, amik közismert versek, notabene amiket akár szöveghíven tudnak is az emberek, vagy időnként mondanak is magukban, vagy különböző eseményeken, de ahogy a nő prezentálta ezeket a verseket, az egy teljesen, legalábbis számomra egy teljesen ismeretlen új világot nyitott meg. Az átkötő szövegek, a versértelmezések, a versek keletkezési körülményei, a költői életrajzból azok az elemek, amik nem az adatok és dokumentumok, hanem azok a személyes költőkkel kapcsolatos személyes viszonyok is, illetve azok az adatok, amik rávilágítanak egy-egy költemény születésére, azokról mesélt, és beleszőtt itt is nagyon sok személyes megélést, vagy életpályaszakaszt Mácsai Pál, és hát ez volt az a előzmény, amivel felvértezve én magam megérkeztem erre a barátszeri eseményre, ahol valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutató tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a elmondás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
2: És ugye az előadás után, amíg falatoztak a vendégek, addig lehetőségük volt arra is, hogy beszélgessenek a művésszel. Meglepően sokat tudott Sátor Aljaújhelyről, hát nem először járt már ezen a vidéken.
3: Igen, nekem is volt, mondom, nagyon röviden beszélgetni vele, és az kiderült, hogy neki van kötődése Zemplénhez. Édesapja Mácsai István festőművész, nagyon szeretett fotózni, filmezni, és járt a Sárospataki várban, illetve a Zemplén több pontján is, és a gyermek Mácsai Pál elkísérte ezekre az utakra, és határozott emlékei vannak erről az időszakról. A Sárospataki várról például forgatott, vagy készített filmet az édesapja, és hát ez volt az a élmény, ami így valahogy előjött belőle ezen a délutánon.
2: És hát ugye lakásétterem, lakás, mint egy személyes tér, valakinek az otthona, valakinek a személyes tere, és étterem, mert hogy falatozni is lehetett, hát bőség volt az asztalon, mindenféle finomság. Azért nem egyszerű egy ilyen fogadásra felkészülni, még akkor sem, hogyha nagyon intim létszámú volt a közönség, mert ugye nem több száz vendéget fogadtak.
3: Valóban minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy egy ilyen logisztikai sor, amit hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom. Most úgy döntöttek a szervezők, a fesztivál szervezői, hogy ne meleg étel legyen, hanem egy olyan állófogadás, ahol inkább falatok, sütemények, saláták, egyéb rákcsálni valók vannak a frissítők és a borok mellett, úgyhogy ezzel készültünk, és azt érzékeltem, ugye mindig a mosogatás során a tányéroknak, a szennyes tányéroknak a számából tudok következtetni arra, és megnyugodni, hogy valamennyit mindenki evett. Kiváló sajtok voltak egyébként, igyekeztem a helyi termelőket megszólítani kovászos kézműves kenyérrel, házi sajtokkal, illetve kiváló házi süteményekkel egészítettük ki ezt a menükínálatot ezzel az alkalommal.
2: Hogyan folytatódik a barátszerlakás étterem élete, hiszen jönnek a hosszú őszi-téli esték, van bőven lehetőség arra, hogy benti programot szervezzenek előadókkal, van-e valami elképzelés?
3: Elképzelésből nincs hiány, itt inkább az idő menedzsment az, ami a szűkebb keresztmetszet, nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, egy olyan tevékenység, ami inkább egyfajta ilyen önmegvalósító projekt, ha lehet így fogalmazni, és nyilván időnként kompromisszumot kell kötni azzal a körülménnyel, hogy van munkahelyem, a munkahelyemen meg vannak vezetők, akik néha szólnak, hogy kevesebbet főzek, de komolyra fordítva a szó terveim természetesen vannak, és az idei évben azért szeretnék még néhány alkalmat szervezni, borászokkal beszélgetni, és az adventi ünnepkör kapcsán van egy határozott ötletem, elképzelésem, ami egy ilyen városrészi adventre vonatkozna. Ez lenne az az időszak, amikor többet lenne nyitva a ház, és lennének olyan programok, amikre lehet jelentkezni, de ha van olyan megkeresés, ami családi vacsorákra, ebédekre szól, netán valamilyen születésnap, vagy családi évforduló apropóján jelentkeznek kisebb csoportok, akkor nagy örömmel nyitom ki a házat, és ilyen alkalmakból azért szeretnék idén még néhányat.
2: Beszéljünk még végezetül erről a házról, mert nem lehet eleget beszélni róla, mert mindig egyre szebb, és mindig egyre több.
3: Sosincs kész, nyilvánvalóan, aki valaha belefogott egy nagy ház felújításba, pláne egy régi épület felújításába, azt talán tudja, hogy ezt nem lehet soha készre elvégezni. Az idei évben az nagy eredmény volt, hogy a homlokzaton lévő nagyon szép eredeti fakapunak a restaurálása befejeződött. Ez a házal egykorú, tehát több mint 100 éves fakapu a saját korában egyáltalán nem számított ritkasságnak. Ezeken a elalaprajzú utcafrontos két háború között épült házaknak gyakorta volt ilyen díszes fakapuja, viszont napjainkra nagyon kevés maradt meg sajnos a városban. A múltkor kifejezetten ezzel a célzattal sétáltam a belvárosba, és próbáltam meg összeszámolni, lefényképezni a még látható eredeti fakapukat. 10 alatt van a számuk. Ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a kaput megőrizzem. Nyilván nem is volt kérdés, hogy megőrzöm, de igyekeztem olyan módon restaurálni a régi festékrétegek leégetésével, csiszolással, vasalatoknak a felújításával, zárszerkezet felújításával, és aztán a felületkezeléssel is, ami talán tartós állagvédelmet is nyújt ennek a kapunak. És hát bent is azért igyekeztem a házban az eredeti funkcióhoz, ez a lakásétterem funkcióhoz kapcsolódóan apróbb fejlesztéseket végezni, és az udvar az, ami egy nagy terepem, ahol nagyon szeretem a növényeket, kertrészletek gondozását, itt ez idejében nagyon szép állapotok voltak dacára egyébként a klimatikus viszonyoknak, vagy a nagy szárazságnak. Én azért odafigyeltem arra, hogy ezek a növények átvészeljék ezt a krízis időszakot, és hát remélem, hogy a jövő év tavaszától már valóban teljes pompájában lesz a kert. 5 éve építgettem a kertet, és talán most álltak be úgy a növények, bokrok, cserjék, rózsák, ami valóban egy nagyon, nagyon szép és hangulatos belső udvart fog eredményezni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok.
3: Köszönöm én is a figyelmet.
1: Kedves hallgatóink, a Zempléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem Sátoralja újhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgettünk. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangéliuma második fejezetének 17. verséből hallgassuk meg. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Az Úr Jézus is felment a pászkabárány ünnepére Jeruzsálembe. Döbbenten látta, hogy az emberek adnak-vesznek, kereskednek a templom udvarán. Akkor messze országokból is felsereglettek a zsidók Jeruzsálembe erre az ünnepre. A római birodalom pénzét viszont, meg a görögökét, az egyiptomiakét, a tírusziakét, a szidóniakét át kellett váltani galileai sékelre, ugyanis csak ebben a pénznemben lehetett a templomadót befizetni. A templom külső csarnokában, a pogányok csarnokában a pénz átváltás nagy lármával járt, mert család módon végezték. Így a templom előcsarnoka zsivvásárhoz hasonlított. Jézust ez felháborította, hiszen a kis embereket becsapták. Itt mindent lehetett, csak imádkozni nem. Ott voltak az áldozati állatok is, amelyeket feláldoztak az emberek bűnéért. A baj tetézte az is, hogy a hibátlan állat csak a templomi állatok közül kerülhetett ki, amelyeket 8-szoros áron lehetett megvásárolni. Ezt Jézus látta, hogy megszentségtelenítik az atya házát. Jézus tudta, hogy mit jelent Ézsaiás próféta ajkán Isten kijelentése. Az én házamat imádság házának fogják majd nevezni minden nép számára. Isten házát nem használhatjuk hát saját önző céljaink elérésére. Nagy baj az, ha a mi pénzváltó asztalaink fontosabbak, mint az Isten országa. Félelmetes az is, amikor a saját magunk igazságát hangoztatva elfelejtünk jót tenni, szegényeket, elesetteket segíteni, és Istenünk közé imádkozni, ő dicsőíteni. Isten házával kapcsolatban arra is gondolhatunk, hogy mit mondott Jézus: én lerombolom az ember kéz alkotta templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem ember kéz alkotott. János evangélista már így emlékszik vissza: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Akkor még megkérdezem, mi hogy állunk a Szentlélek templomával? Romokban hever a bűn, az engedetlenség, önzés, szeretetlenség miatt. Ne keseredj el, testvérem, Jézus féltő szeretetével emésztődött az atyaháza iránt. Most pedig mindent megtesz, hogy kéréseinkre helyreállítsa a megromlott, megrodgyant Szentlélek templomát. Hiszed-e ezt? A mai igemagyarázat Csumai Árpád, Bihar Szent Jánoson szolgáló lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kérte az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakó környezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gondolták volna, hogy át lehet ültetni akár egy 80 éves fát is? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Hernek Zoltán, Magyarország egyetlen olyan vállalkozásának vezetője lesz, akik vállalják nagy fák átültetését. Beszélgetünk vele arról a szerkezetről, járműről, amellyel képesek elvégezni az átültetéseket.
2: Én úgy szoktam mondani, hogy óriás vagyis kanál, annyi, hogy ugye nyilván nem meríti a földet, hanem fölcsippenti, tehát egy nagy csipegetőnek is lehetne nevezni. Ugye ez egy gömbsüveg formát markol ki a földből, úgy, hogy maga a földlabda, amit kiemel, nem sérül, nem esik szét, egyben marad.
1: És arról is szó lesz majd, hogy kik és miért ültetnek át fákat hazánkban.
2: Azok az esetek fordulnak elő, ahol beruházások, házépítés, ipari csarnoképítés, csarnoképítés, útépítés miatt útba vannak a fák, vagy kivágják, vagy orrébb tesszük.
1: Ez a mai témánk, vendégünk, tehát Hernek Zoltán. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Gondolta volna, hogy akár át is lehet ültetni egy fát? Nem a konténeres, faiskolás csemetékre gondolok, hanem akár több méter magas, vastag törzsű, idősebb fákra. Az átültetés lehetősége teljesen valós, már Magyarországon is elérhető, egy morózus munkagépnek, és persze az azt kezelő, elkötelezett szakembereknek köszönhetően. Az átültetést egy leginkább hatalmas fagyiskanárra hasonlító eszköz végzi, amely egy hatalmas földlabdával emeli ki a fát, majd felbillenti a teherautóra. Végül az új helyén egy megfelelő méretű gödörbe újra elültethetik azt. Hernek Zoltán az átültetéseket végző egyetlen hazai cég, az Odessis Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, a legnagyobb fa, amit így át tudtak ültetni, egy csaknem 80 éves platán volt, amelynek törzse 60 centi átmérőjű volt. Az átültetéseket leggyakrabban cégek rendelik meg, például egy építkezésnél, mert néhány méterrel arrébb tesznek egy fát, ahelyett, hogy kivágnák azt. Hernek Zoltánnal beszélgetünk.
3: Ha ezt így megpróbálja fölidézni, honnan tudott erről ezt, hogy létezik ilyen, hogy egy idősebb fát át lehet ültetni egyik erről a másikra?
2: Hát ugye az egyik kedvelt internetes csatorna, ahol nagyon sok videót lehet fölfedezni, és nagyon sok érdekes dolgot. Ugye én az egyéb portfólióm termék bővítése, termék portfólió alakítása kapcsán nagyon sok mindent így szemrevételezett, és ekkor tájt 2017 volt, amikor megragadta a figyelmet ez a gép, vagy hát nem konkrétan ez maga ez a faültetési szolgáltatás, maga ez a faültető gép technológia, amikor elkezdtem magam beleásni ebbe, hogy egyáltalán hogy is működik, mégis ennek a tapasztalatai, milyen a kultúrája, milyen a gazdaság környezete, akkor talán túl bátran belevágtam ebbe a projektbe, hiszen itt Kelet-Közép-Európában gyakorlatilag nincs ilyen gép. És nyilván nem olcsó szolgáltatás, ám bár én azt gondolom nem is olyan drága, hiszen a mostani csemetekerti árakkal, ha szembesül az ember, akkor egy nagy fa gyakorlatilag átültetve nem is olyan sokkal kerül többe, mint egy csemete. Nyilván az ültetés költségével megnő a fa értéke, de ettől függetlenül, de nem mindenkinek van 40 éve, 30 éve arra várni, hogy majd egyszer lesz egy nagy fája és alájuhet piknikezni egy jót, hiszen a fiataloknál ugye a kisgyerek az akkor kisgyerek, amikor, ha megvárja az ember a 30 évet, hogy homokozzon egy árnyékos fa alatt, akkor az a kisgyerek már nem akar homokozni valószínűleg. Egy idősebb ember esetére pedig hát nyilván értelmszerűen 35-45 éves korosztályra gondolok itt elsősorban, nem biztos, hogy van még 30 éve arra várni és vágyni, hogy mindig csak vágyjunk egy nagy fa árnyékára, egy kellemes családi baráti összejövetel alkalmával, ahová be lehet húzódni a napsütés elől, ahol a gyerekekkel lehet esetleg labdázni. Ez egy reális, úgy gondolom, elvárása az embernek, hogy akár miért ne. egyszer van rá lehetőség, és van rá megfelelő fedezet. Én ebből azokból gondoltam arra, hogy akár itt nálunk is lehetne ennek a szolgáltatásnak éppen szerepe. Ugye nagyon sok esetben, mint hogy az élet igazolta, ugye nem pusztán ennyi a motiváció az ügyfelek részéről, nagyon sok esetben cégekre jellemzően, akik már tudatosan arra készülnek, hogyha beindul az adott beruházás, építkezés, új fát nem hoznak, hanem a régieket, inkább áttranszplantáltatják a gépünkkel, a gépünk segítségével, hiszen ezek a fák előtte is ott voltak, előtte is dísze voltak az adott udvarnak, az adott környezetnek, ahol az új helyükön tovább folytathatják az igen hosszú életüket, ami akár emberöltőn keresztül is túlmutat.
3: Ez a tevékenység, ez a faátültetés, beszéltünk róla, hogy ehhez kapcsolódik egy nagy teljesítményű munkagép. Önök hogyan hívják maguk között ezt a gépet? Beszéljünk erről, amivel ezt véghez tudják vinni, ezt a nagy fa átültetést.
2: Mi a saját nevét túlítjuk, hát nálunk ez csak Big John. Nincsen beceneve a járműnek, igazából ketten vagyunk, akik a gép feldolgozunk. Mi nem adtunk neki becenevet, hiszen nekünk Big John, tehát rá is van írva, ez a becsületes neve. Mi úgymond szeretjük a gépet, tehát ugye alapvetően gépészek vagyunk, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi gépészeti szempontból nézünk elsősorban egy gépet. A másik szempont az, hogy ami fő szempont, hogy az adott munkára alkalmas legyen. Na most ugye annak idején, mikor mi ezt a gépet, illetve nem is magát az alvázat, hiszen az egy teherautó, tehát teherautóból kismillió egy fajta van, a felépítményből annál kevesebb található a piacon, nagyon kevés gyártó van, aki ezzel foglalkozik, ugye gyakorlatilag szinte csak Amerikában lehetőek fel ilyen típusú gépgyártók. Mi, amikor kiválasztottuk a gépet, a lehető legkorszerűbb, illetve a lehető leghosszabb életciklussal rendelkező gépet választottuk ki. Egy ilyen beszerzésnek a hátterében milyen paraméterek szerepelnek. Nyilván magának a gyártó műnek a múltja, hiszen ha megnézzük azt a nagyon kevés gyártót, aki fellehető, a Big John, aki gyakorlatilag közel 60 éves múltal rendelkezik, mint gyártó, már nem is maga az a tulajdonos, aki eredetileg elindította magát a gyártmányt, a típust, de mivel olyan hosszú életciklusú a gyár, ezért nyilvánvalóan által a gyártott fellehető használt gépek, amiket mi megtekintettünk, az is azt tükrözte, hogy egy nagyon hosszú élettartamú gépről van szó, ami nem egy pár éves beruházásra hivatott, hanem egy nagyon hosszú kiszolgálója lehet akár a cégnek, akár egy társadalmi rétegnek, vagy egy komplett országnak.
3: Mivel rádióban vagyunk, nem tudunk ugye képekkel segíteni a beszélgetés, hogy milyen vizualizálását, úgyhogy arra kérem, hogy próbálj még egy picit leírni a szavaival, hogy hogyan képzelje el a hallgató ezt a gépet, nyilván azt a részét, amivel ez a faátültetés ténylegesen történik, aki még nem látta ezt a munkagépüket.
2: Gyakorlatilag három fő egységből tevédik össze maga az ültetőgép. Ugye van egy hordozó alváz, a mi esetünkben ez egy négy tengelyes, ebből három tengely hajtott alváz, 410 lóerővel, illetve valam fölött a felépítmény, ez maga a Big John gyártmánya. Ugye a kabin mögött, fölött helyezkedik el közvetlenül ugye a kabin védő keret, illetve kabin mögött a hidrolikó olajtartály és a kiegészítő víztartály. Majd ezt követője a hátsó tengelyek fölött maga a munkát végző felépítmény, ugye ami, ha úgy tetszik, egyfajta, én úgy szoktam mondani, hogy óriás vagyis kanált, annyi, hogy ugye nyilván nem meríti a földet, hanem fölcsippenti, tehát egy nagy csipegetőnek is lehetne nevezni. Ugye ez egy gömbsüveg formát markol ki a földből, úgy, hogy maga a földlabda, amit kiemel, nem sérül, nem esik szét, egyben marad, és mivel mindig azonos gömbsüveg formát képez maga a kanál, ezért van az, hogy az ültetés során szinte légmentesen tudjuk a fát az egyikből a másik ültetőgödörbe áthelyezni, ezáltal biztosítva a gyökérzet számára fontos anaerob környezetet. Magát az egységet hidrolika vezérli, tehát hogy a hidrolika nyomás állítja elő ugye azt a szükséges nyomó-húzó energiát, amire szükség van. Magát a felépítményt ugye a hidrolika nyomás üzemelteti, a hidrolika nyomás pedig a meghajtó teherautó kihajtó tengelyre húzott hidrolika szivattyú biztosítja. Most ugye ez egy extrém túlnyomás, tehát közel 300 báron dolgozik a rendszer, ami egy irgalmatlan nagy nyomás, de ugye el kell képzelni, hogy maga ez a felépítmény is 9,8 tonna. Ehhez ugye ezt a teljes energiát, ezt a teljes tömeget mi át fogjuk származtatni ugye a földbehatolás során a kés pengére, magára erre a relatíve nem túl vastag, hiszen közel maximum 1 cm vastag lemezanyagra, ami egy speciális AR500-as kategóriájú, ez egy hardox minőségű lemez, ami nagyon kemény, de mégis rugalmas anyag. Ezekre a késekre fogjuk átszármaztatni, ami segítségével, hogy megnő a talajnyomás, a kés behatol a talajba, átvágja a gyökérzetet, majd ezt követően van egy hidrolikus emelőmű, ami fölemeli, majd ezt követően a magára teherautóra billenti magát a fát, illetve a földlabdát. Nagyjából ennyi a rövid műveleti folyamat, amit végezünk munkagép. Ugye a hihetetlen nagy dolog az, hogy önmagában ez a 9,8 tonna vas, ez mind ott van a Késhegyen, mint nyomás, talajnyomás, és ez biztosítja azt a hihetetlen nagy erőt, energiát, amivel a föld maga átvágható ebben a köbméterben, hiszen fölül 2 méter 26 centi a fa földlabdája, lefelé pedig 1 méter 50 centi mélyre megyük le.
3: Tehát akkor nagyon egyszerűen fogalmazva, ez a fagyiskannál gyakorlatilag egy ilyen földlabda, egy földlabdával együtt kiemeli a földből a fát. Kicsit olyan ez, most minibe átültetve, mint amikor egy kis palántát mi körbe ásunk egy kis kannáról, csak ez egy kicsit nagyobb művelet.
2: Így van, hát nem, kicsit sokkal nagyobb, de egyébként pont ugyanúgy működik, így van.
3: Bizonyára találkozik sok ilyen kérdéssel, hogy mennyire életképes ez a művelet. Tehát mondjuk az önök által átültetett fáknak mondjuk százalékosan mekkora része az, ami mondjuk egy év múlva is még szépen átültetve tovább éli az életét a következő helyszínen.
2: Negatív tapasztalatunk igazából az Atlas Cédrussal kapcsolatban van. Ott nem tudjuk sajnos azt garantálni, hogy a 20 centi fölötti törzsák mérő megmarad. A többi fafaj esetében abszolút pozitív lehet, ez fenyőféle is, akár abszolút pozitív a tapasztalat, gyakorlatilag 2% alatt marad a elhalálozás. Valójában, hogyha nagyon normális, nagyon jó gondozást kap, utógondozást, akkor nem kell nagy dolgokban gondolkozni, nem tápoldatozásról beszélünk, hanem mindössze megfelelő mennyiségű rendszeres víz utánpótlásról beszélünk. Ebben az esetben, hogyha a fa megkapja ezt a kellő törődést, nyári nagy melegbe hetente egyszer 500-600 liter vízről beszélünk, és vagy kinek milyen van, milyen lehetősége van, akár egy automata öntözőrendszer naponta fél órát, egy órát, egy kis teljesítményű szórófej medvesen tartja magát a gyökérzetet, a gyökérzet környezetét, minden fa életben van. Csak a tulajdonosan múlik, hogy történik a fával az átültetést követően.
3: Ez a vízmennyiség és az a rendszeres locsolás, ez az átültetést követő, nem tudom, néhány hétre vonatkozik?
2: Nem. Gyakorlatilag ugye nagyon sok fát átültettük már. Erős kötött, agyagos kötött talajokban heti egy alkalommal 4-500 liter víz is lehet elegendő. A nyári 40-45 fokos melegekben légköri asszály esetén ez viszont kevés lehet. A homokosan gyengébb víztartó képességű talajok esetében szükséges a heti egyszer-kétszeri nagy mennyiséggel való öntözés, mivel annyira gyors a talajnak a vízáteresztő képesség, hogy a gyökezet nem tudja fölvenni azt a vízmennyiséget, mint amire szüksége van. Gyakorlatilag a rendszeres öntözés, hogyha valakinek van egy automata öntözője a kertébe, ha az ugyanúgy, mint egyébként a gyepet locsolná öntözni, öntözi a fát is, elégséges. Ha nincs, akkor heti egyszer-kétszer nagyobb mennyiségű vízpótlására lehet szükség.
3: És ez idővel egyébként mi a tapasztalatok csökkenthető? Tehát, hogyha feltételezem, hogy a fa elkezdi a gyökereit tovább növeszteni, mint maradjunk egy példánál, mondjuk egy kisebb facsemet elültetésénél, hogy úgy elkezd a földben tovább gyökerezni. Tehát az ilyen átültetett nagy fa is képes erre, hogy növeszti a gyökerét? És mélyebbre megy, és több vizet elér.
2: Na most az mélyebbre megy, ez nem helyes kifejezés így. Ez gyökérzet típustól függ, hogy a fának melyik irányba kell terjeszkednie. Vannak fafajok, amik lefelé mennek, vannak, amelyik oldal irányba terjeszkedik ki. Értelmszerűen ugyanúgy, mint amikor a fát megmetszük, újra fakad. A gyökérzet ugyanezt teszi oda lent a talajba. Hasonlóképpen, ugye mi amikor átültetünk egy nagy fát, akkor ugye a gyökérzethez igazítjuk a lombozatot. Tehát szükséges egy lombozat ritkítás, úgymond, és ezt követően szinkronban, ahogy a gyökérzet regenerálódik, újra fejlődik, egyre messzibbre jut, egyre több vizet tud fölvenni, egyre több tápanyagot tud fölvenni, úgy fog a lombozat is hozzáfejlődni. Ez nagyságrendben 3-5 év az, ami a regeneráció. Attól a fa teljes mérete, tehát az a 7-8 méteres magasság, 20-30 centi törzsátmérő nem fog változni. Fővezérágakat mi minden esetben meghagyjuk, a lombozat pedig ezt követően, hogy a gyökérzet úgymond regenerálódott, a lombozat újra a teljes pompáját fogja mutatni. Tehát ez a 3-5 év körülbelül az, ami a regeneráció időszaka, de attól még az a 35 év az 35 év előtt. A 7 méter az 7 méter, és a 25 centi törzsátmérő is 25 marad.
3: Mi volt a legnagyobb fa, amit átültettek?
2: Nagy körösen ültettük át. Szerintem mint Európában is, mondjuk úgy, hogy párját rikító, méretű platánfát, ez közel 60 centi, talán még azt is meghaladja törzsátmérő. Hivatalosan gépünk erre nem alkalmas, de úgy tudtuk megoldani, hogy két árokású segített a fát kiemelni, hiszen nekünk ez már bőven túlméretes volt, majd ezt követően került az új helyére, egy útépítés miatt lett nagyságrendileg légvonalban mérve 100 méterre arra helyezve, ahol egész nyáron hetente két alkalommal egy-másfél több méter volt az, amit jutott számára. Nagyon szépen átvészelte a nyarat, minden ág végén hajtások eredtek. Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogyha a gazdája jövőre is hasonlóképpen ápolja a fát, gondoskodik róla, ez a fa ez 5 év múlva pont ugyanolyan lesz, mint amilyen eredetileg volt. Egy közel 80 éves fáról beszélünk.
3: Ez egy jó példa volt arra is, hogy mégis mikor merül fel valakiben, hogy átültessen egy fát. Beszéljünk erről még. Ez a gyakoribb, hogy mondjuk egy útépítés miatt egy idősebb fát a kivitelező sajnál meg, vagy önök tudomást szereznek róla és megpróbálják megmenteni, vagy inkább magánszemélyek keresik önöket. Ki az átlagos ügyfele önöknek?
2: Hát az elmúlt időszakban jellemzően vállalkozások voltak. Nyilván költség oldalról is azt gondolom, hogy könnyebb volt a vállalkozásoknak velünk dolgozni, hiszen volt megfelelő fedezete. A magánszemélyeknek nagyon ritkán tudunk sajnos csak szolgáltatást nyújtani. Ők pillanatilag nehezebben érik fel ezt a szolgáltatást, úgy tűnik, de nem volt ritka az sem, hogy átmentettünk különböző okokból. Jött az építkezés, új csarnok kerül oda, jön az új út, odébb kell rakni. Most például szintén egy ilyen projektben vagyunk benne, ahol az építkezés miatt nem kerülnek kivágásra, átültetésre kerülnének a fák. Jellemzően ezek voltak. Na most ugye a fa mentés az egy másik ága ennek a dolognak. Ugye előfordul az is, amikor nincs hova elültetni, nincs szükség a fára, de még gazdaságos megmenteni a fát. De azért mondom, hogy gazdaságos, mert nyilván a terautó fenntartási költsége, úti, üzemanyag, munkari, stb. Ugye nem teszi lehetővé, hogy nagy távolságra lévő fákat megmentsünk minden esetben, hiszen ha nem tudjuk összehozni a régi és az új tulajdonost, hiszen ilyenkor nem mi vesszük meg a fát jellemzően, hanem két tulajdonost közvetítünk egymásnak, hogy ő neki van, te azt szeretnéd, mi majd a szolgáltatás részét megoldjuk, de ez ritkán tud sikerülni. Tehát jellemzően inkább azok az esetek fordulnak elő, ahol beruházások, házépítés, ipari csarnoképítés, csarnoképítés, útépítés miatt útba vannak a fák, vagy kivágják, vagy odébb tesszük. Na most ugye nagyon sok esetben van az, ahol előírják, hogy hasonló mennyiségű, vagy nagyobb mennyiségű zöld felületet, illetve fatörzsátmérőt kell telepíteni. Na most az ilyen esetekben nyilván egy idős fa helyére 100 csemetét ültet, nem annyira gazdaságos, mert többbe kerül a 100 csemete, mint hogyha azt az egy időset megment. Ilyen esetekben rendkívül sokszor keresnek meg bennünket ezzel kapcsolatban, hogy mentsük meg a fát, hiszen egynek is gazdaságosabb, kettő az idős fa még nagyon sokáig íze lehet az adott területnek.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a fák átültetéséről Hernek Zoltánnal, az ezt végző, ezt vállaló egyetlen magyarországi cég ügyvezető igazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro és kis vállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. A kiüresített megyei közgyűlések megszüntetéséről, a rendszer teljes átalakításáról készülő javaslatról beszélt a miniszterelnök kedden napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített magyar közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. A magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, hangoztatta Magyar Péter. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1%, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6%, a teherszállítás 13,9%, a taxi 11%, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8%, a burgonya 2,4%, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyár végi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruit webabecslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a kitekintőt hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Hernek Zoltánnal, a faátültetéseket végző egyetlen magyarországi cég ügyvezetőjével.
2: De önök foglalkoznak azzal is egyébként, hogy árulnak fákat, vagy a honlapjukon lévő fák azok mindig magánszemélyeknek a fája, akikkel próbálnak összekötni embereket?
3: Vannak saját fáink is, már mentett fák, amit kvázi gazdaságos volt megmenteni, de vannak a honlapon olyan fák, amiket az ügyfelek felkínálnak értékesítésre. Egyébként maga a portálunk, a honlapunk lehetővé teszi azt is, hogy akár az ügyfelek önállóan feltöltsenek fotót és információt arról, hogy mi az, ami nekik már nem kívánatos, és szeretnék ők akár ingyen, akár díjet másik tulajdonosnak felajánlani. Mi nem állunk, mi nem fakereskedők vagyunk, mi szolgáltatók vagyunk.
2: De most akkor, amiket mondja, hogy vannak megmentett fáik, van egy telepük, ahova beültették ezeket, és onnan ezeket, ha kell, akkor ki tudják emelni?
3: Van saját telephelyünk, a saját telephelyünkön van annyi helyünk, hogy ami itt volt a környezetünkben, és megmentése érdemesnek ítéltük, és gazdaságos volt a ledepózás, ami átmeneti depónak nevezük, ezeket a fákat itt a saját telephelyünktől nem messzi lévő telken tudjuk letárolni, ott tudunk róla gondoskodni, öntözzük őket, gondoskodunk róluk. Majd és hogyha valakinek ezekből megtetszik valamelyik, ezekből tudunk választékot biztosítani, amennyiben neki nincs saját fája. Ugye nagyon sok esetben megvan a fa, ott áll, csak rossz helyen van. Tehát ugye ez is egy lehetőség, hogy kell a fa, csak arrébb kell tenni. De ugye van olyan, akinek meg nincs fája sem, és nem tud beszerezni. Nem tud a környékén saját környezetébe ültetendő fát megvásárolni. Ezeket a fákat, amiket így módon mondjuk azt, hogy megmentettünk, megvásároltunk, ezeket tudjuk felkínálni az ügyfeleknek megvásárlásra.
2: Itt van valami észszerű élettani idő, aminek el kell tenni egyébként, hogy ledeponálják ezt a fát, ez gondolom azt jelenti, hogy beültetik a területükre, és akkor mondjuk el kell tenni valamennyi időnek, hogy újra ki lehessen azt venni, hogy a fa biztosan túlélje még egyszer a kiemelést, az új helyreültetést?
3: Nincs ilyen megkötés, mivel a gyökérzetnek az átvágása után ugye a mikrogyökérzet újra elkezd kialakulni. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a fa csak a ültető gödrön túlfelé akar terjeszkedni. A meglévő belső területet is ugyanúgy újra mikrogyökérzettel fogja telinőni, ha úgy tetszik. Tehát egyfajta úgymond faiskolai fát csinálunk belőle ilyen esetben. Majd ezt követően, amikor újra kiültetjük, nyilván az ültető gödrön túli rész gyökérzete, ami képződött, az adott esetben kárba veszik, ez valóban így van, de a fának a úgymond értéke, élettartama ettől nem változik, hiszen regenerálódni fog. Tehát ez most olyan csúnya kifejezés, de úgymond, ha valakinek van egy sefej lábán, attól, hogy most megműtik és rendbe rakják, utána még egyszer meg kell majd műteni, mert pótolni kell rajta a hámfelületet, attól nem kellene ágni a lábát, meg attól az ember is életben marad. Tehát a fánál is valahogy így kell elképzelni, hogy ő attól nem szenved akkor a veszteséget, hogy ne tudna regenerálódni. Tehát a fába benne van az élet, hiszen megvan az a csodálatos képessége, hogy tud

0: ellenállódni, sejtet tud képezni, sejteket tud képezni, új gyökérzetet, új hajtásokat tud, új lombozatot tud képezni. Tehát addig, amíg van asszimiláció, addig van gyökérzet is.
1: Említette ezt a 80 éves nagykörösi fát. Ennek, vagy egy másik ilyen idősebb fának, több tíz éves fának meg lehet satszolni mondjuk az eszmei értékét? Ön szerint egy 80 éves idős fa az mennyit ér?
0: Őszinte legyek, ez a platán én szerintem egy 2,5-3 millió forintos platán lenne minimális költségbe, hogyha ez egy faiskolába állna. De inkább azt mondanám, hogy ha nem ültettük volna át, ha nem, akár egy nyugat-európai, akár egy amerikai ültetőbrigád, ennek az ültetési költsége szerintem egy ilyen 4-6 millió forint alatt nem állt volna meg. Tehát ugye a fa eszmei értéke a régi helyén 2-2,5 millió forint, mivel legtöbb ember aztán úgy se tudják átültetni, akkor ez itt maximum ennyit ért, de mivel át lett ültetve, ugye nyilván az ültetési költségével felértékelődik a fa, hiszen az új helyén tovább fog élni.
1: Még ilyen technikai jellegű kérdések jutnak eszembe az ültetéssel kapcsolatban, hogy van bármi szezonja az átültetésnek? Tehát most például a fakitermeléssel kapcsán sokat hallottunk arról, akik aggódnak az erdőkért, hogy vegetációs időszakban nem szabad, vagy volt egy ilyen talán törvényi tilalom is. Átültetni szabad?
0: Igen, ez most is van. Hát elveik vannak, inkább én így mondanám. Jellemzően idős fát, tehát 20 centi törzsátmérő fölött a szeptember vége utánra válunk csak, lombhullás előtt, amikor elkezd színeződni a lombozat, akkor szoktuk megkezdeni a szezont. A vége az valahol egy ilyen rizsfakadás körül időszak. A 20 centi alapjaknál 15-10 centi törzsátmérőt gyakorlatilag télen nyáron lehet ültetni, nincs jelentősége. Tehát annyira nagy átmérőjű földlabdával veszük ki a fát, hogy bőven el tudja látni a 10-15 centi törzsátmérő fákat tápanyaggal is vízzel.
1: Hogyan változott a trend? Ha jól emlékszem, azt említett, hogy 2017-ben indították a vállalkozásuk ezen részlegét. Jól emlékszem a dátumra?
0: Igen. 2017-ben készült el a gépünk. Az első év az nagyon küzdelmes volt, hiszen teljesen új szolgáltatás volt, amit a magyar társadalomnak egy picit idegenként festett. Ennek ellenére nem volt rossz év az első induló év sem. A második év az már komoly sikerekkel járt, nagyon sok fát ültettünk el. Utána a Covid időszak sajnos az bennünket is megviselt a nem akarunk találkozni senkivel című fejezet. Annak ellenére, hogy mi nem igényünk effektív személyes közreműködést. Nagyon sok esetben, főleg ott, ahol nagyon sok fát kell 10-15, akár 30 darab fát átültetni egy-egy helyszínen, nagyon sok esetben nem is igényeljük a konkrét segítséget, kérünk egy térképet, egy vázrajzot, legyen felszámozva a ültetvény, melyik fa, melyik, honnan, hova kerül, legyen a térképen kimérve, kijelölve, kikarózva, nem igényünk személyes kontaktot, ennek ellenére a Covid első éve az nagyon rosszul sikerült. A következő év, ugye 2021-es év, gyakorlatilag felülírt mindent, mindenért kárpótolt bennünket, és újra úgymond megjött a bizalmunk a társadalom felé, és úgy tűnik, hogy van az embereknek kedve, és van az embereknek megfelelő affinitása a fák megmentésében.
1: Mi lehet ennek ön szerint hosszú távon a vége? Tehát eljuthatunk oda, hogy egy beruházásnál a vállalkozóknak, önkormányzatoknak az lesz az első gondolata, hogy a fákat arrébb teszik telken belül 10-20-30-50-80-100 méterrel, és nem kivágják őket? Eljöhet ön szerint ez a helyzet?
0: Nagyon sok minden tényező kell hozzá. Az elsődleges tényező az, hogy legyen egy olyan úgymond zöld tudatos szabályozás, ami nem az, hogy bennünket elősegít, hanem a fák életben maradását elősegíti. Amikor nem azt támogatja a rendszer, nem azt támogatja a környezet, a jogi környezet, hogy megtehessük, hogy a fát kivágjuk, hanem azt kellene valahol támogatni, hogy hogyan tartsuk életben, hiszen fa nem értünk van. A fa azért van, hogy a gyerekeinknek is legyen oxigén. Ezt a tudatosságot sajnos, ezt nagyon sokan elfelejtik, amit az iskolában tanultak, általános iskolába, nagyon sokan elfelejtik utána további életükbe, és nagyon sokan nem érik föl sajnos előtudattal, hogy a fák mentik meg a bolygót, és bennünket is. Hiába tökéletesen értjük a jelen szituációban a gázválságot, az energiaválságot, de attól maga a fa, ha nem lesz, akkor nem fogunk hullani. Tehát akkor, amikor a tudat eljut arra a szintre, és van egy olyan jogi környezet, ami lehetővé teszi azt, hogy a fák ne kelljen menteni, és elsődlegesen mentés legyen a cél, és nem pedig a kivágás, majd kivágás követően új csemetékkel pótolni. Nyilván az új csemete is termel majd oxigén 30 év múlva, mire eléri ezt a méretet. Jelen állapotában csemeteként nyilván más helyszínen, ott, ahol indokolt helyt áll, de a nagyfákat lehetőség szerint meg kellene tudni menteni. Nem jutott minket a társadalom.
1: Jól értem, amit mond, hogy ennek tulajdonképpen egyfajta ilyen jogi környezet is segíthetne ezen, ha változna? Tehát ha nem csak beszéltünk itt a beszélgetés közben arról, hogy kell pótolni fákat egy beruházásnál, tehát azt nem nagy dolog belátni, hogy ha kivágok egy nagy fát, és helyére ültetek egy csemetét, az nem ugyanaz az érték sem a lombkorona méretében, az oxigéntermelésben, az árnyékban, stb. Ha a máshogy lenne a beruházási törvény, a jogi háttér, akkor ez könnyebben módosulhatna, vagy változhatna, jól értem? Vagy erre céloz?
0: Így van. Jellemzően helyi rendeletekkel is szabályozzák ezt a fajta programot. Vannak olyan települések, ahol azt mondja a helyi rendelet, hogy mondok egy számot, 30 centi törzsátmerő fa helyére 50 darab csemetét kell ebből a méretből ültetni ahhoz, hogy azt az egy fát kiváltsuk, akkor az ölt felettel. Egyszerű a matematika. A mi díjazásunkhoz képest az 50 darab csemete és az ahhoz kapcsolódó ültetési, utánajárási, szállítási költségek nagyságrendek pont a duplájába kerül, mint maga az átültetés díja. Ennek ellenére ugye az emberek nem feltétlen gondolkoznak előre, megveszik az 50 vagy akár több csemetét, amiből a fele nem fog megfogni, hiszen az az elvárás, hogy el legyen ültetve. Az, hogy az életben van-e tartva, az egy másik dolog. Ugyanakkor az 50 darab fa, amit elültet, csemete, lényegesen nagyobb területet fog elfoglalni, mint az az egy. Azaz, egy adott területen egy fa van útba, 10 fa van útba, a 10 fa helyére akár 500 darab csemetét is előírhatnának, hogy el kell ültetni. De hová teszi? Hiszen a területen nincsen 100 fának befogadó hely. Csak ha 2 méterenként ültetem őket. Tehát ha 2 méterenként ültetem, és 8 méter átmérő környi élettér szükséges a fának majd, akkor azt a faállományt 5-10 év múlva el kell kezdeni gyéríteni, mert utána egymást törik a fák a fényen. Esőerdő effektusa lesz az ültetvénynek, ennek megint nem sok értelme van. Ugyanakkor nincs hova elraknom a 100 fát. Tehát ugye logikusan melyikkel jön ki jobban az adott terület, melyikkel jár jobban az adott vállalkozás, melyik az, ami jobban megfelelne az ő igényének. Emiatt van az, hogy ilyen elsősorban ilyen az emberek vagy nem akarnak tudomást venni a szolgáltatás lehetőségéről, vagy nem is gondolkoznak el rajta, hiszen a fában fát látnak, a fa az meg most fűtőanyag.
1: Én azt is ide tenném esetleg, hogy talán biztos vannak önök, akik még nem ismerik a szolgáltatásokat, nem is hallottak arról, hogy át lehet ültetni egy fát, talán ez a beszélgetés is néhány embernek változtat ezen a szemléletén, hogy tud róla majd.
0: Ahogy említettem is, nagyon sokszor eszükbe sem jut, hogy át lehetne ültetni, hamarabb előkerül a fűrész. Mert nem is gondolkozik rajta, hogy ezt rakjuk arra. Csak utána szembesül vele, hogy egyébként, ha van egy ilyen helyi rendelet, akkor többbe kerül a csemetésítés, mint az, hogy a fát átültettem volna. Tehát itt van az alapvető gondolkodásbeli különbség, hogy az egyik oldalon azt gondoljuk, hogy ez így teljesen rendben van, és a másik oldalon már nem is számolnak. Egy beruházásnál, egy adott helyzetben, főleg nagyvállalati döntéshozóknál, ez már föl sem merül ez a kérdés, hogy azt, ami ott van, azt megmenteni. Ott jön a buldózer, eltakarítja, és kész. És majd veszünk csemetét. De van egy érdekellentét ebben az egész rendszerben, amitől ez nem akar, vagy nagyon nehezen akar, és nagyon kevés élmény pedig.
1: Lesz ön szerint ebben jogi változás?
0: Én nem indítványozhatok jogi változtatási lehetőséget, hiszen minden gyakorlatilag a helyi önkormányzati rendeletektől és a rendeleteknek a jogalkotóitól függ. Én nem mondhatnám azt, hogy márpedig lenírják elő. Nyilván egyfajta környezettudatosság szempontjából mérlegelendő, hogy ki milyen jogi környezetet ír elő vagy vár el. Én azt gondolom, hogy a mai világban, a mai zöldülésben, ha valakinek egy pici előretekintése van, nem a 3-5 éves előretekintésről beszélek, hanem a 20-30 év múlva előretekintésről beszélek, amikor a mi gyerekeinknek nem lesz már zöld fa, csak rajzon. meg fényképen, meg videón, és élőben nem lesz, mert a bolygót fel fogjuk élni. És amikor nem jut el a tudat idáig, hogy kell tenni valami, kevés az, hogy arról beszélünk, hogy zöld politika van, megújulás, megújuló energia, igen, a fákról nem esik szó, napelemről nagyon sok szó esik, nagyon sok szó esik az elektromos fűtési rendszerekről, de az oxigénről senki nem beszél, és nem is tesznek érte. Nekem ez az, ami leginkább fáj, de függetlenül attól, hogy ezen az oldalon fáj, de a másik oldalon büszke vagyok arra, hogy ezzel a felültetőgéppel mi valóban életeket mentünk szó szerint, és nem csak a fáj.
1: Világos, és ha már ezt így mind szóba hoztam, akkor mellé teszem, ami még szerintem egy szempont, hogy egy ilyen nagy fa átültetése mondjuk a itt a mögöttünk lévő nagyon meleg nyárban abban is segíthet, hogy természetes módon hűt mondjuk egy épületet, hogy egyszer nem tud úgy fölmelegedni, hogyha egy árnyékos fa szűri meg az épületre eső napfény mennyiségét.
0: Ez is tökéletesen így van, ugyanakkor mivel nem engedi átmelegedni a talajt, hiszen a felmelegedés elsősorban a talajból fakad, ugye napfényt elnyeli a talaj, majd ezt követően hőként bocsájtja vissza a környezetbe. Egyszer is mind árnyékol kettő ugye oxigén termel, széndioxidot köt meg, és ne felejtkezzünk el még egy dologról, a látvány. Láttuk a nyáron, amikor kisült minden, szó szerint minden. Fák, bokrok semmi sültek meg a vízhiányban. Most ez a felmelegedés, ez nem véletlen. Ez azért van, mert nem akarjuk elfogadni azt, hogy sajnos globális klímakatasztrófa közeledik. Sőt, ha nem teszünk érte ma, mit várunk a holnaptól? Nem kell semmit se várni, mert nem lesz holnap. Én nem vagyok pessimista ember. Én azt gondolom, hogy megfelelő környezettudatossággal ezt tökéletesen rendbe lehetne tenni. Nagyon sok helyen, ahol az amazonaszi esőerdőt tiltották, 15-20 éves távlaton belül regenerálódott a növényzet. Megvan még a lehetőség, csak egyre inkább abba az irányba sodródik a társadalom, hogy föléljük a kapacitásokat. Egyszer el fog fogyni, nincs tovább. Nem lehet örökké megtenni azt, hogy kivágom, nem kell, kidobom, elégetem. Ez nem működőképes. Tehát vissza is kell adni a természetnek belőle. Addig, amíg pedig azt gondoljuk, hogy persze majd megnő, az nem ugyanaz, mint az, ami már eleve nagy. Én egy nagy fa esetében, ami akár egy évben 7-8-10 ezer kilogramm széndioxidot tud megkötni. Többet köt meg széndioxidból, mint amit egy átlagos személyautó kibocsájt. Ha annyi fa lenne az egész bolygón, mint amennyi személyautó van egy adott városba, hát megfulladna. Tehát nincs arányba. Tehát ez kevés, hiszen nem csak személyautók vannak, fűtünk is, klímát is dolgoztatjuk, áramot termelünk, és így tovább. Túl sok az a kibocsátás a növényzetnek a széndioxid megkötő képességéhez képest. Nem jók az arányok. Tehát elmosódott, eltűntek ezek a valós értékek. Én azt gondolom a társadalomban ez hiányzik. És nem csak beszélni kellene most már róla, hanem tenni is érte valójában. És itt a tevéssel van a baj, hogy beszélünk, de nem történik semmi.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hernek Zoltánnal beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet átültetni egy fát, és arról is, hogy miért éri ezt meg megtennünk.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlag. átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.

0: Európa Rádió kulturális műsora. Kultúra.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják, a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen a Kultúra mai adásának kínálata. Negyedszer rendezik meg az Alszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok.
2: Talán kezdeném egy idézettel, ami sok mindent megmagyaráz. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Ja, ez az idézet azért is lényeges, mert a mottója az idei fesztiválnak reményt és jövőt adok nektek. Ennek fényében a irodalmi programok már a 0. napon elkezdődnek. Csendesedjetek el, hima a jövő reménységében. Zenés irodalmi előadást ad elő az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezeket a gondolatokat fűzik majd egy csokorba. Négy szerző három hangon című rendezvény válogatás a közelmúlt szellemi hagyatékából. Érdekessége, hogy házastárs, barátok és olvasók tolmácsolják a műveket, mégpedig Cseh Károly, Csorba Piroska és Furman Imre írásait.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a település részi könyvtárakban egyaránt.
3: Bizony nem feledkezünk meg azokról az olvasókról sem, akik már ugye idősebb korosztályt képviselnek, és rögtön szeptember 16-án lesz majd Fábián Tamás újságírónak egy könyvbemutatója. Érdemes ezt úgy gondolom megnézni, erre eljönni, mert ez az első könyve Fábián Tamásnak. Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott. Már a cím is sokat mondó. Hangás és Zsuzsa kolléganőm fog majd egyébként a szerzővel beszélgetni. Fábián Tamást egyébként ismerhetik szerintem a rádióhallgatók, mert a Telex újságírója, gyakran láthatták riportok készítésével kapcsolatosan. Őt is most egy ilyen oldaláról is bemutatkozik. Mondom, érdekes már a cím is. Egy héttel később, majdnem egy héttel később, szeptember 22-én Mihály Jánosné Németh Zsuzsa érkezik hozzánk. Első könyve az Örök visszatérés, amelyet tavaly márciusban mutattunk be, és most visszatér a könyvtárban, nem szakad el. Isten malmai, ez a címe.
1: Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
0: Európa Rádió az interneten is. Európa Rádió.hu

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok. Hortai Ritát, az irodalmi programok szervezőjét hallják.
2: Talán kezdeném egy idézettel, ami sok mindent megmagyaráz. A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény. A művészet, a versek, az énekek nem fizikai éhséget csillapítanak, hanem a bennünk lévő isteni szikrát szítják lángra, hogy legyen erőnk bízni a holnapban és a jövőben. Böjte Csaba irodalmat és művészetet kedvelő ferences szerzetes idézetével nyitom a fesztivál színes irodalmi programját, és szeretném ismertetni akkor kronológiai sorrendben. Ez az idézet azért is lényeges, mert a mottója az idei fesztiválnak reményt és jövőt adok nektek. Ennek fényében a irodalmi programok már a nulladik napon elkezdődnek. Csendesedjetek el, hima a jövő reménységében. Zenés irodalmi előadást ad elő az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület. Az Isten felé forduló ember az imádság csendjében lel rá a békességre. Ezeket a gondolatokat fűzik majd egy csokorba. Négy szerző három hangon című rendezvény válogatás a közelmúlt szellemi hagyatékából. Érdekessége, hogy házastárs, barátok és olvasók tolmácsolják a műveket, mégpedig Cseh Károly, Csorba Piroska és Furman Imre írásait. Az előadók Ötvös Éva, Irner Erzsébet, dr. Pankucsi Márta, Parázs István és Jacsó Pál, aki örökhagyó gondolatok után saját verseit is megosztja velünk. Izgalmas, érdekes előadásnak ígérkezik a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola 25 éves jubileumi előadása. A darab párhuzamba állítja Szent Imre korának nevelési értékeit a mai kor lehetőségeivel, megmutatva, hogyan adható át a hit a 21. században. Az örökséget az iskola diákja és nevelői keltik életre. Szeretet és remény című irodalmi előadás témája címében rejlik. Bonyolult világunkban a szeretet és a remény ad igazi eligazítást. A fiatalok bizakodását és jövőbe vetett hitét a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum színjátszó csoportja mutatja be Budai Tibor művészeti vezetésével.
1: A Miskolci Versbarátok köre aktív szervezője, résztvevője az Arszakra Fesztiválnak idén is.
2: A következő három program a Miskolci Versbarátok köréhez kapcsolódik, amelynek a jövendő neve Szent Genezius Versbarátkör. Ez a három program kapcsolódik egymással, aminek a háziasszonya, ennek a délutának a háziasszonya Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő műsorvezetője lesz. Kezdődik egy versmondó verseny, ami már a 6. szakrális versmondó verseny, a Kedvesség az új bátorság címmel. Csak annyit, hogy a megmérettetés a 2021-es 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ihlette, és azóta a Versbarátkör minden évben megszervezi ezt a világesemény szellemiségét követve. Ennek pedig a lényege, amire már Erdő Péter bíboros úr és Fábri Kornél atya is felhívta a figyelmet, hogy a lélek gyümölcsei, amit tovább kellene adni minden évben, minden korosztálynak és minden áron, mert ez vezet a egy boldogabb, szebb jövő felé, ha ezeket megtartanánk. Éppen ezért terveztük, hogy ezek közé a témák köré keressük a verseket minden évben, ezek pedig a lélek gyümölcsei: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség és tisztaság. A programot a fiataloknak szóló zenés foglalkoztató keretműsor teszi teljessé. Tavasszal lezajlott az elődöntő, amelyben a 20 legeredményesebb versmondó mutathatja meg majd a jövőben, tehát most a pár nap múlva a ügyességét és tehetségét. Újdonság most, hogy a 20 versenyző közé 6 erdélyi versenyző, versmondó is bekerült, akiket a Dévai Szent Ferenc Alapítványból válogattak ki.
1: Kik alkotják a zsűri tagjait?
2: A mindenkori zsűri elnökünk, amiért nagyon hálásak vagyunk, Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari Díaz színművész, a nemzetművésze tavaly óta. Ezúton is gratulálunk neki. A többi zsűri tagjainkat is, mint olyan személyeket, olyan hiteles emberekből válogatjuk össze, akik jeleskednek valamilyen területen, akár író, előadó művész, vagy egyházi személy. Az idei zsűritagunkkal, zsűritagjaink is így lettek kiválasztva, Király Eszter, újságíró, szerkesztő, Ötvös Éva előadó művész, dr. Makkai László, a Miskolci Egyházmegye görögkatolikus papja, pasztorálpszichológus, és Mikita Gábor színház történész. A következő programunk szintén ehhez a témához kapcsolódik. Mondom még egyszer a címét, mert ez nem véletlen, hogy ezt választottuk. Tehát kedvesség az új bátorság. Kérdezzük, hogy manapság. Ez a kicsit meghökkentő cím mindenképpen elgondolkodtató és kérdéseket vet fel, mert hogyha belegondolunk, hogy merészség kell manapság ahhoz, hogy ebben az olykor rideg és durva világban megálljunk és szívünk szerint hangján szóljunk. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy a kedvesség nem gyengesség, hanem egy olyan belső erő, de olyan erő, mint amikor a napsugár a vastag jeget felolvasztja. Ez az én gondolatom, de valószínűleg a kedves vendégeink, akik a asztal körül ülnek, még nagyon sok és bölcs, megfontolható gondolatot fognak megfogalmazni. Érdemes lesz meghallgatni. A Mária udvarában című versenyzenés vetített képes irodalmi előadás szintén a kis versbarát körünkhöz kötődik. Méghozzá ez egy izgalmas utazás, egy vetített képes utazás a Csíksomlyói Mária kertből, melyet a versbarát körünk Pünkösdi Szarnánk doklatán meglátogattunk, Böjte Csaba Ferences szerzetes lelki vezetésével. Az udvar 15 tematikus részből áll, tulajdonképpen egy zarándokpark, ahol az ember a zarándoklat végére a belső békéjét megtalálhatja. A Szent Genezius versbarátkör összeállításában közösen járhatjuk végig Szűz Mária életét a stációin keresztül.
1: És van egy különleges tablókiállítás is.
2: Létrehoztunk egy Hittel alkottak című tablókiállítást, amit nagyon nagy szeretettel adunk oda különböző helyszínekre, mert úgy gondolom, hogy oktató célra, nevelő célra nagyon jó lehet. Ez 15 kiemelkedő magyar művész hitvallása, ami megelevenedik rólapok paravánokon, 5 művészeti ágban. Az illusztrációkat Barnáné Juhász Ildikó, a Csodamalom Bábszínház báb és díszlettervezője készítette. A kiállítást vetített képes műsor kíséri, célja pedig Isten felfedezése a művészeten keresztül. Olyan példaképeket mutatunk be, akiknek alkotásaiból árad a hit. Például a zeneterén Elgen Ferenc, Liszt Kodály, irodalomban Csidai Jenő, Sík Sándor, Reményik Sándor, vagy akár az előadó művészek között Mezei Mária, Dajka Margit, Csinkovics Imre, illetve képzőművészeket is vázoltak, ami Munkácsi, Takács István és Locz Károly portréja látható, és az építészet terén pedig Makove Stern és Hausmann Alajos, akit bemutatunk most, illetve egy az 5 művészeti ágból egy-egy művészt kiemelten, a többit pedig időhiányában csak érdeklődést felébresztően szeretnék megemlíteni. Úgyhogy hát nagyon-nagyon reméljük, hogy érdekes, izgalmas programok felkeltették a hallgatóink érdeklődését, és nagy szeretettel várjuk mindegyikre. Nem ütik egymást a programok, úgyhogy mindegyikre el lehet jönni.
1: Mik az elmúlt évek tapasztalatai?
2: Ez az irodalmi műfaj, ez úgy is indultunk neki, hogy ez nem a legnépszerűbb műfaj, mert azért mindig a zene van az első helyen, és az irodalom egy ilyen szűkebb réteget vonzott be az előadótermekbe. Azért nagyon kellemes meglepetés az, hogy évről évre többen jönnek ezekre az előadásokra. Nem tudom, minek köszönhető, talán a tapasztalat, megtapasztalták, hogy azért érdemes eljönni a témát illetően is, és talán érdeklődést kelthettünk bennük. Úgyhogy én csak bíztatom, mert nekem meggyőződésem, hogy a versek azok nagyon-nagyon sokat adnak, hiszen olyan gondolatokat sugallnak, tükröznek, amit az ember megfogalmaz magába, csak sokkal sutábban, mint ahogy egy költő a csodálatos gondolataival ezt kimondja. És talán ezért érintheti meg még jobban az embereket, mint egy sima előadás. Úgyhogy én a magam szemszögéből így látom, és így gondolom, hogy ha az ember hitelesen próbálja, és tényleg a szívéből mondja el azokat a gondolatokat, vagy adja át azokat a gondolatokat, akkor talán több embert megérinthetnek, és felébred az érdeklődés azután, hogy még többet halljanak ebből.
1: A versmondó verseny már több éve hagyomány. Hogyan zajlik ez tulajdonképpen?
2: Igen, ahogy említettem, tehát 2021-ben volt ez a világkongresszus, amikor felhívták a figyelmünket, hogy mindenki a maga tehetségéhez mérten bekapcsolódhat a szervezésbe. Ekkor gondolkozott a kis versbarátkörünk úgy, hogy mi talán ehhez van egy kis talentumunk, hát próbáljuk a hiteles írókat, költőket műsorok formájában feldolgozni, illetve hát hogy fogjuk meg a fiatalokat. A fiatalokat próbáljuk úgy megfogni, hogy az eukarisztia témakörben, mivel hogy eukarisztikus kongresszus, rendezünk egy versmondó versenyt. Abban az évben nagy segítséget is kaptunk, mert hogy ezt az ötletünket a kongresszus, illetve a főtitkára is, Fábri Kornél atya is, és Zsufa Tünde is, aki a média szakértője volt, igazgatója volt, felkarolta, és egy egész Kárpát-medencére kiterjedő versmondó verseny létrejött akkor. Délvidékről, Erdélyből, Felvidékről jöttek a fiatalok. Fantasztikus élmény volt, Fábri Kornél atya is jelen volt, akkor még nem volt püspök atya, nagyon készséges volt, és nagyon jó ötleteket adott nekünk a jövőre. Nézve többek közt ezt mondta ő is, tehát ő is megerősített benne, hogy ez a lélek gyümölcsei témakör, ezek a gyümölcsek, ezek minden évben adhatók, és mindig más gyümölcsöt próbáljunk feldolgozni, és továbbadni. Aztán vittük tovább, ugye minden évben úgy zajlik ez a vetélkedő, hogy tavasszal rendezünk egy elődöntőt, amiben adott témakörbe felkészülnek a diákok. Általában a megyéből, több helyről, több iskolából, Miskolcról is jönnek fiatalok, a legtöbben egyházi iskolából, hát a téma maga adja magán, de senki nincs kizárva belőle, és itt válogatjuk ki, itt is egy neves zsűri, aki egy hozzáértő zsűri, aki kiválasztja a legjobb 20 diákot. Itt most ebben az esetben kevesebbet választottak, mivel hogy a Szent Ferenc alapítványból is jönnek hatam. Hát aztán itt van egy nyár a készülésre. Nem engedjük el teljesen a kezüket, mert azért szoktam írni egy-egy levélkét a fiataloknak most főleg, hogy már közeledik a megmérettetés, kicsit bíztatni őket, kicsit bátorítani. Úgyhogy van egy ilyen hátsó kapcsolat is, nem szeretnénk, ha csak egy szavaló verseny lenne, tehát nem az a lényeg, hogy most elmondjanak egy verset, és ki legyen pipálva, hanem az, hogy ez a vers, ez adjon nekik, és ők is adjanak ezáltal a közönségnek, az, hogy ezzel azok is közelebb kerüljenek ahhoz a témához, akik felkészítik őket, vagy netán a szülők, akik meghallgatják azt a verset. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindenkinek ad, nagyon sokaknak esetleg valamiféle belső fejlődést is elindíthat. És a hozadéka Mindenképpen ez, azt mondom, ez a legnagyobb hozadéka, a másik pedig az, hogy hát igen, aki bekerül a döntőbe, az már azért jutalomba is részesül, úgyhogy a két korcsoportba 3-3 helyezett, az mindig szép jutalmat kap, illetve egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy az első két, tehát a két első helyezett, az a zárógálán bemutatkozhat és elszavalhatja a versét, tehát a fesztivál záró ünnepségén. Úgyhogy ez visszajelzés szerint mindig egy óriási gyutalom és büszkeségre ad okot magának is, meg hát a családnak is, és szeretnénk ezt továbbvinni. Nagyon szeretném, hogyha elérnénk legalább a 10 évet, mert azt már nagyon tervezem, úgyhogy azt ismét szeretnénk meghívni Fábri Kornél atyát majd, akinek már ezt jeleztem, és azokat a versmondóikat, akik szép eredményt elértek, és van olyan, aki már gyerekszínészként játszik színházba, úgyhogy vannak azért ebből nagyon szép hozadékok is.
1: Épp ezt szerettem volna kérdezni, hogy nehéz dolga szokott lenni a zsűrinek?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát aki erre vállalkozik, az én úgy gondolom, hogy már komolyan átgondolja, hogy mire vállalkozik. Tehát valahol mindenki érzi, hogy ez nem csak egy szavaló verseny. Ezt érteni kell, érezni kell, csak akkor tudja hitelesen továbbadni, hogyha a szívébe megérleli. Ezért jó például ez az nyár közte, hogy érik ez a gyümölcs. És én írtam is nekik, hogy tényleg nem közhely, hogy aki már ide bekerül, az már mindenki nyertes. Mert ő már annyit nyer azzal, hogy foglalkozott azzal a témával, hogy a magáévá tette, hogy a szívébe érleli ezt a verset, hogy ez már önmagában egy nagy jutalom. És aztán nem beszélve arról, hogy barátságok szövődnek, olyan emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik hasonló gondolkodásúak, megmaradhatnak barátságok, és találkozhatunk a következő évben is, akinek tetszik ez a fajta megmérettetés. És arra is odafigyelünk, hogy megint azt mondom, ne csak egy verseny legyen, hanem van egy kis keretjáték, egy kicsit kicsit foglalkoztatjuk, oldjuk a fiatalokat, úgyhogy ezt minden évben megénekeltetjük, megmozgatjuk, ritmus hangszer, tehát ez arra vonatkozik, hogy kicsit tereljük is a figyelmet, meg hát egy picit össze is hozzuk ezt a kis társaságot.
1: Említette az előbb, hogy a versbaráti kör felveszi az egyik szentnek a nevét. Miért döntöttek így?
2: A profilunk, hogy így mondjam, de hát ez egyre inkább a hitünk, az Isten hit felé fordul. Persze nagy szerepet játszik itt a versbarát életében a hazaszeretet, a család, az igazi emberi értékek, amiket szeretnénk képviselni. De úgy érzem, hogy talán ez, amit leginkább szüksége van a társadalomnak, mert ez egy olyan alap, ami nélkül sajnos sodródunk, mint ahogy látszik is sokszor. Tehát ezt az alapot szeretnénk megerősíteni. És ezért gondoltuk, hogy egy olyan védő szent kellene a körünknek, akinek köze van az művészethez, az előadó művészethez, és rájöttünk, hogy nagyon kevés ilyen van. Aztán végül is az egyik társunk, Mikita Gábor, színháztörténész, ő talált rá Szent Genesiusra, aki az előadó művészek, sőt még az amatőr előadó művészek védőszentje is. Ő az egyházüldözés idején egy olyan színész volt, aki állandóan a keresztények ellen készítette a műsorait, és ilyen darabokban vett részt, és egy alkalommal az arénában szintén egy ilyen egyházellenes darabra készültek, amikor is ez egy hihetetlen, váratlan megtérés volt, amin ő keresztül ment, és abban a pillanatban megmondta az álláspontját, és mondta, hogy ő többet a keresztények ellen nem fog harcolni. Tudta, hogy az életével játszik, úgyhogy miután kényszerítették rá, hogy ezt tagadja meg, ezután se tette, és így valóban a mártír halált halt. Úgyhogy ez egy olyan példaértékű szent, akit úgy gondolom, hogy bátran választhatunk védőszentünknek.
1: Idén is lesz zarándoklat, mit tudhatunk erről?
2: Igen, ez most már immár negyedik alkalommal kerül megrendezése szintén, a kezdeményezője Seresnyi Horváth Zsuzsanna. Minden évben a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén indul ez a gyarúgos zarándoklat. Ennek kettős célja van, az egyik az, hogy meglátogassuk Miskolc összes templomát, ez több mint 40 templom, ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy 4 útvonalon haladunk, és végül is a találkozási pont az a Kálvária kápolna, ahol délután a szabadtéri búcsún tudunk együtt hálát adni, és együtt kérni a megbékélés és kiengesztelődést, megbocsátás kegyelmét. Hiszen tudjuk, hogy ezen a napon az egyház arra fókuszál, hogy a kereszt a bűn és a halál feletti diadal, valamint az örök élet és a megváltás győzelmi jele lett. Délután 5 órakor az zarándokokat Juhász Ferenc pasztorális helynök plébános fogadja, ezt követően veszi kezdetét az ünnepi szabadtéri búcsúi szentmise. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, Seresnyi Horváth Zsuzsannánál, akinek a címét, elérhetőségét, telefonszámát a Facebook Miskolci Arszakra oldalán megtalálható, illetve Seres Zsuzsannak a saját Facebook oldalán is. Itt vagy telefonon, vagy e-mailben jelezzenek. Szeretnénk, hogyha minél többen eljöjjenek, mert az zarándoklat az azért egy hatalmas kegyelem. Tehát aki ezt végigjárja, ez olyan értéket képvisel, amit nagyon, nagyon ritkán kaphatunk meg. Tehát maga a lemondás, maga az a nehézség, a fáradalom, és az a felajánlás, amiért ezt felvállaljuk. Minden évben célunk a béke egyrészt, másrészt mindenki megfogalmazza a saját kis célját, és azt szerint tesszük meg ezt az utat. Azért mondom, hogy tesszük, mert a 4 útvonalon 4-en vezetjük, én is minden évben benne vagyok az egyik útvonalba, ugye Zsuzsi a másikba, és a harmadik, negyedik útvonalnál még változnak a vezetők, de tulajdonképpen ez nem is annyira lényeges, hanem a lényeges az a külső és belső út, amit megteszünk ez alatt. A csúcspontja pedig a búcsúi mise, ami minden évben egy olyan katartikus élmény, amikor összetalálkozik a 4 társaság, és együtt adhat hálát az Úrnak. Mindenkinek ajánlom ezt a csodálatos és felemelő élményt.
1: Negyedszer rendezik meg az Arszakra Fesztivált Miskolcon. A keresztény értékek gyarapítása, ökumenikus lelkiség, Miskolc kulturális teljesítményeinek bemutatása, gyarapítása, a béke üzenetének közvetítése a sereg szemle célja idén is, szeptember 9-e és 20-a között. Idén 9 nap alatt több mint 50 programmal, mintegy 600 közreműködő várja a közönséget. A 2026-os Miskolci Szakrális Fesztivál eseményei között ebben az évben is fontos helyet foglalnak el az irodalmi programok. Hortai Ritát, az irodalmi programok szervezőjét hallották.
0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.

0: Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a település részi könyvtárakban egyaránt. Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: A központi könyvtár gyermekkönyvtári programjairól beszélnék elsőképpen az Európa Rádió hallgatóinak, és már megszokhatták, én azt hiszem, hogy Barnóczky Beáta zenepedagógus tart egy ilyen cirókamaróka kis babusgatót, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a mondókákkal, különböző kis rövid dalocskákkal. Ez szeptember 12-én szombaton délelőtt 10 órakor lesz. Elmondanám, hogy a könyvtárnak már visszaállt a rendes régi kerékvágásban nyitvatartási rendje, tehát szombatonként is nyitva vagyunk 10-től délután 4 óráig, ezért is lehet meg ez a cirókamaróka babusgató. De lesz még más gyermekkönyvtári program is. Szeptember 29-én, amely kedre esik, kézműves ked lesz a mesebirodalomban, különböző feladatokat, kreatív feladatokat adnak majd a gyermekkönyvtárosok, és azokat kell megcsinálni adott minta alapján. És másnap, rögtön másnap szeptember 30-án délután 2 órakor, szeptember 30 az a Magyar Népmese napja, Benedek Elek születésnapja, és Benedek Elek életművét mutatják majd be a gyerekeknek, hogy ismerjék is meg, hogy Benedek apu, aki számos olyan mesét írt, amit már hallottak óvodában, iskolában, itt kimondottan a kisiskolásokat célozzák meg ezen a programon, szeptember 30-án délután 2 órakor. Ennyit a gyermekkönyvtárnak a program kínálatából, amely azt hiszem, hogy megint sokszínű lesz, mert lesz kézműveskedés, babusgató program, és természetesen egy kisiskolásoknak szóló, inkább úgy mondanám, hogy ismeretterjesztő előadás.
1: De a felnőtteket is több program várja.
2: Bizony nem feledkezünk meg azokról az olvasókról sem, akik már ugye idősebb korosztályt képviselnek, és rögtön szeptember 16-án lesz majd Fábián Tamás újságírónak egy könyvbemutatója. Érdemes ezt úgy gondolom megnézni, erre eljönni, mert ez az első könyve Fábián Tamásnak. Bravúros mutatványok, amiket senki sem látott. Már a cím is sokat mondó. Hangási Zsuzsa kolléganőm fog majd egyébként a szerzővel beszélgetni. Fábián Tamást egyébként ismerhetik szerintem a rádióhallgatók, mert a Telex újságírója, gyakran láthatták riportok készítésével kapcsolatosan. Őt is most egy ilyen oldaláról is bemutatkozik. Mondom, érdekes már a cím is. Egy héttel

0: később, majdnem egy héttel később, szeptember 22-én Mihály Jánosné Németh Zsuzsa érkezik hozzánk. Első könyve az Örök visszatérés, amelyet tavaly márciusban mutattunk be, és most visszatér a könyvtárban, nem szakad el. Isten malmai, ez a címe. Ugye mindenkinek rögtön beugrik a mondás, és én is először ezt mondtam, hogy Zsuzsa néni, mert tavaly is én beszélgettem veled, arra hajasz, hogy Isten malmai lassan őrölnek. Hát valami ilyesmi, de majd el kell olvasni a könyvet, hát elolvassuk a könyvet, tegyék ezt meg minél többen is, jöjjenek el, szeptember 22-én fél ötkor lesz egyébként a 16-ai könyvbemutató is, amit még nem mondtam. És egy új program indul majd, egy programsorozat, méghozzá a Magyar Madártani Egyesületnek a helyi szervezetével, és a Bükki Nemzeti Park hidrobiológiai referense tart majd előadást, Csipkés Rolandnak hívják. Hát az éghajlatváltozás, mi más lenne a téma? Mögöttünk a vízözön, ez az éghajlatváltozásról szól. Lehet-e majd olyan a Földön, hogy megemelkedik a tengerek vízszintje? Esetleg ugye Hollandiában, ami ugye mélyföld, elönt bizonyos városokat, szerintem ilyenről is szó lesz, nyilván Magyarországon is. Van-e víznek egy másik hatása, mert láthatták a híradásokból, hogy a Velencei tó nagyon alacsony vízállású, szinte csak nem is lehet benne füldeni, pancsolni lehetne, ez pedig a másik véglet. De mondjuk az óceánok partján, amely közel van a sarkvidékekhez, hát számos ilyen van, akár Észak-Európának a norvégiai része, vagy Észak-Európának a kanadai Egyesült Államokbeli része, de nem akarok előre menni ezzel, gondolom valami hasonlóról fog majd Csipkés Roland is beszélni. És egy kiállítás, amelyet meg lehet tekinteni végig szeptemberben, már megnyílt elsőjén kirakták a kollégák, egy képeslapgyűjtemény, a nagyságos fejedelemről, második Rákóczi Ferencről emlékezünk meg, ugyanis most kerek évfordulója van születésének, 350. Már volt egy program márciusban, arról egyébként az Európa Rádió hallgatóit Béli Katalin kolléganőd jóvoltából hallhattak is, az Éltetőlélek irodalmi körnek volt egy nagyszerű előadása, ugye Gyula Éva tartott Rákóczi-Miskolci kapcsolatáról előadást, most pedig Steiner Józsefné gyűjtőnek a képeslapjai érkeztek meg, nem akárhonnan, Nagyatádról, a Dunántúról, tehát messziről, de ő azt felajánlotta, mert már volt korábban is, és megérkezett, kiraktuk. Úgyhogy ennyit a felnőtt könyvtári programokról, a központi könyvtárban természetesen.
1: És a tagkönyvtárakban is lesznek programok szokás szerint.
0: Én bizony nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert róluk se feledkezzünk el. József Attila könyvtár programjaival, illetve programjával kezdeném, mert egyet emelnék ki. A Sas örvényrő árnyékában Deák László Sándor könyvbemutatója lesz, hogy a Magyar Alkotók Internetes Társulásának tagjaként lesz jelen. Majorvári Szabó Sándor, a mai elnöke beszélget majd vele. Érdekes könyvbemutató, és természetesen a sok-sok klub foglalkozás, amely a József Attila könyvtárat jellemzi, tehát akár itt diafilmes klubról, vagy olvasókör is van, azok is meg lesznek tartva, érdemes az rfmlib.hu oldalon tájékozódni és megnézni, mindent nem sorolnám fel idő hiányában. A Kafka Margit könyvtárban indul egy új beszélgetőkör. Az a program címe, hogy Jól lét, nem a jól létről, ha jó egészségi állapotunkról szól, nem pedig a jó anyagi helyzetünkről természetesen. És a szeptember 28-án fél ötkor lesz, Bazsó Éva, mentálhigiénés családterapeuta fogja tartani majd ezt a foglalkozást. A Csodás újak Foltvaró klub kiállítása a Móra Ferenc könyvtárban egész hónapban megtekinthető, és a Petőfi Sándor könyvtárból két programot is kiemelnék. Az egyik a játék a földgömb, egy ország, egy mese, Zalka Csenge Villő, egy nemzetközi mesemondó fog magyarul mesélni, majd az ő nevét még fogom említeni egy másik könyvtár esetében, mert ott más típusú foglalkozást tart. Ez lesz majd ez a program, tehát szeptember 25-én délután 13:30-tól. És a 25-e az mozgalmas a Petőfi könyvtár életében, mert 25-e, 26-a a Petőfi napok. Azért így szervezik meg Dávidné Szekeres Szilvia kolléganő, még ott a Petőfi könyvtár vezetője és munkatársai, mert Petőfinek van egy verse a szeptember végén, ez a 25-26 szeptember utolsó hétvégéje, még egy pár nap ugye elcsúszik a következő hétre, de már az nem hétvégére esik, és ez hagyományosan péntek szombat. Havasi László fog gitározni majd 25-én fél öttől, ez egy verskávézó lesz. Kimondottam, milyen megzenésített verseket fognak hallani, majd jön 26-án délelőtt 9 és 1 óra között egy családi délelőtt. Itt lesz kézműveskedéstől kezdve különböző játékos feladatok, fejtörők, és kavisvestés, például a Majorvári Szabó Sándort már említettem, az ő jó voltából, az ő vezetésével. Úgyhogy érdemes, mert igazi családi programok várják majd nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is, úgyhogy bátran fel lehet kerekedni. Ugye a Petőfi Könyvtárat tudjuk, hogy a Diósgyőri Városközpontban van, ott a Református Iskola mellett, és ott van a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület székháza, pedig a másik oldalán, e kettő között, tehát könnyen oda lehet találni.
1: Az idegen nyelvi könyvtárban is lesz program.
0: A Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtár programjairól azért beszélek, mert Nyelvek Európai Napjához csatlakoznak több programmal is. A már említett Zalka Csenge féle mesélés itt is meg lesz majd szeptember 25-én 5:30-tól, csak éppen spanyol és angol nyelven fog mesélni. Ugye egy idegen nyelvi könyvtárban vannak nyelvi klubok, német, francia, spanyol, angol, ezek közül ugye a spanyol-angol idegen nyelvi klub tagjainak bizonyára ez egy hasznos lesz, meg akár azoknak a gyerekeknek, akik spanyolul vagy angolul tanulnak, hát angolul már ugye az általános iskolások is, ha másképp nem játékos formában, első osztálytól elkezdenek tanulni, és ki ne szeretni a meséket. Most meg különböző világrészek meséit a saját nyelvükön hallhatják. De aki a gasztronómiák iránt érdeklődik, Kis Róbert, Prima Primicia díjas turisztikai szakember nyelvi finomságokról fog majd beszélni. Hát, ez is egy érdekes cím, reméljük, hogy én jól gondolom, de hát ha turisztikai szakember, akkor biztos, hogy ott lesz a gasztronómia is valahol elrejtve. És ha már turisztika, ez ugye szeptember 28-án lesz ez a bizonyos nyelvi finomságok előadás, délután. 29-én pedig Panama a meglepetés ország. Hát ugye Panama csatorna és a panamázás, mint fogalom, Móricz Zsigmond Rokonok című művében is előjön, meg ugye tudjuk a panamai csatorna építésének történetét, nem mondom, jöjjön el mindenki, még lehet, hogy erről is szó lesz, Kulámszki Judit fog előadni majd, nem tudom, nem ismerem a gondolatait, de nem is előadás ez. Nem jól fogalmaztam, ez egy úti beszámoló. Járt Panamában. Kevesen jutnak el azért oda, mert költséges is, távol is van, de így most az ő segítségével, gondolom az ő diái segítségével ott lesznek. Úgyhogy a Nyelvek Európai Napjához több programmal kapcsolódik a könyvtár, és még egy fiók könyvtárról kell beszélnem, mert hogy ott is egy picit a névadójukra emlékeznek, ez a Tompa Mihály könyvtár, május vége Mihály nap, 29-én délután 4 órakor lesz egy előadás Táj és lélek Tompa Mihály költészetében. Óczi Rozália, dr. Óczi Rozália tartja majd ezt az előadást, érdemes eljönni, és még egy kiállítás azért felhívom figyelmüket, mert ez egész szeptemberben látható a Lévai József Muzeális Könyvtárunkban, róluk kevesebb szó esik, de beszéljünk Miskolc irodalmi arcképe 1926-ban, Csokor 100 címmel nyílik ez a bizonyos kiállítás, ezt is meg lehet tekinteni. A Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárral egy épületben van, bizonyára sokan tudják, de akik nem, akkor most megtudták, csak a földszinten. Úgyhogy ott van ez a kiállítás, keressék bátran, tekintsék meg, és jöjjenek ne csak a könyvtári programokra, hanem olvasóként kölcsönözni, mert számos új könyv és folyóirat is várja az érdeklődőket, mind a központi könyvtárunkban, mind pedig valamelyik településrészi könyvtárban.
1: A nyári szünet után ismét a megszokott rendszerint tart nyitva a második Rákóczi Ferenc könyvtár, és újra számos programmal készülnek az olvasóknak és az odalátogató kultúrabarátoknak a Görgei úti főépületben és a település részi könyvtárakban egyaránt. Brézai Zoltánt, a második Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Mint az elején.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
2: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. A Szent István vidékfejlesztési program 10 térséget érintő kezdeti szakaszának értékelése után 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő a vidékpolitika legizgalmasabb kérdésének azt nevezte, mit kell tenni ahhoz, hogy a fiatalok maradjanak. Magyar Péter az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy a helyi közösségeket fokozatosan leszoktatták arról, hogy a saját jövőjükről döntsenek. Magyar Péter közölte, a Szent István program kezdeti 10 térséget érintő szakaszát értékelni fogják, és ennek alapján építenek fel egy országos vidékfejlesztési területfejlesztési hálózatot. 2027. augusztus 20-a után pedig megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert segíthet közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program, hangsúlyozta a miniszterelnök. A kiüresített megyei közgyűlések megszüntetéséről, a rendszer teljes átalakításáról készülő javaslatról beszélt a miniszterelnök kedden napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített magyar közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. A magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, hangoztatta Magyar Péter. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezése az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1%, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6%, a teherszállítás 13,9%, a taxi 11%, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8%, a burgonya 2,4%, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévnyitó istentiszteletén tették le fogadalmukat az első éves hallgatók, valamint a kórházi lelkigondozói gyakorlatra készülők. Az intézményre jellemző, hogy sokan nem közvetlenül érettségi után felvételiznek ide, hanem pár év szakmai tapasztalat vagy más felsőfokú tanulmányok után választják a különböző képzéseket, különösen hittéleti területen. Azokat a diplomásokat, akik érzik az elhívást a lelkészi életpálya iránt, ösztöndíjjal is szeretnék támogatni. Kustár Zoltán rektor beszélt erről rádiónknak.
2: Fontos tendencia, amit mi szeretnénk is erősíteni, hogy a lelkészi hivatásra ne csak friss érettségiző hallgatók jelentkezzenek. Természetesen örülünk minden ilyen jelentkezőnek, bátorítjuk és biztatjuk őket, hogy jöjjenek, de annak is megvan a maga előnye, hogyha több évi munkatapasztalattal és élettapasztalattal a hátta mögött dönt valaki úgy, hogy a lelkészi hivatást választja. Ehhez az egyházkerület, az egyetem és a Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány is igyekszik minden támogatást megadni, és ez a támogatási szándék konkretizálódott is egy képzési ösztöndíj programban. Ez a Cegrédi Sándor képzési ösztöndíj, amit kifejezetten arra hoztunk létre, hogy azoknak a tanulmányait segítsük, akik már munka mellett, család mellett felnőttként döntenek úgy, hogy lelkipásztorrá képeztetik magukat. Fokozatosan futott fel ez az ösztöndíj, most ott tartunk, hogy egy tanévben 5 hallgatót is tudunk ezzel támogatni. Ez fél évente 300 000 forint ösztöndíjat jelent, ugye egy fél év 5 hónap, akkor ez havi 60 000 forint támogatást. Fontos hangsúlyozni, hogy ez azoknak szól, akik másoddiplomás, akik már valamilyen szakon egyetemi diplomát szereztek, és emiatt már nem finanszírozza az állam a képzésüket, ezért önköltségesek lennének. A lelkészképzését alapítvány szokta erre a tanév elején kiírni a pályázatot, és pályázati eljárás keretében ítéli oda az alapítvány kuratóriuma, aki idősebb, aki már egyszer megkapta az előnyben részesül, hiszen fontos egy ilyen típusú ösztöndíjnál, hogy kiszámítható és stabil legyen.
1: A miskolci székhelyű Admatis Kft. 6 éves fejlesztési, gyártási és tesztelési folyamatok után sikeresen elkészítette az eddigi legnagyobb magyar űreszközt, amely az Európai űrügynökség Kopernikusz földmegfigyelő programjának műholdalkat része lesz. Ennek a műholdnak a feladata az emberi tevékenység eredményeként a légkörbe kerülő éghajlatot károsító gázok mennyiségének mérése. Ezt az alkatrészt mutatták be a gyártók, a beszállítók és a sajtóképviselői előtt. Bárci Tamás ügyvezetőt hallják.
3: Egy olyan műszerről beszélgetünk, amelyik azt az európai képességet támogatja, hogy Európa képes legyen monitorozni a földünknek az állapotát, a környezetvédelmi állapotát. Ez a CO2M nevezetű műholdnak lesz egy része, és ez a műhold, ez a föld légkörének a széndioxid tartalmát fogja mérni. Az, hogy kik a kibocsátók, hol mennyi bocsátódik ki, kik a szennyezők, a szennyezőanyag hogyan oszlik el a légkörbe magasság szerint, és a föld felszínén hol található. Ez a tudományos funkciója az egész műholdnak, és az Admatis Kft. A sok-sok beszállító mellett az egyik, aki ennek a műholdnak egy valamilyen eszközét fejlesztette és gyártotta le. Itt három műholdról beszélünk, és a mi általunk két példányban már leszállított, és a harmadik példány az pont a heteken belül fog leszállítódni. Az a funkciója, hogy a műhold belsejében elhelyezkedő kulcs mérőműszerek, tudományos műszerek, detektoroknak a hőmérsékleti stabilitását fogja biztosítani. Ez azért kihívás, mert ez a műhold alacsony földkörüli pályára megy, 100 percenként megkerüli a földet, és szó szerint kap hideget, meleget, ami azt jelenti, hogy plusz 100 fok, mínusz 100 fok, plusz 100 fok, mínusz 100 fok, tehát óriási hőingadozáson kívül, de a műhold belsejében a műszereknek pedig, hát ideális esetben 100 fok pontos hőstabilitást kell biztosítani, tehát nem lehet se melegebb, se hidegebb, mínusz 33 foknál. És ezt éveken keresztül kell tudni biztosítani, úgyhogy közben nincsen szerviz, nincsen nagy javítás, nem tudok fölmenni, nem tudom kicsavarozni, becsavarozni, megtorlozni, megfordozni. Ezt az ember egyszer megcsinálja, és remélhetőleg évekig ez funkcionálisan működőképes marad.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Műszerek rajzol.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a 3. verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva, el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába, intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a mindennapjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. de keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt, a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz, ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hála telt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat éjszakánkra, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket.

Sík Sándor, ments meg, Uram! A virágtalan, gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg, Uram, a szürkeségtől. Édes az ifjak méntás koszorúja, fehér öregek aranyos borúja. Virága van tavasznak, télnek, ne engedj, Uram, koravénnek. Csak attól ments meg, keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra. Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad, ne tűrd, Uram, hogy bezáruljak. Ne hagyj, Uram, megülepednem, sem eszmében, sem kényelemben. Ne tűrj megállni az ostoba vannál, s nem vágyni többre kis máji magamnál. Ha jönni talál olyan óra, hogy megzökkenne vágyam mutatója, kezem kezedben, ha kezdene hűlni, más örömén, ha nem tudnék örülni, ha elapadna könnyem a más bűnén, a minden mozgást érezni, ha szűnném, az a nap, Uram, hadd legyen a végső. Szabadíts meg a szürkeségtől.

édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. Harmadik fejezet, amelyben szegény Johnny lába is, meg szíve is nagyot nyilallik. Bizony úgy otthagyta szegény Johnny a boszorkát, mint a pinty. Annyit sem mondott, fapapucs. Még az is meglegyintette, igaz, csak úgy alig-alig formán, hogy könnyen lehet, hogy most ő egy boszorkánnyal találkozott. Szedte is a lábát, sietett, minél messzebb akart kerülni a háztól. A százarcú boszorkányt azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy ók-múk-fuk futni hagyja az áldozatát. Először is ki kellett dühöngenie magát. Hát ripsz-ropsz viharképében végig száguldozta az erdőt, tépte a fákat, rékatta a füveket, jól megtépázta szegény Johnnyt is. A fene ebbe az időbe, mormogta szegény Johnny, de azért csak ment, szedte a lábát. Látott ő már ennél kutyább időt is. A boszorkány is kiviharta magát. Na, elő a jobbik eszemmel, gondolta magában, amíg ki nem ér ez a semmire kellő a területemről. Ki is fundálta rögtön, mit kell tennie. Megrázta magát, és egy hatalmas, csimbókos szőrű farkassá változott, megcsattogtatta a fogát, és egy olyan remekbe sikerült farkas ordítást vágott ki, hogy megreszketett bele az erdő. Hűha, jönnek a farkasok, gondolta szegény Johnny, és utcu neki vesd el magad, futásnak eredt. De a farkas üvöltés egyre csak ott hangzott a nyomában, olykor-olykor még a vadállat lihegését is hallotta. Na ennek felesett réfa, futotta, hogy a lába bírta. Erre várt csak a vén boszorkány, ripsz-ropsz fatuskóvá változott éppen a szegény Johnny lába elé. Hopp! Szegény Johnny akkorát esett a fatuskóban, hogy még a föld is megdöndült alatta, és sajnos recsent is valami. A lábam, sóhajtott szegény Johnny. Bizony, eltört a lába. Föl akart tápászkodni, de nem tudott. Sajgott, nyilallott, recsegett a lába. A százarcú meg visszaváltozott öregasszonnyá, sietve igazgatta a haját. Na most, gondolta, oda megyek, azt mondom neki, hogy majd én meggyógyítom, visszatámogatom a házamba, és onnan már ő kell mennem, jön ki többé, vagy ne hívjanak akkor százarcú boszorkának. Nagyon sietett a boszorka, mert látta, hogy szegény Johnny éppen a területe határán fekszik, olyanképpen, hogy a törött lába még benn van, de a törzse feje keze már kint. Ott pedig nem volt hatalma a százarcúnak. Sietett hát, hogy visszacsalogassa szegény Johnnyt a területére. Ha másképpen nem megy, hát visszavonszolja. Igen ám, de mire megigazította a haját, lesimítgatta a ruháját, oda néz szegény Johnnyra, látja ám, hogy ott gugol szegény Johnny mellett. Egy lány. Azt a kacska-macska farkát, morogta dühösen, most mit évő legyek? Jaj, te szegény, hiszen te eltörted a lábad, mondta a lány. Szegény Johnny annyira meglepődött, hogy még a törött lábáról is megfeledkezett, hirtelen fölült, és ezer szerencséje, mert ezzel a mozdulattal kívül került a százarcú boszorka területén. Hát te meg ki vagy? Dadogta. Azért dadogott,

0: Hogy roskadok? Mondta a lány. Gyere csak, nagyon fáj a lábad? Az is fáj, eléggé, mondta szegény Johnny. De sokkal rosszabb, hogy valami igen szúrja a hátamat.
1: Érdekes, mondta a lány. Az enyémet is szúrja valami.
0: Persze, hogy szúrta. A százalcú boszorka vasvilla tekintete, az szúrta a hátukat.
1: Na, megálljatok csak azt a kacska-macska farkát, majd adok én nektek, mormogta a százarcú tehetetlen dühében. Ugye a lány, aki segít szegény Johnnynak, az Árnika?
0: Persze, éppen gombát szedett az erdőben, és meglátta, hogy egy ember zsupsz, elesik, és nem is tud fölkelni. Oda szaladt hát, és segített.
1: És már is megszerették egymást?
0: Azt hiszem, igen, mert mind a kettőnek nagyon bizselgett a szíve. Hallhattad, a szegény Johnny-é nyilallott is.
1: Az emberek ugye hamar megszeretik egymást.
0: Hát, ki így, ki úgy. De nem az a fontos, hogy gyorsan-e vagy lassan, hanem az a fontos, hogy a szeretet igazi-e.
1: Van nem igazi szeretet is?
0: Az nincs, csak olyan van, hogy két ember azt hiszi, hogy szereti egymást, pedig dehogy.
1: De Árnika meg szegény Johnny nem, pedig dehogy, ugye?
0: Majd kiderül.
1: Miből?
0: Hát a cselekedeteikből.
1: Most mit cselekednek?
0: Árnika hazavitte szegény Johnnyt a 36 tornyú kastélyba, sínbe tette a lábát, mert nagyon ügyes király kisasszony voltám, megmosdatta, megetette, és olyan vidám volt, amilyen még soha.
1: Össze is súgott a várbeli népség. Na csak, mi történt a mi Árnikánkkal? Milyen jókedvűen jön megy, amióta itt ez a törött lábú?
0: Maga Árnika is elcsodálkozott.
1: Na csak, mi történt velem? De vidáman jövök-megyek, mióta itt ez a törött lábú.
0: Östör király meg csak mosolygott, mert ő aztán tudta ám, mitől jön megy vidáman Árnika.
1: Bizony, Árnika beleszeretett szegény Johnnyba.
0: Szegény Johnny meg nyögött, nyöszörgött, méltatlankodott. Azt hihetné az ember a törött lába miatt, pedig törődött is ő a törött lábával.
1: A szíve miatt nyögött, nyöszörgött és méltatlankodott,
0: mert a szíve úgy ugrándozott, ficánkolt, mint egy jókedvű kecskegida. Ha Árnika a közelében volt, azért, ha meg elment valahová, azért, hogy mikor jön már vissza. A szíve azt szerette volna, hogy Árnika mindig szegény Johnny ágya szélén üljön.
1: Még csak ez hiányzik.
0: Korholta gidabakugrásokkal szökellő szívét szegény Johnny. Elfelejtetted, hogy én vagyok a világ legszabadabb embere. Máma itt, holnap ott, nem érted? Fütyülök mindenkire. Na de a szívének aztán beszélhetett. A szíve csak kalimpált boldogan. Akár akarta szegény Johnny, akár nem, be kellett látnia, hogy beleszeretett Árnikába. Árnika nélkül most már fakó lenne a világ. Ellenségesek az erdők, szomorkásak a vándorlások is. A nagy kék égbolt is olyan lenne Árnika nélkül, mint egy jéghideg üvegbúra. Oh, vége a szabadságodnak, Johnny, nyögte szegény Johnny.
1: Azért vége a szabadságának, mert beleszeretett Árnikába?
0: Igen, szegény Johnny úgy gondolja.
1: És miért vége a szabadságának?
0: Hát mert most már nem kódoroghat a vakvilágban, most már törődnie kell Árnikával, felelősséggel tartozik érte.
1: Hát de miért? Ha kedve támad szegény Johnnynak a vakvilágban kódorogni, Árnika biztosan elengedi.
0: Én is azt hiszem, hogy el, de gondold meg, egyszer szegény Johnnynak éppen kódorogni lenne kedve, Árnika meg megbetegedne, akkor aztán otthon kéne maradnia, hogy Árnikát ápolgassa, gyógyítgassa, szeretgesse.
1: De ha Árnika megbetegedne, akkor már szegény Johnnynak nem kódorogni volna kedve, hanem arra, hogy otthon maradjon is, Árnikát ápolgassa, gyógyítgassa, szeretgesse, nem igaz?
0: Hát mondasz valamit.
1: Na látod, akkor szegény Johnny most is a világ legszabadabb embere.
0: Várjunk azért egy kicsit, vagy talán rájön erre ő is. Amikor meggyógyult szegény Johnny lába, nagy boldogan táncolt egyet a szoba közepén. Megköszönte Árnikának, hogy meggyógyította, aztán elpirult és azt mondta. Árnika, szeretnék valamit mondani.
1: Árnika is elpirult, a cipője orrát bámulta.
0: Szeretlek,
1: mondta szegény Johnny. Én is téged,
0: mondta Árnika. Megölelték, megcsókolták egymást, és kézen fogva szaladtak Östör király elé. Ösztörkirály meg sem várta, hogy megszólaljanak, mosolyogva mondta.

0: Tudom, mit akartok. Össze akartok házasodni. Áldásom rátok, gyermekeim, de van egy kérésem. Elhiszem, hogy szeretitek egymást, de akkor még inkább elhiszem, ha a szerelmetek az idő próbáját is kiállja. Te, Johnny, menjél el vándorolni, és egy fél év múlva, ha még akkor is szereted Árnikát és feleségül akarod venni, gyere vissza. Te meg, Árnika, várjál rá, s ha fél év múlva visszajön, és még mindig a felesége akarsz lenni, csapunk akkor a lakodalmat, hogy a felhőkig ér a vigasság. Jó lesz-e így? Szomorkodtak persze, de azért beleegyeztek.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemembe zárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsáss meg én Istenem. Jézus véres kegyelmet mindent jóvá tegyenek. Amen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. A kiüresített megyei közgyűlések megszüntetéséről, a rendszer teljes átalakításáról készülő javaslatról beszélt a miniszterelnök kedden napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített magyar közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. A magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, hangoztatta Magyar Péter. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kérte az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakó környezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, éves, amikor 23,58 fok volt az évszak középhőmérséklete. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, míg a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
2: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
1: És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
3: Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Remélem, hogy velünk tartanak.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igény mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog az Isten szent lelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, hogy a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalomnak éltem meg, nem jártam még Tiszanánán, itt az a Tisza-tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Koltóról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lett.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt, természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke, itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen éppen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, hűemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református. Ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség, és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez? Az ön építészként azt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létra a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
0: Európa Rádió. Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
2: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
1: Melyek ezek a szerepek?
2: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát, vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
1: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
2: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
2: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága. Tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert vármér is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is, és ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják.

0: Érteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak számunkra?
0: Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak meg.

0: küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Mindannyian egyek vagyunk.
1: Így van. Mert státuszkülönbségek vannak.
0: Feladott különbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismeri hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaztudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni. Annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értsen. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
1: Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, a kócsok, a mediátorok oldalára, de ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
0: Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrása is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít. Mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció, választási lehetőség.
0: Charles Taylor, kanadai vallásfilozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából. Tehát egyikor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban, a 30 éves háború idején, a pápaság idején, az első-második világháború idején, a racionalizmus. Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva, de ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
1: Miben indulhat el a változás?
0: Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalat vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkész képzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Szent István vidékfejlesztési program 10 térséget érintő kezdeti szakaszának értékelése után 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő a vidékpolitika legizgalmasabb kérdésének azt nevezte, mit kell tenni ahhoz, hogy a fiatalok maradjanak. Magyar Péter az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy a helyi közösségeket fokozatosan leszoktatták arról, hogy a saját jövőjükről döntsenek. Magyar Péter közölte, a Szent István program kezdeti 10 térséget érintő szakaszát értékelni fogják, és ennek alapján építenek fel egy országos vidékfejlesztési terület fejlesztési hálózatot. 2027. augusztus 20-a után pedig megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert segíthet közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program, hangsúlyozta a miniszterelnök. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kis létszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1%, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6%, a teherszállítás 13,9%, a taxi 11%, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8%, a burgonya 2,4%, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Vágányszabályozási munkákat végeznek Felső Zsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9-e és 22-e között, megszüntetve a lassú jeleket a 28 kilométeres vasúti pályán. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novai Drány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásnak köszönhetően több 60, illetve 80 km/órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek, emelte ki a miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt Miskolc és Hidasnémeti között szeptember 22-ig MÁV busszal biztosítják a vonatok pótlását. Az érintett időszakban a Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC-pótló busz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé. A miniszter arra is kitért, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novai Drány településeit.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Abigail.
1: A bogyós gyümölcskert és Szent Péter esernyője. Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: Gólya Kalifa.
0: Foszti fiú esete.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szabó Magda Freskó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Molnár Piroska előadásában hallják.
6: Mentek lefele lassan a fekete szőnyeggel bevont lépcsőkön. A vénasszony, aki előtte haladt, megbotlott, Annuska úgy kapta el hátulról. A százráncú rútul kifestett arc egy pillanatig kellemetlenül közel került hozzá. A vénasszony hebegett valamit, talán megköszönte. Fogd meg a kezemet, nagyanyám, mondta Annuska. Segítek neked lemenni a lépcsőn. Ez Annuska, gondolta Décsiné, az Edit kisebbik gyereke, aki megszökött és elzüllött Pesten. Mikor belépett azzal a bekecses paraszttal, fogalma se volt róla kicsoda. Csak abból következtette, hogy a családhoz tartozik, hogy annyira közelült a koporsóhoz. Kistermetű, vékony csontú lány. A keze akkora, mint egy gyereké. Milyen vékony a bokája, még ebben a rettenetes, vastag harisnyában is. Egy vonás sincs benne Editből. Edit magas volt, csontosabb, tejfehér. Ez inkább sárgás bőrű, a haja is fekete, a szeme is. Annyira hasonlít valakihez, és nem tud rájönni, hogy kihez. Mikor először rápillantott, akkor is az volt az érzése, hogy már látta valahol, ami persze képtelenség, most látja először életében. Milyen szépen vezeti ezen a lépcsőn, mintha tudná, hogy nehezen jár a szőnyegen, fél, hogy elesik, gyakran szédül mostanában. Kihez hasonlít ez a lány, ahogy itt lépeget mellette, felnéz az égre, megrázza a haját. Hogy leértek, a lány elengedte, visszalépett a bekecses paraszt mellé. Beszélgettek a háta mögött, s valahogy a hangja is ismerős volt. Nem is a hangja voltak éppen, hanem a hanglejtése. A gyászkocsi megindult, a főhelyen, a koporsón ott villogott az angyalos koszorú. A menetet takarónagy vezette, fáradtan és megkönnyebbülten, s a pap ingerülten oldalra kapta a fejét, mert legnagyobb csodálkozására ezúttal Franciska sírta el magát hangosan. Lám, siratja az ángyát, nem rossz asszony ez mégsem, gondolta Zsófi. A koszorú miatt bőg, gondolta a pap, és majdnem elnevette magát a gondolatra. Ördög bánja az ezüst angyalokat, még sose látta Franciskát dühében sírni. Franciska is gőgös és kemény szívű. Az úr megalázza a hetvenkedőket. A sírnál nem lehetett úgy állni, ahogy előre megbeszélték, és a pap szerette volna. Anzsu és Annuska elsodródott egymástól. Az idegenek elözönlötték a sírhelyek közötti kis utakat, s Annuska valahogy felszorult a kiásott földre, a koporsó mellé, az apja is Janka közé. Takarónagy akkor ismerte meg, s már meg az izgatta imádkozás közben, nem kellett volna-e nyájasabban köszönnie neki. Anzsu és Cukkeréva együtt álltak egy fűzfánál, s Anzsu dörmögött valamit, mert alapjában véve azért szerette Évát. Ha Éva nincs, nem tudja elszöktetni Annuskát. Kapóra küldte a levelét 45 elején. Volt egy cím, ahová Annuska beállíthatott, amikor Pesten leszállt a vonatról. Hogy tülekednek azok ott a koporsó körül? Ha sokat ficánkolnak, hogy jobban lássanak, még belökik Jankát a nyitott sírba. Takarónagy elérzékenyülve figyelte Franciskát. Sejtette, hogy az ima kerek és megható, de jól esett azért, hogy ez az eddig keménynek sejtett asszony ennyire megolvadt a szavaitól. Az a fiatalember is krétafehér, az öreg cselét könnye is csorog. Hitünk tanú bizonyságára mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható. Mikor elkezdték behantolni a koporsót, Annuska és Janka egyszerre nyúltak a kapára a hantért. Janka keze megrezzent, kihullott ujjai közül a göröngy. Akkor, ebéd óta először, végre hátradobta a fátyolát. Magához rántotta a húgát és megcsókolta, olyan erőszakosan és boldog szenvedéllyel, mint Szuszut szokta megcsókolni, ha valami baj van. Annuska fejéről lecsúszott a kendő, ahogy visszaölelte a testvérét. Előre zuhant a haja. A felhő, amely az imént eltakarta a napot, tova úszott. Teljes fénnyel sugárzott fel a szeptemberi ég. Annuska kibontakozott a Janka karjából, és utána nézett a koporsónak. Décsiné most látta először profilban. A kis földhányás tetején állott, talpik feketében, mintha most lépett volna ki valami kegyelmes, a testet és a szépséget megőrző sírból, s még egyszer visszanézne a földbe, amely elbocsátotta. Oszkár, mondta a vénasszony hangtalanul. Drágám, nincs már szívem félelmére nézni síron fenekére. Hogy ordít ez a sóvágó, gondolta Kun László idegesen. Hátraszólt az árvának, hogy vezesse egy padhoz nagymamát, mert rosszul lett.

12. Máskor ebben az órában uzsonnázni szoktak. De most esze ágában sem volt, hogy megterítsen, csak Zsuzsannának szűrt ki egy pohár tejet. Nagymama annyira rosszul volt, hogy le kellett fektetni a hálóban. Apának beállította a kiskancsót a kancelláriára. Ha az árva éhes, majd keres magának valamit a kamrában. László nem látszott olyannak, mint aki enni kíván. Hová tűnhetett Annuska a sír mellől? Mire kihúzta a kezét a takaró nagy szorításából, már nem volt ott mellettük. László még csak fegyelmezni se tudta magát, mintha nem tudta volna, mi a szokás, hogy a részvételők távozása után még együtt kell maradnia a családnak a sírnál, véglegesen elhelyezni a koszorúkat és elmondani még egy imát. Ha nem fogja meg a karját, neki indul a temetőnek, Annuska után. Apa persze nem tudta, miért olyan ideges. Apa mindennek valami politikai okot tulajdonít. Azt hitte, talán a tanács képviselője zavarja, vagy valami értekezletet tett éppen erre a délutánra. A Franciska néni távozása amúgy is felpaprikázta, mert az még a részvételőket sem várta meg, hanem a behantolás után azonnal elment. Tulajdonképpen köszönés nélkül ment el, annyira meg volt sértve a koszorú miatt. Mintha felelős volna valaki azért, amit Anzsu csinált. Apa egy szóval sem említette Annuskát, mintha nem is látta volna, hogy ott van, vagy mintha nem vette volna észre, hogy elment, pedig Annuskával van tele a ház, nyilvánvalóan apa is. Janka kiült a jázon padjára, kötött. Eredetileg úgy tervezte, hogy fehér szarvaskákat fog belekötni a Zsuzsanna pulóverébe, de most, hogy mamácska meghalt, szó se lehet már fehér szarvaskákról. A háta mögött a konyhából kihallatszott a Kati fecsegése, aki a temetést mesélte Rozikának. Vajon miért nem volt ott Rozika? S ha már nem volt ott, miért gyalogolt be a fügekertből most, a temetés után? Úgy állt ott, mint a cövek, hallatszott a Kati hangja. Szuszu, aki az anyja mellett guggolt a földön, és hol megeresztette, hol meg elzárta a kerti vízvezeték csapját, felnézett egy pillanatra. Anzsu egyáltalán nem úgy állt, mint a cövek. Inkább görbe volt a háta. Mindig lefelé nézett, mintha keresne valamit a földön. Annuska állt egyenesen. Még akkor is egyenesen állt, mikor belenézett a sírba. Milyen mély egy ilyen sír? Hová tűhetett Annuska? Töprengett Szuszu. Keresett egy gajat, betűket firkált a nedves földre. Szuszu gyönyörűen írt, a legszebben az osztályban. Nyomtatott betűi szebbek voltak, mint amilyet Zsófi néni írt. Nagyon szeretett írni. A föld a csap körül megázott, könnyen, élesen vésődtek bele a betűk. Szuszu kavicsot keresett ékezetnek és pontnak a mondat végére. Ma nincs taggyűlés, olvasta Janka. Mik jutnak ennek a gyereknek az eszébe? Ma nincs taggyűlés, mondta Béres Zsófi. Szabolcs holnapra halasztotta a gyászod miatt. Ne félj semmit, rendben van minden. Rozi, aki kihajolt az ablakon, hogy megnézze a toronyórát, megrázta a fejét. Buta egy gyerek ez a Zsuzsanna. Annuska legalább mindig fecsegett, jártatta a száját, vagy énekelt, aztán zengett tőle a ház. Ez ritkán szól, ordítani meg még a pólyában sem szeretett. Hogy guggol ott, aztán irkál valami hülyeséget. Az anyja is buta, onnan lehetne ez okosabb. Negyed hét van, Annuska nincs sehol. Kati azt mondja, úgy eltűnt a temetésről, mint a kánfor. Ha nem jelentkezik estig, akkor visszament a pesti vonattal. A kanál a zsebében volt, még nem tették a többi közé. Hát, ha nem is keresik. Apa fáradt volt és diadalmas. Hát mégsem mer a szeme elé kerülni. Nem meri átlépni a régi hajlék küszöbét.
Sokáig színezte magában, hogy is lesz, ha Annuska egyszer hazajön. Úgy is képzelte, hogy bejön, éhes, rongyos, züllött külsejű, bocsánatot kér, és ő megbocsát. De azért erre is gondolt, ami történt, hogy hazajön, de nem mer belépni a házba. Lám délelőtt se látták sem erre. Kim volt annál a csavargónál. Most pedig már az állomáson lehet, 8-kor indul a pesti vonat. Nem sokára az anyósát is útra készíthetik. Búcsúzóul megmondja neki, hogy ezentúl magának kell gondoskodnia magáról. Új cipőm lesz, gondolta szégyellősen. Kinyújtotta és megnézte a lábát. Nem a cifrálkodás hiányzik, nem az, hogy valami külső csinosság, értelmetlen hiába valóság vonja el a figyelmét a lényegesebbről. De 10 év óta nincs már új cipője. A régieket örökké foltoztatni kell, s van úgy, hogy nem jut rá már abból a pár forintból, amilyen marad. Ha Kati indul, hogy hazahozza a cipőket a Schustertől, a veje a zsebébe nyúl, és hangosan forintról forintra az asztalra számolja a pénzt, s minden alkalommal megkérdezi. Ilyen sokat szaggat, kedves apánk? A gyalázatos. Ő bezzeg szövetkezetben csináltatja a cipőit. Az árva aludt. Dícsiné, aki a hálóban feküdt, hallotta, hogy hortyog. S ez a hang még külön idegesítette. Az árva holtfáradt volt. Agyon izgatta magát, ahogy a fejét lehajtotta, már aludt is. A vénasszony viszont csak mímelte, hogy alszik a vízbe mártott törülköző alatt. Tulajdonképpen nem volt semmi baja, csak szédelgett, ha lábra állt. Maradnia kellene még egy napig, de ezek nem tűrik meg itt, s ha meg is hálhatna, nem tudna elviselni még egy éjszakát. Talán csak kikíséri valaki az állomásra, nem hagyják egyedül botorkálni, már sötétedik. Jó volna aludni egy cseppet, de ahogy lehunja a szemét, a temetőt látja, nem is az Edit koporsóját, hanem azt a sírt, amely mellé az árva vezette, amikor észrevette Annuskát. Fehér műkőből volt a síremlék, rajta egy aranykéz, amely egy szál rózsát tart, egy fénykép, alatta betűk. Boros Antal, jó fiam, élt 22 évet. Boros Antal, jó fiam. Boros Antal, jó fiam. Annuskát szeretné látni, de az arca szétfoszlik előtte, csak a fényképet látja, az arany kezet és a rózsát. Oszkár minden faluban, városban bejárta a temetőket, és elragadtatva mutogatta a különösen bárgyú vagy különösen érzelmes feliratokat. Oszkár, Annuska. A posta bontatlanul ott állt a káplánia asztalán. Az egyiken a püspöki hosszú pecsét és a körbélyegző azonnal jelzéssel. Ezt mindjárt meg kellene néznie, de nem nézi meg, egyáltalán nem érdekli. Még 2 hivatalos levél, a többi kondoleálás. Majd holnap. Milyen dühös az öreg, hogy a postát neki hozzák be, ő osztja szét. Neki tulajdonképpen semmi öröme nem telik benne, unja a levélolvasást, a válaszírást is, ha lehet, a káplánra hagyja. De apa szokja meg, hogy ő a családfő, és ő a tarbai pap. Beszélnie kellene Jankával. Innen jól látta a padot, Janka sűrű szőke haját, a kötésre szegeződő szemét. Annuska sose szeretett kézi munkázni. Csak akkor tudott egy helyben maradni, ha olvasott, vagy rajzolt. Ha egy órán belül nem jön haza, kimegy az állomásra utána. Micsoda pokolbéli érzés volt ott állni vele szemben. Kezet fogni a részvételük végtelen sorával. Vigasztalást kívánok, köszönöm. Vigasztalást kívánok, köszönöm. Mi lett volna, ha hátat fordít Kerekesnek? Annuska akkor ment el, amikor Kerekes elkapta a kezét, és valami zavaros magyarázatba kezdett mamácskáról. Ő látta, hogy lelép a dombról és elindul. Senki se vette észre, mert mindenkinek a kezét nyomorgatta valaki.
Apa annyira boldog volt, hogy ezúttal ismét az érdeklődés középpontjába került, hogy senki számára nem volt szeme. Az árva ismeretlen nőkkel suttogott. Jankát pedig Majoros Károlyné ölelgette, az MNDSS majorosné, aki már háromszor meglátogatta őket. Érdekes, hogy ide kapott hozzájuk. Apa mindig rosszul lesz a dütől, ha meglátja. Beszélnie kellene Jankával. Janka megérezte, hogy nézi. Az ölébe engedte a pulóvert. Fiatal káplán korában bejárt a vakok intézetébe leánykört tartani. A vaklányok arca volt ilyen üres, hallgatózó és tanácstalan, mint a Jankáé. Vajon mit gondolhat, mit érthet ebből az egészből? Sose fogja megtudni. Janka nem beszél. 1200 forint a részesedés, gondolta Janka. Ezt mondta a múltkor majorosné. Csak kézi munkázni kell. Az egész országot ők látnák el tarbai hímzéssel. Házi ipari termelő szövetkezet. Még sose látott életében 1200 forintot. László naponta adja neki a pénzt a háztartásra. 1200-ból meg lehet élni. Ha László elhagyná őket, maga is el tudná tartani Zsuzsannát. Nagy baj van, gondolta Szuszu, és a gallyal széles keretet húzott a betűknek. Édes Jézusom, mit csináljak? Annuska, akiről annyit suttogott Anyicával, aki olyan varázslatos volt a számára, mint egy 1001 éjszakai tündér, s a róla szóló történetek hallgatásakor még a füle is kigyúlt boldog izgalmában, Annuska most olyan iszonyatos lett, mint egy szörny. Apa az egész temetés alatt Annuskára bámult. A sírnál majdnem utána szaladt. Csak a doktorbácsi fogta a kezét, és vállon veregette. Hát nem mehetett. Anyica itt ül a padon, köt, de nem szól hozzá egy szót sem. Anyica egyetlen egyszer sem szólalt még meg azóta, hogy nagyapának mondott valamit, amikor kiléptek a kocsiból a temetőkapu előtt. Kati néni megkérdezte, hámozhatja-e a répát. Erre is csak bólintott. S a sírnál a sok idegennek csak megszorította a kezét, de nem válaszolt. Apa se szól, ott ül az íróasztalánál, belátni az ablakon hozzá, olvas, vagy mit csinál, ki kinéz. Valami olyan borzalmas mondani valójuk van, hogy nem tudják elkezdeni. Kinek szóljon? Dédmamát nem ismeri. Árpád bácsi lop. Nagyapa nem szokott szóba állni vele. Nagyapának különben sincs semmi tekintélye. Nagyapát eltartják, azt mondja Kati néni. Hátra szaladt a fészerig, amely most üres volt, neki simult a deszkafalnak, lehúnyta a szemét. Te benned bíztunk elejétől fogva, kezdte cincogni a zsoltárt a fészer falának. Halkan akarta énekelni, de hangosabbra sikerült, mint képzelte. A hangja végig zengett az udvaron. Zsuzsanna! Szólt rá az apja. Erre abba hagyta riadtan. Ez nem nóta, mondta Kun László idegesen. Drágám, gondolta Janka, egyetlenem. A kapun megszólalt a kis harang. Most ugyanazt gondolták valamennyien, hogy nem beszélték meg, mi történjék, ha Annuska mégiscsak megjelenik. Janka lecsapta a kötést, felugrott, hogy elébe menjen. Kun László ráhajolt a felbontatlan levelekre. Apából nem látszott semmi, csak a függöny rezgett a kancellária ablakán. Ott áll és leselkedik kifelé. Most megint rajta minden felelősség, gondolta Janka keserűen. Akármit csinál, baj lesz belőle. Ha elébe megy, megszidják, ha nem irányítja valamerre, akkor is, mit csináljon? Nagymama kirohant a hálóból. Most nem volt sápat, mint a temetőben, hanem egészségtelenül piros, még a nyaka, a homloka is piros volt. Rozi félig kihajolt a konyha ablakon. Ám Zsuzsanna, aki éppen szemben állt a kapuval, hátát a deszkafalnak vetve, leguggolt, és újra firkálni kezdett a homokba. Csak a postás.
Két elkésett távirat érkezett, mind a kettő a papnak. Janka alig tudta aláírni a kézbesítőkönyvet, úgy reszketett a keze. A postás, aki vagy 15 éve járt hozzájuk, illedelmesen vigasztalást kívánt, s távozóban körülbámult az udvaron. Üres volt a ház, csak valami ismeretlen vénség bámult rá a lépcső aljáról, akit még soha életében nem látott. Décsiné nem ment vissza a hálóba. Oszkár néha későig elmaradt, képet vitt fel Pestre, éjfél körül érkezett az a vonat, amellyel hazaért. Sose feküdt le addig, míg haza nem jött. Nyáron a kertben várta, télen meg az ablaknál. A kertjükben volt egy pad, arról leste az utat, s elébe rohant. Oszkár nevetett, hagyta, hogy kikutassa a zsebét ajándék után. Mindig valami illatszert hozott neki Pestről, meg csemegét. A pénzt meg, ahogy kapta, odaborította az ölébe. Oszd be, mondta szigorúan, és ezen mind a ketten nevettek, mert Oszkár csak úgy tudta, mint ő, hogy képtelen beosztani bármit. A pénz azonnal elmegy, akkor aztán újat kér, folyton újat. Oszkár néha úgy kacagott rajta, hogy elindult a könnye. Az Isten maga se győzne téged pénzzel, mondta, s körültáncolta vele a szobát, annak örömére, hogy zsíros pirítost vacsoráznak, mert megint nincs itthon semmi, és megint mehet fel Pestre valamelyik képpel pénz után. Most látná, mikor megkapja a nyugdíjat meg a vejétől a pénzt? 109 forint a nyugdíja, 200-at küld a pap. A villanyszámlára külön borítékba rak 20 forintot, aztán a maradékot 4 kis kupacba osztja, és beleteszi 4 dobozba. A negyedik héten kiürül a negyedik kupac, éppen mire megjön az új pénz. Hány éve nem jutott már illatszerre? Festéket kell vennie, mert különben olyan, mint a kísértet. De parfümöt? Most megint úgy vár, mint régen. Lesi a kaput. Az imént, mikor megszólalt a harang, azt hitte, Annuska jön. A pap kinyitotta a kancellárián az ablakot. Lejött a kertbe, benézett a kápláníára. A veje még mindig a bontatlan leveleket tanulmányozta. Szólt Jankának, hogy ha a lány megjönne, először is ő hozzá küldje be. Janka megkönnyebbült. Végre parancsoltak valamit. Apa azt is megmondta, hogy semmiféle ennivalót nem kell neki adni, hanem nagymamának készítsen össze valamit, mert az nem tudja már megvárni a vacsorát. Hogy Janka bement a konyhába, leereszkedett az anyósa mellé. Décsiné rosszat sejtett. Babrálni kezdte fekete gyöngyel kivart táskáját. Zsuzsanna az anyja után surrant a konyhába. A papa földbe karcolt szavakat nézte, míg beszélt, s minden betűre rátette a lábát, hogy a földbe tapossa a buta szöveget. Kun László figyelte, mit beszélgetnek, egy pillanatra elfelejtette Annuskát. Az öregnek kivételesen igaza van. Jankának nincs ilyen finom ruhája, mint ennek a vénasszonynak, s a festék valóban visszataszító rajta, még az ajkát is pirosítja. Ha Pestre megy, legalább nem kell küldenie az apósának semmit. Ha az öreg nem támogatja többé a vénasszonyt, majd csak megél valahogy kettesben Árpáddal. Persze Décsiné sír, no legalább egyszer a könnye is kibudjant. Egész temetés alatt száraz volt a szeme. De hogy fog éhen halni, falun olcsóbb az élet. A ház, ahol lakik, az övé. No, jó helyen sír. Ha valamivel fel lehet bosszantani az öreget, az a sírás. 109 forint, az persze kevés, de nem fizet lakbért. Nem kell apát félteni, tud érvelni. Tejen él az öreg ember, ezt mondta neki. De hogy ettől miért jött ki annyira a sodrából? A tej izgatta fel ennyire? Már érteni se lehet, hogy mit mond, úgy hadar, sír és nyöszörög. Öltözködésre ne kölcsön az ilyen vénség. Minden falusi kertben akadt tűzifa, mondja apa, meg az erdőről magyaráz valamit. Télről beszélnek? Persze apa nem jól tudja, az erdőből most alig ha hozhat fát magának,

csontja eltűnt volna a ruhájából. Aztán egyszer csak felállt, bement a hálóba. Zsuzsanna meg sem mozdult, várta, mit csinál. Nagyon hamar visszatért, akkor már a kezében volt a kis táska, amellyel érkezett. Szóljon Anyicának? De hiszen édesapa látja, s nem szól, a leveleit forgatja, játszik a papírvágó késsel. Szólni kellene neki, gondolta Kun László, hogy a nyugdíjakat felemelik, úgyhogy nem fog éhen veszni. Pár nap múlva megjelenik a labban a rendelet, nem lényeges összeggel, de felemelik valamicskét. Ha bejön, illendően elköszön tőle, ha megköszöni a szíves látást, megmondja neki. Décsiné nem ment be. Janka akkor fordult ki a konyhából, kezében a fehér papírba csomagolt két szelet kenyérrel, amely közé kemény tojást szeletelt, mikor megzengett a kis harang, és Décsiné mögött becsukódott a kapu. A pap töltött a mázos kancsóból. Nehéz nap volt. Lám az Edit vére, az Annuska vére. Ez sem alázta meg magát előtte úgy, mint illett. Nem, visszafeleselt, amikor az életmódját kifogásolta. A dőfösség erősebb volt benne, mint az ijedelem. Az Úr gondoskodik mindenről, mindenkiről, még a mezők ilyen hitvány liliomáról is. Vén bűnös, hogy fog vajon visszautazni, fogadni merne, hogy nincs úti költsége visszafelé. Kun László bizonyára adott volna neki, minek ment el köszönés nélkül. Janka csak állt az ajtóban, kezében az ennivaló, és egy szót sem értett az egészből. Bent a konyhában cukrot törtek. Kati ordítva magyarázta Rozikának, ki mindenki volt kinn a sírnál. Nem hallatszott be semmi. Igaz, hogy nem is figyelt, mással volt elfoglalva. Zsuzsanna csak annyit tudott, hogy dédmama sírt, aztán felment a kis táskájáért, és elment. De nem szólt be se nagyapának, se édesapának. A konyhában még mindig dübögtették a rézmozsarat. Kati darált. Janka letette a padra a kemény tojásos kenyeret. Az árva megjelent a verandán, ásított, nyújtózkodott, a vacsorát kérdezte. Sötétedett. Kun László meggyújtotta a villanyt, a pap sötétben ült és ivott. Az árva eleinte arra gondolt, hogy elnéz még a városban valamerre, de aztán mégsem mert kimozdulni, félt, hogy valahol összeakad Annuskával vagy a vénasszonnyal. Nem, biztonságosabb most itthon, s különben is mindjárt itt a vacsora ideje. Máskor ilyenkor bemegy apácskához. Bizonyosan most is várja már, hogy elbeszélgessen vele, vigasztaltassa magát. Ördög vigye apácskát, elég volt már a mai napból. Ott maradt a verandán, rágyújtott. A délután emléke eleven volt, mintha mindenhonnan Zsófi nézett volna rá. De jó, hogy a nagymama időközben eltűnt, egy családtaggal kevesebb. Majd csak elmúlik már ez a nap. Vajon volt-e itt Annuska, míg aludt? Nem akarta megkérdezni. Valahogy az volt az érzése, nem. A kancellária függönye mögött ott ül apácska, a káplánia villanya alatt Kun László, Janka a konyhafalának dőlt, csak bámult maga elé. Zsuzsanna feltérdelt a padra, fekete ruhájával szinte beleolvadt a bokrok sűrűjébe. Még várják, gondolta az árva. A konyhában zengett a mozsár, a toronyóra elkongatta a hetet. Rozi csupa libabőr volt, a tenyere meg nyírkos az izgatottságtól. Éjszaka lesz tám, mire hazamehet a fügekertbe. Vajon visszaviheti a kanalat? Janka meggyújtotta a kapubolt alatt a villanyt. 7 óra előtt nem volt szabad meggyújtani, apácska nem engedte. Oda kiáltott neki valamit. Járkál, mint az Orbán lelke, gondolta az árva. Még hogy menjen utána a nagymamának, keresse meg valahol, adja oda neki a vacsoráját, majd ha fagy, micsoda ötlet, majd éppen kóricálni megy a városba, másra se vágyik, csak ugyan. Milyen hülye ez a Janka?

0: Van étkezőkocsi a Pesti Gyorson, üljön be oda, egész Pestig ehetik. Órák óta először röhögte el magát. Elképzelte nagymamát a papíros kofferjével, amint felszáll a vonatra és belép az étkezőbe. Mindenki nyavaját kap, ha leül egy asztalhoz. Olyan, mint Lázár a János evangéliumában, csak a halotti gyolcs hiányzik róla. Vén csontváz, ugyan mitől bakrosodott meg annyira, hogy elment búcsú nélkül? Nem, mintha a család nagy vendégszerető lenne? Utána vinni a kenyeret? Küldje Janka Katival. Igaz, hogy Kati nem tud menni, kellett neki lakcipőt húzni arra viszeres lábára, most aztán nyög és a bokáját tapogatja. Kun László nem nézett fel, amikor az ajtó kinyílt. Zsuzsanna szokott ilyenkor bejönni, papírt kér, színes ceruzát vagy vacsorázni hívja. Át fogja vele küldeni az öregnek a két levelét. Sárándról írták az egyiket, a másikat meg innen helyből. Elteheti a gyűjteményébe. Visszafordult az íróasztaltól, hogy Zsuzsanna kezébe nyomja a leveleket. De akkor látta, hogy Janka jött be, s visszakapta a fejét. Janka odahúzott egy széket az íróasztal mellé, leült. Soha, amióta ismeri, nem ült le így mellé. Mikor a káplániát takarítja, ő nem szokott itt lenni, egyébkor pedig még a küszöböt is elkerüli. Az öreg rászoktatta a lányait, hogy nincs mit keresniük a hivatalos helyiségekben. Üzenettel is mindig Zsuzsannát küldte eddig, vagy beszólt az ablakon.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szabó Magda a Freskó című regényéből hallottak részletet Molnár Piroska előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter esernyője.
6: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólyakalifa.
10: Foszti fiú
11: esetek.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

Novotas. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézy Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, még csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézy Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá kapitány István. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége,

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dongó együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Itthon ez hazában című koncertünk következő dalával a török világba látogatunk el. Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményének egy rövid részletével az egri hősökre emlékezünk. Címe Egri históriának

Az együttes öt tagú alapvetően a mandolin, hegedű, harmonika, hobó, a gitár, basszusgitár és az ütő hangszerek szólalnak meg a dalokba, és jellemző a több szólamú vokális hangzás.

A Dongó együttes elsősorban verseket zenésít meg, a szerzemények részben népzenei ihletésűek. A zenekar 1976. októberében alakult Nyíregyházán.

A Hazát féltő és a Napsugár hívogató című albumaik aranylemezek lettek. A Napsugár hívogató című CD-lemez magyar költők igényesen megzenésített gyermekverseit tartalmazza a Dongó együttes tolmácsolásában.

Számos új dal mellett szerepelnek rajta a korábbi Ugróiskola című legsikeresebb dalai is felújított, átdolgozott változatban. A versek témája, gondolatvilága, költő játékossága, dallamok harmóniája és ritmikai sokszínűsége nem csak élményszerző, de ízlésformáló is.

csillag esik, föld reng, jött éve csodáknak. Ihol én, pöröje világnak, sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: Zeneslávt című műsorunkat hallották, melyben a Dongó együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt az uniós források hazahozatalához. Ezt jelentette ki a miniszterelnök hétfőn napirend előtt az országgyűlésben, köszönetet mondva az ebben közreműködő szakembereknek. Magyar Péter azt mondta, 3 hét alatt tárgyalták le azt a történelmi megállapodást az Európai Unióval, amellyel elődeik évekig csak zsaroltak, fogalmazott a miniszterelnök. Augusztus 31-ig maradéktalanul teljesítette a kormány az összes vállalt feltételt, köszönhetően annak a több ezer felkészült éjjel-nappal dolgozó diplomatának, jogásznak, kormánytisztviselőnek, háttérintézményben dolgozóknak, akik megmutatták a világnak, hogy mire képes a magyar szakértelem és hivatástudat, ha világos célt és valódi megbecsülést kap a kormánytól, fogalmazott a miniszterelnök. A kiüresített megyei közgyűlések megszüntetéséről, a rendszer teljes átalakításáról készülő javaslatról beszélt a miniszterelnök kedden napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ennek a rendszernek véget kell vetni, már dolgoznak azon a javaslaton, amely a kiüresített magyar közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő közölte, évente sok 10 milliárd forintot tudna és fog az ország a vidéken élők adóforintjaiból megspórolni, amit fejlesztési programokra lehet fordítani. A magyar emberek pénze végre jó helyre fog kerülni, hangoztatta Magyar Péter. A közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót az országgyűlés elnöke hétfőn napirend előtt a parlamentben. Forsthoffer Ágnes azt mondta, az elmúlt időszakban a közbeszédben gyakran lehetett hallani különösen női képviselők, tisztségviselők külső tulajdonságaira és megjelenésére vonatkozó, sértő, gúnyos, lealacsonyító megjegyzéseket. A házelnök úgy fogalmazott, felhívom a közvélemény figyelmét, hogy embertársainkat legyen az országgyűlési képviselő vagy más közéleti szereplő, külső tulajdonságaik alapján megítélni és elítélni, emberi méltóságát megsérteni, elfogadhatatlan cselekedett politikai hovatartozástól függetlenül, jelentette ki a házelnök. Forsthoffer Ágnes hozzátette, mindenkinek feladata, hogy ezeket a kijelentéseket visszaszorítsák annak érdekében, hogy ez ne vessen vissza senkit, de különösen a nőket a közéleti szerepvállalástól. Az országgyűlés elnöke a képviselőktől közös fellépést kérte az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek bárkit közülük a külseje miatt gúnyolnak vagy minősítenek. Utasítsuk el határozottan az ilyen viselkedést, ha ilyen tudomásunkra jut, legyen vége a verbális bántalmazásnak a közéletben is, mondta a házelnök. A meleg időjárás miatt továbbra is sok szúnyoggal kell számolni a családi házas övezetekben, ahol az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigris szúnyog fordul elő nagyobb számban, figyelmeztetett a katasztrófa védelem közleményében. Mint írják, ezen fajok lárvái akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban fejlődni, így egy eső vagy akár egy kerti locsolás után is ideális tenyészőhelyek jönnek létre számukra a lakó környezetünkben, írták a közleményben. A biológiai beavatkozás esetükben nem megoldható, mivel a lárvák élőhelyei elsősorban magántelkeken alakulnak ki. Ezért is fontos, hogy a kertben létrejövő kisebb állóvizeket szüntessük, megfedjük le, hangsúlyozta a katasztrófa védelem. Mint írják, ahol a szúnyogok megjelenése tömegessé válik, ott permetezéssel végeznek szúnyogírtást. A gyérítési dátumok a település listával együtt a katasztrófa védelem honlapján találhatók meg. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Méréseik adatait elemezve azt írták, a nyár középhőmérséklete országosan 23,43 Celsius fok volt, ami 2,59 fokkal magasabb az 1991 és 2020-as évek 20,84 fokos átlagánál, ezzel pedig a második legmelegebb nyár volt 1901 óta. fordulta, de az ország északi felén sokfelé a legmelegebb nyár lett a 2026-os. A legmelegebb nyár továbbra is a 2024-es, amikor 23,58 fok volt az évszak középhőmérséklete. Mindhárom hónap melegebb volt az átlagosnál, a június 2,7 fokkal, a július 1,3 fokkal, míg az augusztus 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti évek átlagát. Több intenzív hőhullám is kialakult, amelyek során több napon is meghaladta a legmagasabb mért hőmérséklet a 40 fokot, míg a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is megdőlt, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek, közölte a Hungaromet ZRT.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ünnepélyes tanévnyitó istentisztelet a Beregszászi Református templomban.
2: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Reményteljes tanév előtt állunk.
1: A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet.
3: A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek.
1: A hitből lett hivatás.
4: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit, és az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A név kezdődött a Kárpátaljai Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is. A 2026-27-es tanévnyitó ünnepséget Beregszászban tartották, ahol a helytállás, a hűség és a jövőbe vetett hit került a középpontba. A református oktatási hálózat idén is több száz gyermek számára biztosítja nem csak a tudás megszerzésének lehetőségét, hanem a hitben és közösségben való nevelkedést is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntő beszédet mondott, többek között Tar Zoltán, a Magyar Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter is. A most induló tanévben 4 liceumban 660 diák, az egyházi és részben egyházi fenntartású óvodákban pedig 210 gyermek kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. A tanévnyitó ünnepségről, az előttük álló feladatokról és a kárpátaljai református oktatás helyzetéről a következőben összeállításunkban elsőként főtiszteletű Zán Fábián Sándort, a KR püspökét hallhatják, majd Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét, a Nagyberegi Református Liceum lelkészigazgatóját.
2: A 2026-os, 27-es tanév kezdetén vagyunk. A református oktatási intézmények, óvodák, iskolák, diákjai, pedagógusai és természetesen hitoktatók, gyülekezeti tagok, édesanyák és édesapák gyűltek össze. Az édesapákból kevesebb van a háború miatt idehaza, de reményteljes tanév előtt állunk. Hiszük azt, hogy az Isten az ötödik olyan évet is meg fogja áldani, melynek a szépségeit sokszor elveszi a háború keserűsége, bánata, de mi azért gyűltünk össze, hogy kérjük az Isten segítségét, kérjük az Isten oltalmát a diákjaink, a pedagógusok számára, a munkatársak számára, hogy a sok-sok légiriadó között mégis valós oktatás legyen és eredményes oktatás legyen. Én hiszem és vallom, hogy az Istennek van hatalma megőrizni az ő népét. Mi az ő védelmét kérjük, mi rábízzuk magunkat, az ő bizalmába helyezzük a kicsi elsőseinket, az óvodásainkat és természetesen az érettségiző diákokat is. Az iskoláinkban több diák van, az óvodákban kevesebb diák van, már sokan nem itt születnek meg, és nem itt válnak óvodássá, de őket hazavárjuk, hogy majd nálunk legyenek elsősök, vagy nálunk legyenek érettségizők. Ehhez szükség van a békére, imádkozunk a békéért, a megmaradásunkért, és én úgy gondolom, hogy fontos újra és újra a közösségünket bátorítani, aki a szelet nézi, aki a felhőket nézi, a sosem fog vetni, sosem fog aratni. Én úgy gondolom, hogy a kárpátai magyar közösségnek már ezerszer lett volna oka feladni, és ha csak az elmúlt 100 évet nézzük, az első világháború után következett tragédia, a második világháború, az államosítás, a Málenki robot, és még sorolhatnám, mi minden volt, egyházüldözés, és mi itt vagyunk. Ellenszélben próbák és nehézségek közepette helytállni, nagyobb erőre, nagyobb kitartásra van szükség ilyen időben, de képesek voltak az elődeink, hiszem azt, hogy mi is képesek vagyunk rá, és sok-sok áldást, erőt kívánunk a pedagógusoknak, hitoktatóknak, diákoknak, természetesen a szülőknek is, és hiszem azt, hogy a lelki munka a magvetés évében aktív, és még aktívabb lesz a tanév ideje alatt, mert a gyerek az, aki a legfogékonyabb, és nem szabad elhalasztani egyetlen egy alkalmat sem, hogy bizonyságot tegyünk az élő Krisztusról. A tanév erről is szól, hitről, szeretetről, nevelésről, tanításról.
3: Hát mi a tanévet már megkezdtük, ugye szeptember 1-én nekünk tanítási napunk volt, illetve előtte már egy hétig a diákok számára szerveztünk táborozást. Ez azért kell, hogy egy kicsit megszokják újra az iskolai környezetet, és hát azt tudom mondani hálás szívvel, hogy 158 diákkal tudunk elindulni ebben a tanévben, akik közt már vannak olyanok, akik több éve a liceum diákja, és vannak olyanok is, akik most jöttek be ebbe a közösségbe, és szeretnénk őket is nagy szeretettel fogadni, és arra biztatni, hogy legyen ez a tanév számukra egy új kezdet, amikor majd ennek folytatása, az az erőbedobás, ami részükről is meg fog történni, tanáraink részéről is áldott eredménnyel fog zárulni. Erre a mai napra nagyon sokat készültünk, mert az volt a gondolatunk, hogy ne csak egy-két diák énekeljen, aki jól tud, hanem azok is tudjanak énekelni, akiknek annyira nem megy, meg a tanárok is, ezért több próbán vagyunk túl, hogy együtt tudjunk elénekelni egy olyan éneket, amivel bizonyságot szerettünk volna tenni az Úr Jézus Krisztusról, és úgy gondolom, hogy ez jellemző ránk, hogy igyekszünk mindent együtt megoldani, együtt csinálni, együtt azokért, akik éppen rászorulnak arra, hogy segítségükre legyünk, és együtt az Úr Jézus Krisztusért. Tehát ezt szeretnénk ebben a tanévben tovább vinni. Ez egy első lépése volt a mai nap ennek.
4: Kardos Ágnes, a Péterfalvi Magyar Tannyelvű Református Liceum lelkész igazgatója.
5: Hogyan indul a tanév 2020-27, milyen kihívásokat, milyen hátásokat tartogat meglátások szerint?
4: Ez a tanév új reménységekkel, de ugyanúgy kihívásokkal is kezdődik. Nagyon sok előkészület zajlott még a tanév megkezdése előtt, így mondhatnám azt, hogy pörgéssel is, de ugyanolyan örömmel is kezdjük ezt a tanévet. Van nagyon sok új tervünk, szeretnénk a diákokat még jobban egy közösségé formálni, úgyhogy ez inkább a legnagyobb cél, hogy együtt szeretetben, tudásban és hitben tudjuk véghez vinni ezt a 2026-25-es tanévet.
5: Pedagógusok, diákok, hogyan állunk?
4: Hát a diákokat kérdezve nagyon sokan inkább még a nyarat választanák, de ez szerintem teljesen normális. Az új diákjaink azok igazán lelkesek, már ezen a héten látszik az, hogy befogadta a közösség, és úgyhogy igazán szerintem reménykedően nézünk a tanév elé. Az 5. osztályba 26 új diákunk érkezett, ezen felül pedig más osztályokba is jöttek új diákok, így körülbelül 30-35 új fővel indítjuk ezt a tanévet.
6: László Károly, Técsi Református Liceum lelkész igazgatója.
5: Técső nagyon sok újítás után folytatja munkát 2020-2025-es tanévben. Hogyan indult az év is, ilyen áldásokat tartogat?
6: Igen, hála Istennek az Úr áldását élvezzük, hiszen 14 gyerek felvételizett az idén. Sikerült a kollégiumot teljesen felújítani június folyamán, úgyhogy már a most érkező diákok az új kollégium részbe mehettek át. Hála Istennek tanáraink mind megmaradtak, tanárhiány nincs, hála Istennek a támogatás is egy évre biztosított, úgyhogy nem marad más ebben az évben, csak az, ami a legfontosabb, az Úr áldása kell ahhoz, hogy sikeres tanévet tudjunk végezni, és majd sikeresen tudjuk befejezni. Szórványból érkeztek felvételiző diákjaink, hála Istennek ebben a nem egyszerű helyzetben körülmény között mégis létezünk, élünk az Úr áldásából.
5: Hogyan látja, milyen funkciót kell betölteni a felső tiszavidéki magyarság számára ennek a református liceumnak?
6: Feladatunk, funkciónk ugyanaz, ami volt eddig is, közel 30 éve, felső tiszavidéken élő magyar családok, magyar gyerekek megmentése a fő feladatunk. Ezért is orientálódunk leginkább a szórványhelyekre, Kőrösmező, Gyertyánliget, Bocskó és itt tovább. Ezeket a helyeket kiemelten kezeljük, és onnan vannak legtöbb gyerek. Ezzel annak Husztról, Visköl, Aknasz Latináról.
5: Még egy gondolat, milyennek várják az idei tanévet?
6: Hát én azt hiszem, hogy ha a háború befejeződik, és ezért szüntelenül imádkozunk, egyszerű lesz a helyzetünk. Könnyebb úgy tanítani, könnyebb úgy a jövőbe tekinteni, ha béke van. Ha nincs béke, minden nehezebb. Nehezebb, hiszen látjuk ezt a gyermekek viselkedésén, életén, hiszen sok-sok gyerek van, akinek a szülei szétszóltan élnek. Sajnos vannak olyanok, akiknek az apjuk a háborúban meghalt, vagy tudhatnyian vannak, akiknek az édesapjuk a fronton szolgál. Én hiszem, ha béke lesz, akkor minden másként alakul majd, és ha Isten megadja és kegyelme megőriz, egy év múlva egy békés világban, egy békés országban sokkal szebb dolgokról beszélhetünk majd. De hiszek az Úr kegyelmébe, hogy megáld és megsegít ebben a tanévben is.
1: Szeptember 6-án Beregszázban tartották meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanévnyitó ünnepi istentiszteletét. Az alkalmon a 2026-2027-es tanév kezdetén együtt imádkoztak a Kárpátaljai Református Oktatási Intézmények vezetői, pedagógusai és a gyülekezetek képviselői. Erről hallhatták összeállításunkat.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. A Bánki Református Egyházközség bölcsődét, óvodát, általános iskolát, néhány éve pedig középiskolát is működtet. Turizmus és vendéglátás szakon tanulhatnak a diákok a technikumban. Nemrégiben pedig engedélyt kaptak az informatikai képzés megkezdésére. Buzás Dénes lelkipásztort hallják, a riporter Papp Beatrix.
2: Hatalmas intézményrendszerré bővült a Bánki Református gyülekezet néhány év alatt. Óvodától idős otthonig. Hogy zajlik önöknél az élet? Mi történt ebben az évben az idős otthon átadásán kívül?
3: Hát nekünk már az is nagy erőfeszítést jelent be, hogyha minden évben, januárban előre vetített missziói munkatervünket, ami mindig egy évre készül, ezt tudjuk tartani. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy én ezért azért adok hálát Istennek, hogy a mai napig nem inogott meg a talaj a lábunk alatt, és minden számlán ki van fizetve minden családi tábort, ami 8-10 millió forintjába kerül a gyülekezetnek, meg tudunk valósítani 170-200 kötője 200 fővel minden év júliusában. A gyerekeknek ugyanolyan kedvezményesen lehetővé tudja tenni az egyházközség a zakopánei sítábort, nyáron a 4-5 héten keresztül zajló gyermektáborokat, az egynapos kirándulást, ezt mindig ilyen 50%-os kedvezménnyel tesszük lehetővé az embereknek. Ez azért nagy dolog, mert nekünk jelenleg a havi rezsink 4 millió forint körüli összeg. És ez mondjuk 5 évvel ezelőtt még nem volt csak egy. És nagyon nagy sakkozást igényelt az, hogy ugye a gáz az a 7-szeresére emelkedett a mi esetünkbe, közület esetében, mert bennünket simán besoroltak az üzleti világ közületi szektorába, és 7-szeresére emelt a gázszámlát, a villanyszámla csak a 3-szorosára emelkedett. Na most ez mit jelent? Hát akkor inkább villannyal kellene fűteni. Az mit jelent? Hőszivattyút kell vásárolni, aminek darabja 4-5 millió forint. Ezt mi már megtettük a templomnál, az óvodánál, az iskolai felső tagozatnál, az egyik érintett középiskolai épületnél, és még nem értünk az iskola kápolnánál, az idősek otthonát 3 hőszivattyú fűti, tehát mondhatom így, hogy a 70-80% az épületeknek már átállt elektromos fűtésre. Hát, hogyha ezt teljes mértékig ki tudnánk váltani 100%-ban, akkor is maradna gázfogyasztásunk lévén, hogy 2 konyhát üzemeltetünk ezen a területen. Tehát külön van egy oktatási célú főzésünk, és külön van egy szociális célú főzésünk ezen az egy helyrajzi számon, ezen a kis röpke 25 ezer négyzetméteren, amit az intézményünk területe jelent, és hát ott azért gázos üstjeink vannak továbbra is. Úgyhogy vannak nehézségek azért a működésben, nagyon óvatosan kell tervezni, odafigyelve gazdálkodni, mert nagyon-nagyon könnyű elcsúszni a mai világban, amikor ilyen kiadásokkal kell szembenézni, és ehhez mi kellett? Egy-két háború, egy Covid időszak, és elszabadult minden.
2: Akkor nem elég önnek csak lelkipásztornak lenni, hanem komoly gazdasági szakemberi is kellett válnia.
3: Hát én azt nem állítottam sosem magamról, hogy én univerzális ember lennék, az élet arra kényszerített, hogy beletanuljak ebbe, abba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy lelkész, akármennyire is próbálnak engem fényezni, semmit nem érnék a vezetőim nélkül. Nekem nagyon jó vezetőim vannak, de aztán hadd folytassam így, a vezetőim nem érnének semmit, hogyha nem volnának munkatársak, akikre lehet számítani. És a munkatársak pedig az a 100 dolgozó, aki nekünk dolgozik, ugye a legnagyobb munkáltató vagyunk szerintem a gyülekezeti szintű munkáltató az egyházmegyében. Ez a munkatársi közösség nem érne semmit, hogyha nem volna mögött egy imádkozó gyülekezet. Tehát ezzel csak annyit szerettem volna elmondani, hogy minden összefügg mindennel, és senki nem hiheti ebben a láncolatban azt, hogy ő körülette forog a naprendszer, mert egymás nélkül semmik vagyunk. Ez csak jó csapatként lehet megvalósítani. Az, hogy nekem mire terjed ki a tudásom, mire nem, szoktam mondani, hogy én nem szeretem eljátszani azon a területen, amihez nem értek, hogy értek hozzá, de hála legyen az Istennek, hogy nekem a 100 fős munkatársi közösségem belül a legjobb szakemberekkel vagyok ellátva. Szociális téren épp úgy, mint oktatási téren. Nagyon jó igazgatóink vannak az iskolában, az óvodában, bölcsődében. nagyon jó szakemberek, szinte hibát se talál az ő munkájukban, sem az államkincstár, sem a kormányhivatal, amikor ellenőriznek bennünket. Ha igen, látják az igyekezetünket, és olyankor mindig a mi esetünkben csak felszokták hívni a figyelmet arra, hogy ezt talán érdemes volna másképpen csinálni, vagy egy új módszerbe beletanulni, új adminisztrációt csinálni, ami átlátható, vagy valami, de szabálytalanságot nem szoktak nálunk feltárni. Tehát nagyon jó igazgatóim vannak, ők segítik elsősorban a munkámat, az ő munkájukat a dolgozók segítik, az, hogy minden területen rendelkezünk azokkal az emberekkel, akikre szükségünk van, és hát a banki gyülekezet az pedig egy nagyon példás és imádkozó közösség.
2: Beállt a bölcsőde, óvoda, általános iskola élete mostanra? Teljesen stabilan működik, illetve hány gyerekről gondoskodnak?
3: Stabilan működött eddig is, inkább ami szót érdemel ennek kapcsán, az, hogy speciálisan működik. Tehát ugye azért nagyon ritka az, itt a környéken nem is tudok rá példát mondani, hogy hol van még ilyen, ahol ilyen intézmény láncolat van fenntartva egymás mellett. Ugye sok áldása van ennek, mert igazából nálunk a gyermekeinknek, akik már a bölcsőn is itt kezdik, aztán mennek óvodába, onnan az iskolába, onnan a középiskolába, nincsenek beszokási gondjai. Tehát 2 évestől 20-21 éves korig vannak gyermekek az intézményünkben, és azt lehet mondani, hogy igazából ezek a gyermekek akkor sírnak, mikor este hazaviszik őket, tehát nem reggel, amikor hozzák, akkor örülnek, hogy jöhetnek végre be az intézménybe. Hatalmas 25 000 négyzetméteres területen szaladgálhatnak, erdei környezetben lovagoltatás történik, ugye heti rendszerességgel, mindenkire kiterjedően erdei séták vannak, gombászkodások, madarászkodások vannak, természetismeret, veteményes kertjeink vannak az iskolában, tehát a gyermekek megszeretik azt a környezetet, az erdei környezetet és az állatvilágot, ami körülveszi őket, vannak intézményi állatsimogatóink, és nagyon élvezik a gyermekek, hogy egy ilyen speciális intézményben lehetnek. Nagyon jól működik, tehát ahogy kérdezte tőlem, stabilan is működik. Most mindenkit felvettek például a ballagók közül, akik tovább tanulni beadták a szándékukat. Szerintem talán így mondta igazgató úr, hogy mindenkit oda vettek fel, ahová szeretett volna menni.
2: Működik középiskola is, és úgy tudom, hogy egy új szakot is indítottak szeptembertől.
3: Igen, tehát eddig a turizmus vendéglátás szakákban működött a technikumunk, ami ugye érettségit is ad. Szakmát is ad, nyelvi előkészítő is van, tehát ugye nagyon jó nyelvkészséget is ad és tanít menet közben. Most az elmúlt évben kaptuk meg az engedélyt, igazából nem is most, csak akkor pont a mindennek a végén kaptuk meg az engedélyt az informatika szakágra. A turizmus vendéglátáson belül ugye ott szakács, szakácstechnikus, cukrász, cukrásztechnikus, vendégtéri szaktechnikus, panziós, fogadós, pincér, stb. Ilyen szakmák vannak, amik tanulhatóak. Természetesen ezt tanulhatja valaki 3 éven keresztül, és akkor szakmunkás bizonyítványt kap, vagy 4-5 éven keresztül, és akkor technikusi oklevelet és érettségit is kap, és akkor még mindig mehet tovább tanulni. És mindezt, ahogy mondtam, nem csak egy jó erdei környezetben, hanem egy bensőséges, családias, viszonylag zárt intézményben, ahova nem tud beszüremkedni semmi rossz. Tehát itt azért nagyon ügyelünk arra, kis létszámú intézmény vagyunk, és az is fogunk maradni, mert ezt ugye polgármester úrral így egyeztettük le, amikor elkezdtük a működésünket, hogy mi mindig is egy kis létszámú intézmény fogunk maradni, és ezen belül azért a gyermekekre egy sokkal átláthatóbb figyelem terjed ki, mert nagyon fontos, hogy figyeljük a gyermekek életét. Tehát azért esetenként látható az, hogy nem ritkán olyan családi háttérre rendelkeznek a gyermekek, ami picit talán zűrösnek is mondható, nekik is vannak gondjaik, vannak olyan problémáik, amiben segítségre szorulnak. Nem mindig mondják ezt, de ezt észre kell venni, ki kell figyelni. Látjuk azt, hogy ők is találkoznak a mai világban ezekkel a kísértésekkel, amit hallok egyébként más iskolákból, hogy találkoznak a gyerekek a droggal, olyan rossz dolgokkal, amivel bárcsak soha ne találkoznának. Hát ezt egy ilyen családi és intézményben sokkal könnyebb kiszűrni. És itt még nagyobb biztonságban tudják a szülők a gyermekeiket tudni.
2: Az informatikai szak beindult?
3: Most van meghirdetve, voltak is jelentkezők rá, illetve még ezzel sem zárul le minden, mert ugye a pót jelentkezés, ha jól mondom, nem tudom, hogy ez a helyes szakkifejezés, ezek a pót jelentkezés vagy átjelentkezések, amikor még változtathatnak intézményt, ennek van egy határideje. Nyilván tantermeink azok rendelkezésre állnak, legfeljebb a megfelelő műszaki tartalmat kell megteremteni ehhez, tehát ehhez azért már az informatika oktatáshoz elég felső kategóriás számítógépek, meg számítógép terem szükséges, úgyhogy úgy emlékszem, hogy szoftverfejlesztő, szoftvertesztelő ilyen szakmát indítunk az informatikában jártasok számára.
2: Szó volt, hogy 25 ezer négyzetméteren helyezkednek el az intézmények. Különleges hangulata van ennek az egésznek, hogy ott vannak az óvodások, idősek, akár a középkorúak, tehát hogy mindenki?
3: Különleges hangulata van véleményem szerint is, de az nem számít, hogy én mit gondolok, hanem inkább az, amit látok. Tehát, hogy a generációk, ahogy találkoznak egymással, illetve találkoztatva is vannak egymással. Tehát azért vannak ilyen közös farsangolások, közös locsolkódások, közös bográcsozások, nótázások. Átjönnek a gyermekek egy anyák napi műsort bemutatni az iskolából az intézménybe, a nappali intézménybe, a bentlakásos intézménybe. Aztán az idősek is találkoznak a gyermekekkel, esetenként az ő intézményükben. Tehát nagyon szuper az, ahogy gyermekeinket nevelni tudjuk az időseknek a tiszteletére, ahogy az ötödik parancsolat erre meg is kér bennünket, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy szabad old a saját hosszú életedet, hogy példát mutass a gyermekeknek, hogy te így szeretnéd majd, hogyha bánnának veled a te gyermekeid. Ugye ez nem a gyermekeknek szóló parancsolat volt, hanem az én korosztályomnak szóló parancsolat, hogy mutass példát, hogy te mit vársz tőlük, hogyan bánjanak majd veled, amikor te idős leszel.
2: Nem beszéltünk még a postáról. Jól működik?
3: Hát jól működik, sőt, most már egyre jobban működik. Valaha régen ugye napi két órában volt nyitva, 9-től 11-ig a bánki posta, aztán 4 évvel ezelőtt bezárták ezt a Covid-ra, vagy nem tudom mire hivatkozva, és azóta nem is nyitott újra. Ekkor jött az a gondolat, részben a bővülés miatt, a területbővülés miatt, részben a lakosságnak gondoltuk ezt ajándékba szánni, hogy beindítjuk újra a postát, és picit mi sem hittük, hogy célba érünk. Hát én a posta főigazgatóságon is jártam Budapesten, olyan nagy emberekkel találkoztam, hogy el se hittem, hogy nekem ilyen emberekkel találkoznom szabad, és végül sikerült megvásárolni ezt az ingatlant, és beléptünk egy posta partneri programba, ami egyébként utólag kiderült itt Debrecenben, nem is mi voltunk az elsők, tehát itt azért egyházközségként igen, de úgy hallom, hogy itt a környező kertvárosi részen, talán Halápon is így működik a posta partneri program keretén belül, valaki magánember üzemelteti a postát. Mi, Beatrix, elértük azt, hogy a napi 2 óra nyitvatartásból lett 3, mostanára 5 óra nyitvatartásban van a postánk, és most már azt is el lehet mondani, hogy a jelen működésünkkel ez a régen havi 30 ezer forint forgalmú posta egy ilyen 300 ezer forintnál is több forgalmú postává lett, tehát most már majdnem, hogy kitermeli egy embernek a bérét, ami azért jó, mert akkor tulajdonképpen nekünk innentől kezdve csak az áramot, az internetet kell fizetni a posta számára. Ha elérnénk azt, hogy valóban a bevételünk az fedezni egy embernek a munkabérét, akkor ez egy postással kiválóan el tud működni ez a kis posta, ami részben banknak, részben a kertségeknek, részben az átmenő forgalomnak a posta szükségleteit tudja ellátni.
2: Magyarországon létezik olyan egyházközség, amely postát üzemeltet önökön kívül?
3: Nem tudok válaszolni a kérdésre.
2: Félvetteszem már fel a kérdést, hogy milyen tervei vannak. Mi történhet még a bánki református gyülekezet?

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Hitmorzsák legújabb részében Tatár László, a disznajói református egyházközség lelkipásztora mesél arról, hogyan szövődött bele a hit már gyermekként az életébe. Lelkész gyerekként természetes közeg volt számára a templom és a bibliai történetek, a lelkészi pályától azonban sokáig inkább távolodni próbált. Végül rájött, hogy bármennyire is menekült tőle, ez az út állt mindig is a legközelebb a szívéhez. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Hitmorzsák következő vendége Tatár László, a disznajói református egyházközség lelki pásztora.
3: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel? Mi erről a legelső emléked?
4: Igazából a legelső Istenhez kapcsolódó emlékem az nem is igazán megfogható, mert gyerekkorban ugye lelkész gyerekként ott voltunk szinte minden Isten tiszteleten, és ott voltunk állandó jelleggel a templom közelében. Hát már a nagyszüleink, dédszüleink is lelkészi családok voltak, így

0: Nem is egy emlékként fogalmaznám meg az egészet, hanem mint egy belénk ivódott akár örökletes képként az Isten képet, vagy Istennel való találkozást.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
0: Hát arról, hogy néz ki Isten, természetes, hogy volt egy képen az égben trónoló, ugye nagy szakállas őszbácsi, azt hiszem, hogy ez mindenkinek eléggé általános kép, de valahogy egy ilyen felhők fölött a mennyországban trónoló öreg úr, akit mindenki tisztel, és aki nem feltétlen kell megszólaljon ahhoz, hogy tekintélyt parancsoljon a népének. Valahogy ez a kép él bennem mindig az Istenről alkotott képen gyerekként.
1: És hogyha felidézel egy a gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang vagy tárgy, érzés jut eszedbe először?
0: Most valamiért egy kréta jutott eszembe. A legelső vallásórák azok ugye gyerekkorban, hát vallásórával kapcsolatosan szintén a családhoz kötődik minden. Így a kulisszák mögött is láttuk azt, hogy történik, hogy alakul egy vallásóra. És hát ami a leghamarabb eszembe jut, az a fekete tábla, ami ott volt a falon, és egy kicsit ez a régi klasszikus iroda vagy gyülekezeti terem, ahol ezek a megszokottnak mondható, már lassan eltűnőben lévő képek a falon. Calvinnak megvan a gipszből készített ilyen dombor műve, az is egy klasszikus ilyen parokiális faldísz, és egy kicsit ez a hangulat jellemző, ugye a gyülekezeti vallásórákban nekem ez az, ami jellemző a klasszikus régi vallásóra, ahol felveszünk egy történetet, megtanulunk egy éneket az énekeskönyvből, és lehetőleg az igét vagy az aranymondást és az éneket azt következő vallásórára azért azt illet megtanulni és akkor elmondani. Hát és úgy, mint lelkész gyerek, elsők között elmondani, hogy hát nekünk jobban kellett tudni egy kicsit, mint a többieknek.
1: És ez a lelkészi pálya, ez így mindig adott volt, vagy volt egy pont, amikor ez így biztossá vált, hogy akkor lelkész szeretnél lenni?
0: Nagyon sokszor végigfuttattam már magamban ezt a kérdést. Most így ezzel kapcsolatosan is, de ez egy örökös kérdésem, hogy azért, mert a generációk, vagy azért, mert lelkész gyerek vagyok, ez nem hiszem azt, hogy főleg most így egy kicsit körbenézve magam körül, nem hiszem, hogy ez egy ilyen természetes dolognak vehető, hogy hát akkor nyilván lelkész leszek én is. Sokáig, hát gyerekkoromban én nem az a lelkész gyerek vagyok, vagy nem az a gyerek voltam, aki már kiskorától kezdve lelkészeset játszott, vagy nem tudom miféle anyagokból palástot készített magának, és ő volt a pap, hanem én valahogy azt éreztem, hogy egy kicsit távol maradnék az egésztől, úgy mint lelkészségtől, és hát jóformán úgy tínédzserkoromban fogalmazódott meg bennem, hogy még azért sem. Tehát azért, mert a szüleim, mert a nagyszüleim, azért, mert lelkész családban vagyunk, nekem nem kell lelkésznek lenni. Hát sokat keresgéltem, és sokat igazság szerint viaskodtam is ellene, meg hát persze lázadó korszak, hosszú haj, zenekari zenélés, meg milyen mások, ezek így eléggé szintén klasszikus dolgok, de igazából tényleg liceumban és liceumnak a vége felé, akkor amikor már nagyon-nagyon sokat keresgéltem, és sokan gondolkodtam, hogy mi egyéb más lehetnék. Valahogy én Isten kegyelmének látom most így visszatekintve azt, hogy csak ez az egy maradt, ami tényleg olyannak tűnt, ami az én pályám lehet, vagy olyannak tűnt, ami a legközelebb áll, és hát igen, volt benne egy ilyen természetesség érzés, de igyekszem ezt nem úgy kezelni, hogy hát a genetikán át megy a lelkészség, és ez olyan természetes, mert ugye mindenkinek a személyes hite és személyes pályája az, ami az Úristen elrendel minket, úgyhogy igen, volt egy pont, amikor eldöntöttem, de azt hiszem, hogy valójában akármennyire menekültem, mert őle egész életemben ott lappangott valahol, hogy azért csak az áll a legközelebb a szívemhez és a lelkemhez.
1: És mi volt az a bibliai mondat vagy történet, ami ismét visszatérve gyerekkorra, akkor mese volt, akár csak egy mesének tűnt, de így az életed során így folyton visszatért, vagy vezetett akár iránytűként?
0: Gyermekként nagyon-nagyon szerettem a tanítványoknak az elhívás történeteit. És az elhívás történetekben igazából ez a krisztusi szeretetnek a kifejeződése volt valahogy mindig egy olyan vonzó dolog számomra, ami valahogy azt sugallta, hogy az ember, amikor megtapasztalja azt, hogy megszólítják, vagy azt, hogy elhívják, akkor természetéből adódóan reagál rá, de valahogy csak nem tud nemet mondani, vagy csak nem tud úgy ellenállni neki. És igen, gyermekkoromban is ezek a történetek voltak a kedvenceim. Ugye az ember halászatnak a képe. Sokat halásztunk gyerekkorunkban édesapánkkal, és hát úgy valahogy a halászatnak a képe, meg úgy az ember halászat képe, az mindig is egy olyan izgalmas kép volt nekem, persze a gyerekképzet, amit úgy megalkott kreativitással.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba a mai 10 évesek közé, akkor mit súgnál, mire figyeljenek vallásórán?
0: a legfontosabbnak azt az üzenetet látnám, vagy az egyik legfontosabb üzenetnek, hogy mindig van, aki meghallgat, és hogy valahogy tudatosodjon bennük, vagy tudatosítsák magukban, hogy figyeljenek oda arra, hogy mind Krisztushoz tartoznak, mind Istennek a gyermekei, és hogy ezt egymásban is lássák meg, és ezt valahogy tudják egy kicsit továbbadni egymásnak azt a szeretetet, amit mi kaptunk a kegyelem által. Egy 10 éves remélem, hogy ezt már megérteni.
2: Az elmúlt percekben Tatár Lászlót, a Disznajói Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A Szent István vidékfejlesztési program 10 térséget érintő kezdeti szakaszának értékelése után 2027. augusztus 20-a után megkezdődhet a program országos bevezetése, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtt. A kormányfő a vidékpolitika legizgalmasabb kérdésének azt nevezte, mit kell tenni ahhoz, hogy a fiatalok maradjanak. Magyar Péter az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hibájának azt nevezte, hogy a helyi közösségeket fokozatosan leszoktatták arról, hogy a saját jövőjükről döntsenek. Magyar Péter közölte, a Szent István program kezdeti 10 térséget érintő szakaszát értékelni fogják, és ennek alapján építenek fel egy országos vidékfejlesztési területfejlesztési hálózatot. 2027. augusztus 20-a után pedig megkezdődhet a program országos bevezetése. A jelenlegi tervek szerint 2174 vidéki települést, körülbelül 1.850.000 magyar embert segíthet közvetlenül a Szent István vidékfejlesztési program, hangsúlyozta a miniszterelnök. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A miniszter kiemelte, az utóbbi napokban háromszor egyeztetett az ungvári főkonzullal, mivel az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. Orbán Anita emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és azóta konkrét ukrán vállalásokat értek el. Ukrajna vállalta, hogy a megállapodásban rögzített kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Az első kézzel fogható eredmény már megszületett, hiszen az ukrán kormány július 15-i döntése alapján szeptember 1-től megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és továbbra is biztosítják állami finanszírozásukat, írta a miniszter. Magyar kezdeményezésre az Európai Unió rögzítette, hogy Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, közölte a miniszter hozzátéve, most a végrehajtáson van a sor, ezen dolgozik mindkét oldal. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Júliusban 1,2% volt az éves infláció. A júliusihoz képest az éves maginfláció 1,9%-ról 2%-ra emelkedett. Egy év alatt az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent, ami nagyobb esés a júliusi 1,1%, illetve 4,4%-osnál. A szolgáltatások a júliusinál 0,3%-ponttal gyorsabban 5%-kal drágultak. Ezen belül a színház 17,6%, a teherszállítás 13,9%, a taxi 11%, a postai szolgáltatások 9,6%-kal kerültek többe, mint egy éve. Júliushoz mérve a fogyasztói árak átlagosan 0,2%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal csökkent, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,5%-kal. A margarin 2,8%, a burgonya 2,4%, az egyéb hús 2%-kal került kevesebbe, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Vágányszabályozási munkákat végeznek Felső Zsolcától Hidasnémeti irányába a teljes vonalon szeptember 9-e és 22-e között, megszüntetve a lassú jeleket a 28 kilométeres vasúti pályán, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid posztjában jelezte, hogy a beruházás részeként Novaid-Rány és Hidasnémeti között lecserélik a síneket mintegy 1200 méteren. A beavatkozásnak köszönhetően több 60, illetve 80 km per órás sebességkorlátozás szűnik meg a vonalon. Ennek köszönhetően több perccel csökken a menetidő, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, javul a menetrendszerűség, a vonatok pontosabban közlekednek, emelte ki a miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a munkák ideje alatt Miskolc és Hidasnémeti között szeptember 22-ig MÁV busszal biztosítják a vonatok pótlását. Az érintett időszakban a Bernard Intercity-k csak Budapest és Miskolc között közlekednek, az IC Pótló busz pedig Miskolc és Kassa között közlekedik. A csatlakozások biztosítása érdekében a pótlóbuszok a megszokottnál 20-30 perccel korábban indulnak Hidasnémetiből Miskolc felé. A miniszter arra is kitért, hogy a zajhatással járó nagygépes vágányszabályozást, hogy minél kevésbé zavarják a térségben élőket, az éjszakai órákban végzik a MÁV munkatársai, ami egy-egy napra érinti Onga, Szikszó, Aszaló, Halmaj, Csobád, Ináncs, Encs, Novaidrány településeit.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán általában derült napos idő várható, délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, amelyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet térségünkben 31 és 34 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Egyetlen igemag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Baja Hajdú Enikő a 2025 óta Putnokon szolgáló lelkész, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába. A tiszteletes lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el a putnoki gyülekezethez. A gyülekezet is nagyon várta már a beiktatása alkalmát, melyen Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Nagy számban köszöntötték az újonnan beiktatott lelkészt egyházi és világi elöljárók, illetve a testvérgyülekezetek tagjai, képviselői. Az alkalmon Sütő Dávid felé készített helyszíni összeállítást.
2: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
3: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe. Viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban, és ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd 1 belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói, leányegyházközség is tartozott a, mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az Ózdi gyülekezethez is.
2: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
3: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem. És nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
2: Ossa-Jóvárkonyba akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
3: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, de hát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelemben. És nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumba. Édesapám első szolgálati helye a segédlelkiszi év után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd egyre is követtem édesapámat, nem közvetlenül, tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
2: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
3: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az Ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának. Mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szorvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
2: Hogyan került ide Putnok? alkalmakra a putnoki gyülekezethez? Miként jött át ide?
3: Én 2023-tól a nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztort helyezett át, de megmaradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
2: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
3: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az Leányegyház községe a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és ige hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy, nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
2: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
3: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem hálaadás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
2: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
3: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, de a kabát lesz rámadva. És Esperes úr átadja a templom kulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek A gondokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal áldással zárunk.
2: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
3: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. Három fiam és két kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
2: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
3: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
2: Mekkora a gyülekezet?
3: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy hárommal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy-egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de a vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
2: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
3: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a bibliaórákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről, beszélgetünk a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra minden remény szerint, hogy a középiskolákba is, nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelkitöltést.
2: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
3: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma, most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az öröméneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
2: Demeterné Kepec Mónikával, a putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek? Hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
4: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogást közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztor nő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
2: Hogyan került ide tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
4: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünkbe lopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
2: Említette, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
4: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
5: Feres úr.
4: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból, a városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
1: Egyetlen igemag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vajja Hajdú Enikő a 2025 óta Putnokon szolgáló lelkész, akit szeptember 6-án iktattak be hivatalába. A tiszteletes lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el a putnoki gyülekezethez. A gyülekezet is nagyon várta már a beiktatása alkalmát, melyen Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. Nagy számban köszöntötték az újonnan beiktatott lelkészt egyházi és világi elöljárók, illetve a testvérgyülekezetek tagjai, képviselői. Az alkalmon Sütő Dávid felé készített helyszínél szállítást.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kegyelem lélektől lélekig. A harmadik KELL konferenciát rendezik meg szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában 9 és 14 óra között. Jelentkezni szeptember 9-éig, tehát holnapig lehet a következő webcímen tiszáninnenirefnok@gmail.com. Az alkalmon Uzsajné Pécsi Rita és Pocsainé dr. Eperjesi Eszter előadását is meghallgathatják a résztvevők. További részletekről Benke Kingával, a Tirek Nőszövetségének elnökével, a Magyarországi Református Nőszövetség alelnökével, Szendrői és Szendrőládi református lelkipásztorral Kisné Veres Viktória beszélget.
3: 2024-ben úgy gondoltuk a kerületi nőszövetségnek a vezetőségével, hogy szeretnénk egy olyan alkalmat létrehozni, ahol a kerületben élő nőket tudjuk megszólítani, asszonyokat, olyan hölgyeket, akik igazán szeretnének csatlakozni valahogy a református egyházhoz, illetve a nőszövetséghez, de nincs meg a kapcsolódási pontjuk, és egy ilyen kapcsolódási pontot szerettünk volna létrehozni, leginkább azok számára, akik távol vannak a gyülekezettől, és ez nem feltétlenül amiatt, mert valaki nem hinne, vagy nem járna szívesen templomba, de vannak, akik kisgyermekesek, vagy dolgoznak, és kevésbé van lehetőségük egy-egy istentiszteleten részt venni. Így ezért egy olyan alkalmat próbáltunk létrehozni ilyen missziós jelleggel, hogy megszólítjuk a fiatal családos anyákat is, és a három éve, tehát most a harmadik éve lesz ez a konferencia, és minden éven éppen ezért, hogy őket meg tudjuk szólítani, egy-egy gyerek alkalom is van ezen a konferencián, tehát külön foglalkoznak óvónők, tanítónők a gyermekekkel, így egy olyan réteget is elérünk, akik csak nem, vagy nagyon nehezen tudnak eljutni a gyülekezeti alkalmakra.
4: Ugye a helyszín a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség temploma lesz, hogyha itt a nap programjáról szólnánk, hiszen itt ugye akkor a családok van, hogy együtt érkeznek az édesanyák a gyermekekkel.
3: Igen, én magam is sokáig idegenkedtem ettől a templomtól, hiszen bár ott van a város közepében szinte, de mégis olyan megközelíthetetlennek tűnt, de mióta ott vagyunk bent a nőszövetségi alkalmakon, egy teljesen más szintben tűnik fel számomra ez a templom, hiszen mindennek helyet ad. Tehát nem csak az előadásoknak, az áhítatnak, az istentiszteleti résznek, hanem külön termet tudunk biztosítani a gyermekfoglalkozásokra, van egy külön kis hely, ahol a kávézásnak biztosítunk helyet, van egy külön hely, ahol az étkezésnek biztosítunk helyet, így nem gond, hogy a párhuzamos foglalkozást is meg tudják valósítani a gyermekek számára, de van egy rész, ahol keresztény könyvvárusok, manufaktúrások jelennek meg, és ők is egy külön kis teret kapnak.
4: Előadókat is várnak?
3: Igen. Igazán két fő előadónk lesz, azt gondolom, bár emellett többen lesznek, akik szót fognak kapni, de az egyik fő előadónk az Uzsainé dr. Pécsi Rita tanárnő lesz, akinek az előadásának a címe a felnőtt kor szakaszainak életfeladatai, krízisek és lehetőségek, mert különböző életszakaszokat mutat be, így különböző korú nők is egyaránt az előadásnak aktív tagjai lehetnek, és így mindenki kaphat ebből az előadásból bármilyen életkorúan is érkezik közénk. A másik előadónk pedig Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lesz, aki egy imádságos könyvet mutat be, Tompa Mihály, Olajága, ez a könyv címe, amit bemutat számunkra, hiszen az imádság évében vagyunk, és szerettünk volna különösen is így az imádságok köré csoportosítani gondolatokat, előadásokat és megbeszéléseket. Meg a lehetőségét is, hiszen ugyanígy, mint ahogy ez szokott lenni nálunk, egy csoportos megbeszéléssel zárul a konferencia.
4: És ugye a konferenciára szóló meghívón is Lukács evangéliumából szólít meg az ige minket, Uram, taníts minket imádkozni, ezt választották az idén.
3: Igen, hiszen az imádság éva van, és szeretnénk, hogyha sikerülne együtt imádkozni önmagunkért, gyülekezeteinkért, egyházunkért egyaránt.
4: bizonyságtételekre is sor kerül, és egymás hite által ezáltal is épülhetünk.
3: Igen, idén is lesz, a Miskolc belvárosi gyülekezetnek egyik tagja fog bizonyságot tenni közöttünk az ő életéről, és hogy hogyan találta meg az ő Krisztusát.
4: És ami még nagyon fontos, hogy szeptember 9-ig várják a jelentkezéseket a konferenciára. Kiket várnak, vagy esetleg akik most hallanak erről az alkalomról, mik azok a gondolatok még, amikkel megszólítaná őket?
3: Én azt gondolom, egy nagyon jó közösség, hiszen olyan nyitott emberek érkeznek hozzánk, akik szeretnének épülni az ő hitükben, épülni a közösségben, és mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Jelentkezni a tiszáninnél református nők kukac@gmail.com e-mail címen lehetséges szeptember 9-ig, nem muszáj egyénileg, hogyha valaki egy csoporttal szeretne jönni, gyülekezetből, baráti körrel, akkor együtt is leadhatják a jelentkezésüket. A jelentkezés igazán azért fontos számunkra, hiszen szeretett vendégséggel készülünk a végén, és hogy hány főre készítsünk székeket, asztalokat és ilyeneket.
4: Az elmúlt két alkalomról milyen visszajelzésekre emlékszik vissza, vagy milyen pillanatok maradtak meg az ön szívében is?

0: látták, hogy hova érkeznek, és milyen körülmények között. Most pedig a harmadikon még a helyszín is ugyanaz maradt, tehát most már akik voltak a tavalyin, azok úgy jönnek, és tegnap hallgattam két nőtestvérünk beszélgetését, ahol voltam egy alkalmon, és találkozott két hölgy, és mivel én is ott voltam, ezért megkérdezték egymástól, hogy figyelj, te jössz a Kell konferenciára, és mondta a másik, hogy hogyne, hát emlékszel, hogy tavaly milyen jó volt, hogy hova mentünk, és mit csináltunk, és mit hallottunk, és ez nekem annyira jó volt, ez a visszajelzés, hogy bár eltelt egy év, és igazán nem beszéltünk erről a konferenciáról velük, de mégis visszacsatolás, hogy de igen, szeretnének jönni, várják azt az alkalmat, mert hogy jól érezték magukat ott.
1: Még néhány nap van ugye a találkozásig, hogyan készülnek, néhány gondolatot már hallhattunk ugye itt ezzel kapcsolatban, hogy a helyszínen is már ezek szerint ugye természetesen többször jártak, hogyan készülnek mind lelkiekben, mind pedig esetleg ha néhány kulisszatitokban beavat bennünket, hogy fizikailag is ugye milyen előkészületeket lehet megemlíteni.
0: Azt gondolom, hogy elsődlegesen a legfőbb készülési pontunk az, hogy az egyházkerületben lévő összes nőszövetséget imádságra hívtuk, hogy esténként este 8 órától imádkozunk ezért a konferenciáért, így akik most hallgatják a rádión keresztül erre a konferenciára a felhívást, és készülnek vagy nem, mégis azt kérem, hogy hordozzák imádságba, hogy valóban azt a célt érje el, ami az Úristen előtt kedves ez a konferencia, hiszen azért tesszük mindezt, hogy minél többen megismerjék az Úr Jézus Krisztust. Ha mi csak egy kis eszköz vagyunk, mi mint nőszövetség, de eszköznek érezzük magunkat, és azt a feladatot, amit ránk bízott az Úristen, azt szeretnénk elvégezni az ő dicsőségére.
1: Beszélgetésünk végén, még hogyha a legfontosabb információkat ugye a jelentkezéssel és magával az alkalommal kapcsolatban még egyszer itt megerősíteni.
0: Szeptember 9-éig várjuk a jelentkezéseket. A plakáton is megadott e-mail címre tiszáninnenirefnök@gmail.com, és Balázs Győző tér 1 alatt leszünk Miskolcon a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Kedves hallgatóink, holnapig lehet jelentkezni a Kell konferenciára, amelyet szeptember 12-én szombaton a Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség templomában tartanak. Benke Kingával, a Tirek Nőszövetségének elnökével Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Közel 800-an váltottak belépőt eddig, kezdődő évadjuk Maestro és Capriccio sorozatára. Szászné Pónus Krisztina ügyvezető elmondta még, hogy az idei évadban a teljesség igénye nélkül olyan nagyszerű művészeket köszönthetnek a zenekar bérletprogramjában, mint Anton Saburov, Káli Gábor, Kovács János, Mika Ejcenholz, Hontvári Gábor vagy Alessandro Palumbo karmesterek. A szólisták sorában pedig Francesco de Angelis, Oksana Shevchenko, Anton Sorokov, Puskár Júlia és a Magyar Állami Operaház szólistái színpadra lépnek majd. Folytatjuk szinte a nyárvégi beszélgetésünket Szászné Pónus Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával, akivel legutóbb az olasz turné után beszélgettünk. Elindult az évad, tulajdonképpen a beszélgetésünk után már a promenád koncerttel várják a közönséget, de hát milyen lesz ez az évad, Krisztina, hiszen amit kiemeltél, a sikeres nyári turné, és amit elmondtál, hogy szakmailag nagyon biztatónak néz ki az év műsor felépítésében a zenészek számára, de gondolom, hogy remélem nekünk, közönségnek is.
3: Én úgy gondolom, hogy ami a zenészeknek öröm, az többségében a közönségnek is, illetve igyekszünk mindig, ezt már többször elmondtam különböző fórumokon, igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mezsgye, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Vannak közönségkedvencek, vannak kevésbé ismert darabok, vannak kortárs művek, fiatal előadók, nagy öregek, tehát szerintem minden megtalálható ebbe az évadban.
2: A fellépők sorát nézzük, külföldi karmesterek, vagy híres magyar karmester Kovács János általában minden évadban eljön. Gondolom szívesen jönnek ide, mert már van, aki többedik alkalommal.
3: Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mintha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője, nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni, vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor olyan, akik...
2: Káli Gábor a világhírű, tegyük hozzá, ritkán lép fel Magyarországon.
3: Igen, őt is sikerült megnyerni magunknak, illetve Hontvári Gábor is nagyon szép fiatalkora ellenére szép szakmai múlttal rendelkezik már. Ugye is vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alessandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Tavalyi évadban is voltak spanyol fellépőink, nagyon nagy sikerük volt. Nagyon nagy szerencsénk, hogy Török Levente révén egy olyan ügynökséggel, az ő ügynökségével kerültünk kapcsolatba, akikkel viszonylag jól lehet alkudozni a fellépők tiszteletdíját illetően. Így azt gondolom, hogy sikerül olyan művészeket elhoznunk, akiket egyébként lehet, hogy nehézségekbe ütköznénk. Nagyon örülök annak, hogy újra vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre.
2: Mert hogy? Az is elhangzott az évadnyitón, hogy már most látszik, hogy többen vesznek bérletet.
3: Igen, ez most ugye azt pár évvel ezelőtt a Covid után nagyon nagy szomorúságunk volt abból fakadóan, hogy nagyon jelentős veszteségeink voltak így a közönséget tekintve, és azért egy kicsit meg is voltunk ijedve, hogy mennyire sikerül újra építeni a kapcsolatainkat, a közönségbázisunkat, és az látszik, hogy most az elmúlt 2-3 évben én azt gondolom, hogy a programjainknak is köszönhetően, a fellépő művészeknek köszönhetően, de mindig emelkedik. Tavaly évben egy jelentősebb emelkedés volt, de idén még ahhoz képest is egy néhány 10 darabbal emelkedett az eladott bérleteink száma. Én ezt azt gondolom, hogy úgy, hogy ebbe a városba a híre miatt elég nehezen lehet programokat úgy találni, tehát eleve a megítélése a városnak, hogyha lehet ilyet mondani, azért nem a legpozitívabb, és hogy milyen sokat vesztett a népességéből, mert azért ezt sem lehet tagadni, hogy azért sokan elhagyták a várost, ahhoz képest mi nem hogy őrizni tudjuk, hanem még emelni is a nézőink számát. Én ennek nagyon örülök, illetve ugye említettem, hogy mennyire fontosnak gondolom az ifjúsági programokat, illetve a fiataloknak a bevonását a programjainkba, illetve közönségként. Én ezt kifejezetten nagy sikerünknek érzem, főként a kollégáim részéről, akik a gyerekprogramokat szerkesztik, ugye ez Turcsán Zsófi, illetve Handa Eszter, valamint az, hogy az iskolákkal némelyikkel olyan kapcsolatban vagyunk, hogy a pedagógusokat sikerül úgy megnyerni, hogy ők ezt fontosnak találják, hogy ellátogassanak a mi rendezvényeinkre.
2: Jöttek fiatal muzsikusok, hányan?
3: Hát ezt most nehezen fogom tudni összeszámolni. Érkeztek már a tavaly évad végén néhány fúvós kolléga, és most évadkezdésre egy brácsás, hegedűs, tehát most megszakadt az, hogy nincsenek vonós szekcióba új tagok, úgyhogy egy kicsit frissültünk. Összességében most az elmúlt egy-másfél évben közel 10 új kolléga jött, és ők mind fiatalok.
2: A következő program a filmzene koncert lesz, mikor?
3: A filmzene, megelőzően még ma van egy aperitív koncert, és a jövő héten.
2: Mert hogy csütörtöki napon vesszük fel ezt a beszélgetést.
3: Tehát ez harmadikán ugye ez egy aperitív koncert, ezt mindig a Cinefestet megelőző napon szoktuk tartani, mert most több éves gyakorlat ez. És a jövő héten szintén a Cinefesthez kapcsolódóan lesz filmzene koncertünk, magának a Cinefest rendezvényeinek sorában lesz csütörtökön egy hangversenyünk, és vasárnap egy ráadásként, ahol egyébként John Williamsnek a filmzenéi fognak elhangozni.
2: A szakma tekintetében történt-e valami előrelépés? Minden változásban van, és hát azért itt az anyagi dolgokat, egyéb dolgokat égető módon rendezni kellene a vidéki zenekaroknál. Történt-e valami a nyáron?
3: Erről azt tudom pillanatnyilag mondani, hogy történtek lépések, hogy előrelépés történt, de azt nem tudom. Lépések biztos, tehát a szakmai egyeztetés nagyon sok zajlott. Maga a zenekari élet egy elég komplex javaslatcsomaggal rendelkezik pillanatnyilag. Azt várjuk, hogy a minisztérium részéről legyen egy fogadókészség arra vonatkozóan, amit a zenekarok ajánlásként letesznek. Valóban egyébként azt mondom, hogy a zenekari működésnek az elsődleges legégető problémája az a pillanatnyilag a finanszírozás, azon belül a bérek rendezése. Rendkívül nagy eltérések vannak zenekarok közt, akár Budapesten belül, de Budapest és vidék közt meg aztán nagyon szignifikáns ez a különbség, úgyhogy bízunk benne, hogy záros határidőn belül meghallgattak minket is.
2: Mert hogy itt vidéken legalább a pedagógus béreket el kellene érni a muzsikusoknak, mert hogy nem éri el a fizetésük?
3: Hát azt gondolom, hogy minimálisan a pedagógus béreket el kellene, hogy érjék. Egyébként nem csak vidéken problémás, tehát pillanatnyilag van néhány nagyon kiemelt együttese az országnak, amelyek nagyon jelentős mértékben eltérnek a finanszírozástól, és ehhez képest a vidékiek nagyon le vannak maradva, azon belül azért ez az északi, észak-keleti régió még inkább.
2: Milyen Miskolcon kívüli fellépés várható az évadban?
3: Ugye voltunk most, azt említettem is, hogy már voltunk Kisvárdán, illetve határon túl Homonnán, Szlovákiába. Fogunk menni az évadba Debrecenbe, Nyíregyházára, illetve terveink közt szerepel, hogy a tavaszi időszakban, koranyári időszakban ugyanígy elmegyünk kastélykoncertekre messzebb is. Adventi koncerttel fellépünk Kisvárdán a Növelődési Házba, illetve az ottani felújított templomukba Halottak napja környékén, illetve Budapesten, azt nem is említettem itt a társulati ülésen, hogy nem szakad meg a kortárs előadás sorozatunk sem, amit már most nagyon sok éve mindig a Festi Vigadóba szoktunk tartani, azt ebben az évben Cser Ádám fogja vezényelni, és Selmecinek művét fogjuk bemutatni, ami részlegesen megjelenik itt a helyi bérletes sorozatunkba is, úgyhogy azért lesznek városon kívüli programjaink idén is.
2: Kedves hallgatóink, Szászné Pónus Krisztinát, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatóját hallották a kezdődő koncertszezonról. Az első bérleti hangversenyt a Maestro sorozatban október 5-én hallhatja a miskolci közönség.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak, a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5+5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5+5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanem térítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárca vezető ismertetése szerint az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csak nem 800 vállalkozás, 95%-a mikro és kis vállalkozó, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket, új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá Kapitány István. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amit iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltás létezik, emelte ki az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix elmondta, a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, ez olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmakozi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az asszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruitweb július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi termés potenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát. A Fruitweb a becslés alapján a feldolgozó ipari kapacitások leépítését valószínűsíti. A 350 ezer tonnás túlnyomó részt sűrítmény célú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni, írja az elemzés.
4: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Dongó együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Az Itthon ez hazában című koncertünk következő dalával a török világba látogatunk el. Tinódi Lantos Sebestyén szerzeményének egy rövid részletével az egri hősökre emlékezünk. Címe Egri Históriának summája.

Az együttes öt tagú alapvetően a mandolin, hegedű, harmonika, oboa, gitár, basszusgitár és az ütő hangszerek szólalnak meg a dalokba, és jellemző a több szólamú vokális hangzás.

A Dongó együttes elsősorban verseket zenésít meg, a szerzemények részben népzenei ihletésűek. A zenekar 1976. októberében alakult Nyíregyházán.

Hazád féltő és a Napsugár hívogató című albumaik aranylemezek lettek. A Napsugár hívogató című CD-lemez magyar költők igényesen megzenésített gyermekverseit tartalmazza Dongó együttes tolmácsolásában.

jött éve csodáknak. Ihol én, ihol én, pörölje világnak, sarkam alá én a nemzeteket hajtom, nincs a kerek földnek, ura kívül rajtam.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben a Dongó együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A magyar közút idén csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ország 19 megyéjében összesen csaknem 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg csaknem 5 kilométer szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További mintegy 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt áll, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető közlése szerint az országos közúthálózaton idén csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékúton zajlanak, illetve fejeződnek be hamarosan a teljes körű útfelújítási munkák, amelyeket külső kivitelezők végeznek. A teljes körű útfelújításoknak, a magyar közút saját felújítási munkáinak köszönhetően idén összességében több mint 700 kilométernyi úton javultak vagy javulnak érdemben az utazási körülmények, döntő többségében mellékutakon, írta Vitézi Dávid. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Erre szükség is van, hiszen a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelési úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul, írta a miniszter. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a videójában elmondta, gyorsított eljárásban végezték el az 5 plusz 5 program felülvizsgálatát, amelynek részeként 4 milliárd forint kedvezményes hitelhez és 4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutnak azok a vállalkozások, amelyek néhány hónappal ezelőtt nyújtották be pályázataikat. A tárcavezető ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s tart hitelből, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll, így vállalkozásonként összesen 10 millió forint fejlesztési lehetőséget jelent. A miniszter kiemelte, a támogatásban részesülő csaknem 800 vállalkozás, 95%-a mikro- és kisvállalkozás.